0: selejtezőn a székesfehérvári mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy tovább jut a magyar együttes a következő körbe, ahol Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az ellenfél. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 27 és 33 fok között alakul. A pontos idő 2 óra 3 perc.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
2: Vendégünk Lábas Viki énekesnő, dalszerző, akivel az Én szívem játszik című összművészeti estjéről beszélgetünk, amelyet 11-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon láthatnak legközelebb. Örök zöldek a zöldben, az Egri Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertje július 11-én. A Magyar Művészeti Akadémia idei művészeti ösztöndíj programjáról és a nyári eseményekről is hallhatunk. Július 9-én pedig a Sárik Péter Trió és Kosika ad közös koncertet az Óbudai Társaskörben. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A mai kalendáriumot Ernst Tarackközi Kinga szerkesztette. Lábas Viki énekesnő, dalszerzőt köszöntöm a stúdióban, köszönjük, hogy eljött.
3: Én köszönöm, hogy itt lehetek, szép napot mindenkinek.
2: Idén márciusban mutatta be az első önálló estjét, amelyet 11-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon is előad. Azt megelőzően több mint 10 évig zenekarral állt a színpadon, a Margaret Island-del. Tavaly ugye elköszönt a zenekar, nehéz volt egyedül útnak indulni tovább?
3: Igazából azért csináltam ezt az összművészeti darabot, mert valahogy fel kellett dolgoznom a velem történt életeseményeket, hiszen nekem egy nagyon nehéz évem volt, nem csak a zenekar lezárása miatt, ugye szokták mondani, hogyha jön a baj, akkor csőstüljön, és én ezt most így sajnos megtapasztaltam, és mivel én dalokon keresztül szeretem kifejezni magam, és dalszerzésen keresztül tudom feldolgozni az életeseményeimet, úgy, mint a zenekarban is, utána is, úgyhogy nekem erre szükségem volt, és erre csatlakozott rá a tánc, a kortárs tánc, a balett, és ez a két kifejezési mód még egy vizualitással egészült ki, és így éreztem úgy, hogy tovább tudok lépni, vagy hogy új utakon is hely tudok állni.
2: És ez az új műfaj tényleg egészen más, mint amit korábban csináltak a zenekarral. A popos hangzás után ez tényleg egy intimebb, elmélyültebb műsor. Az önálló est címe, hogy az Én szívem játszik, ezt Nagy Lászlótól kölcsönözte, ugye? Szereti?
3: Igen. Nagyon szeretem Nagy Lászlót, igen, és ez a vers, ez abszolút rímelt arra, amit én szerettem volna üzenni ezzel a darabbal, hiszen tényleg nagyon sok mélység van benne, elég alternatív módon fogtunk meg dolgokat, tehát nem annyira megfogható talán elsőre egy a közönség számára, de ez nem is volt cél, hogy ilyen nagyon populáris legyen egyből, de mégis ez a vers, tehát ez az ihlet is ad egy könnyedséget az egésznek.
2: Ebben van sok játékosság,
3: igen,
2: is.
3: Igen.
2: Meg ugye ez a népi ihletésű költészet, ez továbbra is abszolút fontos tarifán lesz Vikinek.
3: Nekem mindig is fontos volt a saját népi kultúránk, ugye népzenében szocializálódtam, ezt is tanultam, ez is a végzettség. Szóval nekem ez mindig egy nagyon fontos része marad a személyiségemnek, amit így szeretnék újból és újra feldolgozni, és úgy továbbadni az új következő generációknak, hogy minél érthetőbb legyen.
2: Az önálló est alcíme azt mondja, hogy egy generáció dilemmái a színpadon, ritmusból és szenvedélyből szőve. Milyen dilemmái vannak a generációjának, Viki ugye a 30-as évei elején jár, tehát az Y-generáció. Igen. Milyen dilemmákkal küzd?
3: Ez a helyt állás az életben, hogy akkor most nekünk tényleg ragaszkodunk el a konvenciókhoz, a szabályokhoz, hogy be kell menni ugyanúgy dolgozni, mint mindenki másnak, ami nálam egy eleve kilőve, mert nekem nem olyan a szakmám, vagy az, hogy gyereket vállalni, hogy családosnak kell lenni, tehát nagyon sok olyan külső elvárás van rajtunk, amik szerintem belső feszültségeket szülnek, és a nagyon kifele él a generációm, szerintem nagyon hamis és fals képeket mutat magáról, és közben pedig mindenki belül megvívja a saját harcait, és igazából én ezt a kettőséget próbáltam megfogni, hogy egyrésztről nyilván az emberben van egy óriási megfelelési kényszer is nagyon sok esetben, hogy megfeleljen azoknak a dolgoknak, amiket elvileg elvár a társadalom tőle, de közben meg mégis próbál önmaga lenni, meg saját magát megkeresni, meg ugye nagyon elterjedt már ez, hogy mindenki pszichológushoz szeret járni, vagy hogy önreflexiókat tart, állandó önismeretet végez magán, és hogy ez is tud egy túltolást okozni, tehát minden túlzásba lehet vinni.
4: A közösségi média meg a digitalizáció ebben szerepet játszik?
3: Abszolút, igen. Szerintem ez
4: más
3: egy...
4: kell mutatni, mint ami valójában van.
3: Igazából az én szakmámban biztos, már hogy itt mindig ugye helyt kell állni, mindig az ember próbálja a legszebb arcát megmutatni, és én ennél azért kicsit őszintémnek gondolom magam, és próbálom én is a platformjaimon úgy kommunikálni a dolgaimat, ahogy az a valóságban is történik, és ez a darab is igazából erről is szól, hogy nem kell mindig bedőlni annak, amit az ember lát a szemével.
4: Szóval vannak szorongások, van elvágyódás, meg kell élni a nőiséget, amely nem lehet könnyű manapság.
3: Igen.
4: Erről
3: szólnak a dalok, és én eleve egy fiús lány vagyok, tehát hogy nem vagyok egy nagyon nőies típus, meg az én családomban a nők sem olyanok, és közben meg elvárná a társadalom, hogy otthon legyek többet, vagy főzzek, mossak, vasaljak állandóan, és nyilván ezeket is felgöngyölítem egy-egy dalban a darab kapcsán, de nyilván van szó környezetvédelemről, ezek is mind helyt kapnak a darabban, amellett, hogy nyilván nekem vannak olyan családi traumáim, meg mindenféle, amit hozok magammal, tehát elvált szülők gyereke, ez is egy nagyon tipikus dolog ugye az én korosztályomnál, hogy nagyon kevés szülő maradt úgymond együtt, vagy alkotott úgy egy családot, ami szintén egy ilyen külső elvárás lehet, ugye patchwork családban nagyon sok mostatásra, szóval mindenféle ilyen apró dolgot is még így próbálok érinteni, és kifejezetten erre a darabra írtam egy lemeznyi anyagot, amiről ugye most így jelengetnek meg dalok, amik lehet, hogy a közönség számára még úgy értelmezhetetlenebbek, úgyhogy nem látják a darabot, hiszen minden dal az egy-egy adott részhez szól.
4: Ez a májusban megjelent EP, ugye négy dallal, Magamat keresem a címe, és a címadó dalt hallgatva az jutott eszembe, amiről az előbb beszéltünk. Tehát a bizonytalanság, az útkeresés ilyen életszakaszban van most?
3: Abszolút, igen. Rám ez most nagyon jellemző volt, amikor nem mondom, hogy túl vagyok rajta, de azóta is ezért eltelt már jó pár hónap. Én is folyamatosan dolgozom magamon, és nagyon gyorsan változik az élet. Gondolom nem csak körülöttem, hanem mindannyiunk körül is. És amikor ezt az anyagot írtam, az tavaly december, meg idén január, akkor teljesen más lelkiállapotban voltam, és sokkal mélyebb ponton voltam, mint mondjuk most fél évre rá, és ezt már magamon érzem, hogy azok a dalok, amik a darabhoz írottak, sokkal mélyebbek és akár depresszívabbak, mint amit mondjuk mostanában írok egy következő lemezre, úgyhogy nagyon egyszerre félelmetes is, meg megnyugtató is, hogy az ember azért túl tud lenni a mély pontjain, tehát hogy tényleg amit szoktak mondani, hogy a jó és a rossz is elmúlik.
4: Meg kiénekli magából. Igen. Szóval 11-én a Városmajorban a lemezről is énekel, meg újakat is.
3: Hát a Városmajorban csak az fog el, tehát ez 20 dal igazából, amiről beszélünk, amiről most csak egy EP-nyi jött ki, vagy annyit hallgathat a nagy közönség, a többi az még a darabon belül hangzik el, úgyhogy azokat el fogom vinni, ami pedig most készül lemez, az pedig valószínűleg majd jövő évben fog csak a napvilágot látni, most ezt nem szeretném elkapkodni, nem szeretnék egy szép hangzó anyagot összehozni.
4: Viszont a napokban megjelent egy új dala, 30-valahány ez a címe, hát ez megint csak az amiről beszéltünk, 30-valahány éves lett, Viki,
3: ez egy állandó ilyen vicces téma körülöttem, hogy sehol nincsen fent normálisan, hogy mikor születtem, vagy hogy hány éves vagyok, és valamiért ez mindig nagyon érdekli az embereket, és akkor ezzel így próbáltam viccelődni, és a dal is igazából ezt a 30-es évek elejé női identitást próbálja megfogalmazni.
4: Igen, az elszalasztott lehetőségeket, igen, a szerelmeket, a meg nem élt vágyakat, de azt mondja, hogy bátran kell élni.
3: Igen, hát valamit, hogyha pozitívumot mondhatok, akkor ezt, hogy nem szabad félni, bátran kell élni, és tényleg így az embernek a saját határain megpróbálni mindig túllépni, és megfejlődni önmagát, és így igazából minden nehézség, meg minden kudarc ellenére ott lenni magunknak, és saját magunk jobb kezei lenni.
4: Viki maga is ír tehát dalokat, zenét és szöveget is, viszont vannak társai is, Toldi Miklós, illetve Szepesi Mátyás, Bércesi Róbert, az ő dalaikat is hallhatja a közönség. Az előadáson viszont nem csak énekel, hanem táncol is, ezt említette már a beszélgetés elején. Van ennek előzménye, hiszen már a zenekarral is készítettek olyan produkciót, ahol táncolt. Most ez egyre fontosabb lesz?
3: Az nekem volt egy igényem még annó a zenekarra, hogy nagyon szerettem volna kortest táncolni. Én nem vagyok egy ilyen nagyon sportos alkat, de úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálnám így Covid alatt beilleszteni a hétköznapjaimba a táncot, és akkor a fiúknak felvetettem, hogy mi lenne, hogyha a szegedi kortest balettel együtt csinálnánk egy közös turnét, és akkor ők így rábólintottak, mert hiszen nekik annyira sok dolguk azzal nem volt, csak nekem. És igazából ott teljesen beleszerettem a tánc világában, rájöttem, hogy mennyire elhanyagolt az egész megítélésük, mennyire
4: a kortestánc?
3: Igen, a kortestáncok, hogy nagyon nehezen mennek el az emberek. Nyilván ez egy nehezebben érthető műfaj, és úgy éreztem, hogyha már popzenészként tudom őket ezzel támogatni a továbbiakban is, hogy csinálok velük közösen dolgokat, akkor ezt miért is ne tegyem meg. És amikor vége lett a zenekarnak, feltettem magamnak a kérdést, hogy mit szeretnék csinálni, vagy mit szeretek így az életemben csinálni, és amellett, hogy nagyon szeretem élvezni az életet, és jól érezni benne magam, nyilván a zene, az éneklés és a tánc, ami így egyből előjött, és akkor így indultam tovább, hogy akkor miért is ne foglalkoznék most úgymond freelancer, ilyen egyedi munkabeosztással rendelkező táncosokkal, akikkel még kevesebb fókusz van, mint akár egy társulaton belül. Úgyhogy
4: és kivel fog táncolni a Városmajorban 11-én?
3: Tóth Laura volt a rendezője ennek a darabnak, Baumgartner Krisztina, aki az Alter Ego darabban, és mellette még van Rápolti Eszter, Bencsúch Vera, Nagy Csaba és Laza Tímea. Úgyhogy velük vagyok még a színpadon.
4: Milyen tánc lesz? Szenvedélyes?
3: Saját mozgásszótárunk van a darabhoz, ami mind a szövegeimből indul ki, meg az én életeseményeimet próbálja meg így mozgásban kifejezni.
4: Akkor ez sokféle.
3: Úgyhogy ez sokféle, igen, de megvan a saját. Tehát, hogy aki látja a darabot, az utána rá ismer majd, hogy megvannak olyan ismétlődő mozdulatok, amik csak itt találhatóak meg ebben a millióban.
4: Összművészeti estről beszélgetünk. Zene, tánc megvan. Kiegészül még valamivel? Vers? Arról is beszéltünk.
3: Vers is van, de Palkovics Edina, aki a vizualitásért felelős, és próbáltunk olyan vizuális elemeket vetíteni, amik kiegészítik a táncot és a zenét, úgyhogy ő van még velem a színpadon, és hát a zenészek I Am Young, Lee Oliver és Sárkány Bárci, akik kiegészítik még az egész hangzásvilágot.
4: Még egy-két mondatot csak röviden arról, hogy a nyár további részét pedig hogy tölti? Lesz még fellépés?
3: Abszolút lesz fellépés, most is félig meddig egy színpadról érkeztem ide hozzád, és hát nagyon sok a plusz felkérésem, a plusz vállalásom, aminek nagyon örülök, sokat koncertezem a Csík zenekarral, most a Hiperkarmánál vendégeskedtem, fesztiválokra is meghívták egyébként ezt a színdarabot, ami egy nagyon különleges dolog, hiszen fesztiválokon teljesen más setup-pal szoktunk készülni, és kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogja elfogadni a közönség, de a fesztivál szervezők erre nyitottak. Most nem sokára lesz egy EFOT gála műsor, ahol a Presser Gáborral és a Csík zenekarral léphetek újra színpadra, úgyhogy részt veszek majd a Brodis napon a Szigeten, úgyhogy így igazából zajlik az élet, és nem fogok unatkozni.
4: Akkor Istennek. Beindult az egyéni karrierje is. Köszönjük, hogy eljött.
3: Én köszönöm szépen, hogy itt láttam.
4: Lábas Viki énekesnő dalszerző volt a vendégünk, aki július 11-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon adja elő önálló estjét. Viki legújabb dalából pedig most mutatunk egy részletet.

kortárs zene és tánc után örökzöldek, mégpedig a zöldben. Az Egri Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertjét az Egribor ünnepén tartják. Szép élménynek ígérkezik a július 11-én délután 5 órakor kezdődő koncert, amikor az egri érsekkertben a fák között hangzanak el klasszikusok ismert művei. Szabó Sipos Máté vezényletével szólalnak meg többek között Rossini, Berlioz, Verdi, Offenbach, Csajkovszki, Hacsatúrján és Johann Strauss közönség kedvenc dallamai. A karmesterrel Pilisi Csenge beszélgetett.

0: Az, hogy zöldben, de örök zöld államokat hívnak elő, ez ad egy más hangulatot egy ilyen koncertnek?
1: A közönségnek nagyon más, hogy más környezetben hallgat egy ilyenfajta zenét. Nekünk inkább egy nehéz feladat, ugye, mert nincs akusztikai környezet, tehát azért egy nagy szimfonikus zenekart kiültetni a semmibe, az veszélyes vállalkozás, de ugye tavaly volt először, hogy így az érsek kertben fák közé plántáltuk le a zenekart, és hát gyakorlatilag négy nagy fa köré ült le a zenekar, ami egyrészt kellemes árnyékot adott, másrészt meglepően jó akusztikája volt ennek a helynek, ugye, mert ott a tér sem olyan nagy, tehát a fák azért összeboronálják ezt a nagyon széttartó hangzást, és hát csodálatos élmény volt, hogy legalább 600 ember, talán még többen gyűltek oda körénk, tehát az akusztikát a közönség adta, aki egy hatalmas gyűrűbe zárta ugye az egész fa sort. Ezzel egy nagyon intim és abszolút jól szóló helyzet teremtődött, tehát meglepően nagy sikerrel. Szoktuk ezt csinálni, a Muzsikál az Erdő Fesztiválon is egy minden évben játszunk, most itt az érsek kertben itt egy ilyen megnyugtató, nyugodt szegletet választottak a szervezők, ahol élnek jól játszani, úgyhogy örömmel megyünk most idén is, és hát nem véletlenül adtuk ezt a címet a koncertnek, hogy örök zöldek a zöldben, hiszen abszolút zöldben leszünk, és örök zöld szimfonikus táncokat fogunk játszani Bizétől Verdiig, és Erkeltől Offenbachig, vagy Csajkovszki, és Hacsatúrján, Sostakovics, Ponchielli, és sorolhatnám még a szerzőket, Rossini, tehát olyan fajta táncmuzsikákat, vagy nyitányzenéket, vagy balettzenéket, amiket mindenki nagyon ismer, és egy ilyen nyári kötetlen együttléthez jó. Az kétségtelen, hogy kell egy olyan akusztikai helyzet, amiben ez a zene érdemben szólal meg. Persze jó, ha a klasszikus zenének egy megfelelő akusztikai környezet áll rendelkezésre, hiszen itten akusztikus hangszerekről van szó, pont ez adja az ízét, a színét. Olyan műfajoknál, amik erősítve szólnak elektronikus eszközökkel, ott azért a környezetet jobban át lehet hidalni, nem véletlenül azért a szabad téren inkább ezek a műfajok szólalnak meg, de meg lehet találni azokat a formákat, ahol ez valami más módon tudja megszólítani a közönséget.
0: Meg kell újra szólítani a közönséget, hiszen komoly zenét egyre kevesebbet hallgatunk talán.
1: Hát azért hallgatunk keveset, mert egyre kevesebbet hallunk, tehát pont azért, mert a szabad téren, vagy bármilyen közterületen, vagy olyan intézményben nevezzük annak, ami ahol sok ember megfordul, lásd étterem, vagy hotel, vagy bevásárlóközpont, vagy bármi, gyakorlatilag nincs komoly zene, ezzel nagyon leszűkült a mozgástere, de hát fontos, hogy ezt is ismerjék az emberek, és visszataláljanak ez az értékes műfajhoz, úgyhogy ezért visszük sokféle helyre is, nem csak a térre, hanem mi is visszük néha bevásárlóközpontba, és sok helyre az év folyamán.
2: Július 11-én tehát koncertet ad az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezényletével az Egri Érsek kertben.
3: Kalendárium.
2: Kelet és nyugat régi és új találkozása a művészetben, a zene világában. A Sárik Péter Trió és Koszorús Krisztina Koszika közös koncertjén több műfaj bemutatásával és sok improvizációval is találkozhatnak. Július 9-én az Óbudai Társaskörben. Sárik Péter, Erkel Ferenc díjas jazz zongora művészt halljuk.
4: Kettő koncertünk lesz ezen a nyáron Budapesten, az első most rögtön 9-én az Óbudai Társaskörben, ami nagyon kedves nekünk, egy különleges helyszín, sokan nem is tudják, hogy van egy csodálatos kertje, aminél szebb és alkalmasabb hely nem is lehetne egy nyári koncertre. Nagyon reméljük, hogy jó idő lesz, és akkor minden adva lesz ahhoz, hogy tökéletesen érezze magát mindenki. Egy viszonylag új produkcióval érkezünk, tavaly jelent meg a marosvásárhelyi énekesnővel, Koszikával, Koszorús Krisztinával egy közös lemezünk, amit tulajdonképpen ebben az évben mutatunk be egy csomó helyszínen. Ezzel az anyaggal egy kicsit kiléptünk a komfortzónánkból, hiszen azt nyilván sokan tudják rólunk, hogy mindenféle műfaj felé kalandozunk, de alapvetően jazzzenészek vagyunk, és mindig megtartjuk egy kicsit ezt a jazz vonalat. De Koszikával most elmentünk a folk jazz vagy a world music irányába, ami egy sokkal szélesebb spektrum. Magyar, román, cigány és balkáni népzenék, népdalok feldolgozásait játsszuk, ami egy teljesen új szín az életünkben, és azt vettük észre, hogy ez a leginkább nyári fesztivál kompatibilis produkciónk, ahol bizony rendszeresen előfordul, hogy az emberek táncra perdülnek, az alap, hogy velünk énekelnek. Mielőtt megriasztanám a kedves hallgatókat vagy közönséget azzal, hogy ez egy friss produkció, azért el kell mondjam, hogy nagyon sok koncert van már benne, hiszen gyakorlatilag a félvilágot körbejártuk idén vele, de fél Ázsiát biztos. Úgyhogy a műsor teljes mértékben kész és bejátszva és tesztelve. Nagyon várjuk az Óbudai Társas Körben a kedves közönséget. Koszikáról szerintem beszélni kell egy kicsit, hiszen bármennyire is ismert Erdélyben, illetve a saját városában is, most már Magyarországon is, azért mégse annyira, mint hogyha itt született volna. Szóval Koszika Koszolós Krisztina, ő marosvásárhelyi énekesnő, de igazából klasszikus hegedű művész, viszont édesanyja, édesapja révén népzenész és néptáncos családba született bele. Kiskora óta ez a természetes közege, úgyhogy gyakorlatilag mindent tud a magyar folkról, a népzenéről és a néptáncról. De hát mivel a mai világban él ő is, és nagyon-nagyon nyitott mindenféle zenékre, ezért senki ne lepődjön majd meg a koncert, amikor különböző pedálokat fog nyomkodni, és használja modern eszközök tárházát. Úgyhogy egy igazi multi talentum, akinek az éneklésébe és a hegedülésébe benne van a múlt, benne van a jelen és benne van a jövő. Remélem sikerült kedvet csinálnom ebből a pár mondattal a koncerthez. Július 9-én csütörtökön este 8-kor várom mindenkit szeretettel az Óbudai Társas Körben Koszikával és a Sárik Péter trióval.
3: Kalendárium.
2: A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndély programjára több mint 10 000 érvényes pályázatot nyújtottak be, tehát nagy volt az érdeklődés. A 2018-ban indult 3 évre szóló ösztöndíj nyertesei lehetőséget kapnak más művészeti ágakkal való közös gondolkodásra és munkára, illetve teret kapnak saját munkájuk bemutatására is. Csályi László koppánnyal, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatójával Ernst Tarack Közik Inga beszélgetett a sajtótájékoztatón, ahol az idei nyerteseket is kihirdették.

0: 9. alkalommal hirdették meg a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíj programját. Vár Nagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész, az MMA alumni ösztöndíjasa és lánya Farkas Lili zongoraművész közös játéka után Csályi László Koppány, az Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója beszélt a részletekről.
1: 2018-ban volt az első év, minden évben 100-100 új fiatal és középgenerációs művész kap lehetőséget, hogy az ösztöndíj programban részt vegyen. Ez ugye egy 3 éves ösztöndíj program, ahol egyrészt van egy havi 200 000 forintos bruttó összeg, amivel segítjük a pályán maradást, és hozzájárulunk egy kicsit a művészek költségeihez. Másrészt viszont, ami ennél sokkal fontosabb, egy olyan mentorálási programot, egy olyan konzultációs lehetőséget, egy olyan közösséget alkotnak az ösztöndíjasok, ahol nem csak a saját korosztályával, a saját művészeti ágának a képviselőjével tudnak megismerkedni, és megvitatni akár a különböző elképzeléseket, ötleteket, hanem más művészeti ágak területén is eljöhetnek a zeneművészek az irodalmárokére, a színházművészek a filmesekére, és így tovább. Tehát bármelyik olyan művészeti ág területén ezekre a 4 havonta rendezett nagy konzultációkra szívesen várjuk az ösztöndíjasokat bármely művészeti ágból. Tehát egyrészt egy ilyen konzultáció van. Másrészt pedig a generációk közötti párbeszédet is elősegíti az ösztöndíj program, hiszen itt 18 és 49 év közötti fiatal és középgenerációs művészek vesznek részt, de a szekcióülésekre eljönnek a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusai közül is sokan, és más külső szakemberek közül is sokan, és ők, mint egy egyel vagy akár kettővel idősebb generáció mondja el a véleményét, mert itt valóban fontos az az, hogy segítsük egymást a közös gondolkodással.
0: Közös gondolkodás, közös alkotás mellett a megjelenés is egy nagyon fontos része ennek az ösztöndíjprogramnak, és most kiegészítik ezt a megjelenési lehetőséget, mert hogy ugye nyáron is lesznek programjaik, indul egy új programsorozatuk.
1: Igen, az ösztöndíjprogramban nem csak kiállításokat szervezünk, vagy nem csak a 3 év leteltével mutatjuk meg, hogy mit hoztak létre az adott ösztöndíjas évfolyam a 3 év alatt, és akkor a Pesti Vigadóban van az Essentia Artis kiállítás és programsorozat, hanem egyéb bemutatkozási lehetőségeket is kínálunk. Pár nappal ezelőtt nyílt Bécsben az a kiállítás, ahol a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusai és ösztöndíjasai együtt állítanak ki, és Londonban pedig szeptemberben fog nyílni az a kiállítás, ami kifejezetten a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak a bemutatkozása.
0: Nyár este a Hilt Villában ez a kezdő programja a nyárnak, számíthatunk még esetleg más programokra is a nyár folyamán?
1: Igen, a következő nagy szabású programunk augusztus 27-én csütörtökön az ösztöndíjas program 2023-26 közötti év folyamának a záró ünnepsége a Hilt Villában.
2: Idén nyáron is kiállításokkal, programokkal várják az érdeklődőket a Művészeti Akadémia ösztöndíjasai. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a 23. siófoki New Orleans Jazz Fesztivált a város főterén. A 3 nap alatt esti koncertekkel és bizonyára jó hangulattal várják a közönséget. Többek között a 40 éves Hard Jazz Band is fellép majd 12-én vasárnap. Az esemény ingyenesen látogatható. Ezzel a kalendárium végére értünk. A szerkesztő Ernst Tarackközi Kinga, a hangmérnök Hajósi Bence és Schwarz Nóra volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: A Kossuth Rádió Ózdon FM 101,5. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
1: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Illegális volt, mára már az állam is támogatja. Cegléd közelében találkoztak a hazai vízőrző mozgalom képviselői.
2: A víz lefelé folyik, és ezt tudja magáról. Ez az egyetlen szabály. Ha ezt fölismertük, hogy a víz lefelé folyik, és így elhagyja az országunkat, és az elmúlt évtizedekben túl sok hagyta el, akkor ez ellen tudunk cselekedni azzal, hogyha kicsit marasztaljuk, hogy talán maradjon itt valamennyi víz, abból az egyre csökkenő vízkészletből.
1: Gyümölcsfák a városi utcákon. Elkészült a gyümölcs térkép közösségi adatbázis, amelynek segítségével könnyen megtalálhatjuk és meg is kóstolhatjuk a szezon gyümölcseit.
3: A térkép elindulásakor egy ilyen 20-21 ezer fát sikerült ilyen külső forrásokból összeszedni, csak Budapesten.
4: Már be van azonosítva, és így össze van gyűjtve csokorba egy helyre, és amúgy nagyon sok gyümölcsfa van Budapesten.
1: A Soproni Erdészeti Múzeum nem csupán egy kiállító tér a sok közül, Magyarország egyik legkülönlegesebb szakmúzeuma, amelynek jelentősége messze túlmutat a régió határai.
5: Ez az Eszterházi családnak a palotája volt, amikor a mellettünk lévő bányászati múzeummal együtt birtokolt ezt az Eszterházi család. 330 éven keresztül volt a család tulajdonában. Ebben az épületben volt a reprezentációs hely, ahol a vendégeiket elszállásolták, és bálok, koncertek lebonyolítására alkalmas tereket alakítottak ki.
1: Találós kérdés következik. Törvénytelennek indult, ma már a túlélés egyik zálogának tartják, és az állam is üdvözli. Ez a vízvisszatartás, a vízkivezetés. Még régen azt mondtuk, hogy építsünk magas gátakat, hogy gyorsan levezessük az árvizeket. Ma már rájöttünk, az ellenkezőjét kell csinálni, ki kell ereszteni a vizet a tájba, hogy legyen talajvíz, párolgás, vizes élőhelyek. A vízőrző csapatok ezt sokáig illegálisan csinálták, kis gátak építésével, ám mára maga a vízügy segíti őket. A vízőrzők első alkalommal találkoztak a hosszú csemői tőzeglápon, amelyet a Szabó testvérek azért vettek meg, hogy újra lápos, ingoványos területté varázsolják, ám ebben az asszályban ez is kiszáradt. Az egykori lábban Németh András természetvédelmi őr, a vízőrzők alapítója volt a kalózunk.
2: Egy alulról szerveződő civil remény és segélykiáltás. Egyre több ember ismeri föl a ökológiai válság és a polikrízisnek a jeleit, és tenni próbálunk saját erőből, kicsi, költséghatékony módon.
6: Ez a vízvisszatartásról szól? Patakokat, vízfolyásokat kiengedjünk oldalra és megtartsuk a vizet? Ez a lényeg?
2: Természetesen azt mondjuk, hogy ez a lényeg.
6: De
2: a jövő a lényeg, az élhető jövő. Azt gondolom, hogy ez egy eszköz. Egy olyan dolog, ami a civil aktivizmus, illetve az, hogy vizet próbálunk visszatartani, egy jó, könnyen elvégezhető feladat. A vízügye az egy könnyű dolog, hiszen egyszerű megfogni. Nekem a vízügyben dolgozó szakemberek tanították meg, hogy a víz lefelé folyik, és ezt tudja magáról. Ez az egyetlen szabály. Ha ezt fölismertük, hogy a víz lefelé folyik, és így elhagyja az országunkat, és az elmúlt évtizedekben túl sok hagyta el, akkor ez ellen tudunk cselekedni azzal, hogyha kicsit marasztaljuk, hogy talán maradjon itt valamennyi víz, abból az egyre csökkenő vízkészletből.
6: Ez legális vagy illegális dolog? Ez a fajta vízvisszatartás, hiszen ezek a sejtek, ezek a csoportok gyakorlatilag ilyen kisebb gátakat emelnek. Szabad ez? Nem szabad ez? Mert én meg azt láttam, hogy a vízügybe kifejezetten már beállt emellé partnerként.
2: 2026. júniusában vagyunk, ez egy rettentően legális tevékenység, persze nem volt ez mindig talán így, viszont a vízőrzők rettentően sokrétűek. Van, aki kicsi gátat emel, van, aki kicsit nagyobbat, van, aki együtt tud működni és össze tudja hozni mindenkit, van, aki pedig egy kicsit gerillában csinálja az akciót.
6: Hány ilyen csapat lehet?
2: Nem tudjuk, hogy hány ilyen csapat van. Akik hozzánk már egy kicsit csatlakoztak, és a coming outnak vannak azon a szintjén, hogy jelentkeznek
6: merik hallani.
2: Igen. Ők egy olyan 35-en vannak, ebből egy olyan 20-25, akit egyébként nyilvánosan is tudunk hirdetni.
6: Visszaadom önt a közönségnek, folytassa a tárlatvezetést az erdőben.
2: Köszönjük szépen! Sziasztok, gyerekek, gyertek közelebb! Tehát amikor gyerekcsoportot kell itt vezetni, akkor ők ugye őket folyamatosan túl kell kiabálni. Szóval ez tökre köszi, hogy felnőttetek. És ugye mi vízőrzők azt gondolom, hogy másban is felnőttünk, tehát hogy ugye a társadalomnak tényleg azok a tagjai vannak most itt, akik talán túltették magukat azon, hogy reggel fölkelnek és tolnak egy Facebook posztot, hogy én szerintem az, amit tegnap mondott ott az a valaki, azt lehetne jobban csinálni, oldja meg. Mi azt mondtuk, hogy felnőttünk, és akkor megpróbálunk példát mutatni, és megpróbálunk kimenni, és megpróbálunk jó dolgokat csinálni. Már amennyire látjátok, itt vannak ilyen mélyebb részek, tehát azt valahogy úgy képzeljétek el, hogy 50-60 éve, amit még én sem láttam, itt azért munkagépek dolgoztak és vitték ki innen a gyepet, de előtte itt azért egy ilyen vizenyős rét volt. Itt valószínűleg ilyen tocsogós rétek lehettek annó 50-60 éve.
6: Mit csináltak ezzel a tüzeggel?
2: Elhasználtuk. Talajjavításra használtuk, tehát valószínűleg nem muskátli földre. Aki muskátli földet vásárol, meg ilyen tőzeget hogy otthonra, hogy el tudja ültetni a növényeket, az jó eséllyel még most is lápoknak a tőzegét bányáztatja kifelé. Nagyon jó, ott már látom, hogy van, aki meg is találta, hogy a csigaházak azok azért megmutatják, hogy nem hülyeséget beszélek. Tényleg nyugodtan googoljatok le, nyugodtan össze lehet szedni a csigafaunát. Tehát van mocsári csigánk, ott a kézben az egy tányércsiga volt az előbb, azt láttam. Ők az éles csigák, tehát hogy ezt a három fajt csoportot mindenféleképp itt egy pillanat alatt megtaláljuk. Ez azért mutatja, hogy itt viszonylag belátható időn belül, igen, ott is van már egy. Ez mutatja, hogy azért itt víznek kellene, hogy legyen. Ha találtok itt mentát, ő meg ugye még így a vizet jelzi, illetve hogyha egy olyan emberrel jönnétek ide, akinek valid botanikai tudása van, akkor ő még azért mondana más fajokat is. Látszik, hogy azért ez egy vizes élőhely volt. Nagyon sikeres faj vagyunk, belaktuk az egész bolygót, átolcettük. Senkinek nem sikerült még ennyire. Kényelmet akartunk, és azt megkaptuk. Nagyon kényelmesen élünk, tehát a nagyszüleink, a szüleink, még nagyobb őseink, még régebbi őseink mind-mind rosszabbul éltek, mint mi. Tehát gyerekek, olyan nagy luxus van, hogy ti ide tudtatok jönni, mert nincs jobb dolgotok. Tényleg ez van. De eljutottunk a felfogásnak arra a szintjére, hogy most ezt elkezdtük fölfogni. Ez nem evolúciós lépcsőfok lesz, mert a 4000 évvel ezelőtti ember ugyanannyit tudott, mint én, csak éppen nem értette, hogy mi az, hogy villanyautó. De sokkal jobban tudta a csillagok állását, meg jobban tudta, hogy az milyen madár. Hanem abból, ami bennünk van, meg amit össze tudunk rakni, tudnánk eljutni odáig, hogy elkezdjük ezt a bolygót megvédeni.
6: Ez pedig egy kis gát, olyan vízőrzős.
2: Igen, igen, abszolút. Ez az egyik. Tehát a Kisgerjének a medrében állunk, és amennyire tudom, hát itt a 18-20 gátat csináltak összesen ezek a Szabó tesók. Jó pár évvel ezelőtt kezdték éjszaka fejlámpával, még nem eljutottak odáig, hogy az utolsókat már munkagép segítette nekik úgy, hogy a vízügy mondta, hogy akkor ez itt legyen.
6: Ez egy csodás történet.
2: Ez egy csodás fejlődés, és ez néhány év alatt következett be, és tényleg azt gondolom, hogy ha ilyen gyorsan tudunk előrelépni, akkor ezt így fogjuk tudni vinni tovább.
6: Oké, oké, de hol a víz?
2: A talajban. Csak az a baj, hogy 1-2 méter mélyen. Ezt kellene elérnünk, hogy azt a talajvizet, amit kivezettünk az elmúlt évtizedekbe, azt visszahozzuk. És nehogy föltedd a kérdést, hogy ez mikorra fog bekövetkezni, mert látom az arcodon, de nem tudom.
6: Nem ezt kérdeztem volna, hanem hogy meg lehet-e csinálni egyáltalán.
2: Ó, remény mindig van, tehát ez a legjobb. A remény az egy csodálatos dolog, hiszen az mindig van. Ameddig éltetjük a reményt, addig ő él, a remény könnyen él, és azért vagyunk itt, hogy ezt egyre jobban éltessük. És egy idő után ebből a reménynek a magjaiból ugye majd ki fog szépen kelni valami, és lesznek majd belőle nagy csodák.
1: A víz maga az élet, embernek, állatnak, növénynek egyaránt, és mindenhonnan hiányzik, a légkörből, a folyókból, a tavakból, a földből, a kutakból, és a legforróbb napokon néhol még az ivóvízhálózatból is. Bánjunk hát vele kincsként, óvjuk, értékeljük, és egy cseppet se pazaroljunk belőle. Ingyen gyümölcs a város közepén. Egy új magyar kezdeményezés megmutatja, hol találhatók a közterületeken álló gyümölcsfák, amelyek termése bárki számára elérhető. A gyümölcs térkép készítői szerint ezzel nem csak az élelmiszer pazarlást csökkenthetik, hanem arra is ösztönözhetik az embereket, hogy újra felfedezzék a természetet a mindennapokban. Riporterünk Királyhegyi Zsuzsanna egy városi gyümölcsfa alatt találkozott a gyümölcs térkép ötletgazdáival, Bognár Leventével és Újvári Bertalannal.
7: Itt vagyunk a Margit Budai híd főjénél. Hol van itt vajon gyümölcsfa? Megnézzük a gyümölcs térképen?
8: Abszolút, abszolút. Most nyitom a alkalmazást a telefonommal.
7: Térképen látom, van itt szilva, alma.
8: Igen, most itt vagyunk a Germánus Gyula Parkban.
7: Erre menjünk?
9: Úgy látom, itt egyenesen előttünk lesz egy kis
8: térkép.
9: Almafa.
8: Térkép mutatja, látod?
7: Hol van, én nem látom.
3: Hát itt
7: menjünk
3: most
7: még, menjünk
3: itt, és szerintem itt pont itt.
7: Itt van.
3: Egy igen, látom.
9: Már itt látom, hogy...
7: Ez egy almafa.
3: És azt nem tudom eldönteni, ez díszalma, vagy ez ilyen eltőalma.
7: A díszalmafák is látszódnak a térképen?
9: Hát, hogyha a díszalmafaként van beírva, akkor igen, ez a beregisztrálón múlik, hogy mit ír be.
3: Ez most így a első fázis az alkalmazásnak, most ebben most a díszalmák is benne vannak. Nyilván a visszajelzések alapján most ez így alakulni fog, tehát lehet, hogy ezt ki fogjuk törölni, nem tudom még.
9: Igen. Például, hogyha valaki ide jön és meglátja, hogy opa, ez nem is egy díszalmafa, akkor ezt be tudja regisztrálni, illetve tehet egy megjegyzést.
7: Tehát bárki szerkesztheti, feltöltheti, fotó is készül róla?
3: Abszolút, abszolút. Tehát feltöltéskor lehet úgy feltölteni fotó nélkül, vagy fotóval, utólag is lehet módosítani.
7: Hogy jött az ötlet?
9: Igazából az ötlet a Levi fejéből pattant ki, én úgy emlékszem. Amikor együtt beszéltünk erről, akkor azt hiszem, hogy az futás közben volt a Margit szigeten, amikor nagyon megéheztünk és megszomjaztunk egyszerre. Nagyon úgy voltunk vele, hogy ú, de jó lenne valami gyümölcsöt enni.
3: Emlékszem én is, tehát hogy nem is tudom, egy kört futottunk a Margit szigeten, és akkor egy ilyen fügefát megláttunk, és elkezdett így valami párbeszéd kialakulni ebből a témából, hogy akkor hú, de milyen jó lenne, hogyha tudnánk venni róla, és akkor enni, és akkor így a futás után ezt az élményt áttélni, hogy úha.
7: Hogy lett ebből applikáció?
3: Úgy indult, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne nagy fügefa a környezetünkben, és akkor tudnánk szedni róla. Ez egy motivációt indította bennünk, hogy akkor ültetni kéne, mert hát ugye az ültetés az alapja ennek, hogy akkor majd a későbbiekben lesz.
7: Na, de nem lehet csak úgy a városban fákat ültetni, pláne gyümölcsfákat, gondolom én.
3: Ez pontosan így van. Hát próbáltunk valamiféle megoldást találni erre. És nagyon motivált mindkettőnket, hogy ez ilyen eszmetlen életérzést ad. Így az volt a elképzelés, hogy mi lenne, hogyha a másnak is. Tehát mi, hogyha bennünk ennyire erős ez, akkor lehet, hogy másban is.
9: Hát meg alapvetően tök jó lenne ebbe több embert is bevonni. De hát ezt ugye meg lehet csinálni egy ilyen közösségi oldalon keresztül.
7: Elkészült az applikáció, ki mit tesz hozzá ehhez a munkához?
9: Hát én lényegében a lelkesedést.
3: Én vagyok az informatikai részleket, én képviselem ennél a mozgalomnál, tehát a webes részét azt én csináltam lényegében.
7: Mi a tapasztalat, sok gyümölcs van Budapesten?
3: Térkép elindulásokra egy ilyen 20-21 ezer fát sikerült ilyen külső forrásokból összeszedni. Csak Budapesten?
9: Már be van azonosítva, és így össze van gyűjtve csokorba egy helyre, és amúgy nagyon sok gyümölcsfa van Budapesten.
3: Az elmúlt 2-3 hétben körülbelül több mint 1000 fát adtak hozzá a felhasználók, ez egy elég nagy szám, így személyes véleményem szerint. És most egy ilyen 22.700 körül van.
7: Miből van a legtöbb?
3: Cseresznye megy, szederfa.
7: Önöknek melyik fa a kedvence?
3: Én nagy ilyen trópusi gyümölcsfa kedvelő vagyok. Most azt mondom, hogy füge, de citrust is szeretem, bár citrust ez kicsit nehéz magyar klímán termeszteni, úgyhogy most, ha csak így a kiültetendő gyümölcsfákat nézzük, akkor a fügét mondanám. Igen.
9: Nekem mindig változó. Én szinte minden gyümölcsöt szeretek. Általában az aktuálisan szezonban lévő gyümölcsöt. Most például a fekete szedret nagyon szeretem mostanában.
7: Mi történik akkor, hogyha mondjuk kertvárosias részen valaki ültet egy cseresznyefát a háza elé, és azt is bejelöli valaki, de nyilván közterület. Mit szólnak ehhez azok, akik úgy érzik, hogy az az ő fájuk?
9: Bízunk az emberek jó szándékában, meg abban, hogy tiszteletben tartják egymásnak a kéréseit.
3: Sok vita is keveredett ebből. Azóta felkerült az weboldalra egy ilyen közösségi útmutató. Írásban foglalja ezeket a maguktól értetődő gondolatokat, hogy illegális módon vagy kicsit inkorrekt módon nem próbáljuk rongálni a másiknak a területi eléje ültetett fát, tehát hogy azért ezt érzés szerint kell követni persze.
7: Mik a visszajelzések a gyümölcs térképpel kapcsolatban?
3: Én konkrétan el vagyok álljúva néha, tehát amikor ránézek adatokra, és látom, hogy valaki 130 fát jelölt a regisztrálása
7: az
3: óta.
7: Igen.
3: Tehát, hogy ennél erősebb visszajelzés nem is tud.
7: Mivel foglalkoznak egyébként, amikor nem gyümölcsfákat keresnek?
9: Én asztalos vagyok.
3: Én informatikus, és azért is tudtam ezt a weboldalt megépíteni.
9: Én Nagykovácsiban nőttem fel, de hát az ugye egy Budapest közeli kis település, de én már jó pár éve, én már 10 éve itt élek Budapesten.
3: Én Budapestre költöztem 2 évvel ezelőtt, azt hiszem.
7: Hová valósít?
3: Győri vagyok. Onnan jött ez a vidéki, kicsit ilyen vidéki mentalitás, és ide ezt így elhoztam magammal.
1: A gyümölcs térkép folyamatosan bővül, hiszen a felhasználók is jelölhetik az általuk ismert gyümölcsfákat. A kezdeményezés célja, hogy minél több termés hasznosuljon, miközben a közösségek is közelebb kerülhetnek a helyi természeti értékekhez. Zöld hírek a kék bolygóról. Több magyarországi katonai gyakorló és lőtér környezetében módosulnak a kijelölt túraútvonalak a következő időszakban. A változtatások célja, hogy a honvédségi területek használata és a természetjáró biztonsága hosszú távon is összehangolható legyen. Egyes útvonalakat megszüntetnek, máshol új nyomvonalakat jelölnek ki, illetve több helyen terelésekre kell számítani. A módosítások elsősorban azokat a turistautakat érintik, amelyek katonai kezelésű vagy fokozottan védett területek közelében haladnak. Az érintett szakaszokon a túrázóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális korlátozásokról és az ajánlott kerülő utakról. A változások a természetjárás biztonságának megőrzését és a katonai feladatok zavartalan ellátását szolgálják. A Vértes erdeiben egyre több helyen láthatók a kőris pusztulás jelei. Ritkuló lombkoronák, elszáradó ágak és kidőlt fák jelzik a kőris vész terjedését. A Vértes erdő ZRT szakemberei szerint nem csupán egy fafaj megmentése a cél, hanem az, hogy az erdők hosszú távon is egészségesek, változatosak és ellenállók maradjanak. A kőris pusztulást egy gombabetegség okozza, amely Európában az 1990-es évek végétől terjed. Magyarországon pedig

diák alkalmazásának lehetőségeit mutatták be azon a szakmai rendezvényen, amelyet június végén rendezett a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága a Mecsekerdő ZRT Szigetvári Erdészeténél. A modern eszközök segítségével az erdészek már a korai stádiumban felismerhetik az erdők egészségi állapotának romlását, a fertőzési kócokat, az inváziós fafajok megjelenését, vagy a balesetveszélyes, kiszáradó fákat. A különböző szenzorokkal felszerelt drónok és a műholdas felvételek alapján készített térképek pontosabb képet adnak az erdők állapotáról, így célzottabb és kíméletesebb beavatkozásokat tesznek lehetővé. Megkezdődött az esztergomi Prímás sziget természetvédelmi helyreállítása a Pilisi Park erdő szakmai irányításával. A restauráció célja, hogy visszaállítsák a dunamenti puhafás liget erdő természetes növényzetét, miközben hosszú távon is megőrzik a terület természeti értékeit és városi zöld felületeit. A szakemberek szerint az elmúlt évtizedekben az inváziós növényfajok, köztük a zöld juhar és a kanadai aranyvessző jelentősen visszaszorították az őshonos növényzetet. A helyreállítás első ütemében ezeket az idegenhonos fajokat távolítják el, miközben minden értékes őshonos fa megmarad. Az idei munkálatoknak köszönhetően eddig mintegy 6000 négyzetméternyi terület vált alkalmassá arra, hogy ismét természetes ártéri növénytársulások alakuljanak ki.

0: Nem csak a természetben ismerkedhetünk a természettel. A Soproni Egyetem égisze alatt működő Soproni Erdészeti Múzeum a leghűségesebb város szívében, az Eszterházi palotában a főúri pompát, az erdészeti tudományos örökségünket és a selmeci romantikus diákélet szálait fonja össze egy olyan harmonikus egészé, amit az országban sehol máshol nem találni. Tarnóczi László riportja.
1: Kőhalmi Tamás a Soproni Egyetem címzetes docense, nem csak idegenvezetője a Soproni Erdészeti Egyetem múzeumának, itt komoly állagmegóvási, restaurálási feladatokat végez, és növendékeket oktat arra, hogyan ismerjék meg ecset vonásaik révén is a természetet. A Haydn teremben beszélgetünk, mert hogy ez egy palota.
2: Igen, ez az Eszterházi családnak a palotája volt valamikor, a mellettünk lévő bányászati múzeummal együtt birtokolt ezt az Eszterházi család. 330 éven keresztül volt a család tulajdonában. Ebben az épületben volt a reprezentációs hely, ahol a vendégeiket elszállásolták, és bálok, koncertek lebonyolítására alkalmas tereket alakítottak ki. És most ez a terem, ahol vagyunk, ez a Haydn terem, ez ennek állít emléket. Mert József Haydn ez valamikor járt ebben az épületben, és koncerteket adott a család megbízásában.
1: Viszont nem kották vannak a falon, hanem a Sopron törelő természet jelenik meg képekben.
2: Igen. A múzeumunk mindig helyt adott olyan kiállításoknak, ami szorosan kötődik a természethez. Egyrészt ugye az állandó kiállításainkban ott van a természet megismerésének a szándéka, másrészt pedig a művészi vonalon próbáltunk olyan művészekkel kapcsolatot tartani, akik a vadászattal, a vadvilággal, mint témával szorosan összefűzték a művészi terveiket. Ilyen ember Kalas András, akinek most jelen pillanatban a időszaki kiállítása látható a múzeum két nagy termében.
1: És ilyen ember az a Hídvégi Béla is, aki hát egy Kittenberger Kálmánhoz hasonlítható kvalitású vadász.
2: Igen, vadászként is, így van, vadászként is, könyvíróként is Hídvégi Béla kiemelkedő munkásságú, és amit nagyon sokan talán méltatlanul is elfelednek, mert ugye vadászként emlékeznek Béla bácsira, de ő természetvédő. Tehát a vadászatot azt ő úgy kezeli, hogy a természettel való szoros kapcsolatnak az egyik ága, és amit ő a vadászatra szán, az szinte azt lehet mondani, hogy töredéke annak, amit a természetvédelemre szán. Rengeteget áldozott arra, hogy kihalóba lévő vadfajokat mentsen meg, hogy vadászati programokat finanszírozzon, tehát egy nagyon modern gondolkodású vadászember. Ebben a teremben, a Haydn teremben most jelen pillanatban az én festményeim láthatók, ezért is érzi talán úgy az ember, hogy itt közel van a természethez, mert nagyon nagy méreteket szeretek festeni, és itt a vaddisznótól a vízivilágig így belemerülünk a természet különböző kis szegmenseibe.
1: Önnek miben gyökerezik a természet szeretete, és a természet iránti ilyen alázat, ami ismerettel párosul?
2: Hát nálam ez családi vonás. Édesapám volt az, aki így közel vitt a természet világához. Dr. Kőhalmi Tamásról beszélünk, aki a Soproni Egyetemnek volt a tanszékvezető egyetemi tanára.

0: Előtte pedig hát gyakorló erdészként a Gemenci Erdő és Vadgazdaságnál volt hivatásos, mondhatjuk azt, hogy vadűző és erdő gondozó ember. Én gyerekkoromban már magamba szívtam a természetnek a szeretetét. Az állatok közelsége az teljesen természetes volt számomra. Bár a művészetemben egyébként más irányokat is megjelenítek, de soha nem gondoltam, hogy el kellene távolodni ettől a fundamentálisan fontos tematikától, ami minket a világunkhoz köt, a természet világához.
1: A Soproni Erdészeti Múzeum az idén egy új kiállítással, vagy egy megújult kiállítással is gyarapodott.
0: Igen, gyakorlatilag folyamatosan újítjuk a kiállításainkat. Most egy ilyen digitális vonalat sikerült meghonosítanunk, és a selmeci hagyományoknak is, az erdőt bemutató kiállításunknak is, és a elfeledett mesterségek kiállításnak is, ami egyébként tényleg egy tradicionális faipari mesterségeket bemutató kiállítás. Mindegyiknek adtunk egy ilyen nagyon 21. századi modern hangvételű, de nagyon jól kezelhető és nagyon látványos digitális hátteret. 1735-ben alapították ugye a Selmeci Akadémiát. Hát az ugye bányászati vonalon kezdte el az oktatást, és később az erdészkar is, az erdészeti oktatás akadémiai szintre emelése ugyanitt történt, és 1919-ben ugye a határmódosításkor az akadémia hallgatói, az akadémisták és a tanároknak a jelentős része, szinte mindenki elhagyta a Selmecet nagy szívfájdalommal, mert oda szakadt a szívük. Ezt a hagyományaink a mai napig nagyon jól szemléltetik, és helyet kerestek, és a Sopron városa, soproni Turner Mihály, akkori polgármester helyet adott az akadémiának, és ide települtünk. Akkor még ugye bányászati képzés is folyt Sopronban, mert a Sopron melletti Bremberg bánya az még egy aktív bánya volt. Később ugye a bányászképzés az elment Miskolcra, a kohászok elmentek Miskolcra, az akadémia szétszakadt több ágra, de nagyon érdekes, mert hogyha az Elmer elmegy Miskolcra, akkor ugyanezeket a nótákat éneklik a hallgatók, mint amit az én hallgatóim, és néha eljönnek ide is együtt. Őrizzük tovább, és éltetjük tovább ezeket a hagyományokat. De a fundamentum, a gyökerek, azok a selmeci gyökerek maradtak. Tehát abból virágzott ki több nagyon szép oktatási intézmény.
1: Mit kap a látogató, aki Sopron szívében, itt a tűztorony szomszédságában fölkeresi ezt a múzeumot?
0: Hát először is barátságot, vendéglátást, sok szeretetet, és egy selmeci emlékkiállítást, a hagyományos faipari mesterségeket megismerheti. Földszinti termeinkben bejuthat egy olyan erdőbe, ahol az erdő egy napját gyakorlatilag eszenciálisan egy ilyen 10 perces időintervallumban összehúztuk, és az éjszakai hangoktól, az éjszakai állatok mozgás mindent bemutatunk a nappali állatokig. Van egy időszaki kiállításunk, ami a Soproni Egyetem kreatív szakos hallgatóinak a vizsgamunkáit mutatja be. Rendkívül érdekes, ugye ezek színházi díszleteknek a makettjei. Nagyon látványos kiállítás. Az emeleti terveinkben az időszaki kiállításokat láthatjuk, ami többnyire képzőművészeti tárlat. A Hajdin teremben külön Hajdinra kihegyezve folyamatban van a terem kialakítása. Az emeleten pedig Hidvégi Béla vadászati gyűjteményét lehet megnézni. Úgyhogy nagyon sok mindent kap, és természetesen, amivel kezdtem, nagyon sok szeretetet és barátságot.
2: A Soproni Erdészeti Múzeum hazánk egyik legértékesebb kiállítóhelye. A belváros szívében álló egykori főúri palota nem csak gazdag erdészeti és természettudományos kiállításaival, hanem koncertekkel, képzőművészeti tárlatokkal és az erdővédelem tudományos ismereteit bemutató programokkal is várja a látogatókat. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A kormány a megye és a kormány megbízott megnevezések használatára térne vissza. A tervek szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Májusban a kiskereskedelmi forgalom 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítása már a Maros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a nagybányai festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség. A wimbledoni tenisztornán a vegyes párosok versenyében Stollár Fanni oldalán a horvát Pavicsal az elődöntőbe jutott, miután két játszmában verték a Skupski-Kravcsik duót. A döntőbe kerülésért a Polmans Hunter ausztrál kettős ellen lépnek pályára. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 27 és 33 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. A pontos idő 3 óra 3 perc.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A német ügyészség megállapította, hogy Kijev rendelte el az északi áramlat felrobbantását. A gázvezeték elleni támadás feltételezett vezetőjét háborús bűnökkel vádolják, amelyek elkövetésére a vád szerint az ukrán tisztet az állam utasította. A német ügyészek azzal vádolják az ukrán állami hatóságokat, hogy ők rendelték el a 2022-es robbantásos támadást az Oroszországot Európával összekötő északi áramlat gázvezeték ellen. Erről számolt be a brit neves szaklap. Lehetséges-e ukrán szabotázs akciót indítani bármely NATO tagállam energiavezetéke ellen, Zelenszky elnök tudta nélkül? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás, és köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Szóval a kérdés úgy teljes, hogy lehetséges-e ukrán szabotázs akciót indítani bármely NATO tagállam energiavezeték ellen, Zelenszky elnök tudta nélkül, vagy tudtával, és ha igen, akkor mi lehet a következménye?
3: Jó a kérdés, és amikor a szerkesztő úr mondta a bevezetőt, hogy a német ügyészség mire jutott, akkor a következő gondolatom volt, hogy hát igazából most csak megerősítették, amit addig is mindenki gondolt, és hogy tulajdonképpen egy evidenciáról beszélünk. De azért, ha visszapörgetjük az időnek a kerekét, amikor megtörtént maga a támadás, akkor azért közel sem volt ennyire egyértelmű a helyzet, mert gondoljunk vissza, hogy legalább 3 szenárió volt. Ugye az egyik az az, és egyébként akkor az volt a legerősebb, és hát hát nyilván az akkori európai kommunikációs vonalba leginkább passzoló szenárió, hogy az oroszok robbantották fel, hogy betartsanak a németeknek.
2: A saját vezetéküket.
3: A saját vezetéküket, igen. De ha visszagondol, akkor ez egy komoly, és Európában komolyan forgó.
2: De ugye ez egy közös vállalat volt, orosz-német közös vállalat, amely ezt építette.
3: Igen, de ugye akkor ott voltak azt, hogy betartani, meg voltak azt, hogy igazából csak az ukránokra akarják ezzel fogni, meg hogy akkor valójában az Oroszország akarja tönkretenni Európának az energiaellátását, és akkor hasonlók. Ugye volt a másik kézenfekvő, az, hogy az ukránok voltak, ezt szerintem különösebben nem kell magyarázni, meg valószínűleg fogunk még erről beszélgetni, hogy igen, nyilván azért, hogy elvágják teljes mértékben Oroszországot Európától, pontosabban Európát Oroszországtól, és hogy gyakorlatilag ilyen módon is hát nyomás helyezzenek az európai vezetésre, és az energia leválást az fékezvigyék. És ugye a harmadik opció az az volt, azonban van A meg B, hogy itt igazából itt egy külső szereplő volt, véhetően valamelyik NATO tagállamnak a megbízására, és ugye akkor felröppent, hogy emlékszem, a briteket vádolták annó ezzel a megoldással. Voltak nagyon gyenge érvek, amellett, hogy esetleg a németek most saját maguk csinálták, és ugye voltak azzal kapcsolatban érnek, hogy mi van akkor, hogyha az amerikaiak voltak.
2: Például a lengyel külügyminiszter meg is köszönte az Amerikai Egyesült Államoknak. Igen, mondta, hát, hogy mi csak a robbantás után a hírhez csatlakozva, ugye Sikorszky.
3: Igen, ugye voltak ilyen furcsa gellert kapó történések még, és valóban érdemes ezekre is visszagondolnunk, hogy ilyen kis apró észtek voltak, és ugye ez volt az A variáció, azon belül is ilyen mondtam hármat, és akkor a B variáció meg az, hogy valamelyik a NATO vagy Európai Uniós tagállamnak a megbízására, de valamilyen külső szereplő csinálta. Egy dolog, ami biztos volt már akkor is, hogy ez nem úgy történik, hogy valaki fogja magát, felhúzza az úszónadrágját, és lebukik a víz alá, és visz magával bármit, amivel lehet robbantani, nem tudom, szódabikarbonát összekever kólával, vagy bármi ilyesmi, valami, amivel utána, vagy a mentosz belönti a kólába, és akkor ezzel meg lehet oldani, hogy ez itt nagyon komoly eszközök, nagyon komoly felszerelés, és nagyon komoly felkészülés, és tervezés kellett, hogy megelőzze, mert hogy pontosan tudni kell, hogy hol van a vezeték, ugye ezek a vezeték ugye megvannak ugyan tervezve, de azért, amikor rakják a tengerbe, azért nem teljesen úgy történik a dolog, hogy akkor itt hogy mondjam, a centiméterre pontosan tudják, vagy centiméterre pontosan a terveknek megfelelően történik. Nyilván utána van egy kivitelezési dokumentáció, és ugye itt már belép az, hogy akkor ez a kivitelezési dokumentációhoz, meg nyilván az eredeti tervekhez is hozzá kellett tudni férni ahhoz, hogy pontosan tudják, hogy hova kell leúszni, nyilván megfelelő buvárfelszerelés, nem is átlagos buvárfelszerelés, mert olyan mélységben van, olyan körülmények között van a vezeték, és hát nyilván megfelelő robbanószer, aminek a segítségével ugye azt hiszem három ág volt, és ebből kettőt tudtak sikeresen megrongálni. És hát ugye itt lépett képbe ugye az, hogy a komment a találgatás évekig, és ugye szerkesztő úrnak a kérdését röviden megválaszolva, hát hogyha valóban az ukránok voltak, és egyre inkább ebbe az irányba hajlanak, most már évek óta a folyamatok, meg hát nyilván egyébként a bizonyítékok is, akkor igen nehéz elképzelni, hogy ezt az elnök tudta is beleegyezése nélkül meg lehetett volna tenni.
2: Visszük tovább a gondolatot, csak itt álljunk meg egy picit ennél a kivitelezési résznél, mert valóban így van most, hogy vád alatt az a személy van, ez a vezető, akit, ugye Kuznyecov, akit egyrészt el tudtak fogni, másrészt meg aki a végrehajtó volt. Attól még ennek az akciónak a megtervezésébe, az információban, aztán például a műholdakon látható, mert ugye ez egy több nagyhatalom által szorosan megfigyelt terület, ahol ez a robbantás.
3: Főleg egy háborús időszakban.
2: Így van, tehát abban az időszakban pontosan. Az, hogy nem vett észre senki semmit, ez is elgondolkodtató, ugye akkoriban kérdeztünk katonai szakértőket itt a stúdióban is, elmondták, hogy azért ez nem egy egyszerű amatőr feladat, már ha csak azt nézzük, egyik búvártan folyamon se képeznek szabotázs akcióra valakit, mert rendben van, hogy lemerül, na de a robbantás az hogyan, meg a robbanóanyag katonai, az meg honnan, meg egyáltalán az egész, szóval ehhez valamiféle olyan komoly képességekkel rendelkező hatalom is kellett, egyrészt aki szemet huny, aztán meg aki megsegíti az akciót, és akkor itt vannak most a végrehajtók közülük is egy valaki. Többen vannak, de úgy látszik, hogy ő a fővádlott, mégpedig háborús bűncselekményekkel.
3: Ugye a különböző kémfilmekből, meg egyebekből tudhatjuk, és azért ez nem science fiction ez a része, hogy amikor egy ilyen cselekményt elkövetnek, akkor azért a különböző titkosszolgálatok nagyjából be tudják lőni azt a körtük ki az, aki képes erre. És nem csak úgy, hogy mint ország, hanem akár mint konkrét személyek esetében, és hát nyilván ugye itt jön képbe, amit szerkesztő úr is mondott, hogy hát igen, emlékszünk arra, hogy ott ment a kéztördelés, hogy hát nincsenek műhold képek, és nagyon nehéz elképzelni, hogy most vagy az történt, ugye, ami majd nagyon izgalmas lesz tudni, hogy pontosan hogy történt, mert meg tudjuk egyetem valahogy pontosan, hogy történt, hogy olyan időszakban csinálták, amikor a műholdak nem a fölött, a hely fölött járnak, zárójel, folyamatosan a műholdak pásztázzák ezeket a helyeket, tehát hogy alig ha elképzelhető, hogy ezt feltűnés nélkül, műholdak nélkül meg lehetett tenni. Ugye a B pedig az, hogy akkor hát valaki idézőben vetített a háttérben, és akkor azt mondta, hogy hát nincsen műhold felvétel. És ugye itt vannak ezzel kapcsolatban rögtön kételyek. És visszatérve arra ugye az elkövetőkre, nyilván ezt tudták, meg tudhatták az amerikaiak egyértelműen szerintem. Mégis érdekes, hogy a németek, akik meg saját maguk döntöttek amellett, hogy lezárják, pontosan ma nem nyitják meg a vezetéket, tehát hogy nem indítják el a vezetéken keresztül a szállítást Oroszországból Németországnak az irányába. A németek eleinte úgy tűntek, hogy hát igazából, mint hogyha ők örülnének is ennek, hogy ez így megtörtént, mert akkor nem kerülnek abba a kellemetlen helyzetbe, hogy ne adj Isten, meg kellene nyitni a vezetéket, és akkor működtetni kellene, és akkor Németország teljesen közvetlen módon mindenki más kizárna, minden más tranzitországot kizárva kapna és érkeztetne energiát, energia forrást közvetlenül Oroszországba.
2: Hát furcsa is volt, hogy nem tiltakoztak ellene, ugye?
3: Hát ugye ez, amire utalok, hogy valóban itt, mintha lőrültek volna ennek a dolognak, hogy igazából kimentette őket egy kellemetlen helyzetből. Mégis most ugye ott tartunk, hogy azért a németeket, meg a német hatóságokat is, mintha érdekelni az igazság. És mintha azt mondanák, ennek az egésznek végére kell járni, és ha végére kell járni ennek az egésznek, akkor pedig válaszokat kell találni, és a válaszok pedig, hát egyre több válasz van, és egyre több részlet derül ki ezzel kapcsolatban, és hogyha meg kell találni végeredményben a felelősöket, csak ugye más
2: a helyzet. Mi a mélységben?
3: Hát ez az. Hogy az történik ebben...
2: Vagy magasságban, bocsánat, inkább.
3: Igen, az történik ebben a helyzetben, hogy a hatóságok megelégszenek azzal, hogy van nem tudom 3-4-5 ember, akikre rá tudják bizonyítani, főleg ugye az elsőrendi vállalatot elítélik, a többiekkel is, meg aki esetleg nincs meg, akkor elfogató parancs van ellenük, és hasonló, és akkor hátradőlnek, és azt mondják, hogy igazságot szolgáltattunk. Vagy azt mondják, hogy akkor fel kell tárni minden részletét, és mondjuk az Európai Unió, meg az Európai Uniós intézmények gyakoroljanak nyomást Ukrajnára, hogy adják ki ezekkel kapcsolatos dokumentációkat, mert nyilvánvalóan vannak dokumentációk, vagy engedjenek hozzáférést azokhoz az információkhoz, amiket az ukránok ugye hát vagy a tervezési fázis, vagy pedig ugye utána, amikor megtörtént az eset, ugye kommunikáltak egymás között, mert nyilván az is, hogy mondjam, informatív lehet, és ezeknek egy része vélhetően dokumentált. Vagy ha nem is dokumentált, akkor indítsanak egy belső vizsgálatot, és akkor kérdezzék ki az embereket, és mondják el a különböző parancsnoki rendben levő szereplők, hogy akkor ők mit tudnak erről, és akkor ezeket adják át az Európai Uniónak a részére, mert addig ők nem haladhatnak előre az Európai Uniós csatlakozási folyamatban. A normális ügymenet az ez lenne, méghozzá azért, mert tulajdonképpen, hogy ugye maga a vád is szól, itt egy terrorcselekmény történt, és ráadásul egy Európai Uniós állammal szemben, tagállammal szemben, az egyik legrégebbi Európai Uniós, egyik, hát ugye a hatok közül.
2: Meg hát NATO tagállam.
3: NATO tagállam, és ugye ebben a tekintetben hát nem mindegy, hogy kit veszünk föl. És ugye nem mindegy, hogy kit veszünk föl, akkor össze megint a tóválaszokat kellene találni, és hogyha tudni kell a választ arra a kérdésre, hogy Zelenszky elnök volt-e az, aki azt mondta, hogy ez rendben van, megtámadhatnak egy EU-s és NATO tagállamot.
2: Ez konkrétan úgy szól az ügyészség, hogy polgári célpont elleni támadás, valamint robbanás okozása és a közszolgáltatások megzavarása miatt háborús bűnökkel vádolják. Ugye ezt a férfit. Csak hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, és itt a háttérről beszélünk, akkor már is itt van egy politikai szál, illetve egy politikai megfontolás. Mert most már Németországban is vannak olyan hangok, ugye, hogy rendben van, ha ez így van, akkor viszont milyen alapon folyósít tovább Németország több milliárdnyi eurót az ilyen államnak, ugye ez fölvetődött egy bizonyos hétvégi fórumon. És itt kell akkor meggondolni, hogy meddig megy el Németország, mert amúgy meg támogatja Ukrajna ráadásul gyorsított csatlakozását, már a második fejezet megnyitásáról van szó, a tárgyalási fejezet megnyitásáról.
3: Igen, ez önmagában egy érdekes kérdés, a németek eddig azt mondták, hogy nem akarnak gyorsított ukrán csatlakozást, miközben technikailag meg gyorsítják az egészet, mert mondhatnák azt, hogy akkor járjuk végig az első fejezetet, meg és akkor szépen lassan egyenként haladjunk, és ne erőltessük ezeket a dolgokat, és most ráléptek arra az útra, hogy akkor párhuzamosan nyissanak meg csatlakozási fejezeteket, felgyorsítva ezt annak érdekében, hogy Ukrajna minél gyorsabban tudjon uniós tagságra szert tenni. Azért izgalmas ez, meg azért érdekes egyébként ez a németeknek a részéről, mert ugye utaltam rá, hogy korábban nem ezt kommunikálták, hanem az érdemalapúságot kommunikálták, és egyébként ugye ezek tagállami döntések, és nyilván közös tagállami döntések, de mondhatnák azt, a németek is mondhatnák azt, hogy oké, megállítjuk az uniós csatlakozási folyamatot, amíg nem kapunk minden kétséget kizáró információt azzal kapcsolatban, hogy nem egy háborús bűncselekményt elkövető tagállamot próbálunk meg felvenni, vagy államot próbálunk meg felvenni az Európai Uniós tagok közé. Csak ugye közben ott van, hogy politikailag, meg a német vezetés, különösen az új német vezetés, amelynek hát a társadalmi bázisa az, hogy is mondjam, nincs, finoman fogalmazok, ilyen 12-13%-a mérik már a támogatottságát mestek, de mégis ugye arra alapozta a politikáját, hogy Ukrajnát támogatni kell. És egyébként, hogyha ebből visszalép, mert ugye volt egy másik ígéret, az a migrációs ígéret volt, abban az jelentősen visszalépett már. A mostani német kormány nem azon a szinten teljesíti az ígéreteit, meg a vállásait, ahogy azt mondjuk megfogalmazta, hogy megígérte a választási kampányon, vagy akár azt követően is. Hogyha ebből is visszalép, akkor az teljes hitelességvesztés. A német kancellár szempontjában, mert akkor azt mondják, hogy igazából egy béna kacsa, semmit sem tud végrehajtani abból, amit megígért, mert sem a migrációs helyzetet nem tudja kezelni, nem tudja a kiutasításokat rendbe tenni, és egyébként még az ukrán csatlakozás, meg az Ukrajnával kapcsolatos együttműködés is megígérte, és eközben meg hát kiderülnek dolgok, és hát igazából az derül ki, hogy a német kancellár, és ugye most egy lehetetlen helyzetben is van, hogy vagy tovább erőlteti az eddigi kommunikációját, vagy ha a bíróság arra jut, hogy hát itt voltak ukrán vezetői szálak, és hát nyilván erre utaltam, hogy ezt nehéz elképzelni, ne lennének ukrán vezetői szálak, akkor ebben az esetben egy olyan országot támogat a német kancellár, amely a saját országának az alapvető stratégiai érdekeivel szemben tett meg, és nem csak hogy egy politikai lépés, hanem egy konkrétan egy háborús cselekményt.
2: Hát van itt egy másik szál is ráadásul, és akkor itt vagyunk már megint a magas politikában, meg persze gazdasági összefüggésekkel, hogy kinek jó ez, meg kinek volt az érdeke az, hogy orosz energia ne áramoljék német területre, illetve egész európai területre, hanem inkább mondjuk a csepp folyós gáz jöjjön, akár az Egyesült Államokból.
3: Ugye valóban ez volt a különböző szenáriókat felvázoltam az elén az egyik érv, hogy az amerikaiak lehettek, hogy akkor az igazából nekik jó, hogy akkor ők leváltják Oroszországot, és akkor Európa drágán fog venni, vagy jóval drágában fog venni energiát, csak nem Oroszország, hanem az Egyesült Államok, az Egyesült Államok jól jár, Európa meg úgymond jól jár, mert mégiscsak van energiája, miközben meg szankciókkal Oroszországot, meg az orosz gazdaságot nyomás alatt tartja. Na most láthattuk az elmúlt években, hogy ez mennyire sikerült, nem jól. Az energiárak azok magasan maradtak, az amerikaiak többé-kevésbé tudták, meg tudják csak vállalni az energia szállítását. Az nem feltétlenül látható egy teljesen biztos, és teljes mértékben arra, tehát nem lehet teljes mértékben az amerikai szállításokra nehezedni, és azt mondani, hogy ez mindent meg fog oldani. Tehát, hogy egy ilyen nagyon furcsa szituáció alakult ki, és ugye itt kérdés, hogy Európának, meg az euróatlanti együttműködésnek ebben a formában az érdeke. Mert hogy az amerikaiaknak általában érdeke azt mondani, hogy azért Európa ne legyen túlságosan erős. De azért most már ott tartunk, hogy az amerikaiaknak el kell gondolkodni, hogy Európa ne legyen túlságosan gyenge. Mert hogy annyira széttartó az egész történet, és nyilván egyébként a
2: Trump... Szövetségesi pozíciói gyengülnek.
3: Igen, de ugye közben meg Trump elnöknek meg érthető a folyamatos nyomás gyakorló politikája, mert hogy vele szemben meg folyamatosan erősnek mutatja magát Európa. És azt mondja, hogy mi kiállunk Trumppal szemben, kiállunk az amerikai érdekekkel szemben, és mi kellően erősek vagyunk akár arra is, hogy saját magunkat megvédjük, és saját magunk kiépítsük azokat a kapacitásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mi működtetni tudjuk a biztonsági struktúráinkat. Miközben az amerikaiak tudják, hogy ez nem igaz, de hallják ezeket a szólamokat, és így a Trump erre kifejezetten ugrik. Tehát ez neki nagyon nem tetszik, amikor ugye ennyire szembe kommunikálnak vele, és nyíltan szemben kommunikálnak vele, és ugye hiába tudja azt, és nyilván ő is tudja azt, hogy nem érdeke végeredmény, mert az Amerika teljesen meggyengíteni Európát, azt mondják, hogy hát igazából America first van, és nem számít, hogy mi van Amerikán kívül. Nem számítanak ezek a szövetségi rendszerek, és ugye érdekes volt, talán emlékszünk rá, amikor ugye az új nemzetbiztonsági stratégiát megálmodták, kiszivárgott a dokumentumok közül, hogy volt egy olyan korábbi verzió, amely arról szólt, hogy hát igazából fel kellene az amerikai érdekek alapján építeni egy olyan korridort, amely Lengyelország, Magyarország, azt hiszem, szlovákok is benne voltak, akkor utána Olaszországot akarták megvenni, meg talán még egy-két másik ország, annak érdekében, hogy ezt egy erőközponttá, ezt a korridort erőközponttá növeljék Brüsszellel szemben, mert hogy az amerikaiaknak tele van a hócipője Brüsszellel, meg a brüsszeli politikával. Csak ugye közben voltak itt azért jelentős változások, és úgy tűnik, hogy Európán belül Brüsszel elnyerésre Washingtonnal szemben, csak ugye a kérdés az, hogy a győzelem, pirusi győzelem lesz-e, mert az amerikaiakkal versenyezni, meg egyszer az oroszokkal, meg egyszerre a kínaiakkal, hát túl sok jóra sajnos nem vezet.
2: Most ez az északi áramlat gázvezeték lassan szimbólumá válik, különös tekintettel, hogyha megnyitunk egy új fejezetet ezzel kapcsolatban, egy új összefüggést is idehozunk, amikor az orosz elnök arról beszélt, hogy a maradékon újra lehetne indítani, tehát az éppen maradt részen újra lehetne indítani a gázszállítást. Egyedül Németországon múlik, hogy fogadja-e. És hogyha ők egy zöld tárcsát fölmutatnak, vagy egy igent mondanak, akkor már is mehet a gáz. Na de még mi van ennek a hátterében?
3: Igen, mert van egy ág, ami nem sérült meg.
2: Világos, de a másikat is helyre lehet állítani, erről is beszélt az orosz elnök, mégpedig nem akárhogyan ám, hanem amerikai közreműködéssel. Tehát akkor itt létrejöhetne egy orosz, amerikai és német konzorcium, amely üzemeltethetné ezt a gázvezetéket. Így viszont már más a fekvése.
3: Ugye? Én azt gondolom, hogy itt ez nem biztos, hogy ez egy moszkvai ötlet volt. Vagy nem csak moszkvai ötlet volt, ez washingtoni és fehérházi ötlet volt.
2: Alaszkai tárgyalás valószínű oda vezetnek, igen, vagy ott a gyökere.
3: Igen. Ugye Trumpnak a felfogása az igazából ez, hogy kössünk bizniszt. És akkor úgy a bizniszen keresztül rendezzük a politikai helyzetet. És nyilván, hogyha ezt a logikát követjük, akkor azt mondani, hogy a amerikai segédlettel megnyitják az energiaellátást Oroszország irányából Németország felé, akkor azzal rögtön egy ilyen három szereplős, sőt négy szereplős, mert az Európai Unió rögtön érintett ebben a kérdésben, megoldás jön létre, magyarán mindenki egy platformra kerül. Csak hogy látható, hogy Brüsszel nem akar egy platformra kerülni az oroszokkal, nem akar egy platformra kerülni az amerikaiakkal sem, és nem érdekli az üzlet. És ugye itt jön képbe a probléma, és ugye itt jön képbe egyébként Friedrich Merznek a lehetetlen helyzete. Azért ennyire tragikus a megítélése, tragikusan rossz a megítélése, mert nem jönnek az eredmények, és a gazdaság gyenge. És nyilván a gazdaság ugye meg többek között azért is gyenge, mert egyrészt egy technológiai versenyben lovalta bele magát Európa Kínával. Azért mondom, hogy lovalta bele magát, mert hogyha kitűzzük, hogy mi a egyébként tök jól működő robbanómotoros autóinkat ekkortól nem lehet üzembe helyezni, aztán elkezdünk munkolni vele, és azt mondani, hogy jó, akkor csak nem tudom, 10% vagy 5%-ot lehet a teljes kapacitásból benzines vagy dízelüzeműként használni, vagy hibridüzeműként használni, akkor is magunkkal szúrunk ki. Tehát akkor is az van, hogy azt mondjuk, hogy akkor belemegyünk abba a játékba, hogy kiszolgáltatjuk magunkat a kínaiaknak. Mert az egy más történet lenne, hogy nem szabunk egy határidőt, hanem azt mondjuk, hogy akkor futtassuk a német autóipart, és pumpáljunk pénzt, és akiket európai pénzt is, az autóiparnak az innovációjába, és azt mondani, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk felfuttatni, akár az elektromos, akár ugye a más ugye a hidrogénüzem, meg egyéb megoldásokat, és akkor ezt hogyan tudnánk versenyképessé tenni, technológiailag, EU-s pénzből, EU-s támogatásból, és amikor eljutottunk odáig, hogy akkor meg tudjuk csinálni versenyképesen, és piacra tudjuk dobni, akkor azt mondjuk, hogy versenyképesek is vagyunk, és tessék nézni, itt van a német minőség, mert egy német autónak a minősége Oké, tudom, rengeteg videót láttam ezzel kapcsolatban, mennyit romlott a minősége, meg azért én is...
4: És hogy mennyit javult a Kína?
3: Én is láttam, igen, így van, így van, de azért én mindig oda szoktam kiukadni, amikor valaki azt mondja, hogy de hát a kínai milyen fantasztikus, meg stb., hogy akkor üljön be, és nem mondok direkt márkát, de üljön be egy három betűs, akkor játsszuk ezt a játékot, üljön be egy három betűs kínai, meg egy három betűs német autóba. És akkor belőttem, szerintem melyik kettőre gondolok, és az elképesztő ordító minőségbeli különbség az ott van, és azt kellene mondani Európának, hogy igenis nekünk a minőség fontos, és épp ezért, meg hát nyilván saját magunk is fontosak vagyunk, a saját lehetőséget próbáljuk meg megerősíteni, és akkor itt jön ki be ugye még az elektrifikáció, abból a szempontból lehetne azt mondani, európai szinten is, és már inkább tagállami szintű történet, hogy akkor bizony úgy támogatjuk az elektromos autókat, meg az elektromos autózást, hogy akkor az államnál lehet jelentkezni, mint egyébként különböző országon ez működik is, csak nyilván ilyen szűkebb szegmensekben, de hogy állami támogatást elektromos autókra. Annak érdekében, hogy az árkülönbözetet áthidalják, de nyilván lehet egy szépet tekerni azon a jogszabályon, úgyhogy azt mondani, hogy akkor ami az Európában gyártott, vagy európai autókat, vagy európai autógyártók által készített autókat támogatjuk, és akkor rögtön megtekertük a dolgot, úgyhogy akkor a helyzetbe hozzuk a nagy német, meg nagy francia, meg nagy olasz cégeket, és azt mondjuk a kínaiaknak, hogy coki, bocsánat.
4: Na most ezzel szemben éppen leszerelik a gyárakat, már az autógyárakat, több tízezres elbocsátások vannak különböző nagy német autóipari cégek érdekeltségeiből, tehát úgy néz ki, hogy ebben lemaradtunk, viszont továbbra is hoznak olyan adminisztratív intézkedéseket, nevezetesen ez a bizonyos metángázrendelet, amely még azt még tovább szűkíteni azt, hogy honnan lehetne vásárolni a földgázt. Ez a vezetékes, és kérdés, hogy a kitermelés milyen körülmények között van. Nem nyitjuk ki ezt a fejezetet, mert ez egy másik szakma lenne, de az biztos, hogy a szállítása az kevésbé környezetszennyező, mint bármilyen más típusú szállítás, mondjuk hajóval. És mégis itt megvan ez a bizonyos top. Tehát röviden az Európai Unió és köztük Németország is továbbra is olyan adminisztratív intézkedéseket hoz, amellyel saját maga gazdaságát hozza a nehéz helyzetbe. Éppen ezért kérdéses, hogy kinek lenne érdeke a nyomozás tovább, mert az volt a kérdésünk, hogy milyen magasra is menne itt a nyomozás, milyen magasságig tudna eljutni, azaz mennyire vezetői szintig, vagy éppen a végrehajtó katonákat fogják csak ugye a vádlottak padjára ültetni.
3: Engem nagyon érdekelnek, hogy ezeket a döntéseket végeredményben ki, nem is, hogy hozza, hanem ki kezdeményezi. Az ilyen típusú, mert ugye valahol elindul, valahol megfogalmazzák. És hogy jó, ott nem teszik fel azt a kérdést, hogy mi a akkor ugye, brüsszeli kérdés, hogy akkor európai érdek. Meg mi az európai tagállami érdek, hanem kitalálnak valamit, ami tök jó hangzik, és azt mondjuk, hogy zöldítés, miközben, majdnem erős kifejezést mondtam, szétverjük saját gazdaságunkat, saját magunk alatt. És nyilván egyébként a kínaiak meg röhögnek a markukba ilyenkor, és azt mondják, hogy na hát ez fantasztikus, akkor mi hozzuk ugye olcsón a saját termékeinket, mert nyilván hogy meg azért tudnak olcsón termelni, mert ugye ott van mögöttük egy teljesen más típusú struktúra, egy teljesen más típusú gondolkodás. Az európai meg amerikai gondolkodás az teljes mértékben egyébként a célnek a gondolkodás, ez a kapitalista logikára van felépítve, hogy minél nagyobb nyereséget kell realizálni. A kínaiak meg hosszú távba gondolkodnak, nem kell olyan nagy nyereség, sőt, az se baj, hogyha nincs is körülbelül nyereség, működjön el a történet, hosszú távon vagy középtávon megnyerjük a versenyt, mi fogjuk uralni a piacot, és onnantól kezdve mi szabályozzuk az árakat. És akkor utána később majd ezt a nyerességvesztést mi realizáljuk. Teljesen más logika mentén gondolkodnak. És olyan, hogyha már Európában meg nem vennék észre ezt a másfajta logikát, és azt mondanák, hogy igazából csak itt a rövid távú kérdésekre kell fókuszálni. Nem, Európának azt kellene mondania, hogy igenis, nekünk vannak saját érdekeink, nekünk vannak kiváló, és tényleg kiváló autógyártóink, őket kell előtérbe helyezni, és a saját érdekeinket kell előtérbe helyezni. És ugye ebben a tekintetben is, visszatérve arra, amit szerkesztő úr mondott, ugye magára a vizsgálatra, hogy itt lesz a nagy kérdés majd, hogy mennyire akar Európa a saját érdekeit, meg a németek mennyire akarják a saját érdekeiket előtérbe helyezni. Mondván megelégszenek csak annyival, hogy akkor meg letartóztattuk azokat, akik elkövették, hát vagy pedig az egésznek... Tessék?
4: Ugye a katonákat.
3: Hát a katonákat, igen, vagy nem tudom.
4: Vagy nem katonák, vagy, de volt katonák.
3: Hát igen, meg hogy kitaláljuk, hogy akkor nem tudom, a katonáknak, akik nyilván volt egy kapcsolattartójuk, és akkor ők még feláldozhatók, vagy hasonlók, vagy pedig eltereljük az egész szet egy teljesen kamu irányba, mert ilyen, ugye ez is létező történet, logika, hogy akkor kitalálják, hogy igazából semmi köze nem volt az ukrán államnak, hanem itt egy ilyen belső szabotázs akció indult el, és hasonlók. Tehát azért itt nagyon sok fele lehet elágazni, de a kérdés az lesz tényleg, hogy hol fog megállni a vizsgálat.
4: De hogy mi a súlya is ennek, ugye itt az ügyészségi vádiratban, vagy annak előkészítésében, amit nyilvánosságra hoztak, szerepel az, hogy az incidencia előtt az északi áramlat Németország éves energiatermeléséhez szükséges földgáz szükségletének körülbelül a felét szállította. Ez ugye eddig nem volt talán közkeletű információ. Érdekes elgondolkozni azon, hogy ha egy ilyet felrobbantanak, akkor nyilván itt a bűncselekmény súlyát akarják ezzel alátámasztani az ügyészek, de ez egy olyan adat lehet, ami hiteles. Ez azért elgondolkodtató.
3: Elgondolkodtató, és ugye itt azért is elgondolkodtató, amire utaltam a német iparral kapcsolatban, hogy itt alapvető válaszokat kell adni a német politikának. És hogy itt már nem csak a oké, hogy meddig megy a bíróság, meg az ügyészség, és hogy mi lesz a vége ennek az egész ügynek, de hogy ennek már politikai meg diplomáciai következményei vannak, hogy kellene, hogy legyenek. És akkor valamit állítani kellene a végén a német vezetésnek, hogy akkor mégis mi a fontos. Ki a fontos? Mi a saját érdekeink, a saját gazdaságunk, vagy pedig egy olyan ország, ami éppen az Európai Unióba törekszik, de közben meg felrobbangatja itt az általunk esetleg, ne adj Isten, hosszú távon fontosnak tartott, vagy tartandó, mert megépített és nem kevés pénzből megépített energiavezetéket.
4: És éppen most szavazták meg neki a hatalmas támogatást.
3: Igen.
4: Érdekes, hogy hogy reagálnak rá a németek, majd aztán jönnek hírek erről is. Ugye egyelőre egy ilyen reakció volt, hogy lehet, hogy ugye ez a bizonyos Sarah Wagenknecht féle párt, ugye mi egy kis párt persze, megismerjük az irányvonalát, de a logikája az, hogy a német adófizetőknek hogy lehet megmagyarázni, ugye ezt már idéztem, hogyha a dollármilliárdokat utalnak tovább, és azt mondja, hogy ha Berlin nem akar, akkor Schwerinnek kell kezébe vennie, magyarul tartományi szinten intézni kell ezt az ügyet.
3: Érdekes, ami elindult közben, hogyha már a Sarah Wagenknechtnek a pártját szóba hoztuk, mert elindult egy olyan típusú gondolkodás a német politikában, amely arról szól, hogy a mainstream pártok kívül akarják tartani az AfD-t, meg ugye nyilván itt a szélső baloldali formációkat is, de ugye felvetődött az, hogy akkor mi lenne, hogyha ez a két formáció annyira megerősödik, hogy ő tarthatnák kívül a mainstream pártokat. Mondjuk arra befizetek, hogy a szélső, hogy a radikális jobb oldal, meg a radikális bal oldal összeáll, és de olyan világot élünk, hogy ez se elképzelhetetlen.
4: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget is ért. Póca István politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket. Köszönöm, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk El Tamás. Viszont hallásra.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Csendben.

0: A Kossuth Rádió Zalaegerszegen, FM 102,6. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
2: Az ANZIX, azaz képeslap a magyar nyelv értelmező szótára szerint levelező lap, amelynek egyik oldalán kép van, és persze van olyan is, ahol több kisebb kép található a felületen. Nos, egy ilyenféle műsor következik most Vámos atyáról, ahol már jártunk 2 éve, de akkor csak a Büdivárról és a több száz éves templomáról esett szó. Az idén ismét elmentünk, és a múlt heti műsorunkban megmutattuk, hogyan restaurálják a templom falain fellelt életfa motívumokat, valamint a felirat és freskó töredékeket, tehát most elindulunk egy kis falujárásra. Vámos atya Magyarország keleti részén, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a Tisza jobb partján fekszik, itt kalandozunk ma, jó napot kívánok! A tájház és látványtárba érkezünk meg. Az én beszélgető társaim Krutila Józsefné Marika polgármester, illetve Szoták Erika Irén. Polgármester asszonyhoz fordulok, akkor hogy melyik épületbe érdemes nekünk kezdeni?
3: Kezdjünk akkor itt ebbe, mert ez volt annak idején úgy tervezve, hogy itt a tiszta szoba, meg minden, ami a települést jellemzi.
2: Ez egy régebbi parasztház, ebben megyünk akkor be, gyönyörű helyére messzelve, egy picike tábla itt az ajtó mellett, hadrendvédelem és helytörténeti kiállítás, és rögtön egyenruhákba futunk, és akkor kérem szépen Erikát, hogy ne is menjen messzire, hogy akkor ez rögtön a Vám és pénzügyőrségnek, vagy a Vámosságnak valamilyen ilyen emlékszobája?
4: Hát Vámos atya Vámos előtaggal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy Vám szedési joga volt, tehát egy helyiség, ami bemutatja a Vámnak a történetét, egyenruhák, kitüntetések, szeszmérőgép, kiadványok, a régi határátkelő helyeknek a térképét is látni, vámzárak, repülőgépnek a jelzései, tehát minden olyan dolog itt megtalálható, ami a Vámmal kapcsolatos.
2: A Vámokról ugye annyit mondjunk el, hogy ez addig működött, amíg le nem csapolták a környékben a mocsarakat, mert ugye addig az itteni hidakon lehetett átkelni, és akkor utána ez a lehetőség megszűnt. Nagyjából mikor szűnt meg ez az időben?
4: Ez egy sóútvonal volt egészen Munkácsig, tehát az 1900 éveknek az elején megszűnt a vámszedés jog.
2: Ha ezt már megbeszéltük, hogy az első tag a Vámos, az érthető. Az atya, az miből eredt?
4: Atya Atiász néven birtokosok éltek itt, és az ő nevük alapján lett az atya utótagunk.
2: Melyik a legkorábbi Vámos emlékruha, eszköz, bármi, amit itt látunk?
4: No, ez az 1885-ös mintázatú huszár fazonú pénzügyőr egyenruha. Gulyás úr, aki a kiállítás anyagának az öme, az ő tulajdona volt, azt mondta, hogy 2 létezik belőle, egy nálunk van, és egy pedig Budapesti Múzeumban.
2: És ezt úgy képzeljék el, hogy ez még ilyen felültöltős puskával van, rendes karddal az oldalán, és hát ilyen zsinóros mente szerűség volt még rajtuk, és innen jutunk el egészen a VPOP és egyenruháig.
4: Így van.
2: Ez akkor a Vámos rész. Merre fele érdemes nekünk tovább menni?
4: Hát mehetünk a hadtörténetbe.
2: Ahhoz egy szobával kell arrébb menni, és akkor oha, hát hogy itt akkor az ágyútól a különböző töröken, kardokon keresztül puskák. Na hát azt például nem is tudom, az tudják mire hasonlít, mint ami a foci VB-n volt, ez az úgynevezett vuvuzela. Ez valamilyen kürtszerűség.
4: Ez puskaportartó. Be lehetett a két végét dugni, és akkor nem ázott el, ha esetleg esett az eső.
2: Na, azt mondja, Pálfi Balázs a szerkesztő mutatta egy feliratot, lelőtt szovjet vadász repülőgép nehéz gép puskája, ez az, ami itt feketélik fel és hajlik a csőre?
4: Igen, azért hajlik, mert hogy zuhanás közben ez megsérült és így maradt.
2: De itt zuhant le valahol a környék?
4: Nem pontosan itt, valószínűleg, hogy Magyarországon, mert hogy ez a gyűjtemény, amit mi itt látunk, dr. Gulyás Istvánnak az adománya, ajándéka, aki Tarnaméren a rendőrmúzeumot is berendezte, ezeket az anyagoknak a 70%-át ő hozta, az ő adománya.
2: Az emlegetett Gulyás István a település egyik díszpolgára, és a továbbiakban még szóba kerül egy másik díszpolgár, dr. Szabó József is, Mindkettőjük sok-sok tárgyal és tudással gyarapította a falut. Emlegetjük majd még a korábbi polgármestert, Szász Józsefet is, aki 1994 és 2024 között, tehát 7 cikluson át volt a falu első embere. Sajnos 2026. februárjában elhunyt, tehát ő már nem lehetett a kalauzunk, de vissza a jelenbe, folytatjuk a gyűjtemény bejárását. És akkor olyan nagyokat ugrunk az időben, hogy ahogy belépünk, a baloldali falon vannak a honfoglaláskori dolgok, utána jön ez a már említett lelőtt szovjet vadászrepülőgép, egy fal alarrébb 48-49, és akkor a harmadikon pedig már a 20. században vagyunk, mert hiszen Lenin, Stalin, Hitler, Churchill és a többiek megjelennek azon a falon.
4: Ez a szoba is nagyon jó arra, hogy volt nekünk olyan, amikor az iskolás gyermekek egy történelem dolgozatra, vagy mentek valamilyen versenyre, akkor innen szerezték meg maguknak a tudnivalókat.
2: Krutila Józsefné Marikához, polgármesterasszonyhoz szól a kérdés, hogy minek után ő ingázik, mert hogy ő nem Vámosatyán lakik. Honnan ingázik?
3: Vásárosnaményból.
2: Biztos, hogy emlékszik arra, amikor először bejött ebbe a gyűjteménybe. Mi az, ami megütötte a szemét, vagy amin elcsodálkozott?
3: Hát igen, emlékszem rá, mert ugye a polgármesterrel régi jó kapcsolatot tartottunk fenn, és ugye mindig mondta, hogy gyere, nézd meg, hogy miket hoztunk, mik vannak.
2: Ez az elődje.
3: Igen, én nagyon el voltam csodálkozva, hogy egy ilyen pici kis faluba ekkora történelmi kiállítás, rengeteg eszköz, amit ugye használtak, hogy is került ez ide, és akkor ugye elmondta a történetet, hogy dr. Szabó József tanár úrral ő megismerkedett, és akkor ő meg még bevonta hozzá dr. Gulyás Istvánt, és így ugye ők hárman ezeket a dolgokat idehozták, és én megígértem, hogy ugyanilyen színvonalon, ahogy most van, tehát ugyanígy fogom rendbe tartani.
2: Tehát amikor beléptünk, akkor ugye elindultunk a Vámosoktól, eljutottunk a pénzügyőrökig, akkor ebben a szobában szintén történelmi kiállítás, honfoglalás, mondjuk ugye a 20. század közepéig, és hogyha átmegyünk az épületnek a másik végébe, a másik szobába, aha, hát ott is történelem van, igen, mert hogy itt is megjelenik a 20. század, de ennek a szobának mi a koncepciója?
4: Hát ez egy rendvédelmi szoba, egészen a betyárt csendőrkorszaktól megkezdve, munkásőr egyenruháig, kitüntetések, fotószék található, aztán a magyar királyi csendőrségnek a különböző fegyverei, aztán az 56-os tábla, ami még a falon van, régi magyar címerek, zászlók, és van nekünk 5 bábunk, ami magyar csendőr-rendőr filmeknek a szereplői voltak, akár a kisvárosban Hollósi Frigyes, aztán Koncz Gábor, vagy Csupati a Kántor című filmből, és Görbe Nóra a Linda szerepében.
2: Azt mondja ez meg nekem, hogy a bicikli, ami oda az előbb felsorolt színészek elé van letámasztva.
4: Csendőrkerékpár volt, régen a csendőrök ilyenekkel járták a határt, a falvakat.
2: Ugye ezt ne felejtsük el, hogy azok a gyerekek, akik ma mondjuk általános iskolások, még középiskolások is bőven 2000 után születtek. Tehát nekik még a 20. század közepe is, mondjuk ott a második világháború, hát abszolút történelem. Hogy mi az, amire rácsodálkoznak, mi az, ami leginkább megakad a szemük?
3: Szerintem ezeken a csendőrruhákon, ez nagyon szokott tetszeni a gyerekeknek, meg a fotószékünk, tehát abban nagyon sokat szoktak fotózkodni.
2: Ugye mondtuk, hogy van egy másik épület is, az konkrétan ezzel a házzal szemben van.
4: Ott Vámosatyának a története található.
2: De még mielőtt belépünk, azért ezt meg kell beszéljük, hogy itt az ajtófélfa mellett 2 férfinak van felfestve a portréja.
4: A Vámosatya határában lévő Büdivárnak voltak a főispánjai, idősebb Büdi Mihály, ez pedig az ifjabb Büdi Mihály.
2: Azt mondja, hogy helytörténeti kiállítóhely Vámosatyán mutatja a tábla az ajtó felett. Na, ez egy régebbi ház egyébként, mert hogy itt még jobban le kell hajolni, hogyha az ember belép, és akkor, ahogy már azt Erika mondta, itt van ifjabb és idősebb Büdi Mihálynak a portréja, illetve mellette rengeteg fegyver.
4: Meg a jancsikályha, a varrógép, ez a frégi főző lapszerűség a vámosatyai lakosoknak a felajánlásából.
2: Közben azt nézem, hogy még a természetvédelem is megjelenik egy táblán, illetve a műemlékek, a templomot felismerem. A természeti értékeknél mit tartanak fontosnak helyben?
4: A Vámosatya határába pont van a 600 hektáros bockereki erdő, ami a Beregnek a tüdeje néven is szerepel.
2: És egyébként megjelenik szerintem az keresztszemes hímzés, nem? Ami ott a Vámosatya feliraton van. Olyat még tud valaki készíteni a településen?
4: Vannak, akik azért még tudják csinálni, de inkább az idősebb korosztály.
2: Polgármester asszonynak mesélem, hogy 2 évvel ezelőtt mi már jártunk itt. Egyrészt azért, mert akkor még nem ő volt a polgármester, és nem én voltam a riporter, de beszéltünk abban a műsorban a Büdi várról, illetve annak a romjairól, és hogy oda szoktak például osztályokat kivinni. Ezen kívül mi minden mindenre használják még a romokat, mi mindent tartanak ott?
3: Hát most volt egy koncertünk a Németh Nyiba Sándorral és Dévai Nagy Kamillával, akkor voltak itt nálunk az íjászok is, és nagyon jól sikerült a koncert, tehát sokan kijöttek a településről, és meg ugye eleve ott voltak az íjászok, úgyhogy nagyon jól sikerült ez a koncert ott. Hát meg igazából ugye a gyerekek, akik jönnek a környéken ilyenkor nyáron, mikor táborokban vannak, ők szoktak nagyon sokat biciklis túrákat szervezni ott.
2: Polgármester azt mondja, ugye 2 éve polgármester. Na most egy picit bele tekintve az itteni közösség életébe, hogy munka lehetőség például mennyire van, mennyire alvó település Vámosatya?
3: Hát igazából a lakosságnak olyan 70%-a idős, ugye már mindenki nyugdíjas. Hát a fiatalok vannak, akik eljárnak dolgozni, meg ugye a közmunkaprogram, ennyi lehetőség van itt a településen, meg hát persze ugye a gazdaság, ami nem a legutolsó, mert rengeteg föld van, almások, meg hát ugye a kukorica, a napraforgót.
2: Állatokat tart valaki?
3: Na, igazából az állat már nem jellemző, tehén ilyesmi nem nagyon, a juhászat inkább.
2: Szolgálati közlemény. Időutazást teszünk mindjárt, hiszen olyan témába botlottunk a rádió archívumát böngészve, ami kihagyhatatlan. Amiből idézünk egy 1980-as dokumentumműsor a 20-as stúdió sorozatából. Volt itt egy 13 éves állami gondozott kisfiú, Jancsik Pisti, aki 9 évet élt Vámosatyán nevelőanyjával, Baksa nénivel, aztán a gyermeket a szülőanyja kérésére áthelyezték egy budapesti nevelőotthonba. Történt mindez azért, hogy a biológiai anya könnyebben juthasson lakáshoz, és tette mindezt annak ellenére, hogy maga a gyerek sem szeretett volna elmenni Vámosatyáról, ahol mondtam előzőleg 9 évet töltött. Végül 1 év volt az az idő, ameddig Budapesten maradt, és utána visszakerült Vámosatyára. Erről fogunk beszélgetni Bákainé K.S. van Borbálával, aki maga is nevelőszülő, de előtte hallgassunk meg egy rövid bejátszást.
5: Szép út ez, Pista, mi?
6: Igen.
5: Most nagyon izgatott vagy, mert már közeledtünk a Vámosatyához.
6: Igen. Alig hiszem, hogy odaérjünk. Hát szeretném már látni anyut.
5: Viszel-e valami ajándékot neki?
6: Igen, viszek neki, amit az igazgató bácsi küldött. Csokit, narancs, citromot.
5: Sok barátod volt?
6: Igen, majdnem az egész iskola az volt. Olasz József, Liba Barnus, Révés Csaba, Simon András, a Bakó Bandi, Bálkai Károly.
5: Szép falu, Vámosatya?
6: Igen, van ott neki templomjuk, és legelsőbbet ott szedték az első vámot, és erről kapta a nevét Vámosatya. Már itt is van. Itt most már megkezdődnek a házak. Mi még egy busz.

0: Bálkainék Kejszman Borbálának nagyon sok érzelem hullámzott végig az arcán. Ismerős szituáció, vagy ismerős történet?
1: Ismerős, igen. Én 79-ben kerültem ide, azért őket is ismertem.
0: Kiket ismert belőle?
1: A Varga Dénest, a Jancsik Jancsikot, Lukácsi Bolyát, még többen is voltak ott.
0: Utólag így, akkor most majdnem 46 év távlatából visszahallgatni ezt, az felkavaró?
1: Hát, igen. Van benne szép is, rossz is.
0: Konkrétan a Pistit, Jancsik Pistit ismerte akkor ezek szerint?
1: Hát így az iskolából ismertem.
0: De a történetét azt tudta?
1: Hát így nem tudtam. De velem is megtörtént ugyanez.
0: Hogyan?
1: Hát engem is hazavittek a szüleim, de engemet úgy vittek haza, mint állami gondozott. Úgy akartak nevelni továbbra is.
0: Igen?
1: Hát csak én nem éreztem jó otthon, és vissza kérettem ide magam Vámosutyára.
0: Mennyit volt otthon?
1: Fél évet.
0: És utána gond nélkül visszaengedték?
1: Hát igen, visszabekerültem az intézetbe, onnan megkértem, hogy visszahelyezzenek ide. Mert itt jobb volt. Itt kaptam ennivalót, fedél volt a fejem felett.
0: És állami gondozatból már a szintén nevelőszülő lett?
1: Igen, hogy adjak esélyt több gyermeknek is, de ez intézetben nevelkedjenek.
0: Hány gyermek nevelkedik most magánál?
1: Két kislány.
0: Hány évesek?
1: A nagyobbik 17, a kicsi meg 7.
0: És mióta?
1: A nagyobbik az 5 éve, a kicsi meg 2 éve.
0: Polgármester asszony mondja, hogy előtte is volt két kislány, akik viszont elmentek.
1: Igen, hát azokat nem akartam megjönni. Nagyon megszerettem, de hát muszáj 4 elvitte haza Budapestre.
0: Ez ilyenkor hogy működik, hogy 18 éves korukig maradhatnak, vagy amíg ők akarnak? Vagy...
1: Igen.
0: Amíg
1: igen,
0: akarnak?
1: Akarnak, igen. Utalgondozottként, igen.
0: Aha.
1: De a kislány 5 éves volt, érte jött a nagynénye, felelősséget vállal érte, de hát nem nagyon akartam engedni. Megszerettem, na, de muszáj voltam odaadni. De hát az rossz volt.
0: Ez mind világos, hogy az ember muszáj odaadni. Én azt a bátorságot csodálom, amikor ezek után újra belevág ebbe a körbe.
1: Hát, én szeretem a gyermekeket.
0: És azt gondolta, hogy az lesz a jó, hogyha az előző kettő kislány helyett jön másik kettő.
1: Jön, igen, rögtön jött is a következő.
0: Most már hányadik lánypáros van?
1: Hát ez a negyedik.
0: És ez időről időre nehezebb, könnyebb, másabb, milyen?
1: Nehezebb. Ez a kettő, ez első akarnak, mert haza se akarnak kerülni. Azt mondták, mama, én maradok, én nem akarok haza menni.
0: Mamának szólítják?
1: Igen, a kicsi mamának, a nagy meg Bori néninek.
0: Na most visszautalva erre a felvételre, amit meghallgattunk, ez ugye 1980-ban készült, és akkor még több családnál voltak ilyen nevelt gyerekek. Ma mi a helyzet?
1: 5 családnál van ilyen nevelt gyermek. Hát meg már kiöregedett a falu. Nincs annyi fiatal.
0: Ilyenkor pusztán csak az emberi jót akar tenni. Nekem egyetlen lányom van, ő az én vér szerinti lányom. Na most, ha át kéne adnom, tényleg bele se akarok gondolni. És azt sejtem, hogy valami hasonló alakul ki egy nevelt gyereknél is.
1: Hát igen, hasonló. Szeretet.
0: Nem lehet elmondani.
1: Nem.
0: De csinálja tovább.
1: Csinálom tovább. Így van. Szeretem is őket. Még egy kicsi Rinaldo Rinaldini akkor is. Hát.
0: Nem lehet másképp, azt látom az arcán.
1: Nem lehet így elmondani.
0: De nem, hanem, hogy nem tudja elképzelni, hogy másképp legyen.
1: Nem.
0: Utolsó helyszíni beszélgetésünk elé kívánkozik egy az interneten fellelhető filmhangja, aminek a címe Ezt a kerekerdőt járom én, Orosz József juhász portréja.

0: Kunnen átjött kint, igen, akkor ez még magyar volt. Nagyapám eljött ide, jó vártam a tanyára, jött kint után. Apám orosz Dezsely, az nem juhászkodott, hogy anyai ágró. Vannak ezek a juhászkodások.
1: Újabb helyszínre érkeztünk, mert hogy Krutila Józsefné Marika polgármester azt mondta, hogy ha valami jót akarok hallani Vámosatjáról, akkor jöjjünk el Orosz Józsefhez, aki egyrészt patrióta, másrészt nagyon szépen tud mesélni a településről.
2: Én csak a juhászatról tudok.
1: Már ki fog az derülni, hogy nem így van. Mióta él Vámosatján?
2: Hát, mikor fejlse, ide jártam iskolába. Mert anyán laktunk én, ott lejöttem fel, onnan jártam be ide iskolába.
1: Azt mondta, hogy csak a juhászkodásról tud, arról szeret ezek szerint a legjobban?
2: Hát ugye egy éves koromtól ezt én csinálom. Most 82 éves vagyok. Ez az életem, na. Anyám bitnél járunk. De ez juhász família. Visszamenőleg, hogy szokták mondani, 200 évre, 300, dinasztia. Kossa felől jöttünk ide, nagyapám ott született, Kossán a nevelt fél, határokat lezárták, és így. A bockerekbe lőttem, mint a vad ember.
1: És közben azt nézem, hogy van ott egy kép a válla mögött, amin támaszkodik a botjára, meg rajta van a juhászkalap, akkor ez a munkafelszerelés?
2: Uh-huh.
1: A velünk szembe lévő trófeát, hogy egy picit akkor egy más természeti vonatkozást is idehozzunk, azt maga lőtte?
2: Jó, én szoknyavadász vagyok, nem vadász helyzet. Ott leéltem, a madár adta nekem a gancs. Hát az aranyérmes lett van, ha lelőtték, de ezt úgy nyertem oktávúbelbe, ez egy 5-6 évű.
1: Mit szeretett meg Vámosatjában? Azt mondja, hogy kiskora óta itt él, hát akkor annak most már több mint 7 évtizede, majdnem 8.
2: Hát, én nem mennék sehol.
1: De miért nem? Soha nem csábította a város?
2: Még a város. 4 hónapig voltam Debrecenbe, kefegyárba. Mert Pista bátyám Bittner, anyám meg a testvére, ott volt ilyen igazgató szárviség, vagy micsoda, ott éjcs volt, hogy menjek már nézek szépen. Az a tejében láttam, hogy öltönybe járkálnak, hát mondom, melyek mennél. Nagyapám nem akartak. Hát azt 4 hónapig voltam, az őt így. De nem az én világom volt. Hát még teljesen jó volt, de tavasszal, amikor májusban a gejele megszólalt, kimentem olyan a fák közé, ott hátul, ott kerestek, hogy hon vagyok, vagy járba. Hát azt, mert elmentem a zsigvására, már pergőket vettem a nyakába. Azt mondja, Pista bátyám ángyomnak, hogy Jauska már nem sokáig marad, a pergőt veszi. Hát nem szerettem. Azt mondta, hogy azokat, hogy hát báránhús küldjek, mondj neki.
1: Ha már beszéltünk erről, a generációk óta ezzel foglalkozik a család. Idefele jövet találkoztam a fiával, Tiborral. Őt rá lehet venni hasonlóra, hogy ő is menjen juhászkodni?
2: Igen. Hát, juhászkodni.
1: Megy hát, magával?
2: Hát nem, itt kezdesen, közösen. Ő nem ment tanulni, és egy kicsi korától, mint én.
1: Unokája van?
2: Ja, most jöttett egy szép dédunokám is.
1: És ő közülük valaki hajlamos erre a mesterségre?
2: Hát, nem hiszem.
1: Fia lesz az utolsó?
2: Uh-huh.
1: Mondja, milyen emlékek, élmények kötik Vámosatjához? Mert hogyha jönnek a riporterek, valamit mesélni kell, akkor mi az, amivel biztosan meg tudja fűzni a helyieket?
2: Meg van egy filmem, egy euró hosszás. Már ezelőtt 5 éve csináltak, abban minden. Már 58 ezeren nézték meg. Ezekről szól itt, ez a kis múzeum.
1: Na nézzük meg akkor ezt a múzeumot. Feláll, jön velem akkor hátra, és itt ugyanúgy egy juhászbotra támaszkodik, és akkor táska is, pipa is, minden a magáé.
2: Minden. Ez a gyújtam, az apósó mely volt.
1: Jó régi, de még mindig veti a tőszékrát, igen.
2: Ez nagyapám 14-es háborúban.
1: Ül egy lovon, hát délcek fiatalember volt, annyit tudok elmondani. Ő a családnak a kassai ága?
2: Ez nevelt fél.
1: Aha. Visszatesszük a helyére. Abban a börtökben mi van?
2: Ebbe kell is. Hát meg ott van magyapám, aki félnevelt, 35-ben, az a kép, az akkori.
1: Ott fekszik a mezőn, mögötte a juhokkal.
2: Ezek a csengők, ott szóltak azon.
1: Tényleg, ma még ugyanígy használ csengőt?
2: Itt van ennél, felszoktam
1: tenni. Egyet. Ke Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen a Vámos atyáról, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette. A gyártásvezetőnk van Csok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Közben a Fidesz-KDNP bejelentette, hogy csütörtök estére az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, de a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének fokozásáról is, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Hangsúlyozta, hogy az orosz és az ukrán elnök egyaránt véget akar vetni a konfliktusnak. Trump elnök egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijvel a NATO csúcs után. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. Hozzátette, hogy a mentőcsapatok folytatják a kereséseket, de egyre kevesebb esély van túlélőket találni. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetező gépekkel gyérítenek este és éjszaka. A labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében Portugália-Spanyolország 0-1, Mikel Merino a 90. percben lőtt góliával nyertek az Európa-bajnok spanyolok. Az Egyesült Államok-Belgium mérkőzés még nem dőlt el. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24 és 31 fok között alakul majd. 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

köszöntöm hallgatóinkat. Ezen a héten július jeles napjairól hallanak a Hagyományok Háza műsorában. Zenei összeállításunkban dunántúli falusi zenekarok muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. Júliust eleink hívták nyárhónak, áldáshavának, a keresztény hagyomány pedig az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja. A régi római naptárban, 5. hónap lévén, először a Quintilis, azaz 5. nevet viselte, még nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben, az e hónapban született Julius Cézárról nevezték el. Vegyünk hát sorra néhány jeles napot. Július 2. napja, Sarlós boldogasszony ünnepe. A boldogasszony, az áldott állapotban lévő Mária, a várandós anyák, a szegények, a fogságban sínlődők pártfogója. Sok helyen ezen a napon kezdték el az aratást, amit kalapemeléssel és imádsággal kezdtek. Az aratók munkaeszközeit a pap megszentelte, majd a búzatábla szélén keresztet vetettek, mielőtt nekiláttak. Az első és az utolsó kévéknek nagy jelentőséget tulajdonítottak. Ha az elsőből adtak a baromfinak, akkor attól azok egészségesek és termékenyek lettek. Ha pedig az arató a derekára kötötte, elűzte fájdalmait. Az utolsó kévéből arató koszorút készítettek, és a gazdának adták váltság fejében, amit ő a mestergerendára akasztott, jelezve ezzel a munka végeztét. Ebből a koszorúból a kimorzsolt szemeket a vetendők közé keverték tavasszal, és egy talpalatnyi gabonát is meghagytak aratatlanul, hogy jövőre jó termés legyen. A tánccal egybekötött aratóbál egy 1901-es miniszteri felhívás után vált általánossá, főleg nagybirtokos vidékeken. Az egyénileg arató gazda nem rendezett ünnepséget, de a kalákás vagy részes aratásnál rendszerint táncos mulatság, vagy ahogy felvidéken hívták, kepebál zárta a munkákat, amelyet gyakran a tarlón tartottak meg.

július havában az emberélet tevékenységein túl még számos szokás és népi megfigyelés köthető naptári nevekhez. Július 20-a Illés prófétáról elnevezett nap, amikor is munkatilalom volt, mert ezen a napon gyakoriak voltak a viharok, és féltek, hogy szétveri vagy felgyújtja az asztagokat. A hiedelem szerint mennydörgéskor a harci szekéren mennybe vonult Illés próféta abroncsolja kerekét. Július 22-e Mária Magdolna ünnepe, aki megtért a bűnös élettől. Úgy tartották, hogy ilyenkor esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna siratja a bűneit. Július 25-e Jakab napja. Szent Jakab a búcsújárók, hajósok és utasok védőszentje, aki az apostolok közül elsőként szenvedett vértanú halált. Rendszerint ekkorra a zabot le kell aratni, mert különben elvész. Július 26-a Anna napja. Szent Anna, Szűz Mária édesanyja. A katolikus hívő asszonyok hozzá könyörögtek gyermekáldásért. Ez a nap időjárás jósló nap is. Ha ezen a napon bolyokat készítő hangyákra leszünk figyelmesek, abból a régiek hite szerint arra lehet következtetni, hogy csapadékos lesz a tél. A kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő esetén e napon szedték az úgynevezett Anna babot. A Szent Annának szentelt kedd évszázadokon keresztül asszonyi dolog tiltó nap volt. Mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is élő szokásként említhetjük a füredi Anna bált. A csízió, azaz a kalendárium szerint július hónapban régen tartózkodni kellett a borsos és fűszeres ételektől, valamint az édeslekvároktól. Nem volt ajánlatos ilyenkor az érvágás, a purgálás, de az asszonnyal együtt hálás sem. A júliusra vonatkozó népi megfigyeléseket egy mondóka is összefoglalja. Esős Illés rossz, mert áldást nem hoz. Jakab napja vihart szül, Magdolna sárban csücsül. Anna asszony reggele már hűvös, ne játsz vele. Mihelyt a pók széttépi hálóját, jön a felhő, sörögtön tartós esőt ad.

Kedves hallgatóink, műsorunkban júliusi nevezetes napokról, a hónaphoz kapcsolódó hiedelemvilágról és népszokásokról volt szó. Zenei összeállításunkban régi dunántúli falusi muzsika szólt. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Kardos Biri Elvira nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Műsorunk tartalmából. Először osztottak diplomát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. Megérkeztek a Rákóczi Szövetség iskolatáskái a romániai magyarsághoz. Székely népviselet és 1000 székely leány napja volt az elmúlt hétvégén. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese vagyok a részletekkel. Háború, bizonytalanság és légiriadók árnyékában kezdték meg tanulmányaikat, most pedig történelmet írtak. Az egykori főiskola átalakult, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mostani évfolyama már egyetemi diplomát vehetett át. A végzősök szerint a diploma nem csak személyes siker, hanem annak a bizonyítéka is, hogy a kitartás és a szülőföld iránti elkötelezettség a legnagyobb időkben is meghozza gyümölcsét. Részlete kíváncsik Attilától.
3: Egyetemi éveink a háború kitörésével egy időben 2022-ben kezdődtek. Ez a történelmi törésvonal csendben, de nagyon is jelenvalóan végigkísértem mindennapjainkat. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy többszörösen nehezített körülmények között végzett évfolyam vagyunk, de hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy mi vagyunk az első olyan évfolyam alapképzésben, akik már nem főiskolai, hanem Rákóczi egyetemi diplomát vehettek át.
4: Fogalmaz Bacskai Dorina, aki szintén átvehette a Beregszászi Rákóczi Egyetem diplomáját. Orosz Ildikó elnök kiemelte, a friss diplomások jelentik a kárpátaljai magyar közösség jövőjét. Az előttük álló feladat nem csak a szakmai helytállás lesz, hanem az is, hogy a háborút követően részt vegyenek a magyar élet helyreállításában.
5: Több mint 300-an kaptak ma diplomát és különböző szintű diplomát, VSC és MSC szinten. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, és úgy látjuk, hogy bennük van Kárpátalja jövője. Ők azok, akiknek majd ezt a régiót nagyon reméljük minél hamarabb bekövetkező béke után helyre kell állítani. Nekik kell majd az itt maradottakba tartani a lelket, továbbvinni azt a hivatást, azt a folyamatot, amit mi elkezdtünk, amit a kárpátaljai magyarság előttünk lévők is elkezdtünk, hogy az óvodától az egyetemig legyen egy teljes körű anyanyelvű oktatási rendszer, akik mindig adnak a közösség számára értelmiséget. Erre is hívtam fel a figyelmet, hogy az ő feladatuk lesz egyébként a háború után hidat építeni magyar-magyar és magyar-ukrán között is. Sokat kell dolgozni, hogy a háborús hangulat véget érjen, és valódi béke legyen Kárpátalján.
4: A Beregszászi Rákóczi Egyetem folyamatosan bővíti képzési kínálatát. A következő tanévtől már pszichológia és színművészet alapképzésre is várják a jelentkezőket, miközben a korábban indított szakok továbbra is elérhetők. Az intézmény célja, hogy minél több fiatal számára biztosítson korszerű, magyar nyelvű felsőoktatást Kárpátalján. Csernicskó István rektor.
6: Minden egyes évben különlegesnek érezzük azt a kimenő évfolyamot, amely éppen elhagyja az intézményt. Most különleges az idei végzőstársaság, mert először adhattunk át egy jó nagy kibocsátott évfolyamnak egyetemi okleveleket. Azok a fiatalok, akik ma diplomát kaptak, nem könnyű időszakban voltak diákok. De úgy gondoltuk, hogy nem tehetnek arról, hogy az országban háborúdul, nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között töltjük a mindennapjainkat. Ők most diákok, ők most szereztek a tudásukról tanúbizonyítást, egy oklevelet. Éppen ezért egyértelműen az a döntés született, hogy megtartjuk ezt a diplomatot. Az intézmény életében is, és a diplomát kapott fiatalok életében is meghatározó esőnén az, hogy 300 fölötti hallgató fiatal kárpátaljai magyar értelmiségi lép ki a mindennapokba. Egy közösség számára, egy kicsi közösség számára, mint amilyen a miénk, az ilyen napok jelentik azt, hogy van jövő, van kiért, van miért dolgozni, és ami nagyon fontos, van kinek is dolgozni. Összesen 34 képzésünk van, a tanévet 1584 hallgatóval zártuk. Minden éven az utóbbi 10 évben valamilyen új képzést, új szakot elindítunk. Most is a felvételi hirdetésünkben két új szak jelent meg. Az egyik a pszichológia alapképzés. És azt hiszem, hogy nem kell különösebben magyarázni, miért van erre a képzésre szükség. Olyan időket élünk, amikor az ember mentális egészsége is megsínli az országban dúló állapotokat. A másik képzésünk pedig a színművészet. A Beregszászi Színházzal közösen jutottunk arra a döntésre, hogy a színész utánpótlás a szükséges dolog, és éppen ezért együttműködve a Budapesti Színművészeti Egyetemmel, illetőleg, mint mondtam, a Beregszászi Színházzal elindítjuk ezt a képzést is. Ezzel is színesítve a képzési portfólió, kollégáinkat. Korábban elsősorban pedagógus képzőintézmény voltunk, de talán érzékelhető az igyekezetünk, hogy a jól bevált tanárszakjaink, a jól bevált gazdasági képzéseink, a jól bevált mondjuk fordító tolmács képzéseink mellett tágabbra nyitjuk ezúttal az intézmény kapujait, és mindenkit várunk, akár új, akár régi, akár már ismert, vagy akár most induló szakra szeretne hozzánk jönni.
2: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mostani végzősei még főiskolán kezdték meg tanulmányaikat. Ma azonban egyetemi diplomát vehettek át. A sok kis romániai magyar iskolás előtt még messze az egyetem, de már egy iskolatáska is komoly segítség lehet az oda vezető úton. A Kárpát-medencében lévő elosztó központokba közel 10 000 iskolatáska érkezett a Rákóczi Szövetség jóvoltából, a román-magyar határ mellett lévő Bihar község római katolikus templomába várták azokat a szülőket, akiknek gyermekei magyar tannyelvű iskolában kezdik a tanulást ősszel. Ionescu Nikolett összeállítása.
7: Te milyen táskát választottál? Molnár Benet.
8: Farkasast.
7: A sulit várod már?
8: Igen.
7: Miért?
8: Már sokat kell tanulni.
7: Hú, és szeretsz tanulni?
8: Igen. Az avéba sokat csinálunk, már sok feladatokat csinálunk. És észre megyek suliba, és nagyon várom.
7: Önök miért adják a gyermekeket magyar tagozatú iskolába? Pénzes Tamás.
9: Azért, hogy megmaradjanak, mint magyar identitás. Családban magyarul beszélünk. Az az első 14 év én fontosnak tartom, hogy az anyanyelvi szintet tanulja meg úgy, ahogy kell. A szülőföldön maradjanak meg, mint magyar, és ugyanígy, mint a nagyszüleink, dédszüleink megmaradtak, voltak háborúk. Most jó világ van, és mégis sokan elvándorolnak, és másért próbálnak szerencsét, de szerintem, aki életre való, az itt is ugyanúgy megmarad, és ugyanígy tud tovább élni. 3 gyermekem van, nyilván a táskát mindegyiknek meg tudnánk venni, meg több írószert, füzeteket, könyveket, ha arról van szó, de nagyra értékelem, hogy létezik ez a támogatás.
7: Az ön csoportjában hogyan fogadták a szülők ezt a táskát? Sánta Salomé Ibolya, óvodapedagógus.
10: Magyar közösséghez tartozunk, és nagy-nagy szeretettel fogadták ezt az adományt. Nem feltétlen azt, hogy a táska, hanem azt, hogy összetartozunk, egy magyar közösséghez tartozunk, és onnan jön az adomány, és nagy tisztelet azok számára, akik ezt összegyűjtötték, és akik ezzel foglalkoztak. Tehát nagy szeretettel fogadták a szülők.
7: Meg a gyerekek is már nagyon élvezik a válogatást.
10: Igen. A gyerekek is nagy örömmel és mosollyal várták. Óvónéni, mikor jön a táska, már kérdezték.
7: Van olyan család, aki számára ez jelentős anyagi támogatást jelent, tehát nem csak ez, hanem a többi adomány is, vagy inkább erkölcsi támogatást jelent.
10: Ahogy én látom a dolgot, mindkettő. És igen, van olyan család, ahol anyagi támogatást jelent, de főleg erkölcsi támogatást. Magyarok vagyunk, ugye, és mi egyek vagyunk, és ez az érzés nagyon fontos a magyar közösség számára.
7: Hány iskolatáska érkezett a térségbe? Csorba Mihály iskolaigazgató.
11: Biharon általában a Bihar, Arad, Temes, Krassó, Szörény, Besztercenaszód, Alsófehér, Brassó és Kolozs megyéket szoktuk kiosztani, tehát ez az elosztó központunk. Van még egy Szatmáron, és a Székelyföld most van alakulóban, tehát igazából Dél-Erdély és a Partium minden kapja az iskolatáskákat. A számok változnak, hál' Istennek nem lefelé. Tehát úgy tudnám mondani, hogy ez a kezdeményezése a szövetségnek nem csak, hogy lelassítja, de megállította a lemorzsolódást, különösen a szórványvidékeken. Tehát ezek az adatok előttem vannak, akkor akaratlanul is látom, hogy ez egy nagyon hasznos kezdeményezése, összefogása a Rákóczi Szövetségnek, ahol azok az emberek adományoznak, akik szeretnének valamit tenni a határon túl rekedt testvérekért.
7: Ennyire számít ez az ajándék?
11: Ez egy komplex folyamat, hiszen a nagycsoportosokat már karácsonykor megkeresik egy meséskönyvvel és egy csokoládéval. Az iskolából induláskor kapnak egy táskát, illetve van ez a pénzbeli támogatás, az az első körbe 10 000 forint, amit minden iskolába induló gyerek megkap, illetve a szülőföldön magyarul pályázatban a 100 000 forint egy ösztönzést tud biztosítani. Nem csak ösztönzés, hanem tényleg reálisan segítség, mondom, mint gyakorló apuka 4 gyerekkel, hogy ez tud hozzájárulni a családi költségvetéshez, és igenis segítség tud lenni iskola kezdéskor.
7: Itt hány táskát osztottak ki?
11: 21-et osztottunk ki, még hozzánk tartozik Kovács Jut sajnos csak 2-0-os fog iskolát kezdeni, hozzájuk még később fogunk menni. Úgyhogy mi ilyen bizalommal indítjuk az őszi tanévet, hogy 21 előkészítősünk lesz, ami úgy gondolom, hogy egy egész kis tekintélyes osztály lesz.
7: A gyermekek száma nő?
11: Nem esik. Mondhatom így, hogy nem esik. Az előző években 2 darab osztályt indítottunk, tehát most egy dupla második első osztályunk van. Hát azok az évek ilyenek voltak, akkor több gyerek volt a településen. Most sem vagyunk elégedetlenek, mert ha azt veszem, hogy akkor volt 29, most van 21, nyilván, hogy nem olyan mértékű az a padás. Bízunk benne, hogy ez a tendencia nem fog megállni a jövőben sem.
2: A Rákóczi Szövetség iskolatáskával segíti a külhoni magyar oktatási intézménybe iratkozó gyermekeket és családjaikat. A Common Kolozsvár pedig fiatalok kreatív ötleteinek megvalósítását támogatja idén is. Az ifjúsági programra július 15-ig lehet jelentkezni. A sikeres pályázat akár 5000 lejt is hozhat a legjobban ötletelőknek. A részletekről elsőként Fogarasi Hannit, a PONT csoport kommunikációs szakemberét kérdezte Ferenc Ádám.
12: A programot a PONT csoport indította 2015-ben, Kolozsvár Európa ifjúsági fővárosa évében. Egy nagyon egyszerű kérdésből indult, mi lenne, ha a fiatalok ötletei valóban alakíthatnák a város életét, és 2015 óta ugye több ezer fiatal csatlakozott, és több száz programot valósított meg a városban. Jelenleg Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Székelyudvarhelyen, Vászlújban is vannak Common kiadások, ugyanakkor az Urbact Európai Városfejlesztési Program jó gyakorlatként ismerte ezt a programot. Most már ugye a 2026-os kiadásnál tartunk, a beiratkozási fázisban vagyunk most. Alapvetően 14 és 27 év közötti fiatalokat várnak, ami hasznos a közösségnek, jót tesz Kolozsvárnak. Legalább 55 lett részesülhet támogatásban. A programot pedig a PONT csoport szervezi partnerségben a Kolozsvári Fiatalok Federációjával. Kolozsvár polgármesteri hivatala és helyi tanácsa finanszírozza ezt a programot, és a program fejlesztését a Botnár alapítvány finanszírozza.
13: Korosztályonként van-e egyfajta lebontása ennek a programnak, és akkor fordulok is Dimény Kristófhoz, aki a program facilitátora.
14: Tág ez a dolog, hogy a fiataloknak van, de gyakorlatilag minden kolozsvári fiatalra lövünk, 14 és 27 év közötti fiatalokról beszélünk. Van 3 trackünk, mi ezt így neveztük el, 3 külön sávon versenyeznek a fiatalok, ilyen szinten kategorizáljuk őket, de ez nem beskatujázni akarja őket, hanem ez inkább egy picit az ő segítségükre van. Van egy Connect névre hallgató trackünk, sávunk, ezen először azok a csapatok fognak versenyezni, amely csapatoknak minden tagja valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, vagy úgy határoztuk meg, hogy nekik valamilyen szinten nehezebb a közösséget elérni, nehezebb promózniuk az ötleteiket. Beszélünk például akár a fogyatékkal élő fiatalokról, akár mondjuk bevándorló hátterű fiatalokról, olyanokról, akik nem beszélik a nyelvet, vagy nincs itt egy kialakult közösségük, mint a kolozsvári fiataloknak, de mindattól függetlenül Kolozsváron élnek, tanulnak vagy dolgoznak, tehát beleesnek ebbe a kategóriába. Szóval ez a Connect. Van a teen sáv, ami ugye tinédzsereknek van, tehát itt, hogyha minden csapattag 14 és 18 év közötti, akkor ők ebben a kategóriában versenyeznek, és így gyakorlatilag ennyi a kikötés. És ez úgy működik, hogy a konnektesek először a konnektesekkel versenyeznek, és ott kiosztunk először 5 díjat, a tínesek a tínesekkel versenyeznek, és ott kiosztunk 10 díjat, és akkor a maradék csapat mind a konnektből, mind a teamből átkerül az openbe, és az open van mindenkinek, ugye 14-től 27 éves fiatalokig. Tehát a kategorizáció annyiből áll.
13: És olyan csapatról is tudok, akik a Kamanon keresztül alakultak végül egyesületté később, és konkrétan egy ilyen projekt indította el őket ezen az úton. Hogyan tudnak jelentkezni ezek a fiatalok, és milyen sarkalatos pontjai vannak a projektnek?
14: A fiatalok legalább 3 és maximum 15 fős csapatokba kell összeálljanak. Egy csapat egy ötletet tölthet fel. Van nekünk egy platformunk, a kamonklus.ro. Ide a csapatok fel kell töltsék az ötleteiket, és mi ellenőrizünk minden ötletet, tehát van néhány szabály, vannak olyan ötletek, amik nem támogathatóak, például politikai témájú ötleteket nem támogatunk, amik gyűlöletkeltők, ilyen dolgok, amik kvázi valamilyen szinten nyilvánvalóak is. Az, hogy milyen ötleteket támogatunk, támogatunk, az nagyon-nagyon tág. Gyakorlatilag van nekünk egy szlogenünk, ami a Let's do well together, tegyünk jót együtt, legyünk jól együtt. Ha olyan az ötlet, ami a közösségnek szól, ami vagány, ami Kolozsváron történik meg, és a kolozsváriaknak szól, és ingyenes a belépés rá, akkor azt mindenféle és akármilyen témában támogatni fogjuk. Tehát feltöltődik az ötlet, lesz két hét, amiben a Kamon csapata le fogunk ülni, és meg fogjuk nézni, hogy ezek az ötletek rendben vannak-e, a szabályzat szempontjából megvalósíthatóak-e, valóban okésak-e az ötletek. Majd, ha ellenőriztük, és minden módosítás megtörtént, akkor következik a szavazás. Minden legalább 14 éves kolozsvári szavazhatnak a kedvenc ötleteikre, és a szavazás végén az ötletet a csapatok megvalósítják.
13: Számos érdekes és izgalmas projekt valósult meg az elmúlt években. Ebből szemezzünk egy párat. Melyek voltak a legemlékezetesebb, legjobb projektek?
12: Kiemelni egy-egy projektet semmiképpen nem szeretnék, mert azt gondolom, hogy mindegyik projekt nagyon értékes és hasznos volt a közösségnek, és nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a programnak az erőssége nem csak az, hogy pénzügyi támogatást kapnak a fiatalok a projektjeik megvalósítására, hanem egy olyan teret és támogató közösséget biztosít, ami azt üzeni a fiataloknak, hogy bármilyen ötlettel lehet jönni, lehet jelentkezni, nem muszáj az világ megváltó ötlet legyen, lehet kis közösségnek szóló, akár egy lakónegyednek szóló program, vagy egy olyan program, ami az egész várost megszólítja. Ebben a programban lehet jelentkezni, a közösség fogja eldönteni, a kolozsvári közösség, és abban benne a fiatalok is, hogy mely ötletek részesülnek támogatásban, és valósulnak meg a fiatalok által majd. Voltak koncertek, kiállítások, különböző egészségügyi kampányok, például HPV megelőző kampány, újrahasznosító kampány, faültető kampány, de rengeteg olyan program valósul meg, ami mind a közösségnek, mind a fiataloknak hasznos, és azt gondolom, hogy ez a program lehetőséget ad arra is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az itt élő, tanuló vagy dolgozó fiataloknak mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami igazán felkelti az érdeklődését.
2: Július 15-ig jelentkezhetnek a Kaman Kolozsvár oldalán azok a fiatalok, akik ötleteikkel alakítanák a város életét.
1: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: A temesvári heti új szó baráti köre 2008-ban a Bánsági Magyar Újságírás hűséges szolgálatáért díjat alapított, amely nevét Pesti Frigyesről kapta. Akkor volt pontosan 150 éve, hogy Pesti Frigyes megjelentette a térség első magyar nyelvű lapját, a Delejtűt. Idén Momir Dorottya, a Bánsági Magyar Értékekért Egyesület tagja vehette át a díjat a heti új szóbaráti köre szombati találkozóján. Lehőcz László beszélgetett vele.
15: Laudációjában Bodo Barna azt mondta, hogy a magyarság értékeinek kutatója, illetve a temesvári temetők első számú ismerője. Hogyan kezdődött ez a munka?
16: Jó pár évvel ezelőtt kezdődött, amikor létezett egy olyan egyesület és honlap is, hogy Bánaterra, akkor kezdtük felkutatni a temetőkben a román személyiségek sírjait, és írni róluk, és akkor egyik alkalommal a mi temesvári történészünk Szekernyes János úr mondta, hogy jó lenne, hogyha foglalkoznék a magyar személyiségek sírjairól, és vettem az ötletet, és azóta már eltelt 10-20 év is, viszont annyira rendszeresen, hogy végigjárjam a temetők minden parcellájának, minden sírját, és a legtöbb magyar és német sírokat le is fényképeztem, tehát van egy nagy fényképtáram is ezekről a sírokról, akkor jött ez az ötletem, hogy írjak is róluk, és minden évben egy-egy temetőt feldolgoztam, és a helyi újságunk magyar évkönyvében, mindenki kalendáriumában minden évben megjelent eddig egy-egy temetőnek a híres személyiségeknek a sírjairól, illetve a személyiségekről is írok. Az idén lesz már a negyedik temető, amit feldolgoztam, most a belvárosi temető fog megjelenni az idei évi kalendáriumban. Megjelent egy kötetünk a bánsági értékekről, és többen írtak gyárakról, iskolákról, különböző parkokról, híres parkokról, és hát engem akkor megkértek, hogy ha már a temetőkkel foglalkozik a sasírokkal, hogy akkor írjak én is, és írtam. De olyan szemszögből írtam, hogy mi a helyzet a jelenlegi személyiségeknek a sírjáról, illetve

0: A nagy harcok dúltak a szabadságharcért. Nagyon sokan elvesztek akkor a csatába, viszont nagyon sokan túlélték. És akkor létezett egy olyan egylet, ami keretében ők számon voltak tartva, élték a civil életüket, és aztán, amikor elhunytak, akkor általában megjelent a helyi újságban egy kicsi életleírás, egy pár sor, hogy ki volt az illető, hol harcolt, és innen tudunk róluk többet. Például én 17 ilyen személynek a sírját megtaláltam, amelyikből kettő most már olyan állapotban van, hogy tulajdonképpen már nem áll az eredeti helyén. Egyet sikerült a tavaly kimentsünk a gyárvárosi temetőből, azt felszámolták, az 2-3 évvel ezelőtt még állt a helyén. Egy másik viszont a józsefvárosi temetőbe egy sírsornak a szélén a földbe volt betaposva, és a mai napig ott van. Én amikor találok egy-egy ilyen sírt, vagy például olyan sírok és sírkövek is, ami mondjuk nehezen olvasható ki, hát rögtön lemosom, letisztítom, mert ezek biztosan, hogy régi személyeknek a sírjai, és persze itt is láttam, hogy ez egy híres személyiség volt, és akkor Iklopsik Ilona kolléganőnk, aki ő is az egyesület tagunk segítségével megtudtuk, hogy ő is 48-as honvéd volt, mert az ő sírkövén sajnos nincs feltüntetve, de így megvan az újságcikk, megvan minden, úgyhogy tudjuk konkrétan, hogy hol volt, és hogy miben vető részt.
1: Milyen téren folytatja ezt a munkát?
0: Temesvárnak van ez a 4 nagy kerületi temetője, ami a városházának tart. Tartozik az Erzsébetvárosi, a Józsefvárosi, a Gyárvárosi és a Belvárosi. Most ezeket mind végigjártam, az idén megjelenik írásba is a 4. a Belvárosi. Jövőre úgy számítottam, hogy ilyen felekezeti temetőket fogok felkeresni, tudnélik nekünk a katolikusoknak is van külön temetőnk, például a Mehalába, meg Szabadfalun, meg még egy pár ilyen külváros részekben. Azokat is felkeresem, és ott is fogok kutatni, hogyha találok, mert tudunk olyan személyiségekről, akik ilyen helyeken lettek eltemetve, és ott fogom folytatni jövőre. És akkor talán egy-két év múlva folytatom a zsidó temetővel, mert az is egy óriási nagy temető, és ott rengeteg személyiség van, úgyhogy ottan lehet, hogy nagy munka vár rám.
2: A temesvári heti újszó baráti köre idén Momir Dorottyának ítélte oda a Pesti Frigyes díjat. Őt hallották korábban. A hétvégén színes viseletbe öltözött lányok és asszonyok, legények és férfiak lepték el Székelyföld településeit. Egyik nap a Székely népviselet napját, másnap pedig az 1000 Székely leányét ülték meg. Az eseményekről Bíró István tudósít Csíkszeredából.
3: A Hargita megyei önkormányzat munkatársa is felöltötték viseletüket a Székely népviselet napjára. Mennyire különleges a hagyományos népviseletben dolgozni?
4: Bálint Margit vagyok, Hargita megye tanácsánál dolgozom. Nekünk ez egy különleges nap. Minden évben csatlakozunk a kezdeményezéshez, a munka végzés ebben a ruhában történik, viszont szívünkben gyakorlatilag minden nap ott van ez a népviselet, hiszen az összetartozáson túl a mindennapi munka, illetve ünnepek része is, és ezt mi így éljük meg.
3: Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa is immár évek óta csatlakozik a Székely népviselet napja rendezvényhez. Miért Dolhai István főkonzul, ráadásul Székely viseletbe öltözött a konzul úr?
5: Így van, fontosnak tartjuk, hogy ez erről a napról megemlékezzük, és a kollégák is beöltöznek, lejövünk ide, és megmutatjuk, hogy mi is része vagyunk a városnak, a Székely közösségnek, hiszen itt dolgozunk, itt élünk, szerintem természetes dolog, hogy csatlakozunk azokhoz a székelyekhez, akik megünneplik minden évben a Székely népviselet napját.
3: A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház csíksomlyói tüdő és fertőző betegségek osztályán a munkaközösség talán a leghűségesebb résztvevője a Székely népviselet napjának, ugyanis évről évre ide várják a Hargita Székely Néptánc Színház tagjait, gondoskodnak a bejövetelkor a fertőtlenítésről, idézőjelben mondom a fertőtlenítést, és egy jó nagyot táncolnak.
6: Kurko Csilla vagyok, tüdőgyógyász. Nekünk nagy élmény mindenképpen, de most már a napunkat nem tudjuk így végig dolgozni, hanem hozzuk magunkkal a viselet és a megegyezett órára öltözünk be. És nagyon szeretjük, mert kemény a munkánk. A covidos periódus óta még sokkal keményebb lett, mert változott a patológia, és nem szeretnők, hogy abba a szagsávba legyünk csak beállva, hanem valami legyen, ami így hétköznapi szinten is feldobja a napunkat. Ugyanakkor közösségkovácsoló ereje is van. És akkor még nem szóltam a hagyományokról.
3: Nagyon szép a népviselet.
6: Ez egy gyergyói népviselet, a rokoját a nagyanyámtól örököltem, az egy 100 éves rokoja, és melléje van a kiegészítőknek a, hát az utólag volt leszövetve kézi szövéssel. Pont ezért, amiről beszéltem, a hagyományoknak a tisztelete, ha mi nem, akik mondhatjuk, hogy még tanult emberek is vagyunk, és hogyha nem állunk emellé a dolog mellé, akkor szép lassan

0: lehet, hogy elkopik, ha már ez a Székelyföldre nem jellemző.
1: András Mihály szervező, a Hargita Székely Néptánc Színház igazgatója.
2: Amire figyelmet fordítunk, az elkezd fejlődni, az elkezd megmutatkozni, és mi most a Székely Népviseletre fordítjuk a figyelmünket ezen a napon, minden évben, és soha nem látott, elfelejtett viseletek kerültek elő most is. Most nagy tusnádiak jöttek olyan viselettel, hogy ne a hidegráz, hogy előkerült. Tehát évek telnek el, és azt mondják, hogy befejeztük a munkánkat, most már csak megmutat a népviseletünkbe, de nem, mert előkerülnek a régiek, hogyha figyelme fordítunk rájuk. És akkor lehet egy derűs napunk, azért, mert akik itt találkoztunk, így úgy, a tánc miatt, a zene miatt, de főleg a viselet miatt egymásra néztünk, és jókedvre derültünk. Tehát kellenek ezek a jókedvű derűs napok az életben.

0: Hitében erős, erkölcsében tiszta, önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk. Így hirdették meg 1931-ben az első ezer székely leány találkozót. 2026-ban mi az üzenete ennek a rendezvénynek? András Mihály szervező, a Hargita Székely Néptánc Színház igazgatója.
1: Az üzenete úgy gondolom az, hogy jó együtt lenni, jó együtt ünnepelni, kell együtt ünnepelni, és hogyha együtt vagyunk, akkor az imádságunk is erősebb, és hogyha ez vidám, jókedvű, és hálát adunk annak, hogy békében töltjük az életünket, akkor az biztos, hogy célba jut, meghallgattatik. Nagyon fontos, hogy hálásak legyünk, és jól érezzük magunk a szülőföldünkön.
0: Honnan is hányan érkeztek a népzene, a néptánc és az imádság ünnepére ide Csíksomjóra?
1: Közel 40 csoport érkezett az idén, és azért csak ennyi, mert ennyi fér be egy napban, mert hogy kórusok is fellépnek, meg köszöntő beszédek vannak, közös tánc van, közös fényképezés, közös ének, tehát annyi minden történik a mai nap, hogy ennyi fér be egy napba.
0: Korodi Attila Csíkszered, a polgármestere azt mondta, hogy ez a találkozó, ez az ünnep főként nem a múlt idézésről szól. Polgármester úr, hogy látja, lesznek-e fiatalok, akik tovább viszik ezt a rendezvényt?
2: Határozottan igen, évről évre egyre több gyerek, fiatal, újabb és újabb generációk veszik fel a viseletünket, és nem egy erőltetett találkozóként, hanem egy természetes, örömmel teli énekkel, tánccal, közös pillanatokkal fűszerezett és megélt ünnepre jönnek el. A viselet már annyira természetes a gyerekeinknek, de rengeteg munka van oktatóknak, iskoláknak, a Hargita Székely Néptánc Színházunknak, hogy nekünk ez a természetes mindennapjainknak a része, és ez a legjobb ebben a történetben, hogy nem porosan veszik ki valamelyik szekrény mélyéből, hanem évente többször magukra öltik, és ezekben a viselettel körülírt hangulatban élik meg a gyerekkorunknak egy részét. Ez egy nagyon szép történet, azt jelenti, hogy van erő abban, hogy 95 év után újra találkozunk, és ezért Székely napját megéljük.
0: A kászoni hagyományőrzők mindig színfoltot hoznak az ezer székely leány napjára. Idén milyen táncokkal érkeztek, és hogy érzik itt magukat? Tima Mária Magdolna, a néptánc csoport vezetője.
3: Az idén a Szederinda csoporttal érkeztünk ide, és bukovinai táncokat hoztunk. A bukovinai táncokkal most ismerkednek, tehát másfél éve, hogy tanulják, és hát a bukovinai székelyeket megidéztük ezzel a tánccal itt az ezer székely leány napján.
4: A Székely Népviselet napját, illetve az Ezer Székely Leányok napját ülték meg Csíkszeredában az elmúlt hétvégén. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
5: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében a szárazság miatt egyre kevesebb van, így sok gazda kénytelen vásárolni. 6 óráig jövünk a részletekkel, most jönnek a hírek, a stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter elrettett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, miszerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, hogy tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezet jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A közlemény kiemeli, a kormány úgy döntött az alaptörvénymódosítás sürgősségi tárgyalásáról, hogy nem várta meg a Velencei Bizottság véleményét. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, de a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének fokozásáról is, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísért az ankarai találkozóra. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Hangsúlyozta, hogy az orosz és az ukrán elnök egyaránt véget akar vetni a konfliktusnak. Trump elnök egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, 18000-en váltak hajléktalanná. Hozzátette, a mentőcsapatok folytatják a kereséseket, de szinte semmi esély nincs már arra, hogy újabb túlélőket találjanak a több ezer eltűnt között. Szíriába látogatott a francia elnök. Emmanuel Macron az uniós országok vezetői közül elsőként ment Damaszkuszba Bashar el-Assad szíriai elnök 2024-es bukása óta. Párizs közölte, hogy a francia államfő a polgárháború sújtotta Szíria újjáépítéséről és kereskedelmi megállapodásokról egyeztet az új szír elnökkel és az ország gazdasági vezetőivel. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízotti elnevezések visszavezetéséről. A kormány a megye és a kormány megbízott megnevezések használatára térne vissza. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A névváltoztatások 577 millió forint költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáról lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. Ami az időjárást illeti, országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: Műsorajánlat. Délelőtt.
4: A nyári szabadságok idején sok lakás, családi ház maradt szabadon. Főszezon ez a betörőknek is. Ma már sok olyan szerkezet van forgalomban, ami jelzi, ha illetéktelenek az árakhoz nyúltak. Feltörték, vagy csak próbálkoztak. Hogyan védekezzünk? Erről beszélgetünk biztonságtechnikai szakértőnkkel. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
3: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: 5 óra múlt 6 perccel.
3: Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Július 7-e kedd van, ma az Apollóniákat köszönhetjük. Most jön néhány téma az elkövetkező szűk fél órából. Az aszály ellenére is stabilnak tűnik a Neszmély melletti gombás pusztai űrgeállomány. Nem olyan régen mérték fel az érintett területet, és a számok bíztatóak.
6: Amikor elkezdtük 2010-ben ezt a munkát, ahogy említettem, 183 állatot hoztunk, plusz mellette volt nagyjából ez az 50 állat, de most már olyan 5000-5500 között van az aktív lyukaknak a száma, nagyjából 3-4-jel kell osztani, és abból megkapjuk, hogy mennyi az öreg állat.
1: Gyönyörű lila színben pompáznak a levendula földek országszerte. Sok helyen, így Sopron térségében is ezekben a napokban kezdődik a betakarítás.
7: A betakarítás az úgy zajlik, hogy hát 6-an vagy 7-en szoktuk csinálni. Két pár betesz egy ilyen hordágyat a sorok közé, és két kaszával, ilyen magassági ágvágóval kaszáljuk rá erre a hordágyra, és hordjuk fel a teherautóra, amikor megtelt, akkor pedig visszük a lepárlóba, bérpárlásba.
1: Részletek 5:30 előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban, Gyarmati Péter. Esztergomtól 9 kilométerre fekszik Kesztölc, a Komárom-Esztergom vármegyei település első okleveles említése 1075-ből való. A falu egyetlen templomát mai formájában a 18. század végén építették fel. Most jön a hangtár.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
8: Egyetlen templomunkban vagyunk, de megelőzte ezt az épületet egy korábbi középkorban épült épület a falu másik oldalán, Magosin.
9: Kesztölc mai temploma a falu túloldalán álló középkori templom romjaiból és köveiből épült fel a 18. század végén. 1800 novemberében szentelték fel a település védőszentje Szent Kelemen tiszteletére. Radovics István néhely történész.
8: Szent Kelemen pápa volt. Az oltárképünk a pápa életének egy mozzanatát dolgozza fel.
9: A festmény egy drámai, ókori pillanatot örökít meg, a császár által száműzött szentet, aki a Krím-félsziget márványbányáiban végzett kényszermunkát.
8: Szent Kelement a katolikus elvei miatt Trajánus császár üldözte, és száműzetésbe küldték a Krímbe. És Krímbe dolgoztak többi fogolytársával együtt egy márványbányában, és nem volt ivóvíz a környéken, és kérték a pápát, hogy imádkozzon Istenhez, és könyörögjön a vízért.
9: A legenda szerint megjelent egy bárány, amely megmutatta a rejtett forrást.
8: És Szent Kelemen belevágta csákiáját a megmutatott helyre, és megnyílt a forrás. és így megmenekültek a szomjhaláltól.
9: A csodás forrásért azonban a császár bosszút állt. Kelement egy csónakhoz kötözték, és a tengerbe vetették, ahol vértanú halált halt. Testét angyalok óvták a hullámsírban, még végül Ciril és Metód apostolok rátaláltak, és Rómába szállították a szent földi maradványait. Ez a mély szellemi örökség Nyilasi Tibor festő és szobrászművészt is megérintette. Úgy alkotta meg a Kesztölci templom oltárképét, hogy az a múltat és a jövőt egyszerre hordozza.
8: Helyi festő szobrászművész készítette az oltárképet, és Közép-Európa egyik legnagyobb mozaik oltárképet, 3 méter széles és 4,5 méter magas.
9: Nyilasi Tibor a világ minden tájáról gyűjtött kövekből 2 olasz segítővel rakta ki a monumentális művet, amelyet a millennium évében adtak át.
8: És a millenniumkor 2000-ben sikerült befejezni, és abból az alkalomból adták át. Ezért ez a hármasság, hogy a kereszténység megalakulásának a 2000. évfordulójára, a magyar állam alapítás 1000-re és a templom 200. évfordulójára történt meg a mozaik átadása.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég, Bécsben esik az eső, 19 fokot mértek, Grazban 18, Pozsonyban 21, Kassán 16 fok van, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron 18, Aradon 17, Újvidéken 20 fok van, Csíkszeredában derült az ég, ott 17 fokot mértek most hajnalban. Most pedig állatvédelmi sorozatunkkal folytatjuk műsorunkat. Nyárestéken különösen kellemes késő este sétálni, vagy éppen kutyát sétáltatni az utcákon. Ilyenkor gyakran látni ugráló, szimatoló nyesteket is. Az autósok nem örülnek nekik, hiszen sok történetet hallani, elrágott vezetékekről, megkarcolt karosszériákról. Benkő Andrea annak járt utána, hogy miért jönnek az autók közelébe a nyestek, és hogy vajon tényleg ők-e egyedül a fő bűnösök. Elsőként egy fiatalember mesélt arról, milyen módon próbálja meg távol tartani a nyesteket.
10: Egy családi házas övezetben lakunk, a nyest probléma nálunk sajnos általános. Estékét lehet is látni, ahogy rohangálnak, viszont a legfeltűnőbb az, hogy az autónak az ablakán egy csíkba a jobb oldalt mindig ugyanott, olyan, mintha lecsúsznának, tehát látszik a kis mancsuknak a nyoma, hogy végig szántja az üveget. A szomszédok próbálkoztak vizes üveggel, meg kutyaszőrrel, de én nem tudom, hogy ezek mennyire működnek. Mi is raktunk ki kutyaszőrt Harisnyában oda a motorháztetőhöz, de ugyanúgy tele volt nyesnyomokkal reggelre az autó. Az interneten olvastuk, hogy elszokták rágni a vezetéket, meg sokszor hallottunk ilyen történeteket, de szerencsére mi nem találkoztunk még ilyen esettel.
11: De vajon tényleg miért szeret annyira autók közelében lenni ez a kis ragadozó? Tóth Szabina egzotikus szakállatorvost, a vadállatok mentésére specializálódott Taksonyi Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány egyik létrehozóját kérdeztem erről.
12: Egyrészt a fiatal nyestek nagyon-nagyon játékos állatok, és amikor még együtt van a család, a testvérek, akkor ők mindenhol játszanak, ahol csak lehetőség nyílik erre, és egy autónak a motortere az egy tök jó bujócskázási lehetőség. Tehát arra is használják, a szélvédő meg egy nagyon jó csúszda, hogyha belegondolunk, tehát felmegy a kocsi tetejére, és akkor onnan szépen csúszdázik lefelé, és ezzel remekül el tudják szórakoztatni magukat, meg egymást is. Az én autómat eddig még megkímélték, szerencsére pedig a környékünkön élnek nyestek, de van olyan ismerősöm, aki nevelt kisnyestet, elengedte, ott maradt a környéken a nyest, és megrágta az autóban a turbónak a kábeljét, tehát hogy ez azért előfordul. Nekem egy telefontöltő kábelt nagyjából 2 perc alatt 1 centis darabkákra rágott szét egy kézzel nevelt nyestem, úgyhogy erre azért képesek, alkalmasak, viszont én azt gondolom, hogy az esetek minimum 50%-ában valójában nem nyest az elkövető, hanem például patkány, egér vagy egyéb rágcsáló. Csak valahogy a köztudatban annyira nyest terjedt el, hogy mindenféle ilyen autó, motorterében látható rágás nyomot ráfognak a nyestre, de azért nem mindegyikben ő aludas.
11: Vannak különböző praktikák. Üveget leraknak vízzel, valami fény, ha ráesik, akkor elzavarja a nyesteket, ez így van?
12: Nem nagyon működnek ezek a praktikák. Ami működhet, de nyilván az nem szabad térben, itt most inkább a padlásra gondolok, mert ugye ez is probléma szokott lenni, hogy padlástérbe költöznek be, illetve szintén ugye a fiatalok ott születnek meg, és amíg nem hagyják el a padlásteret, játszótérnek tekintik azt. Ott az ultrahangos riasztók jól működnek, hogyha azt tényleg úgy helyezzük le, ahogyan az benne van a használati utasításban. Kültéren, hogyha az autónkat szeretnénk megvédeni, akkor ami jobban működhet, az inkább például egy reflektor, ami random időkben felkapcsol, mert azt azért nem szeretik, hogyha egy ilyen váratlan intenzív fény éri őket, de mivel nagyon intelligens állatok, ezért mondjuk 5-ször megijed tőle, és a 6. alkalommal nem fogja már érdekelni a felvillanó fény. Hát így távol tartani nehéz, hogyha utcán parkolunk, akkor még nehezebb, mert mondjuk, hogyha a kertben vagyunk, akkor ugye a kutya, amennyiben ő kint van a kertben, az azért rendet tud tartani a portán, és a kutyától a nyestek is tartanak.
11: Azt az ötletet is hallottam, hogy valaki egy kis nylon zokniba rakott kutya szőrt, és azt rakta be a motorháztető alá. Ez vajon segíthet-e?
12: Én azt gondolnám, hogy nem. Ennél sokkal intelligensebb állatokról beszélünk, ugyan nagyon kifinomult a szaglásuk, és ugye itt arra alapoznak, hogy a kutya szagot érzése miatt elmenekül, de ő pillanatok alatt fel fogja mérni azt, hogy ténylegesen van-e ott kutya vagy sem.
11: Most csak a negatív hatásait beszéltük meg annak, hogyha esetleg a közelünkben nyest van, de mi a pozitívumat?
12: Arról nem szabad megfeledkezni, hogy mivel táplálkozik. Ők ugye esznek mindenfélét, tehát gyümölcsöket is fogyasztanak, tojást, de emellett kis rágcsálókat is, pockokat, egereket, patkányokat, tehát a rágcsálóirtásban nagyon-nagyon komoly szerepük van, vagy rágcsálógyérítésben, tehát abban, hogy ne szaporodjanak túl a kártevő rágcsálók, erről azért nem szabad megfeledkezni.
1: Az aszály ellenére is stabilnak tűnik a Neszmély melletti gombáspusztai űrge állomány. A fokozottan védett faj képviselőit nagy gond alóvják, hiszen Komárom-Esztergom vármegyében ott él a legjelentősebb populáció. A terület felmérése és teljes bejárása 5 napi munka volt. A természetvédőknek és a számok biztatóak. Drexler Anna összeállítása.
13: Hónapról hónapra nagy várakozással fogadják a természetvédelmi szervezetek azokat az adatokat, amiket a különböző fajok védelmében és megfigyelésében kiemelten fontos monitoring eredmények hoznak. Tata környékén nem csak a híres öreg tavi vadlut populáció számait várják a természetszeretők, a madarak mellett más fajok is nagy népszerűségnek örvendenek, így az űrgék. A Neszméhez közeli gombáspusztai űrgeállomány története egy 2010-es telepítéssel kapott nagyobb figyelmet, azóta a Dunai-Poly Nemzeti Park és a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület rendszeresen beszámol az állomány helyzetéről. Így nyilatkozott korábban Csonka Péter, a Dunai-Poly Nemzeti Park tájegységvezetője.
14: Nagyon kevés állat volt jelen. Sajnos 2010-ben már tudtuk, hogy ez az élőhely kulcsfontosságú a faj megmaradása szempontjából. Maga az űrge most már hazánkban fokozottan védett természeti érték. 90-es évek elején kezdtünk el Komárom-Esztergom vármegyében foglalkozni ezzel az állattal. Az a 37 élőhely volt, ahol jelen volt a 90-es években az űrge, ez annyira lemorzsolódott, hogy már csak mindössze 5 területen volt jelen. Elvégeztük az állatoknak a betelepítését a meglévő nagyjából 30-40 öreg állat mellé, és most így 2026-ban kijelentető, hogy szinte ez az egyetlen olyan élőhely Komárom-Esztergom vármegye területén, ahol 100%-osan biztosított az a természetvédelmi kezelői munka, ami az állatoknak a megőrzését biztosítja. Úgy szervezzük a területnek a hasznosítását, kezelését, hogy az az űrgének a legoptimálisabb legyen. Juhok és kecskék legelik a területet, egy igazi bioállat, nem nagyon szereti a különböző vegyszereknek a besodródását, emellett alapvetően azért lehet azt mondani, hogy növényevő, de rovarokat is fogyaszt. Alkalomszerűen kulcsfontosságú a ragadozó madaraknak a táplálkozásában. 2 fokozottan védett ragadozó madarunk számára abszolút kulcsfontosságú, ezt lehet is látni a megfigyeléseknél, a kerecsen sólyom és a parlagi sacs, de a közelben élő egerészőjvek, vörösvércsék, héják, főleg a héja az nagyon kedvelten vadászik erre az állatfajra.
13: Az extrém száraz, oszályos időjárás miatt az idei adatokból arra is következtetnek, hogyan érintették a megváltozott körülmények a populációt. Az élőhelykezelések és a legeltetés jó irányt mutat, pontosan 5218 aktív üreget mértek fel, ami hasonló a 2022-es és 2023-as adatokhoz, és magasabb a tavainál is.
14: Igen, ezen a 100 hektáros gyepen ez egy elég komoly meló. Egy felmérő folyosó hálózatot hoztunk létre térinformatikai szoftverben, rendszerben, és PDA-val végezzük a területen való mozgást. Ebben a felmérési folyosóban cikázva haladunk, és GPS-szel rögzítjük az összes aktív üreget. A darabszám az, hála Istennek, azt mutatja, hogy az állatok vagy stabilak, vagy egy kicsit erősödnek a területen. Tehát amikor elkezdtük 2010-ben ezt a munkát, ahogy említettem, 183 állatot hoztunk, plusz mellette volt nagyjából az az 50 állat, tehát nagyjából 250 állat volt, de most már olyan 5000-5500 között van az aktív lyukaknak a száma, nagyjából 3-4-jel kell osztani, és abból megkapjuk, hogy mennyi az öreg állat. És aztán augusztusban már a fiatalokat és az öregeket is látjuk a területen mozogni.
13: Az ürgelesre vágyók számára Gomás puszta kiváló kirándulási célpont, könnyűszerrel bejárható, az állatok szokásairól és az itt folyó törekvésekről tájékoztató táblákat is elhelyeztek.
1: Csimpánzt minden háztartásba. Bár első hallásra meghökkentő a mondat, de megvalósítható. Igaz, a csimpánz csak képletesen kerülhet be bárhová, ugyanis a hazai Jane Goodall intézeten keresztül örökbe lehet fogadni. A lényeg az, hogy az örökbefogadók támogatják az afrikai csimpánzmentést, ami Jane Goodall életében talán a legfontosabb ügy volt. Az egyik Pest megyei iskola sok szállal kötődik a tudós nevét viselő intézményhez. Sorozatunk újabb epizódja következik. A riporter Picsák Eszter.
3: Jane Goodall nyomában.
11: 1960-ban egy fiatal brit nő Afrika erdeibe merészkedett, hogy megvalósítsa gyermekkori álmát, azaz megfigyelhesse a vadállatokat, amint azok zavartalanul élik az életüket. Maga mögött hagyott mindent, ami számára megszokott volt, ezzel ablakot nyitott a világnak a legközelebbi élő rokonainkra. Én voltam az a nő. Célomként azt tűztem ki, hogy annyira közel kerüljek az állatok megismeréséhez, amennyire csak lehetséges.
15: És a csimpánzok megfigyelése, megmentése volt Jane Goodall nem titkoltan legfontosabb célja. Az ecseri Laki Ilona iskola előtt a magyarországi Jane Goodall intézet ügyvezetőjét, főtitkárát, Kádár Andrást kérdeztem a csimpánz örökbefogadásról.
16: Nemzetközi programma van egy csimpánzben helyünkje a Jane Goodall intézeteknek. A kongói köztársaságból 150 árva csimpánz él, az orvadászat, orgazdaság, állatkereskedelem miatt kerülnek ide, és innen lehet nevelőszülők örökbefogadni őket, és támogatni a munkánkat, illetve a csimpánz menhely gondozóik, illetve hát a menhelyen van egy általános iskola az embereknek is, illetve egy embereknek kórház létrehozva, hogy a helyi közösséget segítsük.
15: Hogyan jut innen oda a segítség? Tehát hogyan kell azt elképzelni, hogy egy ecseri iskola örökbefogadott egy kongói csimpánzt? Nyilván a találkozás nem túl egyszerű. Milyen módon tud segíteni az iskola az ottaniaknak?
16: Igen, ugye ritkán van osztálykirándulás Kongóba.
15: Ilyenről még nem igen hallottam.
16: Ez egy névleges örökbefogadás. Van 8 csimpánz, aki ki van választva 150 árva csimpánzból a menhelyről, és róluk kapunk folyamatosan a globális központon keresztül képeket, videókat, kis történetet mindig, hogy abban a negyedében mi történt a csimpánzzal, és akkor az örökbefogadó kiválaszthatja a honlapunkon, hogy melyik csimpánz szimpatikus a számára. Konkrétan egy Perin nevű csimpánz van kiválasztva az iskolában. Iskolába lehetett szavazni.
15: Nősténről van szó?
16: Igen, igen. Néha amúgy a nevében nem könnyű kitalálni, és akkor így az iskola részére küldünk egy örökbefogadó joglevelet, vagy aki örökbefogadja, vagy ajándékba is lehet adni. Csimpánz minden háztartásban, minden tanintézménybe vagy céghez lehet igazából igényelni. Lesz egy csimpánz munkatársa valakinek, vagy egy csimpánz osztálytársa, így persze csak virtuálisan.
15: Cukiságfaktor az ilyen állatoknál, mint a csimpánz, azért ez elég magas. De le tudják ezt fordítani arra, itt ülünk egy tulajdonképpen forgalmas út mellett piaci iskolában le tudják ezt fordítani arra, hogy itt az előttünk levő virágágyás gondozása épp olyan fontos, mint az, hogy Kongóban jól legyenek a csimpánzok.
16: Itt is működik egyébként az iskolában ez a Rutzenschutz program, egy környezeti nevelési program, bárki ingyenesen csatlakozhat, oktatási segédanyagot, háttéranyagot, előadást is biztosítunk hozzá. Itt a hátsó részen van egy olyan magas ágyás kialakítva, ami használt padokból készült, és a gyerekek építették föl igazából ezt a magas ágyást, meg ők kezelték a tanár segítségével, vezetésével. Zöldségeket, gyümölcsöket eper, ültetnek, és ezt fogyasztják így a szünetben, kóstolgatják, illetve felhasználják.
15: Megláttunk ugye két kis rovarhotelt is kitelepítve.
16: Igen, illetve itt, amiről itt beszéltünk, még itt a kőrakás beültetve virágokkal, ez pedig egy gyíknapozó, amit így a gyerekek neveznek el. Van a rovarhotel, gyíknapozó, ugye már lepkebüfé virágokat ültetünk, ugye a rovaroknak szükségük van a táplálékra is, úgyhogy érdemes a rovarhotel mellé virágokat is ültetni, úgyhogy így megértik az összefüggéseket, illetve a biológiai sokféleséget is. A gyerekek még, ha így egy szóba vagy két szóba biológiai sokféleség említjük nekik, úgy meg nem értik, de ahogy elmagyarázzuk, megmutatjuk nekik, akkor könnyedén megértik az összefüggéseket.
1: Kedves hallgatóink, 5:30 lesz, 5 perc múlva. Gyönyörű lilaszínben pompáznak a levendula földek országszerte. Ezekben a napokban kezdődött, illetve kezdődik a levendula szüret. A népszerű gyógynövény felhasználása sokrétű. Nem csak illatos csokorként vagy illatpárnába való töltelékként lehet hasznosítani. Készülhet belőle levendula olaj, levendula víz, méz, szörp, de sütemények alapanyagaként is kiváló. Rafai Emőke annak járt utána, hogy Sopron környékén hogyan dolgozzák fel a frissen betakarított növényt.
17: A virágzás végén járunk a levendulával itt Sopron és környékén, hamarosan a lepárlás következik, hogy mi minden készülhet belőle, illetve mire is jó a levendula, erről fogom Bolla Bencét kérdezni a következő percekben. Mit kell tudnunk a levenduláról, mikor van a virágzása, illetve mikor van a lepárlás?
18: Itt nálunk Sopronban, ebben az ültetvényben csak valódi levendula van, tehát az angusztifóriát termesszük mi. Elsősorban illóolajat készítünk belőle, valamint a hidrolátumot használjuk még fel belőle. A hidrolátum sok mindenre jó igazából. Nagyon jó szúnyogriasztó, hogyha egy bepermetezi az ember a bőrét vele, nappírra is nagyon-nagyon kellemes hatása van, megnyugtatja a bőrt. Amire még mi használjuk kisgyerekeknél, az esti fürdővízbe teszünk egy kis keveset, és így az illat így hamarabb megnyugtatja őket, és így könnyebben elalszanak ebben a melegben. Az olajat háztól is értékesítjük, kicsi üvegcsékben kipalackozva, de a nagyját azt felvásárló viszi el kozmetikai célokra. Amire én még használom ezt a levendula ültetvényt, hogy amikor a virágzás zajlik, többen megkeresnek fotósok bennünket, és akkor lejönnek családdal, párokban, kiskutyákkal, és akkor sorozatokat készítenek belőle, hogy be kell osztani szépen így az időrendet, hogy ne zavarják egymást a vendégek. Amit még hasznosítok belőle, hogy a levendulás végében van egy kis akácerdő, és így a nyárban az árnyék alatt nekem kint van fixen 15 kaptár méhém. Ezzel mézet termelünk rajta ezen az ültetvényen. Itt vagyunk a történelmi borvidék és a nemzeti parknak a mesdjéjén. Rengeteg féle tavaszi virág nő itt az erdőben és a réteken. Elég sok akácfa és ezüstfa is van a környéken. Eznek a virágzása nagyjából úgy szokott lezajlani, hogy amikor ennek vége van, a levendula akkor indul be. Én elszedem a levendula virágzásig az összes mézet, és a levendula virágzás végén még egyszer, és ez így nagyjából tisztább levendulás mézet tudunk pörgetni a szezon végén.
17: Mit kell tudnunk magáról az ültetvényről, milyen típusú levendula van itt, illetve mekkora hektáron művelitek?
18: Ez a kert maga majdnem egy hektár, de az ültetvény egy olyan 7000 négyzetméteren van beültetve. Ez nagyjából egy olyan 10-11 ezer tő levendulát takar. Ez a valódi francia levendula, tehát ez az angusztifólia, az alapfajta. Elég jól bírja ezt a időjárást, és maga ez a hely itt, ahol be van ültetve, ez egy jó meszes, szellőző, könnyű talaj, ezt nagyon-nagyon-nagyon szereti.
17: Hogyan zajlik maga a betakarítás, és utána a lepárlás?
18: A betakarítás úgy zajlik, hogy amikor a virágzás lezajlott, akkor elkezd beérni benne az olaj. Tehát ahogy csökken a nektártartalom, úgy nő benne az illóolaj tartalom. Úgy is lehet ezt figyelni rajta, hogy az elején rengeteg beporzó van a növényeken, és hogy tűnnek el róla a kis zümmögök, utána kezd el érni benne az olaj, és hogyha eltűnnek róla a beporzók, akkor lehet tudni azt, hogy megérett az olaj benne. A betakarítás az úgy zajlik, hogy hát 6-an vagy 7-en szoktuk csinálni. Két pár betesz egy ilyen hordágyat a sorok közé, és két kaszával ilyen magas ágvágóval autóval kaszáljuk rá erre a hordágyra, és hordjuk fel a teherautóra. Amikor megtelt, akkor pedig visszük a lepárlóba, bérpárlásba, mert akkora mennyiség van rajta, hogy a házi körülmények között lehetetlen lenne lepárolni.
17: Ekkora területen mennyi olajt sikerül kinyerni?
18: Ekkora területen éves szinten most már úgy, hogy beállt az ültetvény, ez a 9. nyara a telepítés óta, ez a 20-22 liter illóolaj, ami így általában összejön rajta.
2: Mávinfo.
1: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak, a vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik a reggeli közlekedés az országban. A Veresegyházi vonalon az éjjel véget ért a tegnap délután megsérült felső vezeték helyreállítása, azonban a tervezett karbantartás miatt továbbra is hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-éig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utas sokat többféle megállási rend szerint. Mélykút és Baja között pótlóbuszok közlekednek a Kispun interrégiók helyett szintén karbantartás miatt, a Baja Kunfehértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. Részletekről a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen, 5:30, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt, így sok gazda vásárolni kénytelen. Most jönnek a hírek, a stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Hangsúlyozta, hogy az orosz és az ukrán elnök egyaránt véget akar vetni a konfliktusnak. Trump elnök egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs után. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Közben a Fidesz-KDNP bejelentette, hogy csütörtök estére az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett tüntetést szervez. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval való szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsítaná a közösségi közlekedést. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektár erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb hőhullám érkezésére figyelmeztetnek a mediterrán térségben. Itthon országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet délután általában 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. És hogy milyen a reggeli időjárás az ország különböző területein, hallgassuk Gergács Anikótól.
1: Budapesten mérsékelt nyugati szél fúj, 21 fokot mértek. Győrött 20, Mosonmagyaróváron 19, Sopronban 23 fokot mutatnak a hőmérők. Szombathelyről nem érkezett adat. Pápán mérsékelt déli szél fúj, 20 fok van. Veszprémben gyenge nyugati szél fúj, 19 fokot mértek. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon 18, Zalaegerszegen 19, Keszthelyen és Nagykanizsán 18, Kaposváron 16 fok van. Siófokon mérsékelt délnyugati szél fúj, 21 fok van. A Balaton vize 23 fokos. Pécset gyenge nyugati szél fúj, 16 fokot mértek. Paksról nem érkezett adat. Baján 13, Kecskeméten 19, Egerben 17, Széchenyben 16, Miskolcon 21, Szolnokon 18, Karcagon 17, Debrecenben 16 fokot mértek. Nyíregyházán szintén 16 fok van. Záhonyból nem érkezett adat. Szegeden gyenge délnyugati szél fúj, 16 fokot mértek. Békéscsabán 18, Kékestetőn pedig 14 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 4:06 Néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Javában tart az aratás, az árpa betakarítása Békésben szinte befejeződött. A mennyiséggel és a minőséggel nincs baj, de a piaci árakkal gondok vannak.
20: Nem egy drága a növény az árpa. Most sokan spóroltak műtrágyával, növényvédőszerrel, és mondhatni, talán szerencséjük is volt. Kijött a 40-50 mázsa körüli jó minőségű termény, sajnos most ilyen 5300-5400 forint mázsája, ez abszolút bukta.
1: 5:30 után jövünk a részletekkel. Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt, így sok gazda vásárolni kénytelen.
21: Kis Zalában még elegendő lesz a gazdálkodók számára. Többszöri megkeresések jönnek ugye keleti ország részből a gazdálkodóktól, állattartóktól. Én úgy gondolom, hogy tudnak értékesíteni négy Zalából is a keleti ország rész irányába, de inkább ennek talán annak tudható be, hogy csökkent az állatlétszám.
1: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
0: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: A növények fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a tápanyag utánpótlás megfelelő legyen, csak hogy nem mindegy mit és hogyan juttatunk a földbe. Vajon elegendő-e, ha kizárólag szerves trágyával pótoljuk a talajban a táperőt? És mit jelent az, hogy a növények fordítva működnek, mint az ember? Kérdések, amelyekre az elkövetkező percekben választ kapunk Bozsik gazda rovatában.
22: Amikor szedjük a vitamint, nem mindegy, hogy szerves vagy szervetlen kötésben van, de felhívta a figyelmet, hogy a növények pontosan fordítva működnek, mint az ember, tehát a növények azok szervetlenből készítenek szerves anyagot, tehát a tápanyag utánpótlás.
23: Nagyon-nagyon fontos dolog.
22: Dr. Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora.
23: Ugye a növények működéséhez, életbe maradásához, fejlődéséhez, ahhoz, hogy gyümölcsöt, illetve termést produkáljanak, szükségük van tápanyagokra. Ugye sokan úgy gondolják, hogy jó sok szerves trágyát kijuttatnak a területekre, és akkor ezzel minden megvan oldva. Hát sajnos nincsen megoldva. A túlzott szerves anyag kijuttatása már eleve problémát jelenthet, mert kialakul egy úgynevezett pentozán hatás nevezetű jelenség, ami abból következik, hogy a szerves anyagok lebontása során, ugye, amelyet a talajban különböző mikroszervezetek végeznek, nitrogént használnak föl, és a talajból kivonják még azt a kevés nitrogént is, ami van, és ezáltal a növényben egy nitrogénhiányos állapot jelenik meg. Na most a növények szerves anyagokat nem vesznek föl, nem szerves anyagokkal táplálkoznak, a növények szervetlen anyagokat vesznek föl, ezért nagyon fontos, hogy a szerves trágya érett szerves trágya legyen, ami tulajdonképpen az érés során egy mineralizáció következik be, tehát a szerves anyagok elkezdenek lebomlani, és azok a szervetlen anyagok jönnek létre, amelyeket aztán a növények a későbbibe fel tudnak venni. Így például ugye a nitrát, vagy kötésben lévő valamilyen nitrogénsó, a foszfor, a kálium, és sorolhatnám ezeket mind. Ezek mind úgy tudnak a növények számára tápanyagul szolgálni, hogyha hagytunk arra elegedő időt, és elősegítettük azoknak a szerves anyagoknak a lebomlását, amelyek trágyaként, tápanyag utánpótlásként szóba jönnek.
22: De akkor ugyanerre kell figyelnünk a komposztálás során is.
23: Így van. Tehát a komposztálás is nagyon fontos, hogy a szerves anyagok le tudjanak bomlani. Ugye két irányú lebomlás van. Egyrészt van ez a mineralizáció, amikor a szerves anyagokból szervetlen anyagok alakulnak ki. A másik nagyon fontos dolog, amit szintén többen nagyon rosszul tudnak, hogy a trágyára, meg a fekete színű talajokra azt mondják, hogy humusz. Hát a humusz nem az, az távol áll a trágyától, az egy rettenetesen bonyolult szerves anyag, amely a talaj élethez, illetve a talaj megfelelő szemcsés kialakításához rendkívül fontos dolog, és ezek a humusz molekulák tudják tulajdonképpen hosszú ideig tárolni, megkötni ezeket a szervetlen anyagokat, és aztán utána leadni a növények számára, hogy azok föl tudják őket venni.
1: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket feltehetnek írásban, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A rendkívüli időjárási körülmények, mint a napokkal korábbi tikkasztó hőhullámok, komoly stressznek teszik ki a növényeket, ennek pedig több jele is van, például a lassuló növekedés és a levélhullás. Emellett pedig a napégés, a túlerős UV-sugárzás és a hőség szó szerint megperzselheti a leveleket. A növény legyengült immunrendszerrel sokkal könnyebben válik a kártevők, valamint a gombás betegségek áldozatává. De mit jelent a hőség a kertészetben? Erre kereste a választ Széchenyben Tarnóczy László.
4: Megdőlt az országos melegrekord, mégpedig Széchenyi vezeti ezt a sort 42 Celsius fokkal. Néhány nappal vagyunk ezen túl, Vízi Zoltán a kertészetével hogyan birkózott meg ezzel a hőséggel?
5: Nagyon nehezen, mint mindenki, 40 fokon túli hőmérsékletbe akár csak egy percet is kint kellett lenni. Ugye nekünk azt nem kell mondanom, hogy a kertészet az január 1-től december 31-ig 0-24 bezajlik, és mindenre oda kell figyelni. Hát nyilván, amit tudunk, azt megoldjuk úgy a munkaszervezéssel, hogy amikor már meleg van, akkor maximum délig dolgozunk, de ebbe a hőségbe még addig sem dolgoztunk, reggel 6-tól 10-ig vagy 11-ig, úgy kell beosztani mindent, és hát ebbe az időszakban szinte kizárólag a locsolás volt, hogy reggelről a növényeket olyan állapotba tudjuk hozni, hogy itt napközben valamennyire bírják. Fólia alatt termesztünk nagyobb részt, a fóliaink le vannak árnyékolva, egy speciális festék van rajtuk, hófehér a fólia kívülről, és így visszaveri a napsugarat. Tehát közvetlen ez a erős napsugárzás nem éri, de hát azért a 40 meg a 40-en túli hőmérséklet az mindenhol megmutatkozik.
4: És közben természetesen szellőztetnek is.
5: Természetesen, hát minden oldal, ami csak létezik, nyitva van, tehát most azt lehet mondani, hogy csak a növények fölött van fólia, vagy esetleg vihartól, jégesőtől van itt védje.
4: Nagyon sok települést virágosítottak már településeknek ebben a kánikulai időben. Mennyi figyelmük, erejük, lehetőségük van arra, hogy virágosítsanak?
5: Hát sajnos ez évről évre tendencia, hogy a települések vezetői, lakosai, nyilván mindenki szeretné, hogy a saját környezete, települése szép legyen, rendezett legyen, tiszta legyen, virágos legyen. Azonban azt is látni kell, hogy az elmúlt éveknek ez a nagyon aszályos időjárása sajnos itt bosszulja meg magát, hogy részben amiatt, hogy nem tudják úgy gondozni, ápolni a növényeket, mert esetleg nincs meg nekik az a kapacitás, nincs meg esetleg az a munkaerő, ugye közmunkások is már sokkal kevesebben vannak, akik idáig ezeket a településeken általában elvégezték. Nyilván egy nagyobb településnél külön városgazdálkodási cégek vannak, akik azért jobban meg tudják ezt oldani, de itt igazából az öntözés az, ami kulcskérdés, és mindenhol ez jelenti a problémát, hogy hiába van a szép növény, hiába van az, hogy tavasszal időbe kiültetik, jön a forró nyár, és ilyenkor nem mutatnak úgy, a növények nem mutatnak olyan szépet, hogyha nincs meg az a megfelelő öntözés. És még egyszer mondom, ez a kulcskérdés, az öntözés az egészbe.
4: Most már mondhatjuk azt, hogy ön több évtizede foglalkozik virágkertészettel. Hogyan indult a vállalkozása, és hol tart most?
5: Hát igen, így belegondolva kimondani is sok, hogy 35 éve, 1991-ben érettségi után kezdtem el, és mellette még azért tanultam tovább ebbe a szakmába. Akkor még szüleim segítségével lépésről lépésre egyik kis fólia, másik, és akkor mindig léptünk egyet előre. Majd a szomszédos telken, ami a nagymamám telke volt, ott épült két nagyobb fólia, és az a mai napig ott működik a Petőfi utcában egy kis árudánk tavasszal, ahol a nagy részt a saját növényeinket árusítjuk.
4: És ahol most beszélgetünk, az pedig egy szép nagy kertészet a város szélén.
5: Igen, ahol pedig most vagyunk, ezt 1998-ban vásároltuk meg itt ezt a területet, és itt is úgy indult, hogy egy fólia, még egy harmadik, aztán egy nagyobb növényház, meg még egy másik, és most eljutottunk oda, hogy közel 4000 négyzetméter fólia alatt tudunk termeszteni. Télen pontosan ebből a szélsőséges időjárásból adódóan, meg hát a költségek, az energiaárak miatt ebből télen 1000 négyzetmétert fűtünk, és ahogy növekszenek a növények, meg jönnek a palánták, úgy terjeszkedünk és úgy megyünk egyik fóliából a másikba, nyilván azokat is tudjuk valamilyen szinten fűteni, de hát így is mondanom sem kell, hogy ez egy horror költség a fűtés, a munkabér mellett természetesen.
4: Változatos és gyönyörű díszcsalánok mellett beszélgetünk. Mire a legbüszkébb? Melyik növény az, amiben ön igazán jó?
5: Nagyon szépek a begóniák közül, a bíg és a dragon begóniák. Ezek az elmúlt jó néhány évben már nagyon kezdik a vásárlók, illetve a cégek is megszeretni, hiszen nagyon jól bírja a napot, négyzetméterenként kevesebbet kell ezekből kiültetni, és egész nyáron virágzik, mutatós, egészen ősszel az első fagyokig kint lehet hagyni a közterületen.
1: Mondhatni, hogy rendet vágott az Európai Unió a génmódosított és génszerkesztett termények körében. Az új szabályozást június 17-én szavazta meg az Európai Parlament, és a napokban jelent meg az EU hivatalos közlönyében, ahol akár magyarul is elolvashatja az, akit érdekel. Hogy milyen hatással lesz ez a szabályozás a növénytermesztésre, és mi a különbség a génmódosítás és a génszerkesztés között, arról Györgyei Jánost, a Szegedi Biológiai Központ főmunkatársát, növénybiológust kérdezte Nagy Margit.
6: A közvélemény számára az lenne a legegyszerűbb hasonlat, hogy a hagyományos génmódosítás az új génbevitelt jelent sörétes puskával, míg a génszerkesztés az adott gén DNS bázis sorrendjének tervezett mértékű megváltoztatását jelenti, és kvázi mesterlövész puska.
7: És nincs idegen génbevitel?
6: Nem nincs. Nem kell. Az egyik kedvenc példám, spanyol kutatócsoportok dolgoznak azon, hogy a mostani modern búzafajtákból gluténmentes változatot állítsanak elő, és génszerkesztés segítségével a spanyol fejlesztők meg tudták azt oldani, hogy egy lépésben, egy menetben 35 génjét kapcsolták ki a búzának, és ennek következtében glutén érzékenységet okozó gluténből ebben a búzafajtában gyakorlatilag semmennyi se lesz.
7: Az Európai Unió már régóta ízlelgeti, hogy a génszerkesztést engedélyezi és legálissá teszi. Most elérkezett egy pillanat.
6: Maga a génszerkesztés, mint kutatási eszköz eddig is legális volt. Igazából nem a génszerkesztést tette legálissá most az Európai Unió, hanem a génszerkesztéssel létrehozott termesztésre szánt növények bizonyos körét kivette a GMO sapka alól. Az Európai Unió semmilyen módon nem enyhített a GMO szabályozáson. Az eddig megvolt GMO szabályaink most is ugyanúgy érvényesek az Európai Unióban. A génszerkesztett növények körét szabályozta a meglévő szabályozás mellé az Európai Unió, és vágott rendet a káoszban azzal, hogy megmondta, hogy a génszerkesztett növényeknek mely körét, az úgynevezett NGT2-eseket, azokat odasorolja a GMO közé, az NGT1-eseket, amik meg a természetes mutánsokkal megegyeztethető genetikai változások, tehát tervezett irányított mutánsok, azokat pedig kizárta a GMO köréből, és csak nyilvántartást vezet majd róluk, és be kell őket jelenteni, jellemezni kell őket, de nem jelöléskötelesek, nem engedélyezés kötelesek, csak bejelentés kötelesek lesznek. Tehát abban a szürke zónában, ami a GMO és a nem GMO között kialakult az elmúlt 25 évben, mióta az Európai Unió a szabályozását megcsinálta, ott most nagyjából rendet vágott az Európai Unió, és ennek köszönhetően a közeljövőben várhatók különböző betegség ellenálló növények, amikben olyan betegség ellenállósági génvariánsokat hoznak létre a termesztett fajtában, amit a vadrokomból már ismerünk, csak keresztezéssel nehéz, vagy akár lehetetlen is lenne belátható időn belül átvinni.
7: Ezek gabonák?
6: Ezek között van gabona, van burgonya, gabonából csinálják a lisztharmat ellenálló búzát, burgonyából csinálnak burgonyavésznek ellenálló burgonyát, és egy-két éven belül várható a piacra kerülésük. Ezen kívül megváltoztatott tulajdonságú növényeket várhatunk még, mondjuk a növény termelt valami kevéssé előnyös tápanyag összetevőt, vagy anyagot mondjuk az olajos növényben, elrukasavat vagy egyebeket, akkor azt az irányított mutációval kiiktatjuk az olajnövényből, és onnantól kezdve abból nem fog termelni, amit eddig nemesítéssel próbáltak csökkenteni, hogy kevesebbet termeljen, abból mondjuk ez a növény egyáltalán nem fog termelni. Ilyeneket várhatunk a közeljövőben. Manapság ott tartunk, hogy évente 1000 számra jelennek meg a közlemények arról, hogy egy-egy gén kikapcsolása milyen megváltozott tulajdonságot eredményez a növényben. És itt ennek az a nagyon nagy előnye, hogy ezeket a mutációkat, ezeket természetes mutációkkal megegyezőként tudjuk létrehozni, csak éppen célzottan, irányítottan és sokkal gyorsabban és könnyebben, mint hogyha hagyományos mutációs nemesítéssel próbálnánk ezeket elérni.
1: Kedves hallgatóink, 3:46 múlt 3 perccel. Javában zajlik az aratás országszerte, az idei adatok messze elmaradnak a jó terméstől, de lokálisan vannak jó eredmények is. A másik aggasztó tényező a gazdák számára a jelenlegi piaci ár. A Békésvár megyei helyzetről Horváth Szabolcs érdeklődött.
8: Gőzerővel zajlik az őszivetésűek betakarítása itt nálunk Békésvár megyében. Az árpák most már a magtárakban vannak, és a búzának a betakarítása is elkezdődött. Egyébként hozzávetőleg olyan 160 ezer hektár, amiről most a hozzáértő gazdák takarítják be a terményt. Úgy tűnik, hogy az árpa az hozza a kívánalmakat, viszont a búzából nem ez a helyzet. Bozó Józseffel beszélgetek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békésvár megyei igazgatóságának alelnökével.

0: különbségek vannak. Ritkábban lehet találni településen belül egy-két nagyobb parcellát, ahol 60 mázsa fölötti, de a zöme a sajnos ilyen 2-2,5 tonna per hektár, és a minőségével nincs probléma, csak az, hogy amikor megnézzük a kalászt, és kétharmadába értékelhetetlen, semmi nincs, majd az alsó részben van egy harmadba nagyon szép búza. És ez úgy néz ki, hogy ez a március hideg fagy, meg utána a csapadék szűke, ez okozhatta ezt, hogy amikor bújt ki a kalász a levél közül, és talán akkor kaphatta ezt a fagyot, és utána egy 3 hétig nem volt szinte semmi csapadék, és akkor ott megszorult, beszorult. Mondjuk egy településnek az északi része, ott 60-70 mázsa termet, a déli részen meg 15-20 mázsa. Hektáronként nem tudjuk. Bejelentették nagyon sokan, majd 100 000 hektár van Békés megyébe bejelentve a szájkára, ezt a hivatal jelezte, és dolgoznak is rajta. Itt a 15 napot a bejelentéstől mindenkinek ki kell várni, utána vághatja, ha jött a határozat, ha nem, és akkor talán majd az aszálykárba valami enyhítést fogunk kapni.
1: Jelenleg mit mutatnak az árak, hogyha már megvan ez az árpa, be van takarítva, és ott van a magtárban?
0: Most sokan spóroltak műtrágyával, növényvédőszerrel, és mondhatni, talán szerencséjük is volt. Kijött olyan 40-50 mázsa körüli jó minőségű termény, ez megtermett, és hát sajnos most ilyen 5300-5400 forint mázsája.
1: Mi lenne a jó ár?
0: A jó ár 8-10 000 forint. Ez 2022-ben én kötöttem búzát januárba 8-10 000 forintos áron. 2022. Most a búzára 6000 forintot ajánlanak, az árpára meg 5200-5300 forintot. Ez abszolút bukta. Tehát még az 50 mázsával is ez az ár, ez 250-300 000 forint bevétel. És akárhogy is a mezei leltárba el lett vetve, vagy saját magot visszavetette, az egy kicsit olcsóbb, de az mondjuk egy ilyen 10-15 000 forint hektáronként, amivel olcsóbb. Növényvédelmet kihagyta, műtrágyát kihagyta, de akkor is ez a 300 000 forint egy hektárról bevétel, ez nagyon rossz.
2: Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt. Így sok gazda vásárolni kénytelen. A szállítás azonban jelentősen megnöveli a költségeket és sok a visszaélés is. Varga Tünde, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zalavár megyei szervezetének elnökét, Sabján Krisztiánt kérdezte.
3: Mennyire könnyű, mennyire nehéz értékesíteni most a réti szénát?
4: Az állattartóknak olyan szempontból szerencsés helyzetük van, hogy a réti széna mellett nagyon sokan lucernát is vetettek, és az első betakarítású lucerna az nagyon jó minőségben és nagy mennyiségben betakarításra tudott kerülni. A szénával viszont komoly gondok vannak. A csapadék azért nálunk itt Zala megyében is lényegesen kevesebb, mint szokott lenni, és ez úgy néz ki, hogy az elmúlt évek kisebb-nagyobb szárazságai, légköri aszályai azt hozták, hogy 60-70% a szénának, ami a tavalyi évhez képest történő számítások, amit mutatnak. Én úgy gondolom, hogy itt Zalában még elegendő lesz a gazdálkodók számára. Többszöri megkeresések jönnek ugye keleti ország részből, a gazdálkodóktól, állattartóktól. Én úgy gondolom, hogy tudnak értékesíteni négy Zalából is a keleti ország rész irányába, de inkább ennek talán annak tudható be, hogy csökkent az állatlétszám, és a csökkent állatlétszám miatt tud ez létrejönni, mert ennyivel kevesebb szénával ugye kell gazdálkodniuk az itteni gazdálkodóknak is.
3: Milyen ára van most ennek a szénának? Drágább, mint tavaly? Éppen emiatt?
4: Drágább, mint tavaly, nem olyan, mint a keleti ország részben, hiszen ott 20 000 forint fölött is már beszélnek, sőt, még annál többről is. Zalában azért ez a 10-15 000 sokkal jobb minőségű, ér esetleg, vagy egy ökorétről betakarított 17 000, általában ez a 10-15 000 forint közötti. Általában ez a 150-es körbála, amiből a legtöbb készül. Ez két sorban kamionon még szállítható. A szállításról beszélünk, hogy ez az, ami egy óriási plusz teher, amire rárakódik a takarmányra, amitől egyébként is drágább lesz, mire a keleti ország részbe kerül, de halljuk, hogy ott azért már egy komolyabb nem gazdálkodói réteg, egy gazdasági visszaélésekre is okot adó kör, aki ezzel már sáfárkodik, pont emiatt, mert olyan kevés van belőle.
3: De ez hogy lehet, hogy valaki felvásárolja a gazdáktól, és még egyszer annyiért eladja?
4: Üzletet csinál a más ember kárából, hiszen megvásárolja itt, és egy ilyen komolyabb haszonnal

0: tovább értékesíti, mert tényleg a szállítás lett a szűk keresztmetszet, és azért a gazdálkodóknak nagy része nem rendelkezik olyan szállítójárművel, amivel több száz kilométert lehetne, illetve akár az autópályára rá lehetne menni.
1: Mondja, hogy mennyivel csökkent, ha ez a tendencia folytatódik, hát most elég csak az elmúlt hetek hőhullámára gondolni, vagy a klímaváltozás következményeire, amire utalt is, akkor milyen jövő festhető fel a gazdálkodóknak, állattartóknak? Tehát, hogy akkor külföldről lehet ezt majd beszerezni, vagy pedig még kevesebb állattartó lesz?
0: Nem gondolnám, hogy be lehet szerezni, egyrészt máshol is probléma van vele, illetve az előbb említett szállítási költség, ami nem hogy kevesebb, hanem nagy valószínűség szerint még több lesz, hiszen külföldre való szállítás is gabona szempontjából csökkentek, pont azért, mert az Olaszország, illetve Szlovéniából a visszaáru az szinte teljesen, hát nem azt mondom, hogy megszűnt, de lényegesen kevesebb van belőle, ezáltal kevesebb szállítójármű megy ki, vagy hogyha kimegy, akkor lényegesen drágább. Tehát maga a szállítás, ami egyébként döntően befolyásolni fogja az időjárási viszontagságok mellett.
1: De akkor elképzelhető, hogy még tovább csökken az állattartók száma mondjuk emiatt is?
0: Emiatt is, tehát ennek több összetevője van. Maga a húsár is most megint csökkent, a szarvasmarha volt az ugye pillanatnyilag, ami egy nagyon jó áron tudott menni hónapokon keresztül, ez megint csökkent, és a többi állat szempontjából is azt látjuk, hogy egy drasztikus csökkenés van, ez így rendkívüli módon megnehezíti az állattartóknak a helyzetét.
1: Ön is ugye állattartással is foglalkozik, saját maga teremti elő a réti szénát?
0: Igen, hát ugye nálunk extenzív állattartásban mi őshonos állatokkal foglalkozunk, szürke marha, biva, illetve rackajuhokkal, a legeltetésből van az egyik része, illetve hát a legelőkből mi is, amit tudunk, azt betakarítjuk.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek, legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
0: Reklámot hallottak.

Jó reggelt kívánok! Talmudból hoztam idézetet a mai nap. Így hangzik, echad hamarbe, akár sokat ad, vechad hamamit, akár keveset ad, bilvad sékavén libó lasamáim, az olyan fontos, hogy Jóisten felé fordítsa a szívét. Ki mit tud adni? Kinek mi adatot ebben a világban, érzelmekben, értelemben, anyagiakban? Kinek kevesebb, kinek több? De mindenképpen annak, amit tudunk adni, legyen pozitív célja. Haszid mese szerint ki őszinte imáival, ki egyszerű furja szóval tud Istenhez imádkozni, és a rabbi szerint mind a kettő ugyan fontos, hiszen a szívünkből jön. Azt kívánom önöknek, akár egy picit is, egy keveskét is, de azt mindig úgy adjuk, hogy a világnak, embertársainak jobb legyen, ti többet, ki kevesebbet, de ez mind legyen őszintén adva, szívből jövően, és arra is figyelve, hogy a másik szívével, érzelmével találkozzunk. Legyen szép napunk!

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra van, 2026. július 7-én kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukk El Tamás. Ma is folytatódik a nyár, rengeteg napsütéssel. Záporokra északkeleten, a keleti határ közelében lehet számítani. Élénk lesz a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó, Bordi András és a krónika szerkesztője, Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament. Ma szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról.
3: Folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat.
2: Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség. Következnek a részletek. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
3: A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
2: Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
3: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akart tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
2: Az amerikai-iráni megállapodás hatására folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A legfrissebb adatok szerint már megközelíti a konfliktus kirobbanása előtti szintet. Ráadásul 7 OPEC tagország is bejelentette, hogy növeli a kitermelést. A folyamat hatása az orosz kőolaj árában is érezhető lesz, és a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Szilágyi Béla összeállítása.
4: A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt, ezzel párhuzamosan a hormuzi szoroson áthaladó tengeri áruszállítás is fokozatosan helyreáll, miután előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon. Szaúd-Arábia nyersolaj exportja már megközelíti a konfliktus előtti mennyiség 90%-át. Optimista szakértők szerint napok kérdése és helyreáll a rend, és a csökkenő olajárak csökkenő üzemanyagárakat hozhatnak magukkal. Pesszimistább elemzők szerint ugyanakkor a helyzet nagyon képlékeny, most azért van szélcsend, mert több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Ezt követően újra eldördülhetnek a fegyverek, és megállhatnak az olajszállító hajók. Ami biztosan elmondható, hogy a tőzsdeindexek hétfőn rekordokat döntögettek. Kedvező háttérrel indult a kereskedési hét, az általános hangulat lényegesen pozitívabb, miután legalábbis egyelőre szünetel az iráni háború. Az olajár ismét stabilizálódott, és remény van arra, hogy így az infláció is kedvezően alakul. Ez azt jelenti, hogy a kamatlábak valószínűleg nem fognak hirtelen emelkedni. Mindez pozitív hangulat. Hangulatot teremt a részvénybefektetők körében, mondta Olivier Roth, az egyik tőzsdei elemző. Ami az üzemanyagárakat illeti, Németországban például most átlagosan 1,94 század euróba, nagyjából 687 forintba kerül egy liter dízel. Ez egy kicsit magasabb, mint egy héttel ezelőtt, aminek az az oka, hogy ott is kivezettek egy ármérséklő intézkedést. Magyarországon országosan átlagosan 582 és 598 forint a kétféle üzemanyag ára a holtankoljak.hu adatai alapján. Ezzel szemben az Egyesült Államokban literenként mindössze 314 forintba kerül a gázolaj, lényegében fele annyit fizetnek érte, mint nálunk. Az árak további mérséklődését segítheti, hogy az OPEC 7 tagállama bejelentette, növelik a kitermelést. Természetesen hozzátették, a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a háborús és a piaci fejleményeket, és ha kell, felfüggesztik a termelés növelését. Mivel az orosz olajára is függ a világpiaci áraktól, meg a forint árfolyamától, várhatóan nálunk is tovább csökkenhet a nyersanyag ára. Bár még javában tombol a nyár, de Európában a gáztárolók töltöttsége egyre fontosabb kérdéssé válik. Jelenleg talán nálunk a legmagasabb a szint. Igaz, mi még Oroszországtól vásároljuk a nyersanyagot. De számos uniós tagországban a katari cseppfolyós gáz jelentette eddig a megoldást, csak hogy Katart, a katari gázmezőket szétbombázták, ami azt jelenti, hogy hiába vált újrahajózhatóvá a hormozi szoros, legalább másfél év kell ahhoz, hogy onnan újra elinduljanak a gázszállító tankerek Európa irányába. Ez pedig az olajjal ellentétben emelkedő árakat vetít előre, már most is magas szinten 45 euró per megawattórába kerül az energiahordozó, ami hamarosan 100 fölé emelkedhet, vagyis jelentősen megdrágulhat Európának a tárolók feltöltése, ez pedig jelentősen visszafoghatja a gazdasági teljesítményt.
2: Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a szemétbe. Falucska Ivet összeállítása.
5: Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
6: Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
5: Az a szokás, hogy így befűzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befűzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
6: A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csaknem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
7: Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
6: Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
7: A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, az az élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
6: A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
2: Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség.
3: Az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának vezetője elmondta, nyáron sokkal több baleset történik az utakon, aminek egyik legfőbb oka, hogy az őszi-téli időszakkal ellentétben nyáron sokkal jobbak az útviszonyok, emiatt a gépjárművezetők jellemzően nagyobb sebességgel közlekednek. Dezza Zsolt a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, emellett fontos tényező az is, hogy a meleg hatással van a járművezetők viselkedésére, akik általában sokkal ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, emiatt több a figyelmetlenség miatt bekövetkezett baleset. Hozzátette, az akció részeként a baleset megelőzést szolgáló közösségi média kampány mellett közúti ellenőrzéseket is végez a rendőrség.
8: Valamennyi működőképes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mind pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, pénteken, délután, szombaton, reggeli órák, illetve vasárnap délután esti órákban fokozott jelenlétet biztosítunk.
2: A héten Budapest 3. és 4. kerületében továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem.
3: A tájékoztatás szerint emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron védekeznek. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem a házi állatokra nem veszélyes.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M15-ös autópálya országhatár felé vezető oldalán Hegyeshalom és Rajka között egy furgon szalagkorlátnak ütközött. A 6-os kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű, fokozott óvatossággal közlekedjenek.
2: Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás már több mint 3 kilométeres. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál közműépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is.
2: Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
0: Nemzeti Sportkrónika.
10: Véget ért a világbajnokság Cristiano Ronaldo számára. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében. A találkozó egyetlen gólját a csereként beálló Mikel Merino lőtte a 90. percben, amivel az Európa-bajnok spanyolok jutottak a legjobb 8 közé. Az 5-szörös aranylabdás Cristiano Ronaldo ezzel 27 VB mérkőzéssel fejezi be válogatott karrierjét. A győztes ispánok a folytatásban Belgium legjobbjaival mérkőznek meg majd, ugyanis a játéknap másik találkozóján a házigazda Egyesült Államok válogatottja 4-1-es vereséget szenvedett az európai riválisától. A mérkőzésen a belgák részéről De Ketelaere 2 gólt szerzett, valamint Van Aken, illetve Lukaku is betalált, míg az amerikaiak részéről Tillman volt eredményes. Az Egyesült Arab Emírségekbeli Al-Wasl csapatánál folytatja pályafutását a magyar labdarúgó első osztályban szereplő Kisvárda 19 éves nigériai középpályása, Ridván Popola jelentette be a klub hivatalos oldalán. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re győzött Belgium ellen világbajnoki selejtezőn. A székesfehérvári mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy továbbított a magyar együttes a következő körbe, ahol Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az ellenfél. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségkapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. Alaksza Kinga, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé ott lehetnek Ausztráliában. Míg Leimeter Dóra, Ribenszka Natasa és Aubéli Tekla nem tagja a keretnek. A Wimbledoni tenisztornán a vegyes párosok versenyében Stolár Fanni oldalán a horvát Paviccsal az elődöntőbe jutott, miután két játszmában verték a Skrupski-Kravcsik duót. A döntőbe kerülésért a Polmans-Hunter ausztrál kettős ellen lépnek pályára. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
11: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
12: Műsorajánlat.
13: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
14: Eszterházy Péter gazdag életművében az egyik, ha nem a legfontosabb színtér az a budapesti lakóház volt, amelyben felnőtt és amelyben később életműve nagy részét is megalkotta. Eszterházy villa, első rész.
13: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Ugrás a jövőbe. Erdő és ember viszonya.
15: Az olyá az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika. Csak mi bevontuk a modernabb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni.
16: Fákon függő fészekszerű lakások, különleges locsolókocsi, az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója. Az erdő és az ember jövőbeli viszonyát képzelték el a fiatalok a Moholy Nagy Művészeti Egyetem versenyén. Ugrás a jövőbe. A Díjkioszton jártunk.
13: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
17: A magyar népzenei és táncos hagyományokkal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Göcsei Népzenei Táborban. Gubinec Ákos népdalénekes, citera művész, az egyik oktató lesz a vendégünk. Bridge Garden, szabadtéri koncertek a Széchenyi István Egyetemen. Vazareli kiállítás a Veszprémi Kód digitális élményközpontban és a debreceni Nagyerdei szabadtéri színpad kínálata.
13: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
18: Ön szerint veszélyesek a forgalomra az idős sofőrök? Mi a fontosabb, a kor vagy a rutin? És ismeri a mondást, hogy a nap a bőr ellensége? Hogyan védekezzünk a leégés ellen?
13: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
19: Ez a nagy diáktesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása. A nagy diák sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
20: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Július 7-e kedd, Apollónia névnap van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Az állami vagyonvisszaszerzés alkotmányos alapjai, melyek lehetnek ezek, és csak jogállami eszközökkel működhet az elszámoltatás, egyre többen mondják ezt, így például az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület is. Ennek elnökével, ennek a szervezetnek az elnökével beszélgetünk 7:45-kor. Aztán sürgőséggel tárgyalja az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, ebben szerepel az államfő elmozdítása is. Hak Péter jogtudós emeritus professzor lesz a vendégünk, mégpedig 7:30 után néhány perccel, és beszélgetünk vele erről. És egy kicsit Németországról is, majd 8:00 előtt 10 perccel, mert hogy kormányváltásra készül az AfD. Mit is jelent ez az európai politikában és Németország történetében? Erről szólunk 8:00 előtt 10 perccel tehát, és még egy téma, 3:49 előtt a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában megjelentek a legfrissebb adatok a magyar kórházak és ezáltal a magyar egészségügy főbb statisztikáiról, teljesítményeiről. Mi olvasható ki belőle? Ez a kérdés tehát 3:49 előtt a műsor ma. Papp János szerkeszti.
12: Jó reggelt Magyarország! Kakuk el Tamással.
1: A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re győzött Belgium ellen, mégpedig világbajnoki selejtezőn. A székesfehérvári mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy tovább jut a magyar együttes a következő körben. Elbúcsúztattak két korábbi válogatott játékost, Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot is. Tóth Béla beszélgetett a két kosarassal.
21: Elbúcsúztál a fél időben a válogatottól, illetve elbúcsúztattak téged. Milyen volt nézni azokat a képsorokat, amiben felidézték a pályafutásodat, azt, hogy a válogatottban milyen emlékezetes mérkőzéseid voltak?
22: Hát érdekes volt nézni, mert ez is azt láttam rajta, hogy milyen könnyedén mozogtam. Ez volt az első, amit észrevettem. Nem most voltak azok a felvételek, amiket ugye az elején lehetett látni. Óriási élmény volt nekem amúgy is, ez az elmúlt egy hónapom, ez nagyon érzelmes, ugye maga az elbúcsúzásom a Badalonától is már nagyon érzelmes, hogy sikerült, most itt vagyunk a családdal. És nyilván ez is ugye az MK-hoz felajánlotta ezt a lehetőséget. Óriási élmény volt, rengeteg ember kilátogatott, tényleg nekem a karrierem során nem sokszor volt arra lehetőségem, hogy esetleg a szurkolókkal ennyire közel tudjak találkozni, legalábbis itt Magyarországon. Úgyhogy most ez is megadatott nekem és a szurkolóknak is, úgyhogy óriási élmény volt.
21: A magyar válogatottat azért majdnem két évtizeden át erősítetted. Milyen pillanatok jutnak azonnal az eszedbe, hogyha végig pörgeted magadban ezt az időszakot?
22: Eszembe jut az, hogy mennyi rengeteg kudarc volt. Ugye azért az első 10 év az nem volt túlságosan sikerekkel tűzdelt, mondhatjuk így is. Rengeteg kudarc, rengeteg átdolgozott nyár, aminek igazából nem volt eredménye. De aztán igazából, ha belegondol ember, akkor meg volt eredménye, mert valószínűleg azoknak a nyaraknak és azoknak a kudarcoknak is benne kellett lennie ahhoz, hogy ez a korosztály el tudjon odáig jutni, hogy két egymás után Európa-bajnokságon tudjon ott szerepelni. Úgyhogy ott meg egyértelműen a 2017-es Európa-bajnokság az egyértelműen egy csúcspontja volt, azt gondolom, hogy a karrieremnek. Óriási élmény volt ott kint Romániában több ezer magyar előtt játszani, nem feltétlenül bejutni a top 16-ot.
21: Említetted, hogy érzelmes hetek vannak a hátatok mögött a családdal, hazajöttetek Spanyolországból. A jövőről bármit lehet-e már tudni elárulni?
22: Nem tudok semmit. Egyelőre teljesen nyugodt vagyok. Pont az a legjobb az egészben, hogy sokan kérdezik tőlem nyilván, de a legjobb az, hogy egyáltalán nem vagyok döntési helyzetben. Most jelen pillanatban ki akarok pihenni magam, családdal akarok sok időt tölteni. Nyilván a család most egy olyan változáson megy keresztül, ami egy nagyon nagy változás, és azt gondolom, hogy ott most jelen pillanatban az elsődleges fókuszom az, hogy szeretnék ott lenni mellettük és segíteni őket, mert ők is segítettek engem az elmúlt 20 évben. És hogyha majd mindenre helyé került, és én úgy érzem, hogy tényleg még mindig ott van a vizsergés bennem, akkor fogok leülni és beszélgetni azokkal az emberek, akikkel kell, hogy esetleg hogyan tovább is merre tovább.
23: Vojvoda Dáviddal beszélgetek. Mennyit kellett ezen mérlegelni, hogy elbúcsúz a nemzeti csapattól?
24: Hát nagyon sokat. Azt gondolom, hogy ez egy több hónap volt, mire jól átgondoltam, hogy mit is csináljak. Nyilván, aki ismer engem, azt tudja, hogy válogatott a szívügyem volt mindig is. Tényleg mindig az első szóra érkeztem minden kapitány hívására. De azt gondolom, hogy közel 20 év után elég volt. Tehát most már inkább előtérbe helyezem a pihenést, a családot, úgyhogy azt gondolom, hogy itt volt az ideje. Nehéz volt, még most is akarták, hogy itt legyek ezen a két mérkőzésen. Nyilván az emberek nagyon-nagyon jól esik, de csúcson kell abbahagyni a válogatott szereplést. Innentől kezdve csak a klubcsapatokra fogok koncentrálni.
23: Majdnem két évtizeden át voltál a válogatottnak az oszlopos tagja. Hogyha végig gondolod ezt a majdnem 20 évet, akkor vannak-e olyan pillanatok, amik azonnal az eszedbe jutnak?
24: Hát nyilván a két Európa-bajnokság az egyértelmű, abból is nyilván elsősorban a kolozsvári, mert ugye ott szerepeltünk nagyon sikeresen, de azt gondolom, hogy a 2022-es EB is egy hatalmas élmény volt, ahol tényleg csak világsztár csapatokkal játszottunk. Igaz, hogy 0-5-tel zártuk azt az EB-t, de azt gondolom, hogy egy hatalmas élmény volt. Ez a kettő mindenki fog így elsőre eszembe jut, de nyilván rengeteg nagy mérkőzés van a hátam mögött, hogyha nem is nem tudok most hirtelen kiemelni így mérkőzést. Ez a két EB, ez egyértelmű, de hál' Istennek nagyon sok jó mérkőzésem volt a váltottban is, úgyhogy erre a közel 20 évre abszolút jó helyzetre fogok visszagondolni. Nyilván az élet nem áll meg, egy fejezet lezárult, de azért még jó pár éven van a pályán.
23: Még különlegesebbé teszi ezt a búcsot az, hogy Fehérváron történik, és együtt Hanga Ádámmal, akivel szinte végig a válogatottban együtt szerepeltetek?
24: Így van, hatalmas megtiszteltetésé, hogy a Hang Ádival vonulhattam vissza. Ezt többen is elmondtam, hogy egy nagyon jó viszonyban vagyok az Ádival. A pályán is mindig remekül megértettük egymást. Azt gondolom, hogy nagyon jó csapattársak voltunk. 2017-es ebben szobatársam is volt. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy együtt is kezdtük, és együtt is fejeztük be. Az meg egy külön pingent érde tényleg, hogy Fehérváron. Ugye ő is itt kezdte el a pályafutását. Ugye nekem jövőre lesz a 7. évem, úgyhogy ez egy, azt gondolom, egy szép kerek történet.
12: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt között zajlik a bizalomépítés, ezt mondta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mégpedig a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Az interjúban a kötelező sorkatonaság ottani tervezett visszavezetéséről is beszélt, illetve a közelgő szerbiai választásokról is. A riporter Brasnyó Zoltán.
4: Dr. Pásztor Bálint szerint továbbra is épül a bizalom a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tisza párt, illetve az új magyar kormány között. A VMS elnöke brüsszeli látogatásán a Tisza párt mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőivel is egyeztetett. A tárgyalásokon szó esett Szerbia-Európai Uniós csatlakozásáról, a szükséges reformokról, valamint arról is, miként lehetne erősíteni Vajdaság jelenlétét és érdekképviseletét Brüsszelben. Elmondta, támogatják a külhoni támogatások átvilágítását, mert meggyőződésük, hogy a vajdasági magyar intézmények átláthatóan működnek, és fontosnak tartják, hogy a vizsgálatok lezáróta után a támogatások zavartalanul folytatódjanak.
5: 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra jutott, ugyanilyen átvilágításra sor került, és éppen ezért nekünk az az érdekünk, hogy ez minél előbb elkezdődjön, el is kezdődött már tudomásunk szerint, és hogy minél gyorsabban befejeződjön, minél átfogóbb legyen, és azt követően tiszta lappal lehessen indulni, lekerüljön a vajdasági magyar intézményekről, hiszen ez nem a Vajdasági Magyar Szövetségről szól elsősorban, a gyanúnak az árnyéka, hiszen akár az oktatásról, művelődésről, tájékoztatásról van szó, itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek évek, évtizedek óta, nagyon sok ezek közül 3 évtizede vagy több mint 3 évtizede működik. Becsületes emberek látják el a feladataikat nap mint nap annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség a szülőföldjén boldogulni tudjon.
4: A VMS elnöke elmondta, egyelőre nem ismeri személyesen a határon túli magyarokért felelős új helyettes államtitkárt, Kollai Istvánt, ugyanakkor levélben gratulált kinevezéséhez és Vajdaságba is meghívta. Fontosnak tartja, hogy a helyettes államtitkár személyesen is megismerje a vajdasági magyar közösség intézményrendszerét és az elmúlt évtizedek eredményeit. Dr. Pásztor Bálint továbbá megerősítette, a VMS továbbra is ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetését, mert az nem tükrözi a vajdasági magyar közösség akaratát, és tovább erősítheti az elvándorlást.
5: Nem gondolom azt, hogy 6 mandátummal meg fogjuk tudni azt akadályozni, hogy bevezetésre kerüljön a sorkatonai szolgálat, de a következő hónapokban azon fogunk ügyködni, hogy megnézzük, hogy egyrészt a civil szolgálat milyen módon lesz teljesíthető, és milyen könnyebbségeket fog jelenteni, mert bő 20 évvel ezelőtt is a vajdasági magyar fiataloknak a nagy része a civil szolgálatot választotta, emellett pedig azt kell megvizsgálni a kettős állampolgárok számára, és ez nem kizárólag egy szerb-magyar ügy, hiszen sok más vonatkozásban léteznek kettős állampolgárok Szerbiában, milyen más szabályok lehetnek érvényben.
4: A VMS a közelgő szerbiai választásokon is önállóan indul, mert elsődleges célja a vajdasági magyar közösség politikai önállóságának és parlamenti képviseletének megőrzése, mondta dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, a párt továbbra is folyamatosan jelen van a közösségekben, és a kampány során is a vajdasági magyarok bizalmának elnyerésére törekszik. A VMS elnöke arról is beszélt, hogy folytatódnak a vajdasági fejlesztések. Megkezdődött a Majsai úti körforgalom építése Szabadkán, Topolyán pedig megújult a Vénusz uszoda. A VMS 32. évfordulója kapcsán hangsúlyozta, hogy a párt legfontosabb küldetése ma is a vajdasági magyar közösség megmaradásának, összefogásának és érdekeinek képviselete.
12: BKK Info.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál közműjavítás miatt. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: MÁV Info.
2: Vámos Györkről 7 órakor Szolnokra induló személyvonat helyett pótlóbusz közlekedik. Ezen kívül a vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik a reggeli közlekedés az országban. A Veresegyházi vonalon karbantartás miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. A csepeli gyorsvasúton véget ért a karbantartása, a H7-es hév szerelvényei mától ismét a teljes útvonalon járnak. Mékút és Baja között pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett. A Bajakon-Fejértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. Kis Horváth Levente, Mávinform.
0: Időjárás jelentés.
1: Mégpedig Csunderlik Csabától, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Ma napközben változóan felhőségboltra van kilátás, amely mellett több órás napsütésre készülhetünk, majd éjszaka megnövekszik a felhőzet, így erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keddestig, néhol, estétől helyenként, főképp az ország észak-keleti, keleti felén számíthatunk záporokra, esetleg zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható.
1: Köszönjük szépen, fél hét múlt. Fél perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Bordi András.
6: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások és a nyugati fegyvergyárak termelésének növelése, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be a parlamentnek az alkotmánymódosítás tervezetét, amely szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfő mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői csütörtökön tüntetéssel tiltakoznak a tervezett módosítás ellen. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és kormány megbízotta elnevezés visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektár erdő vált a lángok martalékává. A meteorológusok közben újabb hőhullámra figyelmeztetnek Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
11: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
1: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
7: Napi rendelőtti felszólalásában a demokrácia elleni támadással vádolta a magyar miniszterelnököt a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnökségi tagja. Jorge Busádé Villalba a strasbourgi plenáris ülésen azt vetette az Európai Parlament szemére, hogy 7 éven át folyamatosan Magyarországról rendezett vitákat, de most hallgat, amikor Magyar Péter lerombolja a demokráciát a visszamenőleges hatályú törvénykezéssel, a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság elnökének felmentésével, valamint a mandátum korlátozással, ami sérti a magyarok jogát ahhoz, hogy szabadon választhassák meg képviselőiket, emelte ki a patrióta politikus. Az Európai Konzervatívok és Reformisták frakciójának lengyel társelnöke Patrik Jaki azt kifogásolta, hogy az ukrán felkelő hadsereget, amely 1943. július 11-én elkövette a volhíniai mészárlást, most Volodymyr Zelenszky ukrán elnök beemelné a nemzeti emlékezet panteonjába, miközben Európa fizeti Ukrajna minden költségét, nem kéri számon az európai értékek betartását, tette hozzá a képviselő. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége litván tagja, Vitenis Povilas Andrukaitis ezzel szemben azt sürgette, hogy az Unió azonnal nyissa meg az összes hátralévő tárgyalási klasztert Ukrajnával. Szerinte a tagállamok egymást váltva akadályozzák a folyamatot. Tegnap Budapest vétózott, ma Varsó talál újabb okokat a folyamat fékezésére, holnap pedig valaki máson lesz a sor, tette hozzá a litván képviselő. Szerinte a körforgásos vétó nem a nemzeti érdekek védelme, hanem az európai biztonság és az ukránok iránti kötelezettségvállalás szabotálása.
8: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
1: Új 400 négyzetméteres gyermekinfektológiai osztályt alakítottak ki a Szegedi Gyermekklinikán. Az építkezés 8 hónapig tartott. Nagy Margit riporternek Berecki Csaba professzor, az intézmény igazgatója mutatta meg a korszerű követelményeknek megfelelően kialakított osztályt.
10: 8 korterem van, és 15 ágy.
14: Elegendő lesz ez, hiszen a Szegedi Gyermekklinika régiós feladatokat lát el?
10: Elég. Én azt gondolom, hogy az új ellátási rendszer alapján addig tartunk gyereket bent, ameddig szükséges. Így a forgások miatt nem igazán van szükség nagyobb ellátási térre.
14: Egy korteremben vagyunk.
10: Ha nagyon nagy a terhelés, akkor 2 ágyas. Ha kicsi a terhelés, akkor pedig egy szülő-gyermek korteremként működhet.
14: Nézzünk körül egy kicsit, hogy mi található ebben a korteremben, melyek azok az eszközök, amelyek a gyógyító munkát segítik?
10: Hát amit látható elsősorban az a monitorrendszer, amit itt minden ágy fölött látunk, ami a gyerekeknek a folyamatos életfunkció monitorizálását tudja biztosítani. Egy központi monitor állomással összekötve minden egyes korteremben a megfelelő orvosi gázok, informatikai rendszerek kialakításra kerültek. Amelyik korteremben éppen vagyunk, ez egy zsilipelhető korterem. Ez azt jelenti, hogy olyan betegek, akik meg különös védelem kell, vagy a környezetet kell védenünk az ő fertőző betegségektől megvalósítható. Át tudnak öltözni a zsilipben a személyzet, és be tud így jönni. A zsilipen belül van a fürdőszobának a bejárata. Ez azt jelenti, hogy nem kell kimenni ahhoz 21. századi standard módon, hogy bármilyen funkciót el tudjanak fürdés, egyéb feladatokat el tudjanak végezni, mind a szülők, mind a gyerekek, és ennek következtében nem kenődik semmiféle váladékuk kifelé a kórtermen kívül, és ez a rész azután, ha a gyerek elmegy egy ilyen fertőzés után, ez teljes mértékben fertőtleníthető.
14: Ha felkapcsoljuk a villanyt, hát azt látjuk, hogy elszívó rendszer, és hát tényleg nagyon esztétikus, azon túl, hogy praktikus is. Mindegyik kórteremhez van külön fürdőszoba, WC.
10: Ez így van, mind a 8 kórteremnek külön önálló tusolója, WC-je van. 3 kórterem ilyen zsilipelhető, az összes többi az hagyományos.
14: Vannak extrák, amelyek egyedivé teszik ennek az infektológiai osztálynak a működését.
10: Meghatározott rend szerint kell fölépítenünk egy ilyen osztályt. Az elvárásoknak kellett megfelelnünk, ezeknek minden szempontból megfelelünk. Amit még ugyan nincs fölrakva, de napokban megérkezik egy olyan szórakoztató rendszer, egy tévé kerül majd a fölhelyezésre, ahol különböző rendszereket tudunk majd szórakoztatni a gyerekeken.
14: Hány orvos dolgozik itt a Szegedi Klinikán? Mondtad, hogy fertőző osztály?
10: Igen, ez a magyar gondolat, a fertőző osztály. Nyugat-Európában ez a típusú meghatározás, hogy fertőző osztály nincs, hanem úgynevezett hurutos matrix osztályokról beszélünk, mert ugye a légúti betegségek, az RSV, akár a Monella, azok itt elláthatók. Ez dolog a lényeges, hogy a gyerekek kint a folyosón, egy közös WC-ben, egy közös fürdőben ne találkozzanak. Azok a betegségek, amelyek például, mint az Ebola, vagy annak idején a Covid, amelyek különös eljárásban részesültek, azok magasabb szintű ellátási rendszerekbe kell kerülni. De az általános gyerekgyógyászati szempontból azért neveztük konvertibilis osztálynak, mert akár egy fertőző beteget, de akár egy normál beteget is el tudunk itt látni, attól függően, hogy a házban mire van szükség. szükség. És most már azért luxusnak tartom üres osztályok fönntartását, csak azért, hogy egy-két ember vagy beteg legyen benne, ekkora személyzetet nem tudunk fönntartani, sokkal inkább az a mozaik rendszerű, úgynevezett átalakítható rendszer az, ami szerintem a jövő kórházának alapja. Olyan ellátási tereket kell létrehozni, amelyek bármilyen ellátási formára alkalmasak. Azért nevezzük ezt fertőzőnek, mert mi ezt az engedélyeztetés szempontjából fertőző módon engedélyeztettük, tehát a legmagasabb rész a fertőző, de az alá kell egy átlagos napi ellátási rendszerben bárhova rakható. Tehát mindig az ellátási igény határozza meg, hogy ki fog itt feküdni. Többségében persze mindig van olyan gyerek, akinek valamilyen fertőző betegsége van, vagy hurutja van, vagy tüdőgyulladása van, vagy van egy elgenyedő sebe. Tehát ezek mindezen az osztályon fognak ellátásra kerülni.
14: A kórtermek és az egész osztály akkor elmutatta, hogy belépett a 21. századba. Az orvosok, a nővérek száma megfelelő-e az ágyszámhoz viszonyítva?
10: Igen, 15 nővérünk van, illetve jelenleg 2 szakorvos és 3 rezidens teljesít szolgálatot. Az ügyeleti ellátást pedig a gyerekklinika átlagos ügyeleti ellátása biztosítja.
14: Van itt egy olyan átfogó monitoring rendszer, amelyen nyomon követhetik a gyerekek állapotát. És mennyire network jellegű ez?
10: Ez network jellegű, van egy központi rendszerünk, és a következő időszakban arra szeretnénk az egész házban összerakni ezt egy megfelelő felhő alapú rendszerbe, amit természetesen az egyetem biztosít, és ezt az úgynevezett early warning score, tehát a korai jelző rendszert szeretnénk élesbe tenni, ami lehet, hogy nem jó szó, egy ilyen nagy nővérként folyamatosan figyeli a gyerekeket, és amikor szükség van, akkor hívja a nővért, vagy figyelmezteti, hogy a húsvér nővérnek be kell, vagy az orvosnak jönni, mert várhatóan probléma lesz. Ez nem helyettesíti a nővéri orvosi munkát, hanem biztonságosabbá teszi azt. Tudomásom szerint Magyarországon kevés olyan gyerekkórház van, ahol ezt rendszer szinten próbálják bevezetni. Remélem, hogy az ősz kezdetére nálunk ez megvalósul.
14: Mennyibe került mindez?
10: Körülbelül 200 millió forint. A következő lépés az a nappali kórház, aztán az intenzív és a hematonkológia. Ezek váratnak magukra, és én nagyon remélem, nem hosszú időn belül, ugye 3 év múlva lesz 100 éves a gyerekklinika 29-ben, addigra ezek remélhetőleg megvalósulnak.
13: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: A növénytermesztők mellett az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály és a rendkívüli szárazság miatt jóval kevesebb és rosszabb minőségű szálas takarmány. Hogy befolyásolja ez az állattenyésztést, aztán stratégiai szempontból a tejellátást, húsellátást itthon? Erről beszélgetünk a következő percekben Wagenhofer Zsomborral, az Állatorvos Tudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok!
1: Tehát hogy is néz ki a magyar takarmányellátás? Mik azok a sarokpontok, amelyek most veszélybe kerültek?
15: Elsősorban a szálas takarmány, a széna az, amelyik leginkább veszélybe került, illetve amit leghamarabb láttunk, hiszen hogy veszélybe került, mert május végén, júniusban kezdődtek a kaszálások, és akkor már látszódott, hogy ugye tudtuk, a csapadék hiányt láttuk, éreztük, és hát sajnáltuk, hogy ez kevés lesz, de aztán, amikor ténylegesen lekaszálták a gazdák, és betakarították a bálákat, akkor tapasztalták azt, hogy van olyan hely, ahol egy hektárról a tizede jött le, mint ami szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy egy bálát hektáronként tudtak, vagy tudnak betakarítani, ami rendkívül kevés, és akkor kezdődött az a gondolkodás, hogy akkor ez hogyan lehet túlélni ezt az idei évet, hiszen a téli takarmány nagyjából télen, meg tavasszal elfogyott, és hát a következő időszakra ebből az első kaszálásból kell megtermelni a szükséges takarmánymennyiséget, és az utóbbi időben a klímaváltozás miatt nyáron is már vannak olyan időszakok, július-augusztus jellemzően, amikor takarmányra kell ellátni az állatokat, mert a legelő fű nem elég. Úgyhogy a nyári időszakban adható takarmány és a téli takarmány együttes mennyisége az elmúlt évtizedben, vagy az elmúlt években az emelkedett, ugyanakkor a betakarítható szálas takarmány széna mennyisége pedig csökkent, és hát ezt kell ugye úgy összehozni, hogy lehetőség szerint ne kelljen csökkenteni az állatállományt. Hát ez az a gondolkodás, ami most folyik, illetve hát az árakról, majd mondom, arról is beszélünk, azok meg hát fölmentek.
1: Beszéljünk akkor az árakról, mert nagyon érdekes ez a takarmánypiac, ahogy az ember utána jár, akkor kiderül, hogy ennek nincsen például tőzsdíje. Ez azt jelenti, hogy minden ország saját maga oldja meg a szálas takarmányt, ha van.
15: Hát ez így van. Ugye általában a nagy állattenyésztő ágazatok, a szarvasmarha ágazat az, ami leginkább fogyasztja a szálastakarmát, vagy legnagyobb mennyiségben. A jó ágazat a másik, amelyik szintén nagy felhasználó, de hát itt van a lovas ágazat is, amit ugye ma a leginkább sport és hobbi célra tartunk lovakat, és hát ők is azért nagy mennyiségben használnak és etetnek szénát. A különbség az, hogy míg a haszonállatok, szarvasmarha tartók többsége, és a szerencsések, vagy hát akik jól tudtak kialakítani takarmánytermő területet vásárolni, vagy megvannak a kapcsolataik, azok saját maguknak állítják elő ezt a szénát, vagy olyan kialakult kapcsolataik vannak, hogy rendszeresen vásárolnak valakitől szénát, míg a lótenyésztők, vagy a lótartóknál nagyon kevés olyan van, aki meg tudja termelni, van neki elég legelő területe, és ott tudja meg előállítani a lónak szükséges szénát. Tehát ott jöttek először a segélykiáltások, hogy hoppá, nagyon megdrágult a szálastakarmány. Ezen belül is ott a lucerna széna volt először az, ami leginkább megugrott, aminek az ára leginkább megugrott, aztán most már a réti szénájé is. Olyan mértékben a duplája körülbelül az árak, a dupláják, mint ami normális esetben, amikor teljesen kiegyenlített csapadékviszonyok vannak, és normális mennyiségű szénát lehet betakarítani, szokott előfordulni. Ezekhez jön még a szállítási költség, ami hát ugye ezt meg mindenki autózik, illetve utazik és közlekedik, azt tudja nagyon jól, hogy ezek szintén megemelkedtek. Úgyhogy ez a kettő együtt már azért nagyon tetemes ár emelkedést jelent. Most, hogy ezt lefordítsam forintra, ez azt jelenti, hogy egy bála, egy biztos a hallgatók nagy része azért látja, hogy utazik az országban, ezek ott kint vannak a legelőn, ezek a bálák, vagy akár amikor learatják most ugye a búzát, akkor utolottnak ott a szalmabálákat látják. Tehát ezek a bálák, az egységek, ezek képezik, és egy bála ára korábban a 10 000 forint körül volt, vagy még annál is kevesebb, most 20 000 forint körüli, vagy annak még a dupláját is most már hallottam, a 40 000 forintról is hallottam, de a lényeg az, hogy duplája, mint ami szokott lenni, és ez azért nagyon komoly áremelkedés jelent, és nagyon komoly kiadás jelent a gazdáknak.
1: Ugye mondta a szállítási költséget, mert hogy itt arról van szó, hogy az Alföld és a Dunántúl között jelentős különbség van. Lehetett hallani azt, hogy jelenleg a Dunántúl látja el az Alföldet is a szállastakarmánnyal?
15: Ha megnézzük a csapadék eloszlást az országban, akkor január és június között 180-220 mm közötti csapadék hullott a szokásos 300-350 mm helyett, tehát egy 80-150 mm hiányzik, és a Békés, Csongrád, Jász, Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megye azok, akik leginkább érintettek ebben, és hát ahol pedig a csapadék eloszláshez képest jobb volt, sokkal jobb volt, az Vas, Zala, Győr, Moson-Sopron, Somogy megye, igen, ezek mind a dunántúli megyék, ahogy hallottuk, és bizony igen, ez történik, hogy ezek a területekről betakarított szénák viszik oda, ahol nincs elég széna, és hát ez nagyon tetemes szállítási költséget jelent, hiszen amikor több száz kilométerre kell elszállítani ezeket a bálákat.
1: Beszéljünk egy kicsit a tejelő szarvasmarha állományról abból a szempontból, hogy milyen takarmányhoz szokott, mert ugye itt a laikus azonnal arra gondol, hogy hát váltani kell, valamivel ki kell váltani, csak hogy ez nem is olyan egyszerű, ugye?
15: Igen, ugye itt a másik dolog, ami majd nehéz lesz, és ez augusztusban szembesülünk ezzel, majd meg július végén már majd most is láthatók egyébként a kukoricaszilás táblák, hogy a csapadék hiányt megsínlik. A másik tömegtakarmány, az a legfontosabb tömegtakarmány bázis a tejelő szarvasmarháknak az a kukoricaszilás volt, most már mondhatom sok esetben múlt időben, mert egyszerűen nem lehet úgy megtermelni, betakarítani, ahogy az megéri és megérje, és hát ezért különböző alternatívák kell kitalálni. A cirok, szudáni fű, illetve a különböző rózs, citikálé és olyan alternatívákat, amelyeket korábban ugyan alkalmaztunk, most a korábban alatt azt értem, hogy évtizedekkel ezelőtt, vagy most újra bizonyos országokban, ahol már hamarabb a csapadék hiány jelentkezett, elkezdték alkalmazni, és van tapasztalat erre, ezeket kezdjük átvenni, tehát jelentősen átalakul a takarmánybázis, vagy hát a takarmánytermesztés, és ezáltal a takarmánybázis is a tejelő szarvasmarhánál.
1: Bírják-e ezt a mi állataink?
15: Hát ugye az a lényeg a takarmányozásnál, hogy úgy állítsuk elő, és olyan állítsunk elő, és olyan lehetessük az állatokat, amivel a tejtermelés, az a magas szintű tejtermelés, ami Magyarországon folyik, az megmaradjon, és akár még növelni lehessen. Egyébként azt szeretném itt elmondani, hogy a magyarországi Holstein Fríz tejlőállomány tejtermelési színvonala az a világ élvonalához tartozik, tehát a negyedik, ötödik legjobb és legmagasabb tejtermelésre rendelkező Holstein Fríz állománya rendelkezik Magyarország. Ez mindenképpen egy óriási eredmény. Itt a genetika, a szelekciós munka, a nemesítés nagyban hozzájárult ehhez. A Magyar Holstein Fríz Tenyésztők Egyesülete kiváló munkát végez és segíti a termelőket, tejtermelőket abban, hogy ilyen nehéz helyzetben, mint amiben a tejtermelés az elmúlt fél évben van, nagyon lecsökkentek a tejárak, próbáljanak meg túlélni és minél hatékonyabban tudjanak termelni.
1: Mi lehet a megoldás? Hogy látja? Nyilván dolgoznak, hiszen az Állatorvostudományi Egyetemen nagyon komoly kutatómunka is folyik a oktatáson és a gyógyításon túl.
15: Igen, és ez sok esetben nem csak a kutatással lehet, mert az hosszabb távú dolog. Tehát már elkezdünk mondjuk klímaváltozáshoz alkalmazkodó fűfajokat, vagy olyan gyepalkotókat, vagy olyan gyepgazdálkodási technológiákat kidolgozni, vagy ennek az alkalmazását tanítani és edukálni erre a gazdákat, azért ez egy hosszabb folyamat. Rövidebb távú megoldás az például, hogy az adatokat, az információkat, amik rendelkezésére állnak a gazdáknak, azokat összegyűjtjük és megosztjuk egy honlapon, hiszen a mai digitális világban ez sok.

0: időszakban a húsmarha, illetve a kisképződő Junál bevezetett állatjóléti támogatásoknál már támogatás is adható arra, hogy az ásványanyag vizsgálatokat megnézzük az állatokban, illetve az etetett széna minőségét is megvizsgálják, és ehhez támogatást kapnak a gazdák. Ez lendített egy nagyot azon, hogy mindenki odafigyeljen arra, hogy milyen minőségű szénát etet, tehát így is hozzá tudunk járulni a gazdákat, segítsük, beküldik a szénamintát, megvizsgáljuk, és egy szaktanácsot is adunk egyébként ehhez, tehát elmondjuk azt, hogy ez a széna, amit ő beküldött, azon kívül, hogy milyen a beltartalma, milyen állati korcsoportoknak és hogyan lehetne etetni.
1: Köszönöm szépen Wagenhofer Zsombort, az Állatorvos Tudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetőjét hallották. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: És már is folytatjuk Kuncz Mátével, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát ugye itt az előző beszélgetésben szó volt a takarmánygondokról, meg elhangzott az is, hogy a magyar tejelőszarvasmarha állománynak a tejhozama kiváló. Igen ám, csak kifeji meg a tehenet itt ez az alapkérdés, mert hogy nagyon sok megoldást adott eddig a vendégmunkások, akik ezt megtették. Csak mi lesz most az új szabályozással? Önök hogy értik?
3: Nem látjuk még pontosan, hogy az elhangzott javaslatok, felvetések, irányok, azok jogszabályok szintjén mit fognak jelenteni. Ami biztos, a külföldi, harmadik országból érkező munkavállalók jelenléte és jelentősége az nagyon-nagyon komoly. Az ő gazdaságban ennek a kisebbítése az problémákhoz vezet. Nem feltétlen számosságában, tehát hogyha arányaiban nézzük, hogy mennyi harmadik országbeli munkavállaló dolgozik akár a mezőgazdaságban, vagy az élelmiszeriparban. Százalékos arányban nem fogunk egy óriási számot találni, de ezek nagyon-nagyon fontos, és Magyarország jelen pillanatban nehezen, de fogalmazzunk, hogy egyáltalán nem betölthető pozíciók. Akár az állattartás, akár az élelmiszeripar kifejezetten feldolgozó része, az nem túlságosan divatos, nem túl népszerű foglalkozási körök takar manapság, nem törik magukat a hazai munkavállalók, hogy ezekre a munkahelyekre bejussanak, már pedig az belátható, hogy amennyiben nincs, aki megfejje a tehenet, ugye takarmányosok, a bérszámfejtők, a gépkocsi vezetők egzisztenciája, munkahelye, megélhetése is veszélybe kerül. Éppen ezért ezekre célszerű vigyázni. Jelen pillanatban több módon jöhetnek be harmadik országból munkavállalók az Európai Unió és Magyarország területére. Ebből egy a vendégmunkáskör, amit gyakran emlegetnek manapság. Ez az, aminek az átszervezése, átalakítása a kormányzati kommunikáció mentén folyamatban van. A többi megoldás az továbbra is élő lehetséges, tehát nem arról van szó, hogy a kormány kizárná a harmadik országból érkező munkavállalókat, pusztán csak átalakítja ezt a rendszert. Szeretnénk persze minél gyorsabban, tisztán és világosan látni azokat a konkrét jogszabályi javaslatokat, amelyek mentén ez történik, hogy a szakma minél gyorsabban tudjon alkalmazkodni hozzá.
1: Akkor milyen állapotban van a jogalkotás? Mert ugye létezik egy kormányrendelet, amelyre utalt Bona Szabolcs agrárminiszter, azt mondta, hogy a mezőgazdaságban legjellemzőbb vendégmunkás foglalkoztatási engedélyek, így a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély, a szezonális vendégmunkás engedély, illetve a nemzeti kártya változatlan feltételek mellett kiadhatók harmadik országbéli munkavállalóknak. Ez nem elég világos, vagy nincs ez rögzítve még? Hogy érti azt, hogy a szabályok még képlékenyek?
3: Annyit mondtam, hogy látni kellene a konkrét jogszabályi javaslatokat, hogy mindenki megnyugodjon. Pont az ön által elmondott mondat az, ami jól mutatja a helyzet fonákságát, ugyanis van, aki a vendégmunkás alatt kifejezetten a munkaközvetítők által behozott és ezáltal a munkaerőpiacon elhelyezett kollégákat érti, és van, aki vendégmunkás alatt emleget mindenkit. Tehát van azért némi fogalmi zavar, nem mondom, hogy a jogalkotásban, de a közbeszédben mindenképp, éppen ezért jó lenne konkrét jogszabályi javaslatokat látni minél gyorsabban annak érdekében, hogy mindenki tisztán lásson.
1: Mondott az elején, amikor

0: kezdtük a beszélgetést, egy jelenséget, ami egyébként a nyugati országokra jellemző, úgy látszik, hogy elért hozzánk is, hogy nem szívesen vállalja a magyar munkavállaló már azokat a feladatokat, amelyeket harmadik országból érkezők még igen. És ahogy riportokból, meg beszélgetésekből lehet tapasztalni, ráadásul nagyon ügyesen csinálják és hatékonyan ezt a munkát. Mi lehet ennek az oka? Az, hogy kevesebb a fizetés, vagy eleve már a munka jellege olyan, hogy nem szívesen vállalják itthoniak?
1: Semmiképpen nem a fizetés az alapprobléma. Miután ezek fontos munkakörök, ezekre épül az állattartás további rendszere, éppen ezért mindenki tudatában van annak, hogy meg kell fizetni ezeket a munkavállalókat annak érdekében, hogy biztosított legyen a szakmai működés. Sok esetben a magasabban képzett munkavállalóknál is többet keresnek ezek az állatgondozók, feldolgozóipari munkatársak, pontosan azért, hogy stabilizálni lehessen a helyüket az értékláncban. Azonban miután a vidékről történő elvándorlás folyamatos, a vidék népesség megtartó képessége csökken, nem csak Magyarországon, az egész világon, ez egy sokat vizsgált jelenség volt, évtizedekkel ezelőtt már a világ legfejlettebb infrastruktúrájával rendelkező Amerikai Egyesült Államokban is, tehát nem magyar jelenség, ellenben amennyiben a munkaerő rendelkezésre állása egy-egy régióban csökken, úgy az problémákat fog okozni, elsősorban a legkevésbé népszerű munkakörökben, és sajnos az állatgondozás sok esetben ebbe a kategóriába esik.
0: Szóval a gyáripar fejlődik, aki meg élelmiszer termel, elfogy lassan?
1: Sajnos, sőt, tényleg ezzel a jelenséggel ebben a pillanatban nem tudunk mit kezdeni. A gazdálkodók, az állattartók, a kertészek próbálják minden lehetséges módon népszerűbbé tenni azokat a pozíciókat, amelyeket kínálnak különböző egyéb juttatásokkal, szolgáltatásokkal. Egyelőre ennek az eredménye, nem azt mondom, hogy nem látszik, de korlátozott.
0: Köszönöm szépen Koncz Mátét, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Nem hiszem el, megint csörög.
3: Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
0: Változó felhőzet mellett általában sokat süt majd a nap, záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor viharos lökések is kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő. És egy gondolat arról, hogy mivel foglalkozunk a következő fél órában, sürgősséggel tárgyalja a 17. alkotmánymódosítást az országgyűlés, ennek következményeinek tartalmi részeiről beszélgetünk majd a krónika után.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 7 óra van, 2026. július 7-én kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban, ha bemondó, Bordi András és a krónika szerkesztője, Pozsár Róbert.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament, ma szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról.
9: Ma NATO csúcson egyeztethet Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről.
8: Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő Koszovóból Németországba tartó autóbuszban az M5-ös autópályán. Következnek a részletek. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
9: A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnöki mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
8: Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
9: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
8: A kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, mondta a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton az országgyűlésben.
9: A tiszás képviselő a javaslat vitájában hozzátette, az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló tanácsadó bizottság. A törvényjavaslatról ma szavaz az országgyűlés. Ha a javaslatot elfogadják, a szakszolgálatok a munkát a törvény hatályba lépését követően azonnal megkezdik, mondta Mellétei Barna Márton.
10: Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Az előttünk fekvő jogszabálytervezetnek a célja tehát az az, hogy megkönnyítsen a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
8: A Mi Hazánk mozgalom szerint a végrehajtók után a követeléskezelők tevékenységét is törvényben kellene szabályozni.
9: Fiszter Zsuzsanna, az ellenzéki párt szakpolitikusa azt mondta, ebben kellene szabályozni, hogy hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük az ágazat szereplőinek.
11: Ne ajánlások szerint tevékenykedhessenek, működhessenek a követeléskezelők itt Magyarországon, hanem igenis ezeknek egy törvény szűk keretet kell szabni, és felszámolni a jelenlegi diktatórikus tevékenységüket ma Magyarországon, ami teljes egészében azt eredményezi, hogy minél több végrehajtási eljárás legyen ma Magyarországon.
8: A ma kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől az ukrán államfő.
9: Volodymyr Zelenszky a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól.
8: Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
9: A legfrissebb adatok szerint több mint 3500-an vesztették életüket, és több mint 16 000-en sérültek meg. bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert ugyanis még mindig eltűntként tartanak nyilván.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
8: Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a fogyasztás és az ipari termelés friss adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
12: A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4, az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
13: Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
12: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
8: Kritikusra csökkent a Tisza vízállás a Szolnoknál, megközelíti a valaha mért legalacsonyabb értéket, de az összes hazai folyón hasonló a helyzet. Nagy Viktória összeállítása.
14: Jelen pillanatban itt Szolnoknál mínusz 300 cm-es vízállás észlelhető, ami megközelítette a valaha mért legkisebb vízállást, ami mínusz 301 centi, tehát tulajdonképpen 1 centivel van a valaha mért legkisebb vízállás fölött.
15: Mondta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság főmérnöke. Harsányi Gábor hozzátette, a tartós csapadék hiány okozta alacsony vízszint egyre jelentősebb kihívást jelent a gazdálkodóknak, emellett a vízirendészet munkáját is megnehezíti. Ezt már Illés Gergely, a Tisztai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője mondta.
16: A hajózó útnak a szélesség és a mélysége is csökken ezáltal, hogy alacsony a vízszint. Nagyobb eséllyel kerülnek felszínre különböző roncsok, a kövezéseknél különböző hajózási akadályok, amire nagyobb eséllyel hajtanak rá akár az állampolgárok, de a vízirendőrnek is ezzel számítania kell, úgyhogy fokozott körültekintéssel kell hajózni.
15: A Tiszán az idei év első 6 hónapjában a 30 éves átlag vízhozamnak mindössze a 41%-a érkezett. Ezt már az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese mondta a Krónikának. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy júniusban úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnoknál, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan maradjon, de ezt egyelőre nem kell használni. Hozzátette, nem csak a Tiszán, hanem szinte az összes hazai folyón alacsony a mederteltség, bár a Dunán az elmúlt napokban tapasztaltak némi vízszintemelkedést. Szegi Attila hangsúlyozta, az időjárás előrejelzés szerint a héten nem várható jelentős mennyiségű csapadék sem az ország, sem a vízgyűjtők területén, így a következő időszakban valamennyi folyón stagnáló vízszintekre számítanak. Jelenleg a nagy tavak közül a Velencei tónál kritikus a helyzet, ahol a valaha mért legkisebb vízállásnál 10 cm-rel alacsonyabb, 43 cm a vízszint.
17: Itt arra kell felkészülni, hogy az idén nyáron még várható a nyári kvánikulában további vízszintcsökkenés. A társszervezetekkel azon dolgozunk, hogy amennyiben szükséges, akkor az élővilág védelme érdekében különböző beavatkozásokat fogunk végezni.
15: A Balatonnál 70 cm a vízállás, ami a valaha mért legkisebb vízállásnál 47 cm-rel magasabb, tehát ott nem annyira kedvezőtlen a helyzet.
18: Tudjuk, hogy a Balaton a sekély tavak mintájára, ugyanúgy, mint a Velencei tó is hatalmas ingadozásokat produkál.
15: Ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának egyetemi docense mondta a Krónikának.
18: De nem ez a probléma alapvetően, hanem az, hogy a tavak vízmérlege, úgymond, ami a befolyó bráső, stb. Vizek és a kivett, elpárolgott vizeknek az összeget jelenti, ez 2005 nem volt negatív soha a Balaton esetén. 2000 után pedig már 10. alkalommal negatív, tehát egy tendenciát látunk itt, ami egyértelműen a klímaváltozásnak köszönhető.
15: Németh Zsolt azt mondta, a klímaváltozás miatt kevesebb csapadék esik vízgyűjtő területeken, ezt jól példázza a Zala folyó helyzete, amelynek a vízhozama az elmúlt 15 évben nagyjából a felére esett vissza. A szimulációk azt jósolják, hogy a Balaton 2040 után egyre komolyabb vízproblémákkal fog küzdeni, és az intézmény elemzései szerint is sürgős vízpótlásra van szükség.
8: Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő Koszovóból Németországba tartó autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
19: A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőrjéhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
20: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy defektes kis teherautó állt meg az átterelt sávon Bicske térségében. A 39-es kilométernél útszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Az M15-ös autópályán a Rajka felé vezető oldalon a 6-os kilométernél egy kis teherautó a szalagkorlátnak ütközött, a külső sávot lezárták. Két autó ütközött a 441-es főúton Cegléd határában. A 4-es kilométernél a forgalom csak fél pályán halad.
8: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
21: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erős a forgalom a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
20: Időjárás jelentés.
9: Országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
8: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
20: Műsorajánlat. Délelőtt.
1: A nyári szabadságok idején sok lakás, családi ház maradt szabadon. Főszezon ez a betörőknek is. Ma már sok olyan szerkezet van forgalomban, ami jelzi, ha illetéktelenek az árakhoz nyúltak. Feltörték, vagy csak próbálkoztak. Hogyan védekezzünk? Erről beszélgetünk biztonságtechnikai szakértőnkkel. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
20: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3: Ön szerint veszélyesek a forgalomra az idős sofőrök? Mi a fontosabb, a kor vagy a rutin? És ismeri a mondást, hogy a nap a bőr ellensége? Hogyan védekezzünk a leégés ellen?
20: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
0: Az állami vagyon visszaszerzésének alkotmányos alapjairól, az ebben alkalmazott eszközökről és a jogállamiságról is tartott konferenciát az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület, melynek elnöke Gerő Tamás itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok! Annyi pontosítás csak, hogy a Magyar Ügyvédi Kamarával közös szervezés.
0: Ez még teljesebb akkor így. Mit állapítottak meg, mert itt több nemzetközi jogvédő szervezet is hozzászólt ehhez, és mindegyik arra figyelmeztet, hogy a politikai szándék az világos, de ugyanakkor jogállami garanciákat kell beépíteni ebbe a törvényjavaslatban, ugye amelyben szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Önök mire jutottak?
22: Ezt a konferenciát már akkor elkezdtem szervezni, mielőtt kijött volna a törvényjavaslat, hiszen a miniszterelnöknek a korábbi megszólalásaiból már tudtuk, hogy erre lehet készülni, illetve van egy Európai Uniós irányelv is, ez a 2024-es, egyébként 1260-as a száma, és ez kötelez minden Európai Uniós tagállamot, hogy 2026. november 23-áig egy ilyen vagyon visszaszerzési irányelvnek megfelelő jogszabálycsomagot fogadjon el. Úgyhogy erre már mi jogászok készültünk, illetve professzor Tóth Gábor Attilának volt egy tanulmánya Lendvai András ügyvéddel közösen a jogtudományi közlönyben jelent meg, ahol már még a törvény előtt kialakítottak, vagy megalkottak egy olyan struktúrát, hogy hogyan lehetne visszaszerezni az állami vagyont. Ugye az Orbán rezsimet azért kritizálták, és lényegében ugye a Tisza pártnak is ez volt a fő programja, hogy a jogállam helyreállítása mellett, hogy a rendszer szintű korrupció keretében az állami vagyomból, a közvagyomból magánvagyonok lettek. Ugye ez az egyes kutatások szerint évente az utóbbi években akár 5000 milliárd forint veszteséget is okozott az országnak. Ez azt jelenti, hogy ugye nyilván az uniós pénzeknek az elveszítése az is kb. 1000 milliárd, a különböző kamatterhek az szintén 1000 milliárd, és 2-3000 milliárd forintra tették évente azt a vagyont, ami vagy ilyen járadékvadászat, vagy egyéb túlárazás, mondom a rendszer szintű korrupció miatt.
0: Ez becslés, vagy bíróság előtt is megállnának ezek?
22: Ez becslés. És ugye ezért a professzor úr, mármint Tóth Gábor Attila, azt az elméletet alakította ki, hogy az a elveszített állami vagyon, ez visszaszerezhető úgy, hogy politikai tulajdonnak nevezi, és ezt a politikai tulajdont az állam úgy visszaszerezheti, hogy a másik félnek, aki megszerezte ezt a vagyont, kell bizonyítania, hogy ő jó hiszeműen és tisztességesen szerezte. Na most a törvény nem egészen erről szólt, ugye nyilván nekünk vizsgálni kellett a konferencián magát a törvényt, meg az alkotmányos alapelveket. Ugye a törvény leginkább a büntető igazságszolgáltatásra koncentrál, ugye létrehoz egy nagyon erős jogosítványokkal egy új, lényegében egy korrupció ellenes ügyészséget, amelyik kockázatot értékel, ugye vizsgál, felderít, nyomoz, vádat emel. Európában egyébként vannak példák erre, ezt is feltártuk a konferencián.
0: Ez párhuzamos ügyészség, vagy hogy lényegében kell ezt, vagy aláfölé rendelt viszony, mondjuk a legfőbb ügyészséggel?
22: Annyiban nem aláfölé rendelt, inkább párhuzamosnak mondanám, de a jogszabály tervezetben, ami közvagyont érintő ügy, azt a hivatal magához rendelheti. Ezért mi azt javasoltuk egyébként, mert volt ugye egy társadalmi egyeztetés a konferencia lezárását követően, hogy legyenek taxatíva felsorolva azok a kiemelt bűncselekmények, amilyen esetekben a hivatal eljár, hogy ne, a jogbiztonság elve ne sérüljön, hogy pontosan lehessen tudni, hogy milyen ügyekben jár el a hivatal.
0: Hűtlen kezelés, és mire gondol, hogy a büntetőjogi
22: akár az elkövetői kört, hogy milyen kiemelt szereplők esetén, akár a vagyoni hátrány esetén, hogy ne lehessen az, hogy ilyen kis ügyekben is elkezd eljárni, hanem tényleg foglalkozzon a kiemelt ügyekkel, tehát adott esetben ugye a kár meghatározását a jogszabályban fontos lenne rögzíteni.
0: Mondjuk ingatlan, állami ingatlan áron alul értékesítés, amit aztán továbbadtak emelt áron, például ez lehet.
22: És hogy ez milyen, mondjuk, itt tudom én, ha 1 milliárd forint alatti a kár, akkor azzal lefoglalkozzon, hanem akkor tényleg foglalkozzon azokkal az ügyekkel, amik kiemeltek, hogy nyilván nem csak egy-két ügye, de a kiemelt ügyekkel. A másik, ami mondjuk kritikaként felmerülhet, ugye bevezettek egy új intézményt, ez a vagyonvédelmi vizsgálat. Ugye erre külön lesz majd a hivatalnak egy helyettese, akiknek olyan tapasztalattal kell rendelkezni, hogy legalább 15 éves adóhatósági gyakorlattal, és ott a bírói felülvizsgálatnak a lehetőségét be kell építeni a jogszabályba, tehát hogy a hivatalnál a jogorvoslat minden esetben meglegyen. Ugye mitől jogállami egy működés? Attól, hogy van jogorvoslat a hivatal vagy a hatóság döntésével szemben, és a jogorvoslatnak mindig hatékonynak kell lennie, tehát nem lehet formális a jogorvoslat.
0: Ez alapon, ez nem volt benne.
22: A vagyonvédelmi vizsgálatnál nem. Tehát ez a legfőbb kritika, hogy a jogorvoslathoz való jogot ezt ki kell terjeszteni a hivatal vagyonvédelmi vizsgálata körében.
0: A bizonyítási kényszer hogy alakul? A vizsgált személynek kell bizonyítani, hogy ártatlan, vagy a nem. Vádlónak, hogy...
22: Nem, ez maradt. Tehát ez a Tóth Gábor Attila javaslata az így nem épült be a jogszabályba. Polgári pereket is indíthat természetesen ilyen közérdekű keresetet ez az új hivatal. Ez azt jelenti, hogy ha tényleg jó erkölcsbeütközés történik, vagy feltűnő értékaránytalanság, akkor adott esetben ugye az állami tulajdon, a tulajdonhoz való igény nem évül el, tehát beadhatnak polgári pereket. De ez beépül a hagyományos büntető igazságszolgáltatásba ennek a hivatalnak a működése, úgyhogy ebből a szempontból továbbra is marad ugyanúgy az ártatlanság vélelme, ugyanúgy mindenkit megillet majd a védelemhez való jog, úgyhogy a védői titok természetesen az adatszerzés során is meg kell, hogy illesse az ügyvédeket is például, mert ugye van egy nagyon komoly bírságolási lehetősége az új hivatalnak, akár magánszemélyeknél 50 millió és cégeknél meg 5 milliárd forint, de például a törvény rögzíti azt, hogy ha ez ügyvédi titkot érint, akkor ez kivétel. De most erre például felhívtuk a figyelmet, hogy külön a védői titkot is nevesíteni kell, mert az abszolút az erősebb, mint az ügyvédi titok. Most a részletekben nem akarok belemenni, de a lényeg, hogy 90%-ban ez a hivatal, mármint maga a törvény, ami felállítja a hivatalt, ez megfelel az uniós elvárásoknak, az irányelvnek, de azért 10%-ban még pontosítani kell. Leginkább a vagyonvédelmi vizsgálatoknál ugye a jogorvoslathoz való jogot kell biztosítani, Végigmentünk nemzetközi,
0: milyen garanciák
22: nemzetközi példákon még, egyébként.
0: Ugye hát nyilván politikai szándék az most van, lendület is van, aztán az megismert, hogy ahogy alulnak, ott hullik a forgács is, szóval milyen garanciák vannak annak, aki például ártatlan, jó hiszemű.
22: Hát, természetesen ugyanúgy megilleti őt, amit mondtam, a hagyományos igazságszolgáltatási eljárásban is ugyanúgy, hogy ügyvédhez fordulhat, hogy betekinthet az iratokba. Ugye, ami különleges és új dolog, hogy ilyen vagyonfelügyelőt rendelhetnek ki cégekhez, és itt például, mondom, hiányzik a jogorvoslathoz való jog, de ez azt jelenti, hogy a tulajdona megmarad, csak vizsgálják azt, hogy mondjuk
0: mint egy milyen szerződéseket. Például, mint egy könyvvizsgáló, hogy minden iratba betekint?
22: Igen, és akkor ő dönthet lényegében az ügyvezetés helyett, nem, több mint könyvvizsgálat, ügyvezetést átveszi lényegében a hivatal által kirendelt vagyonfelügyelő. Ez például egy eléggé
0: ez korlátozó. Ez gyanú például, mint ugye a büntetőeljárásban.
22: És az az érdekes, ugye, hogy nem kell ehhez ez bűncselekmény. A vagyonvédelmi vizsgálathoz tulajdonképpen elég az, hogy a közvagyon vagy az állami vagyon érintett, és valamilyen vagyonvesztés vagy vagyon kimenekítés gyanúja van meg. Tehát ugye van legális adótervezés is, tehát például valójában, hogy mondjuk valaki a székhelyét átteszi egy külföldi tagállamba, vagy egy külföldi államba, tehát azért ez nyilván nem feltétlenül bűncselekmény az, hogyha vagyonokat áthelyeznek, de ezt mindenképpen vizsgálnia kell a hivatalnak, és professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is, a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuper hatóság lesz, egy olyan csúcsszerve, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok, és ugye vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyettese is, vagy lesz a hivatalnak, tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb ugye a jogállamban.
0: A vagyonvédelmi vizsgálathoz elegendő az, azért kérdeztem, hogy kell-e valami alapos gyanú, vagy elegendő az, hogy valaki vagy valamely cég többségében mondjuk állami megrendelésekből tendereken nyert gyakorta, és akkor abból gyarapodott.
22: Igen,
0: ez elegendő?
22: A jogszabályban van egy ilyen 75%-os szabály, hogyha 75%-ban közbeszerzésekből szerzi a megrendeléseit, akkor mindenképpen vizsgálódni fog a hivatal. Egyébként pedig nyilván bejelentésre vagy panaszra vizsgálhat bármilyen szervet, és nem csak visszamenőleg, hanem fontos az, hogy a jövőre nézve is, ugye ezért nem csak vagyon visszaszerzés, hanem védelmi hivatal is, hiszen a hivatal vizsgálni fogja az államnak a jövőbeli működését és az állami cégek, önkormányzati cégek jövőbeli működését, úgyhogy itt a hatásköri szabályokat kell majd pontosítani, mert például most is van...
0: Elég egy névtelen feljelentés is például?
22: Hát ez most is így van egyébként, de a Nemzeti Nyomozóirodánál, a Készenléti Rendőrségnél most is van egy vagyon visszaszerzés hivatal, tehát például ott nem egyértelmű, hogy akkor a két hivatal hogyan fog egymással működni, és hogy ne legyenek ilyen hatásköri villongások, ezért fontos a jogszabályban rögzíteni, hogy kinek mi a pontos feladat.
0: Javaslatokat tettek, hogy mit kellene?
22: Igen, 5 pontban tettünk, és egyébként én még felhívnám a figyelmet a Magyar Helsinki Bizottságnak a véleményére. Ott kifejezetten például egy érdekes ötletük volt, hogy egy emberi jogi felelős nevezzenek ki a hivatalhoz, tehát akár egy ombudsman, sőt, hogy az ombudsman is vizsgálhassa a hivatal működését a vád képviselet vagy a vádevelésen kívül. Szóval mindig fontos, bármilyen hivatalt állítunk föl, hogy legyen egy ellensúly, hogy ne legyen egy ilyen túlzott hatalma.
0: Már csak és a bizonyítási kényszer miatt is.
22: Én szerintem azért ennek a hivatalnak egy nagyon komoly szerepe lesz. Hát az állami vagyonnak majdnem a fele, sőt, ugye becslések szerint elfogyott az állami vagyonnak a fele ugye az elmúlt 36 évben, hogy ebből mennyi az elmúlt 16 év, azt pontosan nem tudjuk, de a többsége az elmúlt 16 évben fogyott el, és a hivatal a tervek szerint 20 évre visszamenőleg fog vizsgálódni, de polgárjogilag egyébként tényleg visszamehetnek akár a rendszerváltás, tehát a 89-ig is, hiszen az állami vagyon, az, amit mondtam a korábban, nem évül el a tulajdonhoz való igénye. Tehát a korábbi privatizációs ügyeket is üzsgálják, de hát nyilván majd valamiféle prioritást fel kell állítani, vagy ezért mondtam azt, hogy szerintem szerencsés lenne, hogyha kiemelt ügyeket vizsgálná ez a hivatal, és a rendes igazságszolgáltatás körében maradnának a hagyományos ügyek.
0: Köszönöm szépen, Gerő Tamást, az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnökét hallották. 7:08, már is folytatjuk a műsort rövid hírekkel, a stúdióban a bemondó Bordi András.
9: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Rakétákat lőtt, kereskedelmi hajókat támadott Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva a járművekben. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találatért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halottja van, és több mint 16,500 sérültje. Csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a keresést, de a hatóságok szerint már kevés az esély arra, hogy újabb túlélőket találnak. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások és a nyugati fegyvergyárak termelésének növelése, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely valóban a minőségi oktatási nevelési munkát és a pedagógusok szakmai fejlődését támogatja, hangsúlyozta Müller Anna, a Tisza párt képviselője. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. Az egyeztetés július 11-éig tart. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cseri Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cseri Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
23: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
24: Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
0: Bár az előzetes napi renden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról. A tervezetben szerepel az is, hogy megszűnik Súlyog Tamás államfő mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. Aztán több minden van még benne, erről is lesz szó a következő percekben. Ak Péter jogtudós professzor emeritus itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok,
10: professzor. Jó reggelt kívánok.
0: Van itt egy szempont, amin talán érdemes elgondolkodni, jelenzetesen a Velencei Bizottság. Ugye az államfő a Velencei Bizottsághoz fordult, most már nyilvánosságra is hozta, hogy hány pontban, hogy értelmezze ezt a bizonyos alkotmányjogi helyzetet, összeütközést, ami itt kialakult. Ugyanakkor, hogyha az országgyűlés ezt ma elfogadja, akkor voltak éppen a Velencei Bizottság javaslata az a levegőben maradt. Tehát nem várta meg a Velencei Bizottság javaslatát. Igen.
10: Ugye hát kezdeném azzal, hogy az országgyűlés ma nem fogja tudni elfogadni, hiszen ma csak a sürgősség esetén ma csak elkezdi a tárgyalást, de még a módosító indítványok benyújtására sor kerül, és ezeknek a módosító indítványoknak a bizottsági vitájára sor kerül, utána a részletes vitára, tehát ez inkább, én valószínűbbnek tartom, hogy a következő 2 héten belül születik meg, de a Velencei Bizottság véleménye az ugye nem köti a Magyarország gyűlést. Amit a Sándor Palota nyilvánosságra hozott, hogy milyen kérdésekkel fordult a köztársasági elnök ehhez ugye az Európa Tanácsnak a jogi tanácsadó bizottsága, amely tekintélyes jogászokból, bírókból, alkotmánybírókból áll. Ugye ezek a kérdések időközben hát konkretizálódtak, mert amikor az elnöki hivatala, vagy az elnök úr a Velencei Bizottsághoz fordult, akkor még nem lehetett tudni, hogy konkrétan milyen megoldást választ a kormány a köztársasági elnök elmozdítására. Most már könnyebb helyzetben van a Velencei Bizottság, hiszen nem absztrakt elvi kérdéseket kell eldönteni, hanem arról a konkrét szövegről kell majd vélemény nyilvánítani.
0: Az ugye egy mondat.
10: Az gyakorlatilag egy mondat, ugye az alaptörvény záró rendelkezései közébe kerül az a mondat, hogy a köztársasági elnök megbízatása megszűnik a törvény hatályba lépése utáni napon.
0: Indoklás nincs.
10: Nincs indokolás. Ugye hangsúlyoznom kell, hogy a köztársasági elnök elmozdítására 1990 óta létező érvényes szabályok vannak, ez az úgynevezett megfosztási eljárás, 50 képviselő kezdeményezheti, 2/3 indítványozhatja a parlament az alkotmánybíróságnak, hogy mozdítsa el a köztársasági elnököt, ennek feltétele, hogy az elnök szándékosan törvénysért, szándékos alkotmánysértést, vagy szándékos bűncselekményt követel. Ha az alkotmánybíróság megvizsgálja és megállapítja, hogy ezek megtörténtek, akkor 2/3 többséggel megfoszthatja az elnököt. Most ez egy nagyon fontos jogállami garancia. Tehát amikor az elnököt, a mindenkori elnököt, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem Súlyog Tamásról van igazából szó, hanem a mindenkori köztársasági elnökkel. Mert ha ez a rendelkezés átmegy, a parlament megszavazza így, ahogy van, akkor ezt a rendelkezést a jövőben az új elnökkel szemben is bármikor, bármelyik 2/3 többség tudja alkalmazni, és nem csak a köztársasági elnökkel szemben, hanem bármelyik független közjogi tisztségviselővel szemben, tehát a kúria elnöke, a Nemzeti Bank elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, tehát bárkivel szemben, akiket az alaptörvény és a mindenkori alkotmány olyan pozícióba helyez, amely elvileg nem függhetne a parlamenti többség akaratától. Tehát ezért szabályozza részletesen az alaptörvény az elmozdítás feltételeit. Ugye a kedves hallgatók közül, akiknek volt határozott idejű munkaszerződése, vagy határozott idejű lakásbérleti szerződése, ők tudják, hogy a szerződésben mindig le van írva, hogy milyen okokból lehet felmondani. Ha nem ebből az okból mondják fel, akár a munkáltató a munkaszerződést, akár a tulajdonos a bérleti szerződést, szerződést, akkor bírósághoz fordulhatunk. Most az alkotmánysértésnél sajnos ilyen bíróság nincsen. A Velencei Bizottság fog majd mondani valamilyen véleményt. Ha azt mondja, hogy ez így rendben van, ezen én nagyon meglepődnék, akkor nincs tovább teendő. Ha a Velencei Bizottság azt mondja, hogy ez az európai jogállamisági normákba ütközik, akkor az európai döntéshozatali szinten ez a probléma meg fog jelenni a kormány számára. Tehát én ezért is vagy lennék óvatos a kormány helyébe, vagy a parlamenti többség helyébe.
0: Van egy általános alapelv, amely az egész jogrendszert áthatja, nevezetesen, hogy mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz. Ez ebben az esetben hogy érvényesülne? Mert ugye a megfosztási eljárásnál igen.
10: Pontosan
0: egy eljárás.
10: Így van. És ugye pontosan, hogy a jogbiztonság vagy a joguralom az alkotmány tekintetében azt jelenti, hogy ha valaki az alkotmány értelmében elfoglal egy hivatalt, akkor ha a jogszabályokat ő megtartja, akkor jogvédelemre is jogosultá válik. És ennek a jogvédelemnek része, hogy az elmozdítás egy tisztességes eljárás keretében történhet, amikor ő maga védekezhet, tehát elmondhatja a saját álláspontját. És ezek az okok, amiket az előbb is felsoroltam, ezek szigorúan tényekre és nem véleményekre alapulnak, tehát objektíven meg kell állapítani a jogsérelmet. Most, ha az elnököt el lehet tulajdonképpen a megkérdezése nélkül mozdítani, akkor újra hangsúlyozom, hogy az elmozdítását követő 30 napon belül megválasztott új elnök is végig izgulhatja a mandátuma idejét, mert ezt az úgynevezett lex súlyok szabályt bármikor vele szemben is, akár a jelenlegi kétharmados többség, akár majd egy jövendő kétharmados többség bármikor alkalmazhatja, és őt is bármikor el lehet mozdítani. Tehát tulajdonképpen a jogi védelem ezzel megszűnik, és én ezért gondolom, hogy a Velencei Bizottság is nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ez a jogállamiság elveibe ütközik. Az ilyenfajta elmozdítása akár a köztársasági elnöknek, akár bármelyik független közjogi szereplőnek, hiszen tulajdonképpen a függetlenség az ebben nyilvánul meg, hogy őt nem lehet politikai alapokon pusztán azért, mert a többséggel szembefordult, ugye ezek a pozíciók nincsenek a többség akaratának alárendelve. Láttuk azt, hogy az elmúlt napokban több száz embert mozdítottak el, és ezzel senkinek nincs problémája a jogi értelemben, mert a kormányváltás azt jelenti, hogy a kormányzásban részvevőket, rendőrfőkapitánytól kezdve a intézetvezetőkig el lehet mozdítani, erről szól a demokrácia, de vannak olyan pozíciók, amelyek nincsenek a többség akaratának alávetve, hanem ők a joguralmát lennének hivatottak biztosítani.
0: A másik ugye a hatalmi ágak szétválasztásának, valamint ugye a fékek és ellensúlyok beépítésének elve az, hogy bizonyos alkotmányjogi tisztségek nem parlamenti ciklushoz kötődnek, hanem éppen, hogy áthúzódnak. Van, hogy kettő, van, hogy három, például akár az alkotmánybírák esetében. Itt ez változni látszik, akár alkotmánybíróság tekintetében is, és kifejezetten az államfő tekintetében ezzel is találkozunk itt.
10: Hát ugye az alkotmánybírók tekintetében a benyújtott tervezet a 12 éves mandátumot 9 évre csökkenti, de csak a jövőben megválasztandó alkotmánybírók esetében helyesen, ugye ezért nincs visszaható hatája ennek a rendelkezésnek. A kúria elnökénél és az Országos Bírósági Hivatal elnökénél a jelenlegi 9 éves mandátumot az a leendő majd a jövőben megválasztandó elnökök esetében 9 évről 6 évre csökkenti. Ugye ezt megteheti, ezzel szerintem nincsen olyan nagyon nagy baj. De az lenne a kulcskérdés, hogy nem elég meghatározni a mandátum idejét, ami hosszabb, mint a parlamenti ciklus, éppen azért, hogy jelezzük, hogy ez a pozíció el van választva az éppen aktuális többségi akarattól, de a pozíció szempontjából kulcskérdés az elmozdíthatatlanság is. Ugye az Európai Unió bírósága, amely valóban az Uniónak a szerve szemben a Velencei Bizottsággal, ami az Európai Tanácsnak a szerve. Az Európai Unió Bírósága az államok számára kötelező döntéseket hozhat, és korábban részben Lengyelországot érintően, részben Magyarországot érintően is hozott olyan döntéseket, ami ezeket az országokat pontosan azért marasztalta el, mert elmozdítottak a jogállami kritériumok szerint elmozdíthatatlan pozícióban lévő személyek. Baka András vagy Jóri András, az adatvédelmi biztos hivatalának a megszüntetése, Lengyelországban a legfelsőbb bíróság bíráinak idő előtti nyugdíjazása. Ezekben mind elmarasztaló döntés született. Most ez rövid távon nem oldja meg. Ugye az alkotmánnyal pontosan az a baj, hogy nem áll, ha az alkotmányt megsérti akár a kormányzat, akár a parlamenti többség, a sértettek számára nem áll rendelkezésre olyan jogorvoslat, amely az átlagpolgároknak a munkajogban vagy a lakásbérleti szerződésnél rendelkezésre áll, de az Európai Unió létrehozott jogállamisági mechanizmusokat, és ha a jogállam egy adott tagországban sérül, akkor láttuk az elmúlt években, hogy akár jogállamisági eljárások indulhatnak, hetedik cikkely szerinti eljárás indulhat, ugye uniós pénzek visszatartása lehet alkalmazni, az Európai Bíróság súlyos pénzbüntetéseket alkalmazhat, például ugye Magyarországgal szemben a migrációs ügyben, tehát ugye a kormányzat ezekkel a lépésekkel ezt is kockáztatja, így nekem úgy tűnik, hogy ha ez keresztül megy, könnyen lehet, hogy több kárt okoz ez a döntés, mint aminek az elhárítására törekszik.
0: Mi van akkor, ha, és ugye a Velencei Bizottsághoz beadott kérdésekből következtetnek rá, ugye többen, hogyha az államfő nem írja alá majd ezt a törvényt, akkor mi következik?
10: Ugye ez egy nehezebb kérdés, attól függ, hogy mire hivatkozva nem írja alá. Tehát ha ő azt mondja, hogy ő egyszerűen megtagadja az aláírást, akkor ez egy szándékos törvénysértés, tehát vele szemben a megfosztási eljárást el lehet indítani. Egyébként ez mutatja jól, hogy akik azt állítják, hogy azért kell az államfőt elmozdítani, mert az államfő akadályozhatja a jelenlegi többséget. Valójában nekik nincs igazuk, mert az államfőt a törvények nagyon szigorúan behatározzák. Tehát ha az országgyűlés elfogadja egy törvényt, és azt az országgyűlés elnöke aláírja, és átküldi a köztársasági elnöknek, az elnöknek 5 napon belül döntenie kell róla, tehát nem teheti meg azt, hogy nem dönt, ugye vagy visszaküldheti a megfontolásra, vagy az alkotmánybírósághoz küldheti, de nem teheti azt, hogy ez nekem nem tetszik, én ezt nem írom alá, vagy azt, hogy nem dönt, mert ha nem dönt, akkor törvénysért.
0: Most alkotmányossági kifogással alkotmánybírósághoz utalja, tegyük fel, akkor ott mi történik?
10: Kizárólag a jelenlegi szabályok szerint arra hivatkozva fordulhat az alkotmánybírósághoz, hogy az eljárás során jogot sértettek, ami nem kizárt, én magam nem láttam, tehát a nyilvánosságban nem jelent meg, de mivel ez az alaptörvény módosítás a bíróságokat is érinti elég erőteljesen, ugye a bírói vezetői pozíciókat, ezért az Európai Bizottság követelésére elfogadott törvény értelmében az alaptörvény módosításáról az Országos Bírósági Tanácsnak állást kellett volna foglalni a benyújtás előtt. Én ezt nem láttam sem az indokolásban, sem az Országos Bírósági Tanács napirendjén. Lehet, hogy ez megtörtént, tehát nem tudom, de ha például nem az Országos Bírósági Tanácsot a kormány nem kérdezte meg előzetesen, akkor ez lehet egy eljárási hiba, amire hivatkozhat az elnök, és akkor az Alkotmánybíróság ezt megvizsgálja. Ugye emlékezhetünk rá, hogy nem sokkal ezelőtt az előző kormánynak egy bíróságot érintő rendeletét azért helyezte hatályon kívül az Alkotmánybíróság, mert azt úgy fogadta el a kormány, hogy a bírósági tanácsnak az álláspontját nem kérte meg abban a kérdésben. Tehát ha erre hivatkozik, akkor az Alkotmánybíróság mondhatja azt, hogy ez így nem alkotmányos, tehát visszadobhatja a törvényt, és akkor az országgyűlésnek újra kell tárgyalnia, és új keretek között kell elfogadnia. Ha a köztársasági elnök azért nem írja alá, mert él azzal a lehetőséggel, amivel az Alkotmánybíróság pár héttel ezelőtt éppen az elnök indítványa kapcsán élt, ez nem formálisan jogilag szabályozott lehetőség, hanem egy úgynevezett összeférhetetlenségi hivatkozás, hogy tekintettel arra, hogy az ő saját hivatalát érinti, és ő ezzel nem ért egyet, ugye nem kényszerítheti a jog a bármely egyik szereplőt sem, hogy a legerőteljesebb meggyőződésével szemben saját magát érintően hát mint egy halálos ítéletet írjon alá, akkor ő bejelentheti, hogy akadályoztatása áll fenn az konkrét ügyben, és ebben az esetben az országgyűlés elnöke léphet a helyére.
0: Köszönöm szépen, Hag Péter, jogtudós, emeritus professzor volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
10: Én is köszönöm a meghívást.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
0: A legfrissebb közvéleménykutatások szerint, és most Németországgal foglalkozunk, az AfD támogatottság eléri a 29%-ot, míg a Merz-féle CDU-CSU pártszövetség körülbelül 22%-on áll. A párt az év elején Nyugat-Németország két tartományi választásán is jelentős előretörést ért el. A kongresszusukon már arról beszéltek a hétvégén, hogy kormányra is kerülhetnek, és átvennék a kormányzást. Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt!

0: ebben az évben három keleti tartományban is választás lesz. Ebből kettőben, Sachsen-Anhaltban és Elő-Pomerániában 40%-on áll. Tehát már nagyon nehéz a tűzfalat fenntartani. Ugye Németországban eddig egy úgynevezett tűzfal volt, ami azt mondta, hogy ki kell zárni őket a hatalom minden szintjéről. Itt most már úgy tűnik, hogy legalábbis a keleti tartományokban ez nem lehetséges, ők alakíthatnak kormányt, erről beszéltek az erfurti kongresszuson, nagyon magabiztosan beszéltek, mert óriási tüntetések zajlottak a kongresszus helyszíne körül, akik tiltakoztak az AfD ellen, de hát a közvéleménykutatások egyértelműek. Tehát keleten már nem is a jövő zenéje az, hogy hatalomra kerülnek, hanem nagyon közel lehet, akár idén is előfordulhat, és ez egyfajta előiskola lehet. A cél az számukra az, hogy átvegyék a hatalmat, nyilván ennek az okai között nagy szerepet játszik a német gazdaság több éve tartó gyengélkedése. Németországnak valóban komoly gazdasági problémái vannak, és stagnál a gazdaság évek óta, és veszít a súlyából, hogy a hagyományos német ipar és a német export visszaesett, ugye a német ipar ez minket is érint, és nekünk is probléma, ez az autóipar, óriási bajban van, a Volkswagen azt szervezi, hogy 100 000 alkalmazottját bocsátja el a következő időszakban. Ez nem mind Németországban történik, az egész világon belül, neki több mint 500 000 alkalmazottjuk van egyébként, ebben mindenki beletartozik, szervizek és gyártók, és egyebek, de ez azért súlyos csapás a német gazdaság számára. Ezt érzékeljük a folyamatokban, nyilván vannak a közbiztonsággal kapcsolatban is problémák, és hát Merznek nem sikerült azt a fordulatot elhoznia, amit ígért, vagy amit reméltek tőle, sem a gazdaságban, sem a bevándorlás kérdésében. Annak ellenére, hogy a bevándorlási ügyekben nagyon sokat szigorított a német kormány, és Európában is egy általános szigorítás van, tehát ma már sokkal nehezebb és ellenőrzöttebb ez a folyamat, mint volt 5-10 évvel ezelőtt. De hát a választóknak most már abból is elegük van, ami eddig létrejött, tehát önmagában az, hogy mostantól kevésbé jönnek be, vagy többeket vissza tudnak fordítani, nem nyugtatja meg. Az AfD ezekre mond könnyen, ha jól hangzó ígéreteket, hogy valódi programja van-e akár a gazdaság megújítására, akár a menekült, nem is a bevándorlás ügy átfogó kezelésére, azt nem tudjuk. Itt ugye a fő probléma az integráció, tehát a már ott lévő emberek, akik már itt vannak, tehát nem akik most jönnek be, hanem már itt vannak, vagy esetleg második generáció óta nem integráltak igazán a társadalomban, és nagyon nehéz ezt előmozdítani. Ezt nem fogja tudni, legalábbis nem látjuk, hogy az AFC-nek erre lenne receptje. Tehát ők megfogalmazták most azt a törekvést, hogy 2029-ben ekkor lesznek a következő választások a Bundestagban is, és az Európai Parlamentben mindenképpen kormányzati tényezőként szeretnének szerepelni, ezeket megnyerni és kormányozni, és ez nem biztos, hogy 29-re fönntartható lesz a tűzfal. És ez az kéne, hogy a hagyományos pártok jól szerepeljenek. És nem csak a CDU-CSU-ról van szó, hát az is visszaesett jelentősen, de hát és sokkal tragikusabb helyzetben van a másik két korábbi szövetséges párt. Az SPD 10%-okon van, tehát ez azzal nehéz egy koalíciót elképzelni, de még ha bevonnák ebbe a zöldeket, azok is 14-15% körül eredményen vannak, tehát nehezen jön össze egy többség, ha az AfD nélkül. Nem csak az AfD a probléma, hogy ott van a Die Linke, az is elég jó szerepel, keleti tartományokban is. Tehát a tendencia az elég aggasztó, az úgy tűnik, hogy a keleti tartományok esetében, hogy a szélsőséges erőknek, tehát az AfD-nek és a Die Linke-nek, meg még ott van ott keleten még a BSV is, tehát a Sarah Wagenknecht pártja is viszonylag jól szerepel, abszolút többségük van. Hát ha ezeket összeadjuk, akkor gyakorlatilag nem lehet őket kizárni a hatalom, legalábbis keleten semmiképpen nem. Berlin más, Berlinnek ugye más az összetétele, ott nem fognak hatalomra kerülni, de két tartományban könnyen lehet, hogy egyfajta laboratóriumként megtapasztaljuk a szélsőséges pártok hatalomra kerülését Németországban.
1: Mi is áll ennek a hátterében? Ugye ebből a német választási rendszerből azt következik, legalábbis azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt évtizedekben voltak éppen mindig ugyanaz a politikai

0: jelenléti út kormányra, attól függően, hogy milyen arányban, de mégiscsak ez a típusú koalíció áll össze egy-egy kisebb párttal, mondjuk a szabaddemokratákkal vagy a zöldekkel kiegyensúlyozva. De legutóbb volt ez a bizonyos közlekedési lámpa koalíció. De ugyanakkor a politikai elit ugyanaz. Tehát itt most arról van szó, hogy a jelenlegi politikai elitből lett elege a német választóknak, vagy kifejezetten támogatni akarják azokat az erőket, amelyek ezt képesek leváltani, akár a programjuk miatt, ugye mondta, hogy az nem annyira látszik. Tehát egy ilyen protest szavazás, vagy protest vélemény alakult itt ki?
1: Nagyon erősen benne van a protest vélemény, tehát így van, egy csomó ember igazából nem is ismeri a AfD programját, az elképzeléseit és annak a belső ellentmondásait, viszont elege van valóban a régi elitből, meg a régi pártokból, meg közöttük valóban a különbségek nagyon kicsik lettek, tehát nagyon egymáshoz idomultak a kereszténydemokraták, szociáldemokraták, zöldek, liberálisok, és ebből elegük van, úgy látják, hogy ezek az erők az országot nem tudták igazán sikeresét tenni, a problémákat ők okozták, amivel Németország rendelkezik. Egyre keményebben bírálják Angela Merkel örökségét is, akiért egyébként rajongtak hosszú időn keresztül a németek, Bundesmutinek is nevezték. Most már azt mondják, hogy nagy mértékben felelős a gazdaság állapotáért, nem ismerte fel a digitalizáció, az automatizáció jelentőségét, és itt maradt le Németország, az elektromobilitást. Tehát ezek mind benne vannak ebben, ez tény, és valami újra vágynak. Akkor is, hogyha óriási belső ellenmondások vannak az új párton belül. Csak egyet mondjak, ez most is előkerült itt a kongresszuson, ugye megfogalmazták azt, hogy egy család az egy apából és egy anyából és egy gyerekből át kell, hogy álljon. És akkor megkérdezték Alice Weidelt, a párt újra választott elnök asszony, a társelnökét, hogy hát hogy van ez, hát ő egy sri-lankai bevándorló hölgyel él együtt, és nevelnek közösen egy gyereket, tehát ez, hogyha nem az lenne. És elég zavarosan tudott csak válaszolni erre az ellenmondásra, azt mondta, hogy ez egy társadalmi cél, amit megfogalmaztunk, de hát természetesen vannak, akik másképp élnek, ő másképp él, ami hát nem, szóval jelzi azt, hogy itt nagyon furcsa dolgok vannak. Ebben a pártban egyébként vannak kiábrándult konzervatívok is, tehát teljesen szélsőségesnek semmiképpen nem nevezhető emberek. Nagy számban, ezt kell mondjam, hogy nagy számban vannak olyanok, hogy nem szélsőségesek, csak egyszerűen dühösek és elegük van. És vannak bizony igazi szélsőségesek is, tehát a Björn Höckét mondanám, hogy Erfurtban volt a kongresszus a türingiai szervezetnek az élén, akit már is ítéltek a náci jelképek használata miatt, meg folyamatosan arra utal, meg azt mondja, hogy nem kell holokauszt múzeum, meg elég ebből a dologból. Tehát ez egy vegyes párt. A német hírszerzés egy 1000 oldalas jelentésben foglalta össze, hogy hány szélsőséges megnyilvánulás volt a párthoz kötődően, nem feltétlenül a csúcson, hanem a helyi szervezetekben, a ifjúsági szervezetekből is kellett oszlatni emiatt. Úgyhogy elvegyes a kép.
0: Köszönöm szépen, Szent Ivány István külpolitikai szakértőt hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
5: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 8 óra múlt 1 perccel, 2026. július 7-én kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament, ma szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról.
10: Folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat.
9: A növénytermesztők mellett az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály. Következnek a részletek. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
10: A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga is. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédőszervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
9: Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
10: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan nevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
9: Az ügyészséghez hasonló jogosítványokkal rendelkezhet majd a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke.
10: Gerő Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a hivatal létrehozását az alaptörvény 17. módosítása tenné lehetővé, amelyről várhatóan ma vitázik az országgyűlés. Hozzátette, az új intézmény a közvagyont érintő ügyekben kockázatelemzést végezhet, vagyonfelügyelőt rendelhet ki, nyomozhat, vádat emelhet, és akár bírságot is kiszabhat.
11: Professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is, a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuperhatóság lesz, egy olyan csúcsszerve, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok és vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyettese is, vagy lesz a hivatalnak, tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb.
9: Az amerikai-iráni megállapodás hatására folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A legfrissebb adatok szerint már megközelíti a konfliktus kirobbanása előtti szintet. Ráadásul 7 OPEC tagország is bejelentette, hogy növeli a kitermelést. A folyamat hatása az orosz kőolaj árában is érezhető lesz, és a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Szilágyi Béla összeállítása.
12: A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt, ezzel párhuzamosan a hormuzi szoroson áthaladó tengeri áruszállítás is fokozatosan helyreáll, miután előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon. Szaúd-Arábia nyersolaj exportja már megközelíti a konfliktus előtti mennyiség 90%-át. Optimista szakértők szerint napok kérdése és helyreáll a rend, és a csökkenő olaj energiaárak csökkenő üzemanyagárakat hozhatnak magukkal. Pesszimistább elemzők szerint ugyanakkor a helyzet nagyon képlékeny, most azért van szélcsend, mert több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Ezt követően újra eldördülhetnek a fegyverek, és megállhatnak az olajszállító hajók. Ami biztosan elmondható, hogy a tőzsdeindexek hétfőn rekordokat döntögettek. Kedvező háttérrel indult a kereskedési hét, az általános hangulat lényegesen pozitívabb, miután legalábbis egyelőre szünetel az iráni háború. Az olajár ismét stabilizálódott, és remény van arra, hogy így az infláció is kedvezően alakul. Ez azt jelenti, hogy a kamatlábak valószínűleg nem fognak hirtelen emelkedni. Mindez pozitív hangulat. Teremt a részvénybefektetők körében, mondta Olivier Roth, az egyik tőzsdei elemző. Ami az üzemanyagárakat illeti, Németországban például most átlagosan 1,94 század euróba, nagyjából 687 forintba kerül egy liter dízel. Ez egy kicsit magasabb, mint egy héttel ezelőtt, aminek az az oka, hogy ott is kivezettek egy ármérséklő intézkedést. Magyarországon országosan átlagosan 582 és 598 forint a kétféle üzemanyag ára a holtankoljak.hu adatai alapján. Ezzel szemben az Egyesült Államokban literenként mindössze 314 forintba kerül a gázolaj, lényegében fele annyit fizetnek érte, mint nálunk. Az árak további mérséklődését segítheti, hogy az OPEC 7 tagállama bejelentette, növelik a kitermelést. Természetesen hozzátették, a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a háborús és a piaci fejleményeket, és ha kell, felfüggesztik a termelés növelését. Mivel az orosz olajára is függ a világpiaci áraktól, meg a forint árfolyamától, várhatóan nálunk is tovább csökkenhet a nyersanyag ára. Bár még javában tombol a nyár, de Európában a gáztárolók töltöttsége egyre fontosabb kérdésé válik. Jelenleg talán nálunk a legmagasabb a szint. Igaz, mi még Oroszországtól vásároljuk a nyersanyagot. De számos uniós tagországban a katari cseppfolyós gáz jelentette eddig a megoldást, csak hogy Katart, a katari gázmezőket szétbombázták, ami azt jelenti, hogy hiába vált újrahajózhatóvá a hormozi szoros, legalább másfél év kell ahhoz, hogy onnan újra elinduljanak a gázszállító tankerek Európa irányába. Ez pedig az olajjal ellentétben emelkedő árakat vetít előre. Már most is magas szinten 45 euró per megawattórába kerül az energiahordozó, ami hamarosan 100 fölé emelkedhet, vagyis jelentősen megdrágulhat Európának a tárolók feltöltése, ez pedig jelentősen visszafoghatja a gazdasági teljesítményt.
9: Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a szemetesbe. Falucska Ivett összeállítása.
13: Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
14: Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
13: Az a szokás, hogy így befűzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befűzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
14: A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csak nem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
15: Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
14: Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
15: A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak. És ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, az az élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
14: A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
9: A növénytermesztők mellett az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály, mondta az Állatorvostudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetője.
10: Wagenhofer Zsombor arról beszélt, hogy az elmúlt években a klímaváltozás miatt jóval kevesebb volt a betakarítható szálas takarmány. Emiatt nyáron is vannak olyan időszakok, amikor szénáért takarmánnyal kell etetni az állatokat. A szakember hangsúlyozta, a cél egy olyan megoldás kidolgozása, amely lehetővé teszi a folyamatos takarmányellátást anélkül, hogy csökkenteni kellene az állatállományt.
16: Egy bála ára korábban 10 000 forint körül volt, vagy még annál is kevesebb, most 20 000 forint körüli, vagy még a dupláját is most már hallottam, 40 000 forintról is hallottam, de a lényeg az, hogy duplája, mint ami szokott lenni, és ez azért nagyon komoly áremelkedés jelent, és nagyon komoly kiadás jelent a gazdáknak.
2: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint a 87-es főúton Vasszécsény közelében egy kis teherautó motorossal ütközött. A 11-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Két autó ütközött a 441-es főúton Cegléd határában. A 4-es kilométernél a forgalom csak félpályán halad.
9: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felső Csatári út közelében egy műszaki hibás jármű vesztegel. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Mindkét irányból lelassult a haladás. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
10: Országszerte napos időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul.
9: Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
18: Nemzeti Sport Krónika.
19: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Győzelemmel zárta a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező első csoportkörét. Stollár Fanni elődöntős vegyes párosban, Wimbledonban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
18: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
19: Spanyolország és Belgium is a nyolc közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát Dallasban, míg Belgium Seattle-ben magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A nyolc között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. A kiesés után megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, aki 2023. januárja óta irányította a nemzeti csapatot. Ma 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Portugália-Spanyolország mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője Benefer Ferenc elemezte.
20: Annak ellenére, hogy a másik félidő nem sikerült látványosan, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahogy kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első félidőben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni, fantasztikus ihletett formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második félidőre vártuk, hogy folytatódik ez a nagyiramú és színvonalas találkozó, sajnos csalódást keltettek a csapatok, a pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcs kérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket, Fuente csapata két cserejátékos összjáték megszerezte a győztes gólt. Óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második félidő derekától kezdve komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. Ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpaszt adott, Merino győztes gólt szerzett, a spanyol válogatott a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Martínez mester pedig majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólt szerző Ramost, és nem vagyok igazából Mozart Ramosnak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
19: A mérkőzés után a spanyolok részéről Rodri mondta el véleményét csapata teljesítményéről.
21: Rendkívül nehéz mérkőzés volt, hiszen egy olyan csapat ellen játszottunk, amely kiválóan védekezik, és a labdaszerzés utáni átmenetei is nagyon gyorsak. Végül a rengeteg kialakított helyzetünk gólt eredményezett. Tökéletes teljesítményt nyújtottunk a legmagasabb szintet képviselő játékosok ellen. Amikor pedig megnyílt a terület Merino előtt, akkor eldöntötte a meccset.
19: Rodri mellett a portugálok spanyol szövetségi kapitánya Roberto Martínez is értékelte a nyolcaddöntős mérkőzést.
21: Nagyon büszkék lehetünk a játékosainkra, szívvel, lélekkel játszottak, és úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb mérkőzésünk a tornán. Persze az első fél időben nem volt szerencsénk a kapufával, néha pedig az ilyen apróságok döntenek. Nagyon jól védekeztünk, kellően agresszívak voltunk, de egy olyan csapat ellen játszottunk, amely a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese. Egy kicsit több szerencsére lett volna szükségünk a kapu előtt, de ez egy teljesen kiegyenlített mérkőzés volt.
19: Ma megkezdi szereplését az Eto'o FC, a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Vikingur Reykjavik otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur szerződhette Sandro Tonalit. Sajtóértesülések szerint a londoniak klubrekordot jelentő csaknem 100 millió fontot fizetnek a Newcastle Unitednak az olasz válogatott középpályásért. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest labdarúgó csapatának vezetőedzőjévé. Az osztrák szakember az előző két és fél idényben a Crystal Palace együttesét irányította, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett az angol Premier League-ben.
18: Nemzeti Sport Krónika.
19: A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A mérkőzés nagy szünetében búcsúztatták az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázóját, a nemzeti együttestől visszavonuló Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. A csoport másik meccsén Franciaország, Finnország 98-69. A miénk így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Az egyik búcsúzott Vojvoda Dávidot Tóth Béla kérte interjúra.
1: Több hónap volt, mire jól átgondoltam, hogy mit is csináljak. Aki ismer engem, azt tudja, hogy válogatott a szívügyem volt mindig is. Mindig az első szóra érkeztem minden kapitány hívására, de azt gondolom, hogy közel 20 év után elég volt. Most már inkább előtérbe helyezem a pihenés, családot, hogy itt volt az ideje. Nehéz volt, még most is akarták, hogy itt legyek ezen a két mérkőzésen. Az emberek nagyon-nagyon jól esik, de csúcson kell abbahagyni a válogatott szereplést. Innentől kezdve csak a klubcsapatokra fog koncentrálni.
3: Majdnem két évtizeden át voltál a válogatottnak az oszlopos tagja. Hogyha végig gondolod ezt a majdnem 20 évet, akkor vannak-e olyan pillanatok, amik azonnal az eszedbe jutnak?
1: A két Európa-bajnokság az egyértelmű, abból is elsősorban a kolozsvári, mert ott szerepeltünk nagyon sikeresen, de azt gondolom, hogy a 2022-es EB is egy hatalmas évmény volt, ahol csak világsztár csapatokkal játszottunk. Igaz, hogy 0-5-tel zártuk azt az EB-t, ez a kettő mindenki van, ami így elsőre eszembe jut, de rengeteg nagy mérkőzés van a hátam mögött, hogyha nem is nem tudok most hirtelen kiemelni mérkőzést. Erre a közel 20 évre abszolút jó helyzetben fog visszagondolni. Az élet nem meg, egy fejezet lezárult, de azért még jó pár éven van a pályán.
3: Még különlegesebbé teszi ezt a búcsút az, hogy Fehérváron történik, és együtt Hang Ádámmal, akivel szinte végig a válogatottban együtt szerepeltetek?
1: Hatalmas megtiszteltetés, hogy Hang Ádiba vonulhattam vissza, nagyon jó viszonyban vagyok az Ádival, a pályán is mindig remekül megértettük egymást, nagyon jó csapattársak voltunk, 2017-es ebben szobatársam is volt, együtt is kezdtük, és együtt is fejeztük be, az még egy külön pingentére tényleg, hogy Fehérváron, ő is itt kezdte a pályafutását, nekem jövőre lesz a 7. évem, ez egy szép kerek történet.
19: A kosárlabdázó Vojvoda Dávidot hallották. A magyar bajnok Falco a második kalapból várja a férfi kosárlabda bajnokok ligája holnapi sorsolását. A szombathelyi csapat a főtáblán kezdi meg majd szereplését október 6-án. A Sopron és a Diósgyőr a selejtezőből indul a női kosárlabda Euroliga következő idényében. A legutóbb bajnoki bronzérmes és magyar kupa győztes soproniak a bajnok Pécs helyett vesznek részt a sorozatban, mivel a baranyaiak nem vállalták a szereplést a legrangosabb női tornán. A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Vác a selejtező első, az Esztergom pedig a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alul a címvédő francia Dijon. A Csíkos Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbbról ezüstérmes német Türinger és a dán Ikast is. Stolár Fanni a horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyed döntőben kétszoros játszmában bizonyult jobbnak a Nils Kapski, Desiré Krafcsik brit-amerikai kettősnél. A duó ma a fináléba kerülésért a Mark Polmans Sturm Hunter ausztrál párossal játszik, de Stolár ma még az amerikai Ezsia Mohameddel az oldalán nyolcad döntőben is pályára lép a női párosok között. Az első helyen kiemelt amerikai a Tarzant és a cseh Katarina Szinyakova ellen. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydneyben rendezendő világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott az együttes összetétele. Alaksa Kinga, Horváth Zsófi, valamint Lendvai Zoé ott lehetnek Ausztráliában, és visszatér Keszthelyi Rita, Sümegi Nóra, illetve Tiva Panna. Még Leimeter Dóra és Ribánszka Natasa válsérülésük után még nem állhatnak a csapatra rendelkezésére. A címvédő szlovén Tadej Pogacsár győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny harmadik, csak nem 196 kilométeres szakaszán, ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól. Tadej Pogacsár csapattársát, a mexikói Isaac del Torót méltatta, amiért az előző napon tőle kapott ajándékot viszonozta, és remekül felvezette, majd hatalmasat hajrázva megnyerte a szakaszt.
22: I can't complain. We have good chemistry between.
23: Nem panaszkodhatok, nagyon jól megvan köztünk az összhang, és talán azért is, mert hasonló típusú versenyzők vagyunk. Persze különböző emberek vagyunk, de nagyon jól megértjük egymást. Örülök, hogy mellettem van. Nagyon elégedett vagyok az egész csapattal és minden csapattársammal. Összetartó csapat vagyunk, és büszke vagyok arra, hogy ezen a Tour de France-on együtt versenyzünk.
19: A szlovén kerékpáros Tadej Pogacsárt hallották. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
24: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
25: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
0: Eszterházy Péter gazdag életművében az egyik, ha nem a legfontosabb színtér az a budapesti lakóház volt, amelyben felnőtt és amelyben később életműven nagy részét is megalkotta. Eszterházy villa, első rész.
4: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Ugrás a jövőbe. Erdő és ember viszonya.
5: Az olyá az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika. Csak mi bevontuk a modernebb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni.
6: Fákon függő fészekszerű lakások, különleges locsolókocsi, az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója. Az erdő és az ember jövőbeli viszonyát képzelték el a fiatalok a Moholy Nagy Művészeti Egyetem versenyén. Ugrás a jövőbe. A Díjkioszton jártunk.
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
25: Jó reggelt, Magyarország! Kakukel Tamással.
7: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Táncos István, az Ismerős Arcok együttes szaxofonosa osztja meg gondolatai tisztelt hallgatóinkkal.
25: Napi jegyzet.
8: Jó reggelt kívánok! A 70-es években 1,30 kg-al 7 hónapra megszületni nem volt a legjobb indulás. De én így is a szerencsések közé tartoztam. Életben maradtam. De az inkubátoros kezelés következtében elvesztettem a látásom. Gyerekként én is ugyanúgy játszottam a látó gyerekekkel, fogócskáztam és estem bele a patakba, játszottam rakodó munkás téglákkal, és törtem be a testvérem fejét. Játszottam Dunai Kompost a disznóolajtóval, és anyukám folyton a baleseti ügyeleten kötött ki velem. A folytatás sem volt könnyű, 4 évesen felkerülni Pestre, a vakodába, egy kollégiumba, távol az otthontól, családtól, 1 évig sírni, majd a farkas törvényekbe beletanulva alkalmazkodni, talpon maradni. És persze tovább élni a diák élet természetes létét, szennyes kosárba lecsúszni a vakoda több méteres lépcsőjén, stikában cigizni a WC-ben, de mindeközben nagyszerű nevelőktől megtanulni embernek lenni a hétköznapokban. Megismerkedni kiváló irodalmi művekkel, zenei élményekkel, kórusban énekelni, hangszeren tanulni. 7 évesen nagyapámtól kaptam egy száj harmonikát. Onnantól a zene és én elválaszthatatlanok lettünk egymástól. Egy új világ nyílt meg előttem. 9 évesen hallottam először szaxofont, és akkor már biztosan tudtam, hogy egyszer híres zenész leszek. Sokan legyintettek rám, de én olyan erősen hittem, hogy nem is történhetett másképp. Sosem haragudtam a világra, nem kerestem a hibást a vakságom miatt, nem betegségnek, csak áthidalandó problémának tekintettem. Mindig a lehetőséget kerestem, és az élet újabb és újabb kapukat nyitott meg előttem. Megtaláltam a családomat a magánéletben és a zenekaromban egyaránt. Az Istenbe vetett hittem erősített és támogatott az utamon. A vakságomra sose büntetésként, inkább egyfajta kihívásként tekintettem. Mindig merjetek nagyot álmodni, még akkor is, ha lehetetlennek tűnik.
7: Táncos István, az Ismerős Arcok együttes szaxofonosa osztotta meg gondolatai tisztelt hallgatónkkal, az ő jegyzetét hallották, és ez a jegyzet is, mint ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
25: BKK Info.
17: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszaki hibás jármű veszteg el. A forgalom egy sávban váltakozva halad, mindkét irányból lelassult a haladás. Akadozik az előrejutása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Szűcs Magdolna, BKK Info.
25: Autós percek.
7: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, időszakosan torlódásra is kell számítani. Távolabb Hegyeshalom felé Győre elkerülő szakaszán 2 kamion karambolozott. A 122-es kilométernél emiatt lezárták a külső sávot. A torlódás már most meghaladja 3 kilométert.
25: Időjárás jelentés.
7: Folytatódik a nyári idő, sok napsütéssel, de változó felhőzettel, záporokra északkeleten, a keleti határ közelében kell számítani. Élénk lesz a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 33 fok között alakul. Fél kilenc múlt, fél perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
10: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sólyog Tamás államfői mandátuma, valamint a javaslat tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását is. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, emellett pedig a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát, közölte a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sólyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A NATO európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén, jelentette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára a török fővárosban tartandó NATO csúcs előtt. Mark Rutte ezúttal is további támogatást sürgetett Kijevnek, és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni. Több mint 400 drónnal támadta Ukrajna Oroszországot a NATO ankarai csúcs találkozója előtt, írja a Telex. Az ukrán légierő Moszkvát vette célba, de a legtöbb drónt megsemmisítették. Az orosz hatóságok közlése szerint Belgorod térségét rakétatámadás is érte, egy civil meghalt, és egy infrastruktúrális létesítmény kigyulladt. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
25: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
7: A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kezdjük szokás szerint a tegnapi napnak az elemzésével. Július 6-án érdekes kereskedési nap volt Európában. A páneurópai index napközben még történelmi csúcsot érintett, végül azonban mégis közel 0,5%-os mínuszban zárta a napot. Tehát kettős volt a tegnapi nap, volt benne ugyan lendület, de a befektetők egy része már inkább zsebre tette az előző heti nyereséget. A frankfurti tőzsde vezető index tekintetben némileg kilógott a sorból, egy enyhe plusszal zárta a napot, amivel egyébként új záró csúcsot is beállított, amiben annak volt szerepe, hogy a vártnál jobb német ipari és rendelési adat érkezett, ami megtámasztotta a részvények iránti érdeklődést. Ezzel szemben a párizsi tőzsde vezető indexe már a páneurópai indexhez hasonló mértékű esést produkált. A befektetők egyszerre figyelték egyébként európai szinten az olajárak enyhülését, és továbbra is természetesen az amerikai iráni tárgyalások körüli várakozásokat. A tengeren túlon a technológiai részvények diktálták az ütemet tegnap. A Dow Jones ipari átlag közel 0,5%-os emelkedést mutatott, ezzel történelmi csúcsot zárt. A Standard & Poor's 500-as indexe ennél is nagyobb mértékű emelkedést tudott elérni, miközben a technológiai részvények mutatója bőven 1% fölötti emelkedéssel fejezte be a napot. A emelkedés motorja ezúttal is a mesterséges intelligencia és a félvezetőipar volt. A befektetők visszatértek a chip részvényekhez. A magyar részvénypiac hétfőn csendesebb, de eredményes napot zárt. A VUX Index több mint 0,3%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést tegnap. A vezető részvények közül az OTP-jé volt a nap legfontosabb szereplője, még akkor is, ha végül nem változott érdemében az árfolyama. De erősödni tudott a MOL részvénye is, és a Richter is. Lássuk, mi történik ma reggel. Óvatos, kisé védekező hangulatban készül a nyitásra Európa. A határidős, bocsánat, a határidős jelzések alapján még egyelőre egységes irányt nem látunk. A piac egyik fő dilemmája továbbra is az, hogy meddig tarthat ki még a mesterséges intelligencia köré épülő lendület, és mikor kezdik a befektetők sokkalni az árazásokat. A Samsung ugyan rendkívül erős, a tavalyinál sokszorosára ugró működési profitot jelzett, részvénye mégis nagyot esett, mert a befektetők már nem csak a jó hírekre reagálnak, hanem arra is, hogy az AI boom mennyire árazódott be előre. Ez a bizonytalanság pedig ráült most a mai nyitásra az európai piacokon. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 353 forintba, míg egy amerikai dollár 309 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak!
7: Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
25: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
7: A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában megjelentek a legfrissebb adatok a magyar kórházak, sőt a magyar egészségügy más szeleteiről is. Főbb statisztikák, teljesítmények vannak, amik olvashatók. Hát ezek számok, aki segít eligazodni ezek között. Kunhetsz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a stúdióban.
2: Jó reggelt kívánok.
7: Először is... Mik azok a legfontosabb mutatószámok, már hogyha számok felől közelítünk, mert hát a statisztika ilyen, amelyből következtetéseket lehet levonni, és akkor most megint mondok egy tágfogalmat, a magyar egészségügy, hát ez többszintű ellátási rendszer, szóval érdemes ezt szétszálazni, hogyha korrektek vagyunk, de mégis ennek az ágazatnak az állapotára.
2: Ez nagyon nehéz kérdés, ebben nem nagyon lehet egy-két adatra támaszkodni, sokkal több adatra lenne egyébként szükség az egészségügyben ahhoz, hogy az állapotát föl tudjuk menni, de beszédes például az, ami ebben a statisztikai jelentésben nincs benne, az ápolók száma Magyarországon, vagy az egészségügyi szakdolgozók száma, vagy aránya Magyarországon, ami mélyen alatta van majdnem a fele a nyugat-európai standardnak.
7: Szóval, azt jelenti, hogy megvan, hogy hány betegre mennyi az ideális?
2: Ezt úgy, ezt 1000 vagy 100 000 főre szokták nézni, és akkor ahhoz viszonyítva adják meg Magyarországon ez a szám, ez 5 körül van, a nyugat-európai standard az 8 fölött van.
7: Hogy alakul ez ki? Azért érdekes, mert beszéltünk itt a mezőgazdaságról is, és ott is tapasztalható az, azt mondták ott legalábbis az ottani szakértők, hogy nem is a bérekkel van a probléma, hanem egyszerűen ilyen fajta munkát egyre kevesebben vállalnak. Ez vonatkozik az ápolóira is, vagy ott a fizetések is szerepet játszanak ebben?
2: Én nem vagyok humán erőforrás szakember, de azt gondolom, hogy nem erről van szó, hiszen akkor mindenhol jelentős problémával küzdködne az egészségügyi rendszer. Egyébként mindenhol humán erőforrás hiánya küzdik a rendszer, Nyugat-Európában is, de nem ilyen mértékűvel, mint Magyarországon. Tehát, és más ágazatban is nyilván ez megtalálható, ez egyszerűen azért, mert fogyunk, tehát az európai lakosság az nem növekszik, hanem fogy, és ezért egyszerűen szüksége van külső munkaerőkre. Tehát, és egyre tovább élünk, egyre több a beteg, tehát ezért jelentősen megnő ez a a terhelés is. De nem gondolom, hogy ez jellemezni Magyarországon, kevesen szeretnének mondjuk egészségügyel foglalkozni, sokkal inkább azt gondolom, hogy egy ilyen rendszerben, ami ennyire szervezetlen, alulfinanszírozott, kiszámíthatatlan, és egy nagyon hierarchikus, feudális parancsuralmi rendszer, abban nagyon nehezen tudja elképzelni egy fiatal a jövőjét.
9: Mi lenne itt a megoldás, ha csak ezt a részét nézik? Hogy lehetne ez kedvet csinálni?
2: Hát, most
9: ez
2: ilyen...
9: egy áldozatos, hát ez kemény munka, főleg ugye éjszakai ügyelettel, mindenféle.
2: Hát, ha elmondtam a hiányosságokat, akkor, vagy a problémákat, akkor gyakorlatilag a megoldást is elmondtam, tehát a alulfinanszírozott, szervezetlen, humán erőforrás hiánya küszködik. Tehát, hogyha tudok ezen a kettőn segíteni, a finanszírozáson és a szervezettségen, akkor nyilván a humán erőforrás hiányon is fogok tudni segíteni, ezek összefüggnek egymással. És hogyha azon tudok segíteni, akkor ez egy önmagát gerjesztő folyamat, hiszen minél kevesebb emberre próbálom a rendszert működtetni, annál nagyobb terhelés jut az egy-egy személyre. Hogyha ezt a terhelést tudom szüntetni, akkor nyilvánvalóan vonzóbb is lesz ez a munkakör.
9: Hogy alakul Nyugat-Európában a őshonos állampolgárok végzik ezt a munkát, vagy, mert lehet hallani arról is, hogy keletről mindig megy a vándorlás. A németek Svájcban dolgoznak, az osztrákok Németországban, és aztán eljutunk ide, hogy és nálunk mi a helyzet?
2: Van egyfajta ilyen mozgás, ez Németország, Ausztria azért kevésbé küszködik humán erőforrás hiánya, de ott is van. Még például az Egyesült Királyságban ott ugye az előző gyarmatrendszert ből szerzett munkaerővel próbálják pótolni a kiesett dolgozókat. Szóval nagyon változatos a kép. Egyébként én nagyon-nagyon könnyen el tudnám képzelni Magyarországon is, hogy külföldi segédápolók dolgozzanak Magyarországon. Például a Fülöp-szigeteken rendkívül jó képzésű és rendkívül magas képzésű ápolók vannak, akik egyébként abszolút jól működnének segédápolói szinten.
9: Na hát itt van éppen például, erről beszéltünk a mezőgazdaság kapcsán is, hogy nem egészen pontosan látják, hogy hogy lehet ezt folytatni, mert ugye itt már vannak sokan, akik ezt csinálják. Aztán persze itt van egy nyelvi összefüggés is, nyilván a magyar betegek, akik zöme idős emberek nem beszélnek idegen nyelvet, akkor hogy beszélgetnek. Vagy de nyilván vannak olyan feladatok, amit ön mondja, hogy szét kell
2: szállazni. Szerintem ez
9: működhet.
2: Működhet, igen.
9: Okay. Milyen szám van még, ami beszédes?
2: Úgy ugye, jól látom, akkor a kórházi ágyak számáról van szó, és arról van szó, hogy 1000 ágyal csökkent a kórházi ágyak számára, és utána megnéztem ezeket az adatokat. Itt tulajdonképpen ami nőtt, és ez a csökkenés hátterében ez van, az a tartósan szünetelő ágyak. Tehát jelentősen megnőtt a tartósan szünetelő ágyak, ez azt jelenti, hogy valóban zártak be kórházi osztályok, vagy kórházi osztályoknak egy része, és ezeket most már le is jelentették, mert eddig arról volt szó, hogy nem nagyon jelentették le, félve valamiféle retorziótól, ami egyébként sosem történt meg. Tehát azt jelenti, hogy egyre kevesebb olyan, miután kevés a személyzet, ezért nem képes ellátni a rendszer azt az ágyszámot, ami benne van. És ebben az a baj, hogy én sokat beszélek kórházbezárásról, hogy ez szükséges. Szóval igenis szükséges sok helyen átgondolni, hogy valóban szükség van egy városi kiskórházra, vagy legyen már a megyében egy darab olyan intézmény, ahol minden ellátást meg tud kapni a beteg, mert egyébként nagyon sokszor ez sincsen meg, sőt 2015 óta tudjuk, hogy a Direkt 36 kutatás alapján, vagy közérdeti adatigényes alapján nincsen olyan kórház ma Magyarországon, ami a minimum feltételeket biztosítani tudná. Ez egy nagyon kemény. A minimum feltételek azok meg
9: ha az a NTS, aztán közöttük, akkor az azt jelenti, hogy amúgy kitűnő a kórház, de nincs
2: egy olyan, nem 2015-ben ezt nem a Diakhancat mondta, ezt az NNGK mondta, tehát az ANTS mondta, hogy nincsen olyan intézmény, amelyben maradéktalanul a minimum feltételeket, fekvőbeteg intézmény minimum feltételeket tudná teljesíteni, vagy személyzet hiányzik, vagy eszköz hiányzik.
9: Vagy.
2: És ez egy nagyon kemény megfogalmazás. Szóval ennek az előrehaladása az, ami most látszik, hogy egész egyszerűen úgy zárnak be kórházi részlegeket vagy osztályokat, hogy nincsen, effektíve nincsen oda személyzet, tehát nincsen oda ápoló orvos, akit oda lehetne delegálni, és ott el tudná látni a feladatot. Ezért jelentős az, hogy a szünetelő ágyak, tartósan szünetelő ágyak száma nőtt is. Ami még nagyon fontos, hogy ha ez szervezetten is úgy történik meg, hogy ezeket a kieső ellátásokat valahol tudom pótolni, és itt jön be a kórházbezárás. Tehát nem szabad úgy kórházat bezárni, hogy ezt az ellátást valahol nem biztosítom egy jó körülményekkel, akkor tehát amikor ezek így kiesnek, ezek a szünetelő ágyak, és így esnek ki, akkor káoszról beszélünk, és nem egy tervezett, szervezett leállásról. Ha Magyarországon egyébként az Európai Unióhoz képest, vagy az OECD országokhoz képest jelentősen több kórházi ágy van, mint amennyi kellene, hiszen fejnehéz a struktúra, kórházakba próbálja betuszkolni a beteget a magyar rendszer, ahelyett, hogy ezt kivinni az intézményekből. Ugye erre sok kísérlet történt, mindegyik majdnem megbukott. Az Unióban sokkal kisebb a kórházi ágyszám, 100 000 vagy 1000 lakosra vetítve, és de ott észszerűen kisebb, tehát ott a járóbeteg ellátás fejlett. A járóbeteg ellátás nem küszködik kihívásokkal, mint Magyarországon, ott nem kell a betegnek ultrahangra, CT-re, diagnosztikára, vagy egyéb szakorvosi ellátásra hónapokat, esetleg évet várni. Tehát először úgy lehet ezt megoldani, hogy ezt a rendszert összerakja az egészségügy, és utána lehet arról beszélni, hogy hogyan struktúráljuk át akkor ezeket, és nagyon sok például a rehabilitációs ápolási ágy hiányunk, tehát ott elég komoly restanciák van, csomó kórházat át kellene alakítani egyben, de azt el kellene érni első körben, hogy egy megyében egy intézmény működjön minimum feltételeknek megfelelően.
9: Hát ugye igen, csak ugye ez egy érzékeny területet érint, mert mindenki úgy érzi magát biztonságban, hogyha közelében van kórházol, egy kisváros is, ugye?
2: Hát én is úgy érzem magam biztonságban, hogyha rendőrös a házam mellett van, de nem tudunk minden ház mellé rendőröset. Szóval ezt azért be kell látni, azt kell belátni, és azt kell azt kell tudnia megoldani az egészségügynek, vagy az egészségügy szervezésének, hogy a beteg azt elfogadja azt, hogy oké, rendben van, lehet, hogy nekem a megyei intézménybe kell menni, de a megyei intézményben átozzék, minden ellátást megkapok. És nem kell erre várnom, és nincsen két éves várólista mondjuk egy járóbeteg diagnosztikai ellátásra.
9: Világos. Házi orvosok kérdése. Mert hogy belőlük egyre kevesebb van, ugye idősek viszik tovább, sőt nyugdíj után vissza menne, ugye praxis. Ezek végülis magánpraxisok, tehát szerződést kötnek ugye az önkormányzattal. Hogy lehet ezt szabályozni, ösztönözni, kevesebben vannak, mert közben azért halljuk azt, hogy sokan külföldön keresik a boldogulásukat, szóval orvos is kevés van, aki ezt vállalja. Aztán vannak olyan térségek, feltűnő térségek, ahol kifejezetten hiányok vannak, keleti ország rész, aztán van, ahol meg éppen vannak annyian, amennyien kellene. Mi itt a háttér?
2: Hát sajnos már ott tartunk, hogy Budapesten sincsen nagyon sok kellett, és ott a budai részen is házi orvos hiányal küszködik a rendszer. A tartósan betöltetlen praxisok száma az növekszik, az most már 900 fölött van, de ez a tartósan, de a valós házi orvos hiány az bőven 1000 praxist érint már, tehát bőven 1000 fölött van a valós házi orvos hiány. Itt elsősorban megint csak arról lehet beszélni, hogy ez a szakma ez nem vonzó, hiszen nem helyi értéken kezeljük ezeket az orvosokat, sokkal komolyabb és felelősebb munkát kellene rájuk bízni, megfelelő kompetenciákkal, és kibővítve finanszírozással, és kibővítve plusz személyzettel. Tehát egy házi orvosnak gyakorlatilag egy házi orvos ilyen egy hábnak hívom magam, de ez a házi orvos állomásnak kéne lenni, ahol több gyógytornásszal
9: szóval egy erős alapellátás.
2: Igen. És kibővítve az ő kompetenciájukat, jelentősen kibővítve. Tehát minél inkább áttolni a rendszert arra, hogy a házi orvos tudjon dönteni, és ha szükséges tovább küldeni.
9: Köszönöm szépen, Kunesz Zsombor orvost, egészségügyi szakértőt hallották az elmúlt percekben.
25: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
9: Az iráni háború összefüggései címmel kerekasztal beszélgetés szervezett a Magyar Külügyi Intézet, Hegedűs Katalin járt ott és készített riportot.
12: Itt áll velem szemben Csicsma László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, közel-kelet szakértő és a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. A közel-kelet geopolitikai szerkezete nagymértékű átalakuláson ment keresztül. Itt ugye megemlíthetjük, hogy fokozatosan visszahúzódik az Egyesült Államok, illetve Irán fejleszti nagymértékben a nukleáris erőit. Kicsit beszéljünk erről a folyamatról, hogyan lehet értékelni. Ez egy átmeneti folyamat, mi az, amit tapasztalható most a közel-keleten?
13: Azt gondolom, hogy egy folyamatos átrendeződés alatt vagyunk. A mostani, ha rövid távon tekintünk vissza, az 2023. október 7-ével a Hamas terror támadásával kezdődött, amikor is a regionális szereplők eltérően fogalmazták meg azt, hogy milyen regionális rendet képzelnek el. Ugye Izrael egyfajta lehetőséget látott egy új közel-keletnek a létrehozásában, de addig Szaúd-Arábia, Irán, Török

0: Az öbölmenti arab államok részt vesznek a térség biztonságának a garantálásában. Emellett pedig, hát ahogy látjuk, elég aktív szerepet tölt be Oroszország, Kína, India és az Európai Unió is, tehát a Közel-Kelet úgymond részévé vált ennek a globális vetélkedésnek.
1: Beszéljünk kicsit az iráni nukleáris programról, ami ugye a nemzetközi érdeklődés vagy figyelem középpontjába is került. Mi a valós helyzet most Iránban? Mert itt ugye szakértők vettek részt a kerekasztal beszélgetésen, és nagyon elhangzott egy érdekes mondat, méghozzá az, hogy Irán azt mondja, hogy békés atomprogramjuk van, de ez egyszerűen hazugság.
0: Igen, hát hogy az iráni nukleáris program 2002-ben kerül a nemzetközi közvéleménynek a figyelmébe, ez a szeptember 11-i terrortámadás után egy évvel, amikor is egy iráni ellenzéki szervezet jelentette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, hogy Iránnak katonai célú nukleáris programja van. Irán ugye arra hivatkozik, hogy jogukban áll az urán, de az a probléma, hogy ennek a mértéke, a 60%-ra dúsított urán nem magyarázható meg a polgári célokkal. Ugye 60%-ra dúsítottak 440 kg-nyi uránkészletet, és azt látjuk, hogy amikor Obama nukleáris megállapodást megkötötte 2015-ben, akkor ez a szint 3,67%-ban volt meghatározva. Tehát magyarul ezt az urándúsítás szintet nem lehet a polgári nukleáris programmal magyarázni. Emellett pedig olyan ballisztikus rakétafejlesztések is zajlottak, amelyek ráadásul összekapcsolódnak ezzel, és ezzel együtt azt gondolom az iráni rezsim nem döntött el azt, hogy végigviszi ezt a nukleáris programot, és eljut a fegyverig, ugyanakkor a lépéseket megtette, és kétségtelen tény, hogy miután Trump 18-ban kilépette az előző atomalkuból, így a nemzetközi ellenőrzés is hát csak hellyel közzel valósult meg, ez egyben azt is jelenti, hogy az iráni program ellenőrizetlenné vált, és nem tudjuk, hogy milyen közel kerültek a nukleáris fegyver gyártásához, és ha ez már egyszer bekövetkezik, akkor onnantól kezdve nehéz egyet visszalépni.
1: 10 év múlva hogyan látja a Közel-Kelet térségét? Mi lenne az az egy szó vagy mondat, amivel le lehetne írni, hogy mi várható, vagy hogy mi prognosztizálható Közel-Keleten 2036 nyarán?
0: Hát ugye holnapot se tudjuk ma már megmondani, mert óránként változik a helyzet, de a hosszabb távú trendeket nézzük. Én azt gondolom, hogy a konfliktusok velünk fognak sajnos maradni. Nagy kérdés ugye az is, hogy egy olaj utáni, foszilis energia hordozók utáni korszakra rátérünk-e. A Közel-Keletnek például milyen szerepe lesz a zöld átmenetben, hogy a zöld hidrogénbe fektetnek be bizonyos államok. Tehát vannak nyilván pozitív jelek, amelyekre mindenképpen fel kérni a figyelmet. Ugyanakkor azért a konfliktusok beárnyékolják ezt a fajta jövőképet, és én attól tartok, hogy az iráni nukleáris kérdés, vagy magát az Irán körüli konfliktus nem lehet egy 60 napos tárgyalások keretében megoldani, már csak azért sem, mert ezek két oldalú tárgyalások, és a térség több államának a biztonsági igényeit ezek a tárgyalások jelenleg nem veszik figyelembe, így például Izrael vagy a Perzsőből térségének, arab államainak a biztonsága. Nyilván majd maguk is megpróbálják ezt alakítani, de ez bizony geopolitikai, sőt akár fegyveres konfliktusokhoz is vezethet az elkövetkezendő években is.
1: Itt mellettem Karácsony Eszter geopolitikai kutató. Itt a kerekasztal beszélgetésen szó volt az öbölmenti államok geopolitikai turbulenciájáról. Mi most kifejezetten az Európai Unió viszonylatában beszélgetünk. Hogyha most már kiépül vagy megvalósul az unió és az emírségek közötti kapcsolat, vagy szabadkereskedelmi megállapodás, milyen területen hozhat eredményeket? Mennyiben lehet ez ilyen nagyon prosperáló vagy gyümölcsöző kapcsolat?
2: Hát ugye több szempontból, az egyik, amit talán kiemelnék, és erről lehet, hogy kevesebbet beszélünk, de mostanában egyrészt egy biztonságpolitikai tényezővé is válik, mint pedig a kompetencia egyik alapeleme, a mesterséges intelligencia és a fejlett technológiák kérdése, amiben egyébként az emirátusok úgy mutatja be magát, és abszolút egyébként tényleg így is pozícionálja, és az a befektetéség szempontjából is ezt látjuk, mint egy regionális vezető aktor. És ugye az EU részéről egyre többször halljuk, hogy egyáltalán nem akarnak lemaradni tulajdonképpen a mesterséges intelligencia fejlesztésében, és hát az ebben kialakuló versengésben a világban, amit nyilvánvalóan az Egyesült Államok és Kína dominál. Tehát azt emelném ki, még legyen ugye nyilván az energetikai biztonság, gazdaság vagy más alszektorok kapcsán, hogy mindenféleképpen a technológiai versengésben való, nem is aztán, hogy felzárkózás, mert azért az EU is viszonylag előáll, illetve bizonyos tagállamok, például Franciaország, akiknek jelentős mesterséges intelligencia

0: Európában előálló aktoraik vannak, gondoltunk például Mistral AI-ra, illetve egyébként Franciaországok és az Emirátusok is kötött egy speciális ilyen megállapodást a mesterséges intelligencia képzés, kapacitások fejlesztése terén. Tehát hogy azt mondanám, hogy a kicsit az ilyen tradicionálisabb, úgymond energiabiztonság területén, ami nyilván nem jelent azt, hogy ez lenne fontos, elképesztően fontos nyilván a jelenlegi helyzetben, de hogy nem felejthetjük el a technológiai újítások fontosságát, és hogy ebben kimondottan előremutató lehet.
1: Nagyon örülök, hogy említette Franciaországot, mert itt az is elhangzott, hogy ugye több európai ország fűzte szorosabbra kapcsolatát az öböl menti országokkal, franciákon kívül, kik azok, akik még hát nyitottak ezekre.
0: Abszolút. Amit például említettünk, hogy ugye a franciák és a britek vezetnének majd egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen szabad hajózást biztosító missziót, és például a lehetséges aknákat, mert erről nem tudjuk pontosan, hogy mennyi akna van, hol van, van-e egyáltalán, felszedését is segítsék, illetve hogy tulajdonképpen elkísérjék a kereskedelmi hajókat a Hormozi szoroson át. Itt egyébként még az olaszok azok, akik kimondottan kifejezték, hogy ők ebben részt kívánnak venni, megemlíthetjük a németeket is, és egyébként szintén megemlíteném ezeket az országokat, akik aktívan jelen vannak a régióban, az elmúlt évek során csak a néhány utazásra, vagy kölcsönös bilaterális egyeztetésre gondolunk. Tehát hogy abszolút azt látjuk, hogy azért az európai hatalmak jelen vannak, de egyébként a kisebb országokra is gondoltunk, például az egyik kutatásomban letettem, hogy Románia és az emírségek között milyen fontos kapcsolatok alakulnak, mint gazdasági téren, mind adott esetben a konnektivitás tekintetében. Tehát hogy ez abszolút nem csak mondjuk a legnagyobb populáció vagy népesség szempontjából a legnagyobb EU-s országokra vonatkozna, hanem egyébként kisebb országokra is abszolút vonatkozik az, hogy segítenek és együttműködnek, hát nyilván ebben a geopolitikai elképesztően feszült helyzetben az öbölmenti országokkal.
2: Műsorunk ezzel véget is ért, gyorsan búcsúzunk, erre van csak idő, úgyhogy Pillinger Marian, Bényi Csaba és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották, jó napot kívánok!
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tervezhető alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
3: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
7: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják, a délelőtt rövidesen kezdődik. Ma az időjárás változásokra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás változás jelentkezhet, vigyázzanak magukra. A délelőtt témáiról szólva, Önök miként védik az ingatlanjaikat, zár, okozzár, és mit tapasztalnak a védelem hatékonyságáról? Írják meg nekünk, de persze várjuk kérdéseiket, véleményüket majd a többi témában is. SMS számunk 30 9666. Most mindenek előtt rövid krónika következik Bordi Andrással.
8: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sólyog Tamás államfői mandátuma, valamint a javaslat tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását is. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, emellett pedig a képviselők szavaznak az ügynökaknak nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra mutal, hogy a döntés pozitív lesz, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat. A NATO európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén, jelentette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára a török fővárosban tartandó NATO csúcs előtt. Mark Rutte ezúttal is további támogatást csürgetett Kijevnek, és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni. A NATO csúcson Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Rakétákat lőtt ki kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Két hajó megrongálódott. Hajnalban egy cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajót is találatért, melynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés. Legkevesebb 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádok miatt 10 000-eket kellett kitelepíteni. 9 embert eltűntként tartanak nyilván. Kanszú tartományban egy földcsuszamlás 33 embert maga alá temetett. Közülük 16-ot még keresnek. A hatóságok több térségben árvízriadót rendeltek el Kínában. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több 1000 hektár erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban és Portugáliában is 40 fok fölötti értékeket mértek, és Franciaországot is újabb hőhullám sújtja. Itthon a héten Budapest 3.-4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáról lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, de a házi állatokra sem veszélyes. Ami az időjárást illeti, országszerte napos nyári idő várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen lesz élénk a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
9: Műsorajánlat. Geológusok egymás közt, avagy csontjainkról, mesterséges baktériumokról és más érdekességekről.
10: Ezt az egészet, hogy olyanok a fogaink, amilyenek, hogy a metszőfogunk más, mint a rágófogunk, ezt a szervezetünk biológiailag szabályozza. Tehát ez mind genetikai szabályozás alatt van. Tehát az nem véletlen, hogy nekünk olyanok a fogaink, amilyenek, arra alakította ki az evolúció, hogy mi a saját táplálékunkat jól meg tudjuk vele rágni, és nem olyan mondjuk, mint az elefántnak az agyara. Ez az egész egy nagyon finom szabályozás alatt van.
9: Az este a házigazda Juhász Árpád geológus, vendége Pósfai Mihály geológus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
11: Nagyok.
12: Olyan módon látja a világot, ahogy itthon csak kevesen. 8 kullancsfaj felfedezője, képes az ágyi poloskát is szépnek látni, és gyorsabban ír tibeti nyelven, mint az ottani szerzetesek. Vendégem a Bolyai plakettel és a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntetett dr. Hornok Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem parazitológiai és állattani tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Várja önöket a beszélgető társ, Benkő Andrea.
11: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
7: 9 óra múlt 7,5 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is a népmese nem csupán örökség, hanem ma is élő, rögtönzésre épülő műfaja, hogy egykoron volt. Mesemondók költötték tovább hozzátéve saját gondolataikat, gyakran azt figyelve, miként reagál a közönség.
13: Amikor felfedezték édesapámat, több 10-20 fő 100 mesét is tudott. Ezek nem voltak irodalmilag leírva sehol. Ez egy igazi kincs volt. Amikor fosztottuk a babot, kukoricát, lekapáltunk, akkor ugye a hosszú éjszakákat elüssük, mesétek.
7: A mesékkel kezdünk néhány percen belül, aztán a nyári szabadságok alatt sokkal többet hagyjuk üresen a lakásunkat, házunkat, ami így a betörőknek is kiemelt időszak. Adunk néhány ötletet, mivel lehet megnehezíteni a dolgokat.
14: Kívülről bonthatatlanok, tehát csak és kizárólag belülről lehet hozzáférni a szerkezethez. Egy applikáció nyomon követhető, maga a nyitászárás és a kibeerkálásnak a folyamata, amióta ezeket a zárakat használjuk, azoknál a lakásoknál nulla betörés történt.
7: 9:30-tól a házak és lakások biztonságával folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket. Tehát akkor elsőként a meséről. Az idén 25 éves Hagyományok Háza már évtizedek óta segíti a mesemondás tanulását és a terjesztését is. Hogy a mesélés ne csak kulturális vagy irodalmi örökség legyen, hanem életünk élő formálója. Vannak, akik nemzedékek óta mesélnek, mint a Herencsényi Bartus Teréz, aki népművészet mestere díjas édesanyja meséit viszi tovább, illetve ifjabb Csipkés Vilmos arlói mesemondó, az imént őt hallhatták, aki szintén népművészet mestere díjas édesapja meséit és mesemondói stílusát élteti. López Brigitta velük beszélgetett, mi pedig majd a Hagyományok Háza munkatársaival, Dalas Árával és Szabad Boglárkával folytatjuk, akik maguk is mesemondók, és még márciusban voltak a vendégeink.
15: Egyszer egy cigonyasszony a téren sétál, kancsó köcsög volt a hón alatt, amit tele volt kaposzta léve. Azt mondja, legkisebb fiú, király fiú. Na, fiú, bár is a legjobb lövő, aki a cigonyasszonynak a köcsögöt kilövi a hón alatt.
16: Honnan csöppent bele a mese az életébe, honnan jött?
15: Hát vissza kell menni egészen 1969-ig, akkor voltam 10 éves. Én már akkor nagyapám úgy hívtuk, hogy atyus. Ő akkoriban 84-85 éves volt. Én már őt hallottam élőszavas mesét, úgynevezett cigánsoron éltünk.
16: Minden este összegyűltek és úgy mesélt? Ez egy ilyen rituálé volt? Természetes volt önöknek?
15: Annó akkor nem volt televízió, és főleg a téli őszi éjszakákat délutánonként volt mese, amikor fosztottuk a babot, kukoricát, lekapáltunk, akkor ugye a hosszú éjszakákat elüssük, mesétek. Ezek nem voltak irodalmilag leírva sehol. Tehát ez egy igazi kincs volt, amikor felfedezték édesapámat, több 10-20, sőt 100 mesét is tudott. A Covid idején sajnos elvitt édesapámat márciusba, ezt 21-ben volt eltávozott közülünk, én már 22-ben meséltem.
16: Mennyire tudta megtartani az ő szokásait, ahogyan mesélt, vagy a szófordulatokat, vagy átalakította az ön képére?
15: Próbálom azokat a fordulatokat, a vázat megtartani. Persze egyéniséget is viszek bele. Nagyon sok szó elhangzik, hogy azt mondja, na kérlek szépen, ezeket én már nem mondom. azok a lendület, azok a felsóhajtások, vagy indulatok, amik megjelennek a mesébe, a szövegbe, azokat tartom.
16: Itt a konferencián felnőtteknek mesélt. Mennyiben másabb ez, mint hogyha gyerekeknek mesélne?
15: Felszabadultabb vagyok. Látom az arcokon, a reakciókon, hogy a poénokat ösik. Jó, belebakigizik az ember, de azt az előre tudja csak, a gatóság nem tudja.
16: Ön a legjobb helyről tanulta a mesemondást, az édesanyjától. Milyennek a története?
17: Kislánykoromban is, mikor a libaokot régen lehajtottak a falu közepére, hogy ő nem a gyerekekkel játszott, hanem mindig az öreg néniknek a társaságot kereste, és azoktól tanulta a meséket. Mindig jártunk, ugye a kukoricát, mint úgy kukoricafejtésben letörték, csak úgy héjastól a zöld, és úgy küldött az udvar közepén kifejteni. Akkor mindig mit magával, azt akkor én a fosztóban is nagyon sokat hallottam meg, a fosztó a betyáros meséket mesélték. Olyan félős meséket, hogy tényleg féltek néha hazamenni.
18: Mit mondtak a kutya iskolába? Hű, nagy csalgos úr! A tanárok úgy megörültek annak a kutyának, úgy megdicsérték. Azt mondtak, hogy olyan okos szeme van a kutyának, hogy ez még írni, olvasni, de még lehet, hogy beszélni is meg fog tanulni.
17: Nyugam, amikor ma nyugdíjas volt, akkor mindig mondta, hogy te is tudod segíjébe, egyet te meséljél, másikot én. Én mindig mondtam, hogy anyu, én nem tudok úgy mesélni, mint maga. Még azért nem szerettem is, olyan lampalazba gyűjtte, ha állatos mesé, ha sokszor összekevertem a rúkot a farkassal. Tényleg lebetegedett, aztán, hogy hívtok, akkor mindig azt mondta, hogy mennyi, azt meséljé, csalja a mosolyt az embereknek az arcára, mert olyan sok elkeseredett ember van ezen a világon. Falunapokra, ha elmegyünk, is meglátnak, mond tudjak, mond akkor mondjak, hogy megjött a mesemondó. Akkor, amikor föllépek a színpadra, akkor a büfékből, a sörrel, a kezükbe, férfiak is eljönnek a színpad elé, és hallgatják a mesét.
7: Na hát kétségtelen a mi arcunkra is itt a stúdióban mosoly csalt ez a néhány mondat, meg az, amit elmondott a két mesemondó. Dalas Klára és Klici Szabad Boglárka, a Hagyományok Háza munkatársai vannak itt velem. Jó napot kívánok önöknek!
19: Jó napot kívánunk!
7: Kórusban mesemondó?
19: Nem, Kriszti Szabad Boglárka kiváló mesemondó, én csak néprajzos munkatársa vagyok a Hagyományok Házának. Értem. És nagyon örülök, hogy ezzel a bejátszással kezdtük, mert egy nagyon fontos vonását, többet is, de egy nagyon fontos vonását rögtön kiemelhetjük a munkánknak is, illetve az egész mai mesemondó mozgalomnak is, amit ez a két mesemondó, a riportban hallott két mesemondónk reprezentál személyben, tehát a személyes hagyomány átadásnak a fontosságát. Ezt azzal, hogy régi hagyományos mesemondókat, akár felvételről, akár szakirodalomból, és mai mesemondó mestereket mutatunk be.
7: Na most az a helyzet, hogy egy kicsit jó lenne beszélnünk a népmeséről, hogy egyáltalán a mese az mit jelent a gyermeknek, amikor hallgatja, akkor mi történik benne? Ugye vannak ilyen felmérések, hogy aki 6 éves koráig hallgatta a mesét, az másfél éves előnyre tesz szert szövegértésben, meg a viszonyok megértésében, meg szociális készségben, sok mindenben, ahhoz képest, akinek nem meséltek. Ez egy hatás, ami mérhető. Mi van még?
20: Hát ugye nagyon sok kutatás, ahogy említetted is, foglalkozik a mese hasznával. Tehát a 21. századi kutatások...
7: Milyen fura így mondani, a mese haszna, de tényleg?
20: Igen, hogy mire jó a mese, és pont erről beszélgettünk odakint Sárával, hogy manapság nem csak a mesét, de nagyon sok minden mást hajlamosak vagyunk úgy megközelíteni, hogy mire használhatom, miért használjuk. De én szeretek oda visszakanyarodni, hogy a mese alapvetően, és a népmesemondás, az élőszavas mesemondás egy művészet. És hogy az olyan jó, hogyha ezekben a művészeti regiszterekben vannak titkok, és azok úgy maradnak. Szóval az, hogy melyik gyereknek mire jó a mese, az szerintem azon is múlik, hogy ki mesél, vagy a mesét milyen formában kapja meg. Ugye manapság már vannak hangos könyvektől elkezdve, ugye a rajzfilmeket is a köznyelvben nagyon sokszor mesének hívják az emberek.
7: De tehát, akkor most tisztázzuk, hogy mi itt a rajztémet nem hívjuk mesének, mi itt az élőszavas mesét hívjuk
20: lehet,
7: mesének.
20: Hogy a hallgatók,
7: igen, azért mondom, hogy tisztázzuk
20: mese,
7: nekik.
20: Akkor igen. Tehát, hogy egyrészt, hogy ki mesél, hol mesél, mikor és kinek mesél, ezek mind nagyon, nagyon fontosak ahhoz, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi zajlódik ilyenkor le egy gyerekben, és nagyon nagy a mesemondó felelőssége abban, hogy mit és hogyan mond ki a száján, amikor akár gyereknek, akár felnőttnek mesél.
7: Jó, de hogy van ez a gyereknél? Mert ugye van egy jelképrendszere a mesének, amit a mesemondók használnak. Ugye nyilván jelent valamit a sárkány, a hétfejű, meg aztán különösen jelent valamit a hát most mondhatnám sorba ezeket az öregasszony, stb. Szóval a gyermek lefordítja magának a saját jelképi nyelvére?
20: Szerintem még a mesemondó se fordítja le sokszor, igen? Magának. Erre van egy
7: hogy ez a megint a művészet, tehát hogy ne zargassuk ezt a részt?
20: Zargathatjuk, igen, jó. Nagyon sokan írtak ugyan a korábbi években néprajzkutatók, Solymosi Sándor talán írt nagyon sokat erről, vagy Sára biztos tud még olyan kutatókat mondani, akik ezzel foglalkoztak. Engem, mint néprajzkutatók, inkább a közösségi része érdekel a mesemondásnak, vagy a performatív dolgai. Van egy kedves anekdota a Pál Pista bácsiról valamelyik táborban, amikor faragott valamit.
7: Igen, ugye Nógrádi Juhász volt, és nemrég halt meg, ugye 1919-es születésű, tehát most 100, nem tudom, 7 éves lenne körülbelül.
20: Igen, volt valamilyen jubileum ezzel kapcsolatban, sajnos én nem...
7: Most volt nem rég a születésnapja.
20: Nem tudom a pontos évszámadatokat, de ezt a kedves anekdotát én is hallottam, tehát én nem voltam ott ezen az eseményen, faragott valamit, jött a kamerás, és megkérdezte, hogy ez mit szimbolizál, mit jelképez, mi ez, Pista bácsi, dísz, fiam, dísz. Szóval, hogy szerintem nagyon sokszor a mesemondó is így gondol a mesére, mert hogy nem biztos, hogy kell, hogy minden szimbólumot mélységeiben átéljen ott a mesemondó, amikor mondja a mesét. Én legalábbis így gondolkodom erről.
19: Igen, ahogy egy verset is, hogyha meghallgatunk, nem kell, hogy minden egyes szót lefordítsunk, minden egyes szót értsünk. A művészi hatás az nagyon fontos. De visszatérve arra, hogy mit is jelenthet a mese a gyermeknek, hát a legjobbat akkor teheti egy szülő, egy pedagógus, hogyha mesél egy gyermeknek, mert a mese tartalma, ugye amit most az előbb a mese tartalmáról beszéltünk, hogy milyen történetek, milyen szereplők, milyen fordulatok lehetnek egy mesében, nyilván főleg egy tündérmesében, ahol a megküzdés nagyon fontos, ahol olyan arhatipikus alakok is szerepelnek a mesében, amit a gyereknek akár tényleg, ahogy Bogi is mondta, szó szerinti, úgymond fordítás nélkül is, maga a történet sodra, a megküzdés, a megnyugvás, a kaland átélése az a gyermeknek nagyon sokat jelent, de nagyon sokat jelent a gyerekeknek, egyébként a felnőtteknek is, de a gyerekeknek főleg nagyon fontos. Maga az a kapcsolódás, az a személyesség, hogy az anyukája, vagy az óvónénie, vagy akár a fejlesztő pedagógusa a szemébe nézzen a gyereknek, és úgy meséljen. A gyerek a saját, tehát a neki kedves személyeknek a hangját hallja, hogy az a mese, az neki szól. Tehát, hogyha ezt a személyességet átéli, akkor ezzel már a lehető legjobbat tettük a gyereknek. És akkor is nagyon jót teszünk, hogyha nem felolvassuk a mesét, hanem szabadon, fejből, átalakítva a saját szavainkkal mondjuk el, akkor a gyerek arra is példát kap, hogy merünk improvizálni, hogy hogyan fejezhetjük ki a saját személyiségünket a mesével. És egy pedagógus például, hogyha ő maga így improvizálva mesél, és utána a gyerekeknek is ezt megtanítja, mert ez tanítható, és ugye a Hagyományok Háza munkája, vagy a Meseszó Egyesület munkája éppen ezt segíti, ezt szeretné elősegíteni, hogy minél inkább átvegyük a hagyományos mesemondást a régi mesterektől. Tehát, hogyha ezt a szabadságot átéli valaki, akkor a gyerek is megkapja azt a lehetőséget, hogy a társaival szemben, vagy a társai előtt kifejezze a saját személyiségét, mert ha csak annyit mond, mint a régi mesemondók, hogy egy-egy hasonlatba beleszőtték a környezetüket, ugye aktualizáltak úgymond a mesén belül, hogyha csak annyit mond, hogy olyan melege lett a legénynek, amikor a király kérdezett mondjuk valamit tőle, mint Pistinek a feleléskor. Akkor már is egy apró momentummal saját magát, a saját életét, a saját kis valóságát és a társait is belekapcsolta a mesébe, mert valójában ezt csinálták a régi mesemondók is, és erre egyrészt, ahogy most hallottuk, hogy bejátszásban, hogy szerencsére ezt tovább is viszik mai mesemondó mesterek, de erre a szakirodalomból, a néprajzi lejegyzésekből rengeteg példát olvashatunk Kovács Ágnestől, Déglindától, a nagy néprajzkutatóktól, akik az egyéniségkutató iskolához tartoztak, és egy-egy nagy mesemondói egyéniségnek az életművét, a meséit, tehát a meseszövegeit, és a mesemondó technikáját is elemezték. Tehát tőlük nagyon sokat tanulhatunk, és tanítjuk is a Hagyományok Házában a képzéseinken, mert hogy vannak népmesemondó, mese ismereti képzéseink, ezeket a fogásokat is tanítjuk.
7: Azt írja az egyik hallgatónk, hogy kislányomnak picikora óta mesélek, ma már olyan nagy lett a képzelet ereje, hogy 12 évesen már meséket ír. Szóval képzeleterőről is beszélünk, ugye? Képzelőerőről, hiszen közben, amikor ezek a szavak elhangzanak, akkor elképzelünk valamit, a fejünkben képek születnek meg.
20: Így van.
7: És ugye ez egészen más, mint amikor benyomunk a gyereknek valamit, mert azok kész képek, azokat már nem kell elképzelni.
20: Így
7: Tehát
20: van.
7: Így dolgozik az agy. Így fejlődik egy gyermek.
20: Így van.
7: Akkor meséljünk nekik. Nem feltétlenül csak meséket, ugye, hanem családi történeteket is. Szépen el tudjuk mondani, hogy hogy volt az a nagypapával fiatal korában,
20: én
7: vagy mit csinált a dédapád.
20: Én nagyon fontosnak tartom ezt, amit most mondasz, az, hogy a család történeteket adjuk át. Ugye ez sokszor jelentett nehézséget is azokban a családokban, ahol hát minden családban vannak egyéni traumák, de ahol ezek a traumák ugye gyülemlenek, és vannak e körül tabuk, hogy mikor, vagy hogyan mondjuk ezeket. De én most inkább a pozitív részéről szeretnék beszélni, hogy én úgy érzem, hogy talán azért mondhatom magamról, hogy biztos lábakon állok, legalábbis igyekszem a világban, mert a családom anyai ágától nagyon sok ilyen történetet kaptam, az egész család fát, a nagynénik életén át, a kinek az esküvőjén mi történt, és ezeket én mind tudom. És én valahogy így szeretném nevelni a saját fiaimat is, hogy tudják ezeket a történeteket, mert valahogy szerintem ezzel is biztonságba kerülnek saját magukkal, a családjukkal, az identitásukkal. Én ezt legalább olyan fontosnak tartom, mint a meséket, hanem fontosabbnak.
7: Na most az a helyzet, hogy a gyerekek nagy részének egyébként nem mesélnek, sajnos. Ez a mai magyarországi tény. De ugye pedig arról beszélünk, hogy ez valami nagyon természetes, nagyon egyszerű eszköz, ami a kezünkben van, ahhoz, hogy a gyerekeinket a múltjukhoz, a családjukhoz hozzánk kössük, hogy kialakuljon a kötődés, a szövetségünk, hogy vannak közös eszményeink, és így tovább.
19: Igen, ez nagyon egyszerű. Hangzik, és nagyon emberi, nagyon örök dolog. Tehát az, hogy az embernek egy igénye és egy képessége is az, hogy történetekben fejezze ki magát, hogy narratívákban gondolkodjon, hogy mindent, amit a világban tapasztal, azt narratívákban fogja föl, és történetekben adja tovább. És igen, ezt nagyon fontos, hogy továbbadjuk a gyerekeknek is ezt a képességet. És azt hiszem, hogy egy nagyon szerencsés pillanatban vagyunk most, vagy az utóbbi években, vagy az utóbbi évtizedekben, hogy a néprajzkutatás, illetve az alkalmazott néprajz, és konkrétan a Hagyományok Háza tevékenysége most már összetalálkozik, nagyon sok területen közös pontokat találunk, azzal, hogy a pedagógia és a lélektan is felfedezi ezt a tényt. Tehát azt, hogy nagyon fontos a történetmesélés, ahogy az előbb is ugye említetted, illetve a mesemondás, a mese mint olyan. És például egy említeném most az jutott eszembe, hogy például a felsőoktatásban, a pedagógus képzésben már van egy olyan mesterszak, hogy gyermekkultúra mesterszak, ahol ami több egyetemen folyik, tehát a leendő pedagógusok jelentkezhetnek ilyen képzésre, és ennek a keretein belül a népi kultúra, a folklór is előkerül. Van olyan egyetem, például Kaposvár, ahol kifejezetten a hagyományos mesemondásnak és a hagyományos mesemondás mai alkalmainak, mai gyakorlatának is van egy rövid kurzusa.
7: No, ezt mindjárt megbeszéljük, hogy van ez, meg hogy lehet képzésre, meg egyebek, de egy-két SMS-t felolvasnék. A kislányom szalad mindig a nagyihoz, és mondja neki, nagyi, mesélj még, mi volt régen, és állítatta, hallgatja. Azt a másik. Annyira fontos a mese, a mesélés, az élő szó, a hallott történetek. Mi rengeteget mesélünk, anekdotázunk. Az 5 évesen már tudja, mi az, hogy szinonima. A 3 évesen már tud rímet mondani egy kimondott szóra. Oviban, iskolában le vannak döbbenve a gyerekeimmel, hogy milyen gazdag a szókincsük, milyen színesen fejezik ki magukat, pedig ez lenne a normális. Még egy tapasztalat. Ha egy gyereknél gazdag a szókincs, könnyebben elmondja, ha valami bántja, ha fél, és sokkal érzékenyebben, szociálisan, gazdagabb az érzelmi világuk is.
19: Hát ezek az esemesek tökéletesen kifejezik azt, hogy a mese az művészet. Ahogy Bogi az előbb is mondta, a mese szövege az egy művészileg szerkesztett kerek egész. Ugye általában persze a mesét, a tündérmese, népmesét, a népmesei műfajok, almifajok közül a tündérmesével szoktuk azonosítani, de egy kisgyereknek már egy-két éves kortól is lehet láncmeséket, mondókameséket mondani, állatmeséket, sőt, tündérmeséket is, gondolom a te gyerekeidésből.
20: Én két-három éves kortól mondtam nekik a hosszúakat is, és lehet, hogy nem értették a felét se, de meghallgatták. Az a kislány, akiről az az SMS szól, hogy megy a mamához, hogy mama, mesélj még, na én ilyen voltam, és nem minden gyerek fogékony az időseknek a szavára, én azt gondolom, ami nem baj. Nem feltétlen baj, de vannak olyan gyerekek, akik szívesebben hallgatják ezeket a történeteket.
7: Na, és akkor nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Tehát ugye vannak képzések a Hagyományok Házában, meg ezek szerint egyetemeken is. Én azért szomorúan veszem észre, hogy egyébként a néphagyományt, hát szóval nem ez urala jel, az óvónő képzést, meg a tanító képzést. Ez szerintem én nagyon nagy baj, pedig hát úgy kellene kijönniük az óvónőknek biztosan, hogy hát tudnak fejből mesélni.
19: A februári konferenciánkon volt is egy kerekasztal beszélgetés, aminek az volt a címe, hogy a mesemondó generációk továbbképzése, és ott Budapestről, az ELTE tanítóképzőről és Hajdúböszörményből, a Debrecen Egyetem Hajdúböszörményi karáról volt ott két szakértő, két oktató, illetve egy mesemondó, a Tatai Ifjú Népmesemondók találkozójának a szervezője, Szénási Veronika is jelen volt, és éppen erről beszélgettünk, hogy a felsőoktatásban, a pedagógus képzésben hogyan lehetne jobban bevinni a mesemondás oktatását. Tehát, hogy a leendő pedagógusok, a leendő óvónénik jobban szeressenek, és jobban merjenek beszélni. Igen. Mert ez,
7: igen,
19: is nagy probléma.
7: Ez nagyon fontos lenne. Ez biztos, mert a szülőknél ugye hát vannak a képességeink, de azért elmehetünk ugye szülőként is ilyen népmese tanfolyamokra. A Hagyományok Házában van?
20: Abszolút, tehát a 90 órás népmesemondó tanfolyamunk, ami ősszel indult, tehát ez minden évben most már ugye átkerült őszre, ez 5 hétvégét foglal magában, és most már hát érettségi a legalacsonyabb bemeneti követelmény, pontosan azért, mert nagyon sok olyan jelentkezőnk volt, hogy nagymamaként, szülőként, akár fogorvosok is jöttek meg, polgármesterek, szóval nem kell feltétlenül pedagógusnak lenni.
19: Mikrohullámú mérnök,
20: és ő a mai napig mesél, tehát, hogy bárki, aki szeretne egy kicsit ügyesedni, itt konkrétan ezen a tanfolyamon népmesékről van szó, szóval még a mondákat is csak érintőlegesen egy órában érintjük. Tehát itt az ilyen élettörténetek, meg a mi volt régen a nagymamával, az nem igazán a témája a tanfolyamnak, de nagyon sok minden technikát lehet elsajátítani. Én például mesélek mítoszokat is, vagy például személyes történeteket, és én azokkal a technikákkal dolgozom, amit az előbb is hallott ifjabb Csipkés Vilmos vagy Teri nénitől is, meg ott a tanfolyamon is tanultam.
7: De akkor ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen tanfolyamon segítenek abban is, hogy a saját történeteinket, családi történeteinket ilyen kicsit mitikus keretekbe emeljük.
20: Érintőlegesen, ha valaki beemeli ezt a témát, biztos, hogy beszélnek róla az oktatók. Ugye nagyon sokféle oktató van ezen a tanfolyamon, ezért is jó ez a tanfolyam. Tananyagban nincsen konkrétan szó az élettörténetekről, de én bátran mondom, hogy igen, azokat a technikákat, amiket ezektől az idős mesterektől hallunk, bárki, bármilyen élőszavas, improvizatív, történetmondó műfajba tudja alkalmazni.
7: Tehát akkor az említett mesemondó tanfolyamról érdemes még beszélnünk. Már lehet jelentkezni a mesemondó tanfolyamra a Hagyományok Háza honlapján. Látogassak akár oda, és akkor megtalálják ezt a mesemondó tanfolyamot. És pedig most 9:30 múlt, nagyjából 9:30, Krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások és a nyugati fegyvergyárak termelésének növelése, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és külügyminiszter is elkísért Ankarába. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után.
8: A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, és legalább 16,500 sérültje van. Csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a kutatást, de a hatóságok szerint már kevés esély van arra, hogy túlélőket találjanak. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció hazánkban, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. Az egyeztetés július 11-éig tart. Ma országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, a délutáni 27-33 fok után késő este 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
7: Legtöbbünknek valószínűleg legértékesebb ingatlan az az ingatlan, amiben élünk. Ez a legértékesebb tulajdonunk, ahol biztonságban érezzük magunkat. Ha valamilyen okból ez a biztonságérzet elmúlik, akkor nem szívesen hívjuk otthonnak az adott helyet. Megnézzük majd, hogy az okos zárak, amelyeknél a hagyományos kulcsot részben, vagy akár teljesen kiválthatja a telefon, vagy valami más digitális azonosítási megoldás, jelenthetnek-e több lett biztonságérzetet. Erről a témáról minden esetre Kobolák Attila beszélgetett Kunkolossal, az MV Apartman társalapítójával.
14: Biztonsági okokból vezettük be ezeket az árakat, mert az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos kulcsdobozos rendszer az elég sebezhető. Az is lehet, hogy elhagyja a kulcsot, illetéktelen személyekhez kerül, illetve az automata bejutás során ezeket a dobozokat könnyen föltörik, hozzáférnek a kulcshoz, és akkor úgy nyitják ki a lakásokat. Muszáj volt valamilyen megoldást találnunk, és erre jöttek ugye ezek a úgynevezett okoszárak, kívülről bonthatatlanok, tehát csak és kizárólag belülről lehet hozzá férni a szerkezethez. Egy applikáció nyomon követhető, maga a nyitászárás és a kibejárkálásnak a folyamata, amióta ezeket a zárakat használjuk, azoknál a lakásoknál nulla betörés történt.
21: Idegen kinézetével is elijeszti a betörőket, mert hogyha kinyitom az ajtót és kinézek, ilyen futurisztikus jellegű cső alakú az eszköz kívülről, tehát ez is elijesztheti már a betörőket, hogy nem ismerik fel, hogy mi ez.
14: Teljes mértékben, tehát oda mennek, ránéznek, nem találkoztak milyennel, vagy hogyha esetleg már találkoztak, de nyilván negatív, vagy hát a tulaj számára pozitív, a betörő számára negatív tapasztalattal gazdagodtak, akkor már meg se próbálják. A rendszer, vagy maga ugye a kilincsek, hogyha valamilyen fizikai behatást észlelnek, ugye rossz kóddal, vagy valamilyen más úton-módon próbálják meg kinyitni, ami ugye nem a helyesítési módszer, akkor ez ugye az applikáción keresztül telefonra egyből egy vészjelzést küld, tehát így elég gyorsan ki lehet adott esetben szállni a helyszínre, fel lehet göngyölíteni ezeket a bűncselekményeket, bűneseteket.
21: Ezt a kilincset hogyan lehetne feltörni? Le lehet verni az elejét például kalapáccsal?
14: Maga a kilincs az bizonyos mértékig nyújt biztonságot. Itt igazából a hangsúly az azon van, hogy ahhoz, hogy ezt a kilincset leszedjük kívülről, úgyhogy nem vagyunk felhatalmazva rá, ahhoz elég nagy hanggal, hangzavarra járó bontási munkára van szükség, ami meg már ugye egy elég rizikó kockázat a betörőnek. Tehát ő nem fogja tudni csendben megvalósítani azt, amire érkezett adott esetben, hanem sokkal körülményesebb lesz, mint a szomszédok, közös képviselet, a portás azt észreveszi, és meg fogják tudni akadályozni a bűncselekményt.
21: Ez is árammal működik, nem fogyaszt sokat.
14: Szerencsére azt lehet mondani, hogy nem, energiát akar takarékos szerkezet. Nagyjából egy ilyen 3-4 havonta kell 2 darab hagyományos elemet cserélni benne. Továbbá ugye itt az applikáción keresztül nyomon követhető az elemnek az állapota. Nekünk ezt a kollégáink az apartmentsnél folyamatosan ugye nyomon követik, nézik, és ahol adott esetben szükség van cserére, oda már megy ki a karbantartónk.
21: Ez a fejlődés eljutott a lakó otthonokban? Ilyet használ otthon?
14: A saját lakásomnál használok ilyen kos kilincset. Elősegítette azt, hogy például nem kell azon görcsölnem, hogy a kulcsom éppen hol van, oda megyek, és az új lenyomatom alapján jutok ki és be a saját lakásomba. Tehát ez egy óriási könnyebbség volt. Szerencsére ilyen nagy problémám még nem adódott, hogy hozzá megpróbálták volna betörni, de nagy valószínűséggel nem is tudtak volna bejutni.
7: Nem is tudtak volna bejutni, hát ez elég érdekes. A következő percekben megpróbálunk még ezekre a kérdésekre válaszokat kapni. Itt van velünk a stúdióban Mészáros Gergő, biztonsági szakértő, a Jerikó biztonságtechnikai Kft. Ügyvezetője és szakmai vezetője, és jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Hozott magával egy szerkezetet, ami hát nagyon érdekes, mert első ránézésre valóban olyan, mintha csak... okostelefonnal vagy digitális módon lehetne nyitni, de mégiscsak van oda akasztva valami kulcsféle. Az micsoda?
2: Hát ez egy demo darabot hoztam be, gyakorlatilag erről azt kell tudni, hogy az ez nem kulcsféle, ez egy távirányító, mert ugye ezeket az okoszárakat opcionálisan még akár távirányítóról is nyithatóak, de jogos az ön kérdése, tehát minden okoszárnak alapesetben úgy kell működnie, hogyha bármi technikai baja van, vagy lemerült, és nincs esetleg nálom egy powerbank, mechanikusan nyitnom kell kívülről.
7: És hogyan? Az nem egy biztonsági rés?
2: Itt jön ez a rész, hogy nem. Mivel itt már vészkulcsnak hívják, és sokan összekeverik, mint régen, hogy például egy bútorszéfnél is, ilyen kis gagyi kulcsok voltak hozzá. Egy sima, egyszerű kis kulcs, amit csavarhúzóval utána fel tudtam törni. Ezzel nem is látja, hogy hol van a kulcs. Ennél amúgy speciálisan alul van a kulcsa, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy a kuplung szerkezetet inaktiválja, és onnantól kezdve ez egy normál kilincs lesz, és gyakorlatilag tudja használni.
7: Viszont és itt arról a kulcsra, milyen kulcs van az?
2: Itt tudom igazából ezt, hogy ez a kulcsnak vannak most már egy előírásai. Tehát most ez a kulcs, ez most már úgy hívják, hogy MART kulcs. A MART kulcsot úgy kell elképzelni, mint mondjuk a gépjárműnek a kulcsát, tehát ugye ilyen kígyók vannak belemarva, hogy ez a komplexitás miatt is van ez így, de gyakorlatilag egy vékonyabb fejű, egy normál, hogyha ez lemásolja egy kulcsmásolóba, egy kocsi kulcsot, az be sem tudja tenni, mert itt van legközelebb az ajtó oldalához, és gyakorlatilag nem fog beférni. Tehát direkt ez is egy speciálisan úgy van kialakítva, hogy nagyon nehezen lehessen nyitni azzal a kulccsal, mert úgy értve nehezen nyitni, hogy egy olyan kulcsot se egyből vegyék észre, hogy hol lehet kulccsal úgymond kinyitni. De maga a kulcsos része, az hangsúlyozom, amit vészkulcsnak hívják már.
7: Vészkulcsnak hívják, de akkor ez, hogyha a zsebünkben van és elveszítjük, akkor azért ez mégiscsak egy biztonsági rés, nem?
2: Hát igen, de a vészkulcsot nem kell azért magunknál hordani. Tehát amit magunknál hordjunk, az mindig például az ujjunk. Tehát az egy biometrikus azonosítás.
7: És a vészkulcsot hol tartjuk?
2: Hát, tudom én... a szülőknél, vagy bárhol máshol, hogyha esetleg erre szükségünk.
7: Értem, tehát valamilyen helyen tartsuk, hogy ne legyen
2: nem kell
7: állandóan.
2: Abszolút, tehát nem kell napi szintet. Tehát akkor úgy mondom, hogy például ugye a cégünk már ugye ez 2018-tól, tehát még a Covid előtt kezdte el ezt ugye ezeket forgalmazni, hogy őszinte legyek, az irodánknak a vészkulcs, azt se tudom, hol van. Abból induljon ki, hogy...
7: Kitől fogja megkérdezni, ha majd szükség lesz rá?
2: Igazából nagyon nem kell, mert gyakorlatilag
7: ugye áramszünet, vagy ez lemerülhet valami akkumulátoros részben?
2: Abszolút, tehát akkor igazából persze, hogy ne. Ezek belülről általában elemtápellátásuk van. Azt kell tudni, hogy ugye ezek az elemnek az állapotát az applikációba folyamatosan nyomon tudom követni. Ráadásul ez most már a 7. generációnál tartunk, így gyakorlatilag annyit kell tudni, hogy ha már merül, ez az ár, ez amúgy különben beszél is, tehát akkor gyakorlatilag mondja azt, hogy merül az elem és cserélje, persze ezt angolul, battery is low, change repairs, és utána hajt vétre bármilyen műveletet.
7: Magyarul nem tud beszélni, tényleg?
2: Nem.
4: Nem is lehet átállítani?
2: Nem. Előbb-utóbb lehet, hogy lehet, amúgy különben 29...
4: Örülnék neki. Otthon azért örülök, hogyha magyarul fogadnak.
2: Mondjuk igen. Alapesetben viszont maga a szoftvert, amit menedzselem, ez a TT-Log szoftver, ez gyakorlatilag 29 nyelven beszél, ami a default nyelve, tehát az alapértelmezett nyelve a telefonnak olyan nyelven települ fel, és gyakorlatilag ott például, hogyha ennyire fontos a magyar, akkor ott magyarul tudom menedzselni az árat. De visszatérve arra, hogy a tápellátásra.
4: Igen.
2: Induljunk ki abból, hogy Borsodba vadászházakba is telepítettünk ilyet, és ott ugye azt kell tudni, azért ott nagyjából ott, amikor a vadászat van, az a ház az akkor van fűtve, és gyakorlatilag a kulcsot azt se tudják, hol van, lemerülhet, nincs internet, nem tudják, hogy
4: igen,
2: mi van.
4: Igen, és hidegben könnyebben merül, ugye?
2: Elvben nem, mert ugye belül van minden egyes ilyen része, ami bontható az állnak, kívülről nem bontható semmit, ezt a Kolos azt nagyon jól elmondta. Viszont van alul egy USB-C-s csatlakozó, amivel egy powerbankkal egy egyszeri nyitásra tudok neki adni egy tápot, és már is akkor ki tudom nyitni az ajtót, megfelelő kóddal azonosítással, és belülről leszedem a burkolatot, és tudom cserélni az elemet. Tehát ez már gyakorlatilag megvan oldva ez, hogyha esetleg még sincs nálam a kulcs, és lemerült, és nem tudok információt az zártól, zárról kapni, akkor mégiscsak be tudok jutni, és tudom cserélni.
4: Értem, hol használják ezeket az árakat? Elsősorban otthonoknál, vagy pedig olyan helyeken, amit említett az előbb?
2: Nagyon sok helyen. Azért nagyjából itt, ugye, aki az előttem beszélt, akik ilyen apartmannak üzemeltetéssel foglalkoznak, például a Kolossék is, ők is több száz apartmant üzemeltetnek, nekik ez egy nagy könnyűség.
4: Nem kell kulcsokat adogatni, nem kell kulcsokat nem hagyják el, hanem adnak egy nyitókódot.
2: Igen.
4: És ezt lehet változtatni a nyitókódot.
2: Abszolút távolról, mert ugye ezek már távolról menedzselhetőek, gyakorlatilag be tud már állítani olyan dolgokat is, hogy check-in, check-outot, hogy mit jön a vendég holnap 3 órakor, és
4: bemegy a 12.40-es kóddal, de a holnap utáni vendég igen, már csak a 24.10-esre tud bejutni.
2: Igen, és lejár a kódja a check-outnál, tehát mondjuk 11 órakor. Gyakorlatilag ezeket be lehet esetlen, ez abszolút inaktív, azzal a kóddal már nem tud belépni.
4: Hogy lehet bejutni? Akkor azt mondja, hogy egyrészt kóddal be lehet jutni, másrészt biztos van valami applikáció, harmadrészt biometrikus azonosító.
2: Igen, plusz
4: ez új lenyomatot jelenthet?
2: Itt ebben az esetben, amit behoztam, az esetben új lenyomatot.
4: Jelenthet mást is? Tehát bele is kacsinthatunk?
2: Hát vannak olyanok, tehát amikor ha beszélünk ennek a jövőképéről, ugye most már a legkomolyabb része ugye a tenyérvénaszken. Az abban előnyösebb, mint az új lenyomat, bár én az új lenyomatot jobban preferálom, az csak azért is, mert ez egy kisebb, vékony, szolid, slim alakú zár, jobban elfér. Azért nagyjából azt kell tudni, hogy ezeknél azért nem minden ajtóra szerelhető, úgymond okozása és a kialakítása véget. És Magyarországon általában az újabb nyílászáróknál is ugye az van, hogy viszonylag a kilincstengely közel van a tokhoz. Ezért gyakorlatilag szinte csak a slimes változatok férnek el. És ezek az új technológiák, azok még azok robosztusabb kivitelűek. Értem ez alatt ugye, hogy ott már több kamera van benne, mert ugye fészt is már tudnak azonosítani 3D-be, és ugye tenyérvén a szkent is, ami felé megy a jövő, az nagyon jó olyan szempontból, hogy ugye ott egy ilyen kis inframegvilágítóval gyakorlatilag leszkeneli a tenyeremet. És azt kell tudni, hogy ugye ott az lehet piszkos, olajos, zsíros, akármi, ami egy új lenyomatnál például nem lehet, vagy például ott lehet száraz a kezem, bármi ilyesmi, az akkor is működni fog. Egy ilyen 5-10 centire oda teszem a szenzor elé a kezemet, és akkor már is nyitni fogja.
4: Mi szükség van a tenyérre, mikor az új lenyomat is éppen eléggé hatásos lehet, hát az is egyedi.
2: Na itt jön ez a rész, hogy ezt hiszi a normál ember, de ugye azért ítuljunk ki, hogy azért nem mindig vagyok én ilyen, tehát ugye van egy gyerek is, egy gyereknek az új lenyomata, ugye amíg nő a tenyere, addig az ugye az rugalmas, az úgy változik. És ugye az időskorúaknál meg ugye sajnos ott meg ugye hát ugye a legrosszabb az az, hogy ugye nekik meg már kezd ugye puhulni, kikopni, és emiatt nem olvasható az új lenyomatuk már annyira.
4: Értem. De ez azt is jelenti egyébként, hogy többet is be lehet állítani, tehát ha egy család abszolút, lakik bent, akkor több új lenyomat a, is abszolút, beállítható. Mennyi?
2: Hát ennél a típus nem, nagyjából úgy korlátozták ezt be, hogy 200 új lenyomatot tudjon tárolni. Ez emberenként azért különben célszerű kettőt berakni, mert ugye megvághatom az ujjamat, vagy bármi történhet vele, azért egy másik újat is tegyek még oda. Gyakorlatilag azt hiszem a 100 ember, és általában ezt szokták a legjobban alkalmazni is, pontosan azért, mert ezt nehéz átverni. Tehát gyakorlatilag az új lenyomatról, hogyha egy kicsit beszélünk arról, hogy most már ugye ezek az FPC szenzorok, ezeket már igazából nem lehet átverni, ezek úgy kell elképzelni, hogy mint egy ilyen valójában egy ilyen sűrű ilyen mátrix, ami több tízezer ilyen mikrokondenzátort tartalmaz, és ugye ezek vezetik az emberi bőr is az áramot, tehát nem csak a redőket nézi, ugye, hogy azoknak az iránya megfelelő, hanem gyakorlatilag ugye egy elektromos kapacitást is mér maga az ujjon, ugye az élő szövet van. Ugye régen a filmekben még volt ilyen, hogy ugye fóliázták és odarakták, meg ez már nagyon régen nincsen, tehát ezt ilyen szemmel már ezeket a szenzorokat nem lehet úgymond átverni.
4: Olyan nincs, amelyiknél csak megfogjuk a kirincset, és akkor nem nincs ilyen külön egység, hanem megfogjuk a kirincset, ő jelzi, hogy...
2: Előbb-utóbb biztos, hogy lesz ilyen.
4: Jó, tehát akkor most nem találtam fel semmit.
2: Nem. Előbb-utóbb biztos lesz, bár igazából én amondó vagyok, hogy gyakorlatilag ezeknek az azonosítások, ugye ez a másodperc töredéke alatt van. Tehát egy otthoni felhasználás, ne ez a jó. Mert ugye oda teszem az ujjamat, és akkor gyakorlatilag a másodperc töredéke alatt beazonosítja, és nyitom a kilincset.
4: Hát tulajdonképpen azzal a mozdulattal, ahogy a kilincshez nyúlok, ezt meg is tudom tenni.
2: Igen. Míg ha egy apartmannál gondolkodunk, ugye ott egy kódot generálunk neki, és ugye a kóddal megy be az illető, és ezt használja.
4: Na most mit tud biztonságtechnikailag egy ilyen okoszár, amit a normál zár nem tud?
2: Hát nagyon fontos, ugye gyakorlatilag mindig ugye sokan azt hiszik, hogy ugye mint minden, mint digitális, ugye sokkal sérülékenyebb. Ez részben, ez különben ezt, mint informatikus ugye a végzettségem, ez részben ez így is van, mert ugye ezek a láthatatlan kockázatok azért ezzel futunk az életből.
4: A láthatatlan kockázat akkor az nem az áramszünet, hanem az, hogy a program megsérül.
2: A program megsérül.
4: Frissíteni kell időnként?
2: Abszolút, igen. Igen.
4: Milyen időközönként?
2: Hát idáig a gyártó az évi 2-4 firmware frissítést dobott ki hozzá ezeket, ugye ezt jelzi is, ezt le is kell frissíteni, ezek általában sérülékenységeket foltoznak be ilyenkor, meg hát ugye az újításokat is ugye ezzel teszik fel a...
4: Jó, hát a régi zárakat is meg kellett időnként olajozni.
2: Igen, hát igen. Viszont azért itt nagyjából azt kell tudni, hogy most már ugye itt a végpontok között ugye titkosítást használ. Tehát gyakorlatilag abból indulunk ki, ez az a end-to-end titkosítást használ, ami gyakorlatilag itt a jelen esetben ugye ez az AS128 vagy AS256-os bites titkosítást használnak. Emiatt ugye sokkal nehezebb is ugye feltörni magát az eszköz, meg olyan minimális adatforgalmat, paketeket úgymond küld magáról, hogy minden ilyet úgy szokták ugye elvileg feltörni, hogy ugye ezeket próbálják gyűjtögetni, és akkor abból kigenerálni. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen 1-2 bájtokat küld, tehát hogyha ezt esetleg szoftveresen most valaki felszeretné ezt így törni, hát akkor nem heteket, hanem hónapokat kéne ott ülni egy olyan zár előtt, ami megfelelő forgalmat generál, hogy abból tudjon esetleg bármit is csinálni. Tehát gyakorlatilag itt mindig inkább azt kell mondani, hogy a felhasználó a leggyengébb láncem.
4: Jó, nézzük meg mindjárt a felhasználót, de először még a frissítésről pár szót, hogy évente kidobnak 2-3-4 ilyen frissítést, azt mondja, hogy kell ezt frissíteni? A telefonunkról?
2: Mindent a telefonunkról. Tehát ezeket már így lokálisan nem lehet már így állítgatni.
4: Laptopról nem is lehet, vagy arról
2: de
4: is lehet?
2: De van már, ugye minden gyártó törekszik arról, hogy legyen ennek egy webes felülete is, és akkor gyakorlatilag arról is tudja ezeket beállítani, de gyakorlatilag inkább ez afelé megy, hogy ott vagyok a közelben, mert ugye azért viszont ott kell lennem, tehát frissítésnél ő mondja is, hogy legyen nyitott állapotban az ajtó, nem fordult még elő ilyen, pedig azért bőven 1000 fölött frissítettünk is ilyen szoftvereket, tehát 1000 darab szám fölött, de azért az ördög nem alszik, azért nyitott állapotban legyen, frissüljön le, és frissítés után ő az újra is fog indulni, és mondja is, hogy a legfrissebb firmware-rel rendelkezik, de ezt nem lehet távolról megcsinálni, ezt a firmware frissítést, mint ahogy távolról nem lehet például új lenyomatot se hozzáadni. Azok olyan műveletek, mert ugye nem tudhatom, hogy kinek az újját teszik oda, amit lokálisan kell megcsinálni, de mondjuk számkódokat, vagy új lenyomatot elvenni, kártyát elvenni, ezeket mind tudom távolról csinálni, de hozzáadni új lenyomatot, vagy kártyát, azt ugye lokálisan lehet például.
4: Nézzük meg akkor még ezeket a sérülékenységi lehetőségeket, említette a használókat, mindjárt azok is jönnek, de van olyan folyamat, ahol itt beléphet bárki, aki meghekkeli ezeket a rendszereket?
2: Őszinte leszek, ilyenről még azért nem tudunk, de hát nyilvánvalóan ennek ugye a legfőbb része az, hogy tudjuk elsősorban az, hogy kinek van oda jogosultsága bemenni az adott helyiségbe. Ugye a normál kulcsnál ugye ezt nem tudjuk. És ugye ott vissza se tudjuk nézni. Itt, ha megkekkeli is, próbálkozik vele, ugye minden naplóz maga az okozzár. Tehát az utolsó 500
4: adott
2: bejegyzés.
4: Adott egy kis hangot is most
2: egyébként. Hát a nyomkodom, ez egy hőpanel előtte, akkor, ugye ez akkor világít is csak gyakorlatilag. És egy nyitás például, ezt mondtam, az az ujjam, ami hozzá lett adva, ez az ujjam viszont hozzá lett adva, és akkor már is ugye működik, x másodpercig, és utána gyakorlatilag le is tiltja, már is nem működik az ár. Tehát ennek más a része, de visszakanyarodva erre, tehát ha oda mennek és próbálják piszkálni, ugye minden naplóz,

0: akik megijednek ettől, és elkezdik össze-vissza nyomkodni, és ugye ilyenkor egyből hívja ugye a lakás kiadóját, vagy a lakás menedzserét, és akkor ő meg távolról be tudja engedni.
1: Tehát távolról lehet ezzel dolgozni. Most tényleg nagyon biztonságosnak tűnik, de éppen ebből adódnak a hallgatóinknak a kérdései. Azt kérdezik a hallgatóink, hogy egyedül a lakásban valaki rosszul lesz, elesik, mozgásképtelen, eszméletlen, hogy jut be hozzá a mentő, tűz esetén, hogy mentik ki a berrekedteket, stb.
0: Nagyon jó. Na, hát hogy jut be a mentő, ez egy nagyon komoly dolog, tehát gyakorlatilag akkor nincs mese, ugyanúgy, hogyha belülről be lenne zárva, betöri. Viszont ez olyan szempontból jobb, hogyha megnézzük itt az okosszának a hátulját, hátulról ez mindig mechanikusan működik. Tehát itt nem kér semmilyen autentikálás, vagy bármi, tehát gondoljunk bele, otthon véletlenül a gyerek felgyújtja a lakást, neki nehogy meg kifelé menet valamit kelljen csinálni, hanem mechanikusan lenyomja a kilincset, és ki tud menni.
1: Igen, tehát, ha mozgásképesek vagyunk, ha nem?
0: Ha nem vagyunk mozgásképesek, hát akkor az ugyanúgy, mint a másiknál is, tehát akkor törni. Nincs mese, akkor be kell törni.
1: Tehát, viszont az a másik ajtónál is nagyjából így van. Hát jó volt a lakatos, de hát arra nincs ilyenkor idő.
0: Ilyenkor nincs, hát ilyenkor ezt betörik, tehát ennél kívülről nem tud egy ilyet, hogy mondjuk csinálok egy mentős kódot, viszont ezzel kapcsolatban nagyon sokan itt abból indulnak ki, hogy például mozgáskorlátozottak is, akit ő gondozza, felszerel egy ilyet, mert ugye ő például nem tud kimenni az ajtóhoz, beengedni a gondozóját, vagy a nem tudom, szociális munkás, hogy beengedje, mert ugye sajnos mozgásban korlátozott, távolról be tudja engedni például.
1: És az a helyzet, hogy pillanatok alatt elment ez a 20 perc, amióta beszélünk erről. Igen, van egy percünk, és azt arra szeretném használni, hogy még mondjál itt használónak a kockázatát. Néhány percben mondta, hogy a használó a legnagyobb kockázat.
0: Igen, hát a használók azt is szerencsére szoftveresen kezdik most már kiszűrni. Ugye a felhasználóknál az, hogy ugye hát olyan számkódokat használtak régen, ami egy számsor számt, hogy
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: stb. Ezeket most már
1: hát ezek a hagyományos jelszó.
0: Igen, ezeket most már szoftveresen szerencsére tiltják, és ugye itt van az, hogy ez az ár is például 150 kódot tud tárolni. És nagyon sokan például úgy csinálják, akik szintén rövidtávú üzemeltetéssel foglalkoznak, hogy legenerál mondjuk 5 kódot, és azt rotáltatja. Hát az nem egy jó megoldás előbb-utóbb, hanem igazából mindenkinek új kódot kellene csinálni, és mindenki törekedni például arra, hogy ha például otthoni felhasználás van, vagy irodai felhasználás van, mert irodában is szokták, hogy az újra nyomatukat használják például.
1: Nagyon szépen köszönöm. A dolgok nagy részét nem beszéltük még meg, úgyhogy valamikor várjuk majd vissza, hogy folytassuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést önnek, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Mészáros Gergő biztonsági szakértővel, a Jerikó biztonságtechnikai Kft. Ügyvezetővel beszéltünk az okoszárakról. És most pedig hangtár következik, a magyar ipara téma, konkrétan a magyar gránitgyár elindulásáról szól. Ott edényeket gyártottak.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
3: A 20. század viharai a magyar ipart is válaszút elé állították. Trianon után a hazai kőedényellátás szinte teljesen ellehetetlenült, hiszen a korábbi gyárak és lelőhelyek döntő többsége a határokon kívülre került. Kispesten azonban egy bátor kezdeményezés indult el az 1920-as években a téglagyár területén. Mohai Orsolyát, a kispesti helytörténeti gyűjtemény művészettörténészét hallják.
4: Téglagyártás folyt Kispest és Szentlőrinc határában, ahol megalakult a gyár, és 1920-tól kezdtek bele kerámiai kísérletekbe. A kísérletek után hozták létre ezt az RT-t.
3: A gyár első igazgatója, Gáldi Marcell, azt tűzte ki célul, hogy olcsó, minőségi alternatívát kínál a porcelánnal szemben. Ehhez persze komoly tőkére és biztos alapokra volt szükség.
4: A szakemberek Csehországból érkeztek. Ez tényleg egy nagyon modern gyár volt, nem nagyon volt ennek így előzménye. Bevonták a hitelbankot, és a Kőszénbánya társulat is becsatlakozott ebbe, szóval sikerült egy tőkeerős gyárat létrehozni.
3: A gránit gyár igazi ereje abban rejlett, hogy képes volt a legszélesebb néprétegek igényeit kiszolgálni, a konyhai edényektől a dísztárgyakig.
4: Első pillanatok kezdve gyártott edényárút, az embereket akarták ellátni jó minőségű edénnyel, mégiscsak olcsóbb, mint a porcelán. Aztán a későbbiekben megjelentek már a teás, kávészervizek, a gyümölcstálak. Ugye ezek mind az akkori fogyasztási divatokhoz kapcsolódnak, tehát a teázás.

0: szokása, a kávézás szokása, az otthoni vendéglátás szokása, amihez szendvics készletek kellettek. Ezek mind a nagy polgárságból szépen lecsorogtak a hétköznapi életbe, és hétköznapi dolgokká, tevékenységekké váltak, de hát ezekhez edények kellettek, ezt mind gyártotta.
1: A 30-as évekre Európa egyik legmodernebb üzeme lett.
2: A Granit gyárban az eddigi kézműves módszerekkel szemben most automata gép készíti a tálakat, tányérokat. Ezzel nem csak a termelékenység nőtt meg, de lehetővé vált az árak csökkentése is.
1: A kézműves technikák mellett fontos volt az automatizálás. Ez a váltás hozta el azt a fejlődést, amely a háború utáni évtizedeket jellemezte.
3: Kihirdették a legszebb termékpályázat eredményét. A kerámiaiparban a Granit kőedénygyár tervezőiparművésze Kis Edit alkotása nyert el a legszebb termék címet, íme a nyertes készlet.
1: A gyár az 1960-as évektől új formákat és színeket próbált ki. Termékeit rendszeresen díjazták a különböző iparművészeti kiállításokon.
4: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

0: délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt néhány másodperccel a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Fogyasztóvédelmi rovatunkban a nyári biztosításokkal kapcsolatos ügyfélpanaszokkal foglalkozunk, illetve azzal, hogy miként lehetne elkerülni ezeket a panaszokat. Aztán, mint település már a 11.-12. században létezett, első okleveles előfordulása 1406-ból való almásként. Utolsó fél óránkban Tóalmásra látogatunk kollégáink segítségével, akik már várják hívásunkat. Mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Ciprusz Éva és Bordi András.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: Sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
2: Júniusban a vártnál alacsonyabb lett az infláció Magyarországon, derül ki a KSH legfrissebb jelentéséből.
3: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27 és 33 fok közötti értékek várhatók.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A NATO főtitkára szerint az Észak-Atlanti Szövetség európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén.
3: Mark Rutte a török fővárosban tartandó NATO csúcs találkozó előtt ismét további támogatást csürgetett Kijevnek, és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni.
2: Továbbra is rendkívül magas az alternatíva Németországért támogatottsága a kelet-német tartományokban, mondta Szent Iványi István külpolitikai szakértő, aki emlékeztetett, a radikális jobboldali párt hétvégi kongresszusának legfontosabb üzenete az volt, hogy 2029-re szövetségi szinten is kormányra kíván kerülni.
3: Szent Iványi István azt mondta, egy kutatás szerint jelenleg az AfD a legnépszerűbb párt Németországban. Támogatottsága 29%, míg a kormányzó CDU-CSU szövetségé 21%. A szakértő szerint az AfD erősödésében jelentős szerepet játszik a társadalmi elégedetlenség, valamint az, hogy a hagyományos pártok politikája egyre kevésbé különül el egymástól.
4: Ebben az évben három keleti tartományban is választás lesz, ebből kettőben, Sachsen-Anhaltban és előbb Pomerániában 40%-on áll. Tehát már nagyon nehéz a tűzfalat fenntartani. Ugye a Németországban eddig egy úgynevezett tűzfal volt, ami azt mondta, hogy ki kell zárni őket a hatalom minden szintjéről. Itt most már úgy tűnik, hogy legalábbis a keleti tartományokban ez nem lehetséges, ők alakíthatnak kormányt.
3: Itt a krónika.
2: Bár az előzetes napirenden nem szerepel, Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
3: A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor újra választhatók lennének. A mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
2: Ha az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, a jövőben a mindenkori kormány a törvényben meghatározott feltételek mellett bármely közjogi tisztségviselő megbízatásának megszüntetését kezdeményezheti, mondta Hak Péter jogtudós.
3: Az egyetemi tanár, volt SZDSZ-es politikus a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május végén fordult a Velencei Bizottsághoz szakmai állásfoglalásért. Sólyog Tamás azt kérte az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, hogy értékelje az alaptörvény szerinti kontrollfunkció kereteit, valamint az eltávolítását felvető kezdeményezést. Hak Péter szerint, ha a bizottság megállapítja, hogy a módosítás ellentétes az európai jogállamisági normákkal, annak az európai döntéshozatali szinten is következményei lehetnek.
5: A Velencei Bizottság is nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ez a jogállamiság elveibe ütközik az ilyenfajta elmozdítása, akár a köztársasági elnöknek, akár bármelyik független közjogi szereplőnek, hiszen tulajdonképpen a függetlenség az ebben nyilvánul meg, hogy őt nem lehet politikai alapokon pusztán azért, mert a többséggel szembefordult, ugye ezek a pozíciók nincsenek a többség akaratának alárendelve. Láttuk azt, hogy az elmúlt napokban több száz az embert mozdítottak el, és ezzel senkinek nincs problémája a jogi értelemben, mert a kormányváltás azt jelenti, hogy a kormányzásban résztvevőket, rendőrfőkapitánytól kezdve intézetvezetőkig el lehet mozdítani, erről szól a demokrácia, de vannak olyan pozíciók, amelyek nincsenek a többség akaratának alávetve, hanem ők a joguralmát lennének hivatottak biztosítani.
2: Az ügyészséghez hasonló jogosítványokkal rendelkezhet majd a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke.
3: Gerő Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a hivatal létrehozását az alaptörvény 17. módosítása tenné lehetővé, amelyről várhatóan ma vitázik az országgyűlés. Hozzátette, az új intézmény a közvagyont érintő ügyekben kockázatelemzést végezhet, vagyonfelügyelőt rendelhet ki, nyomozhat, vádat emelhet, és akár bírságot is kiszabhat.
6: Professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is, a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuperhatóság lesz, egy olyan csúcsszerv, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok és vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyettes is, vagy lesz a hivatalnak. Tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb.
2: A július 1-i kormányülésen jóváhagyott 100 000 forintos iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, ugyanis még előbbi mindenkinek jár, utóbbi azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter.
3: Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, a jogosultak többségét azok jelentik, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. Egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermekek esetében pedig a határ 69.825 forint. Az erre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzati edzőjénél, vagy a fővárosban kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.
7: A hatósági ügyintézéshez a szükséges formanyomtatványok letöltését a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet megtenni, a kedvezménnyel kapcsolatos segítséget pedig a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet igénybe venni. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kedvezményben még nem részesülő, de arra jogosult emberek igényeljék meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fognak jutni.
2: Júniusban a vártnál alacsonyabb lett az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből.
3: A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban.
2: Magyarországon jóval a nyugat-európai átlag alatt van az egészségügyi szakdolgozók száma, mondta Kunec Zsombor egészségügyi szakértő a Kossuth Rádióban.
3: Hangsúlyozta, az egészségügyi rendszer több nyugat-európai országban is munkaerőhiánnyal küzd, azonban nem olyan mértékben, mint Magyarországon. Kunec Zsombor szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a hazai egészségügyi rendszerben, ami egyebek mellett szervezetten alulfinanszírozott és kiszámíthatatlan, egy fiatal nehezen tudja elképzelni jövőjét.
8: Hogyha tudok ezen a kettőn segíteni, a finanszírozáson és a szervezettségen, akkor nyilván a humán erőforrás hiányon is fogok tudni segíteni, ezek összefüggnek egymással. És hogyha azon tudok segíteni, akkor ez egy önmagát gerjesztő folyamat, hiszen minél kevesebb emberre próbálom a rendszert működtetni, annál nagyobb terhelés jut az egy-egy személyre. Hogyha ezt a terhelést tudom szüntetni, akkor nyilvánvalóan vonzóbb is lesz ez a munkakör.
2: A külföldi munkavállalók nagyon fontos szerepet töltenek be a magyar mezőgazdaságban, mondta a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke.
3: Kuncz Máté a Kossuth Rádióban emlékeztetett, egy korábbi javaslat szerint a kormány a jövőben módosítaná a harmadik országbeli vendégmunkásokra vonatkozó szabályozást, ennek pontos részletei azonban egyelőre ismeretlenek. A szakember hangsúlyozta, a külföldi munkavállalók számának csökkentése problémákat okozna a mezőgazdaságban, mivel jellemzően olyan munkát végeznek, amelyre itthon nem találni embert.
9: Jelen pillanatban több módon jöhetnek be harmadik országból munkavállalók az Európai Unió és Magyarország területére. Ebből egy a vendégmunkás kör, amit gyakran emlegetnek manapság. Ez az, aminek az átszervezése, átalakítása a kormányzati kommunikáció mentén folyamatban van. A többi megoldás az továbbra is élő lehetséges, tehát nem arról van szó, hogy a kormány kizárná a harmadik országból érkező munkavállalókat, pusztán csak átalakítja ezt a rendszert.
2: A növénytermesztők mellett az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály, mondta az Állatorvostudományi Egyetem Állattenyésztési Intézetének vezetője.
3: Wagenhoffer Zsombor arról beszélt, hogy az elmúlt években a klímaváltozás miatt jóval kevesebb volt a betakarítható szálas takarmány. Emiatt nyáron is vannak olyan időszakok, amikor széna helyett takarmánnyal kell etetni az állatokat. A szakember hangsúlyozta, a cél egy olyan megoldás kidolgozása, amely lehetővé teszi a folyamatos takarmányellátást anélkül, hogy csökkenteni kellene az állatállományt.
10: Egy bála ára korábban 10.000 forint körül volt, vagy még annál is kevesebb, most 20.000 forint körüli, vagy még a dupláját is most már hallottam, 40.000 forintról is hallottam, de a lényeg az, hogy duplája, mint ami szokott lenni, és ez azért nagyon komoly áremelkedést jelent, és nagyon komoly kiadást jelent a gazdáknak.
2: A vizsgált USB töltők több mint 80%-a megbukott a termékbiztonsági ellenőrzésen, közölte a fogyasztóvédelem.
3: A laboratóriumi vizsgálatban 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság szerint a hibás termékek áramütés veszélyt jelenthetnek, ezért azt javasolja, hogy a vásárlók megbízható kereskedőtől szerezzék be a töltőket, és kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket.
2: Kínában az eddigi hírek szerint 15 ember meghalt, 275 pedig megsérült az országot sújtó viharos időjárás miatt.
3: A heves esőzések, árvizek és tornádók miatt 10000-eket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kanszú tartományban egy földcsuszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. A hatóságok több térségben árvízriadót rendeltek el.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, időszakos torlódásra készüljenek.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
11: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a helyszínelés a Róbert Károly körúton, a Lehel utcánál az Árpád híd felé. Torlódásra kell készülni. Az egyes villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé és a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: A magyar népzenei és táncos hagyományokkal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Göcsei Népzenei Táborban. Gubinec Ákos népdalénekes, citera művész, az egyik oktató lesz a vendégünk. Bridge Garden, szabadtéri koncertek a Széchenyi István Egyetemen, Bazarelli kiállítás a Veszprémi Kód digitális élményközpontban és a debreceni Nagyerdei szabadtéri színpad kínálata.
12: Kalendárium. Kulturális magazinműsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
13: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
12: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: A biztonságról beszéltünk már az adásban az okoszárak kapcsán, de most így közel egy perccel már 10:45 után a biztosításokról beszélünk majd. A legtöbben abban a reményben kötünk biztosítást, hogyha egyszer baj történik, akkor lesz kihez fordulni. Nyári vihar, beázott tető, törölt repülőjárat, váratlan visszakiba, és még sorolhatnánk. A biztosítás elvileg azért van, hogy segítsen ezekben a nehéz helyzetekben. Pedig sok vita és csalódás éppen akkor kezdődik, amikor szeretnénk igénybe venni a szolgáltatást, amiért évek óta fizetünk, és aztán különböző nehézségeink adódnak. A stúdióban itt van velünk dr. Kispál Erita, Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok önnek! Szóval a biztosítás valódi segítség kell, hogy legyen, és ne utólagos csalódás. Miért éppen akkor derül neki a problémák, amikor már baj van?
14: Mert jó magyar szokásos híven nem olvassuk el előre az általános szerződési feltételeket sem.
1: Az apró betűről beszélünk, hogy ez nem teljesen
14: igen,
1: az.
14: Igen, igen, igen. Nem, azért nem feltétlenül csak az apró betűről, tehát az alapdolgokat sem. Tehát azért azt látni kell, hogy az már nagy előrelépés, ha eljutunk odáig, hogy egyáltalán van biztosításunk, hiszen évekig ezt próbáltuk súlykolni mindenkibe, hogy muszáj kötni, mert hogy az nagy segítség tud lenni. Tehát azért ezt le kell szögezni, hogy ide már azért eljutottunk, hogy tényleg, hogyha valaki mondjuk külföldre utazik, akkor köt utasbiztosítást. Mondjuk tipikusan az utasbiztosítás az, ahol az a tapasztalatunk, hogy tényleg semmit nem néznek meg az utasok, csak amit ajánlanak nekik, vagy az első felugró ablakra rányomnak, hogy oké, legyen valami címszóval, mert az majd segítség lesz. Tehát ott tényleg tipikusan az, hogy nem néznek meg benne semmit.
1: A fogyasztóvédelmi szervezetekhez egyébként milyen típusú biztosítási panaszok érnek el a leggyakrabban?
14: Teljesen vegyes. Tehát a lakásbiztosítástól kezdve ugye a viharkárok kapcsán, vagy földrengés, az nagyon vicces történet lehetett, hogy a biztosító szerint nem volt földrengés, közben végigrepett a fal a házban, több helyen.
1: Hát kinek vicces?
14: Megoldódott, legalábbis ebben az ügyben kaptunk visszajelzést utólag, hogy sikerült megoldani végül is a helyzetet, de volt például ilyen, vagy viharkárok, ömlik be a víz mindenhol a házba, kijön a biztosító, felméri, és hát akkor derül ki, hogy mondjuk ez egy többszintes ház, és a legalsó szint az ilyen, hát így kvázi alaksornak minősül, arra nem terjed ki a biztosítás. Tehát a fönti beázásukat persze rendezi a biztosító, ami legalul volt, azzal nem tud mit kezdeni.
1: Mert volt egy ilyen kitétel a szerződésben, hogy az alaksor az kivétel.
14: Hogy arra nem vonatkozik, igen. Csak hát ezt ugye senki nem nézte meg előre, vagy nem is gondolta, hogy lehet ilyen kitétel benne. Tehát hogy elég sok jön a lakásbiztosításokkal. Egy időben nagyon sok probléma volt a villamos hálózattal. Tehát a viharok esetében elment az áram, milyen műszaki cikket tett tönkre a lakásban, hogy kapcsolták vissza, tehát hogy sok ilyen jellegű probléma volt. Most már nem is lehet azt mondani, hogy csak a nyári szezon, mert ugye egész évben utazunk gyakorlatilag, és így jönnek az utasbiztosítással kapcsolatos problémák. Fedezi-e a kórházi kintartózkodást utólag a biztosítás, vagy töröltek bármilyen ok miatt egy járatot, és az utas úgy tudta, hogy ezt fedezni fogja az ő biztosítása, aztán hát az tizedét se fedezte gyakorlatilag annak a jegyárnak, amibe került neki utólag megvásárolt repülőjegy. Tehát ezek is felmerülnek, és akkor A másik nagy problémakör az pedig a műszaki cikkek esetében biztos, hogy mindenki tapasztalta már, hogy vásárol valamit, azonnal felajánlják neki, hogy meg lehet hosszabbítani ezt a garanciaidőt. És akkor persze mindenki belemegy, de jó, nem csak a 2 év vagy 3 év, hanem akkor még 5 évig is lesz itt jó tálás a termékre. Sokan azt se tudják, hogy ez a garanciaidő hosszabbítás, ez is biztosítási szerződés. És egy biztosítóval fognak utána veszekedni, hogy most akkor miért nem cserélik ki nekem azt a terméket, vagy miért nem javítják meg díjmentesen, amikor én jótállás, garancia, hosszabbítást vásároltam. Mi az, hogy nekem bármit kell ezért tennem?
1: De jog szerint egyébként ez garancia hosszabbításnak minősül? Már csak azért, mert az nem biztosítás jellegű.
14: Nem, tehát amiket mi láttunk konstrukciókat, az mindegyik biztosítás volt. Uh-huh. Tehát egy külön cég által...
1: De akkor jog szerint ez nem garancia hosszabbítás, hanem valami más, vagy ez a neve? Nem, ez a
14: ilyen nincs is, hogy... Tehát ugye ezt így a mi hétköznapi elnevezésünk, ugye az megint más kategória, hogyha a gyártó vagy a forgalmazó hosszabb jótállási időt vállal, vagy más, de az ugye nem megvásárolni lehet, hanem ez az ő vállalása, és akkor az természetesen más kategória alá esik. Nem, ez kifejezetten ez a vásárolt, ez a 15-20, nem tudom hány ezer forintért, akkor ezt meg lehet vásárolni, és ott tényleg nem nézik meg a vásárlók azt, hogy ott lehet, hogy tényleg lesz önerő a javításnál, vagy lehet, hogy benne van, hogy vételár visszafizetés nincsen, maximum cserét biztosítanak, tehát hogy ott lehet bármi ilyesmi feltétel.
1: Mit gondol arról, hogy a legtöbb ilyen vita miből fakad? Abból fakad, hogy a biztosító nem akar fizetni, vagy inkább abból, hogy az ügyfél valójában nincs tisztában a szerződés tartalmával, amit ő megkötött valamikor?
14: Is. Akkor ezt így fogalmazom.
1: Igen, tehát, de hogy... mosolyog hozzá, tehát azt gondolom, hogy inkább a szerződés tartalma.
14: A szerződés tartalma is egyértelműen, viszont azt is gyakorlati tapasztalat látjuk, én nem akarom bántani a biztosítótársaságokat, de hát egy profitorientált társaságok, tehát persze, hogy minél kevesebbet akarnak fizetni káresemények kapcsán, mert hogy az nekik nem jó. Tehát azért azt az oldalát is látjuk, hogy igenis érdemes velük levelezni, igenis az első ajánlat, vagy amit ott a kárfelmérő mondjuk egy lakásbiztosítás esetén akár ott rögtön ki tud számolni számunkra is, ha elfogadjuk tényleg 3 napon belül ott van a pénz a számlán, nem biztos, hogy érdemes azt elfogadni azonnal, hanem még egy-két levelezés, egy-két újabb bizonyíték becsatolása előfordulhat, hogy ez az nagyobb összegeket mutat. Ha meg így a fogyasztóvédelemből egy kicsit kimegyünk, és mondjuk ilyen személyi sérüléses biztosításokra gondolunk, vagy ilyesmire, ott pedig kifejezetten az a tapasztalat, hogy ott, hát mint a piacon gyakorlatilag, tehát ott az egy alkufolyamat, hogy mi lesz a vége a biztosítási összegnek.
1: Alkufolyamat, de ott a szerződés mellette, a szerződés ezt az alkut eléggé, alku lehetőségeket eléggé lecsökkenti, nem?
14: Hát ugye a szerződésben, minden szerződésben van egy maximum összeg meghatározva. Tehát a felső plafon az adott.
1: Értem, és akkor ezzel lehet alkudozni egy kicsit.
14: Igen.
1: Mert hogy ha van olyan lehetőségünk, hogy kevesebből tegyük rendbe, akkor ott van egy alku lehetőség. És ez a biztosítónak jobb, nem, hogyha egy kicsit alkudozunk?
14: Hát igen, valószínűleg. Ami érdekes, hogy amivel nem sűrűn keresnek meg minket, azok a kötelező felelősségbiztosítások gépjármű kapcsán. Tehát ott nem szokott, lehet, hogy azért nem, mert ugye nem annál merül fel a probléma adott esetben, aki kötötte, hanem aki elszenvedte a kárt, hogy ő mit tud érvényesíteni, de ilyen jellegű panaszok nem igazán szoktak hozzánk befutni.
1: Azt írja az egyik hallgatónk, hogy nekem pár év alatt kifizetett a biztosító különböző károkra 14-15 millió forintot, aztán felmondta a biztosítást.
14: Elképzelhető, hogy úgy volt vele, hogy ez már túl sok.
1: Ez egyébként jogszerű, tehát felmondhatja, hát, nem...
14: Fel lehet mondani. Tehát ugye mi is felmondhatjuk, tehát hogy mind a két oldalról, tehát ez nem olyan kötelezettség, hogy valakinél megkötöttük a szerződést, és akkor az, nem tudom, 30-40 évig köteles biztosítani minket.
1: Van olyan félreértés, amire fel kell hívnunk az emberek figyelmét, mert visszatérnek ezekben a panaszokban?
14: Igazából azt nem tudják sokan szerintem, hogy lehet váltani. vagy hogy érdemes-e. Ugye arra az elmúlt években azért nagyon sokat hallottunk a bankszámlaváltás kapcsán, hogy érdemes megnézni a csomagokat, érdemes váltani, azt is nagyon nehezen váltunk, legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk, hogy
1: persze, hát ki
14: olyan macerának gondolja mindenki, pedig alapvetően azért szerintem már egyre kevésbé az, de valóban én is röghöz kötött vagyok ilyen szempontból, tehát hogy ez valóban így van. De a biztosítások is rengeteg összehasonlító oldal van, akár a Magyar Nemzeti Bank oldalán is. Tehát ezeket meg lehet nézni, a feltételeket. Nehéz, mert ugye alapvetően az ár alapján döntenénk, legalábbis ez is tapasztalat, hogy azért azt nézzük meg, ha már váltunk, akkor olcsóbb legyen címszóval, és akkor nem biztos, hogy ugyanazok a feltételek benne vannak, vagy ugyanazok az összeghatárok vannak kötve. Lakásbiztosítások esetében az alulbiztosítás nagyon gyakori. Tehát, hogy mi valamikor megadtunk egy értéket, ugye az ingatlanok értéke elszállt az elmúlt időszakban, tehát lehet, hogy a 100 milliós ingatlan, most 100 millió térő ingatlanunk, amikor megkötöttük a szerződést, még csak 50 milliót ért, vagy csak 30 milliót, és én nem tudta olyan gyorsan indexálni magát a szerződés. Tehát lehet, hogy teljesen korrektül fizetne a biztosításunk, de nem a 100 milliós érték kapcsán, csak mondjuk egy 30-40-50 milliós érték kapcsán.
1: Hát azért az elég jelentős különbség. Vannak olyan szerződések is a piacon, olyan biztosítások is, amelyek azért értékállóak, tehát valamiféle indexálást évről évre
14: mindegyik indexált, csak nem feltétlenül olyan tempóban. Igen.
1: Értem. Jó, tehát akkor erre mindenképpen érdemes külön figyelni a lakásbiztosításoknál, hogy időnként ránézzünk, hogy a környéken
14: milyen volt az árszint. Hát időnként ránézzünk, ugye azt is sokszor el szoktuk felejteni, hogy mi az évforduló, maximum arról tudjuk, hogy érkezik a csekk, vagy az értesítő, hogy akkor fizetni kellene. Ugye az évfordulót megelőző 30 nap korábban lehet felmondani, tehát 30 napra lehet, és csak az évfordulóra felmondani a szerződést. Tehát évközben nem tudjuk, hanem ez ilyen szempontból kötött, tehát ezért ezt egyszer érdemes valahol rögzíteni magunknak, hogy akkor mikor tudunk ránézni, illetve ugye most már volt egy kampány, és a március hónap az mindig adott arra, hogy a lakásbiztosításunkat át tudjuk kötni máshova.
1: Ön rész minden biztosításban van?
14: Jellemzően igen.
1: Biztosításoknál is ez okoz problémákat, az ön résznek a nagysága?
14: Hát persze, hát nem mindegy, hogy az 5-10-15-20-40%, tehát hogy ezt józan paraszt észre végigmondolva sem mindegy.
1: A panaszoknál is megjelenik ez az ön rész, hogy hát én mennyire gondoltam, és miért ennyi?
14: Hát meg, de ez az önrészes probléma az inkább ennél a kvázi garancia hosszabbításos jótalási igényeknél merül fel, hogy megkapja a számlát az illető, hogy egyébként nem tudom, 100 000 forint lenne a javítás, de akkor abból neki 30 000 forintot ki kell fizetni, mert akkor önrész van benne, és hát ő meg úgy gondolta, hogy ingyen lesz ez a javítás.
1: Azt írja egyik hallgatón, hogy kötöttem biztosítást kutyára, de most közölték, hogy 8 éves múlt, már nem jár rá a biztosítás. Tehát itt is van egy ilyen megkötés ezek szerint.
14: Lehet, ilyen jellegű panasz még nem érkezett hozzánk, hogy az...
1: Hát, majd az idő múlik, és megérkeznek ezek a panaszok is. Ilyenkor érdemes megnézni egy másik biztosítót, hát ha ott van, ugye?
14: Hát ha ott van, de vannak olyan esetek, például pont gépkocsik esetében, az idősebb gépkocsikra már nem lehet például kaszkót kötni. Tehát, hogy van az az időintervall, ami után már nem lehet.
1: És ez nem is furcsa tulajdonképpen.
14: Tehát hát érthető, a biztosító is megnézi magának, hogy megéri-e az a kockázat, vagy sem.
1: Ott vagyunk a szerződéssel, magunkra hagyva. Nyilván nem fogunk odaírni egy ügyvédet, hogy nézze meg egy jogászt, hogy elküldjük neki. Hogy lehet a legfontosabb dolgokat néhány perc alatt kiszűrni? Mire figyeljünk?
14: Hát igazából hát ugye attól függ, hogy milyen jellegű biztosításról beszélünk.
1: Mondjuk, a lakásbiztosításnál.
14: Lakásbiztosításnál is, ugye az nekünk kell megadni a lakásnak a méreteit, az, hogy ez milyen elhelyezkedésű, azt meg tudjuk nézni, hogy viharkár, beázás, tehát ugye amik legsűrűbben előfordulnak azért egy természeti csapás kapcsán, hogy azokat biztosítja, nem biztosítja, mi történik egy betörés esetén, akkor mit biztosít, milyen értékben adjuk meg az ingóságbiztosításukat, tehát lehet, hogy van benne, de mondjuk csak 1 millió forintnyi ingóság közben kirámolják a lakást sok millió forint értékben, nem fog többet fizetni a biztosító nekünk. Tehát így az összegeket érdemes mindenképpen megnézni, illetve a fő pontokat, hogy mire terjed ki az az adott biztosítás.
3: Évközben lehet, szintén a hallgatóink kérdezik, hogy évközben lehet-e a biztosítóval módosítani, most érkezett ez a kérdés a 39.666-os SMS számra. Évközben lehet-e a biztosítást módosítani, tehát csak a lejáratkor lehet, az egyéves lejárat.
14: Illetve lakásbiztosítások esetében a március hónap áll rendelkezésre.
3: Értem. Hát sajnos lejárt az időnk, úgyhogy innen folytatjuk majd a következő hetekben. Azt hiszem, még itt van azért sok minden, utasbiztosítás, vihar, földrengés, lakáskár, sok mindenről nem beszéltünk, hallgatói élethelyzetekről, úgyhogy folytatjuk a következő hetekben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
14: Nagyon szívesen.
3: És most pedig 10:30 van, Krónika következik 2 percben. A mikrofonnál Bordi András.
15: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki Maxime Prévost, belga külügyminiszter. Mark Rutte NATO főtitkár a törökországi csúcs találkozó előtt arról beszélt, hogy az európai tagállamok és Kanada jó úton haladt, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. A miniszter hangsúlyozta, ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL-Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak. A társaság 2 héttel ezelőtt indította az első zárt tesztet. A visszajelzések alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok a népszerűbbek. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Országszerte napos időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul.
16: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
17: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
18: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
19: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
20: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
21: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
20: Neked Sedacur Forte kell.
21: Sedacur Forte?
20: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
22: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
16: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: Megszokhatták már, kedves hallgatóink, hogy időről időre körülnézünk Magyarországon, és riportereink az ország különböző helyszíneiről jelentkeznek. Most például Nagy Bálint kollégánk Tóalmáson van, ha minden jól van, minden jól megy. Szervusz, Bálint!
4: Szia, Szilárd! Szervusz! Igen, itt vagyunk Tóalmáson az Életszava táborban.
1: Életszava, mit jelent ez?
4: Hát hamarosan kiderül, de egyébként ez egy keresztény tábor. Beszélgetni fogunk magáról a táborról is, hiszen itt egész nyáron foglalkozások zajlanak a gyerekeknek, mindenféle korosztálynak, és hát egy tökéletes esküvő helyszín is ez a hely, úgyhogy kifejezetten izgalmas adás vár ránk.
1: Halljuk csak!
4: Köszönöm szépen. Itt áll mellettem Kádár László, a VOL Életszava Magyarország vezetője, és a hallgatók hallhatják talán a háttérben, hogy javában zajlanak a programok. Itt nemrégiben mellettünk még egy angol foglalkozás volt, most pedig a gyerekek gyűlnek ide. Itt van Kádár László. Hát mi történik most éppen a háttérben?
5: 10-14 éves táborozóink vannak, és másodperceken belül kezdődik a délelőtti Biblia óra, ahol az ő nyelvükön játékos formában mutatjuk be nekik a Biblia egyik könyvét.
4: És hát itt a műsorvezető Horváth Szilárd részéről elhangzott a kérdés, hogy mit jelent az életszava?
5: Az életszava egy bibliai idézetből származik, a Filippi levél második részének a 16. verséből a régi fordítás szerint, ahol azt mondja az apostol, az életnek beszédét tartván elébök. Most innen származik az alapítványunk neve, mi szeretnénk bemutatni az élet beszédét, a Bibliát a mai nemzedéknek.
4: És hogyan történik ez meg? Hát mióta létezik ez a tábor itt Tóalmáson? Hiszen egy gyönyörű szép kastélynak a területén vagyunk itt, az Andrássy kastélynak a területén.
5: A mi ifjúsági szervezetünk egy ökumenikus misszió. 1990 óta táboroztatunk, ez már a 37. év, és szerte az országból, sőt a határon túlról is érkeznek a gyerekek, három korosztályban, 7-12 évesek, 10-14 évesek, és a nyár végén a 14-18 éves középiskolások.
4: Most éppen milyen korosztály vesz részt ezen a héten, és mennyi mindennel foglalkozhatnak itt?
5: Ezen a héten 10-14 évesek vannak, és rendkívül lelkesek. Ötféle foglalkozás választhattak, társalgási angoloktatás, anyanyelvi oktatókkal, foci, ezt nagyon szeretik, kézműves tábor, kosárlabda és röplabda.
4: Egész nyáron itt vannak ezek a gyerekek, vagy milyen rendszer szerint jöhetnek ide, mennyi időt töltenek itt?
5: A gyerekek hetes váltásban érkeznek, vasárnap hozzák a szülők őket, és szombaton reggeli után viszik haza őket.
4: Most éppen hallottuk, hogy milyen foglalkozások vannak, meg hát itt a háttérben is hallhatjuk, hogy éppen a színpadon zene szól, rendkívül jó hangulat van, én is egyébként táboroztam itt, ez szerintem elárulható a hallgatóknak, de hát mennyi mindent tanulhatnak itt a gyerekek? Mi a tábornak a célja?
5: A tábornak a célja az, hogy bemutassuk Jézus Krisztus személyét és tanítását a fiataloknak. Szeretnénk, ha megismernék, hogy ki az, aki meghalt a bűneikért és föltámadt a sírból. Úgy szeretnénk ezt tenni, hogy ők is értsék, és ők is értsék, mit jelent Krisztus követőjének, kereszténynek lenni. Ha egy szóban kéne összefoglalnunk alapítványon küldetését, az így hangzik: tedd meg a következő lépést Jézus Krisztussal. Tedd meg a következő lépést Jézus Krisztussal. És ez lehet a hit lépése, de lehet az úgynevezett tanítvánnyá válásnak is valamelyik következő lépése.
4: És hát ebben, ha jól hallom, a móka és a különböző foglalkozások is mind-mind ezt segítik. Találkoztam itt mindenféle mesehős figurával. Mi a tábornak a témája idén?
5: Hagyományosan minden évben témája van a tábornak. Idén a rajzfilm témát céloztuk be. Úgyhogy erről szól a dekoráció, ilyen játékokat játszunk. Sőt, a munkatársaim még egy rajzfilm figurás bögrét is kaptak. És mindenkinek van egy rajzfilmes neve. Ezen kívül a kedves külföldi vendégeim, mert ők is vannak, önkéntesek az Egyesült Államokból, ők is így készültek, hoztak jelmezeket, és már a bejáratnál rajzfilm jelmezbe öltözött önkéntesek fogadják a táborozókat érkezéskor.
4: És hát itt vannak önkéntesek, itt vannak velem szemben, két fiatallal fogunk most beszélgetni, kicsit itt belegabajodtam a mindenfélébe. Először megszólítanám Lánc Dórát, aki, ha jól tudom, itt az önkénteseknek a vezetője.
6: Én szobavezető vagyok, ami azt jelenti, hogy én a gyermekeknek a szobáját vezetem. Ilyen például, hogy 10-12 éves gyerekeknek segítek a mindennapokban. Itt vagyok velük, és napján, nem tudom, 14 gyermekre vigyázok.
4: Mi a legnagyobb kihívás ebben az önkéntes munkában?
6: Én azt mondanám talán, hogy hogy jó példát mutatni nekik, és hogy olyan, hogy az életütelemmel is mutassam azt, hogy, hogy így milyen így igazából Krisztussá lenni, és hogy ezt tudják átvenni tőlem.
4: Voltál egyébként itt táborozó, és milyen élményeid vannak a táborból?
6: 5 éven keresztül táboroztam itt, és nagyon jó élmények voltak. Én abszolút úgy jöttem el, hogy ez volt az első ottávos táborom, és nagyon jó volt igazából, mert csak pozitív élményekkel tértem haza, és itt is tértem meg igazából ebbe a táborban.
4: És itt van velünk Posgai Csanád is, aki szintén önkéntes. Te milyen szolgálatot végzel itt a táborban?
7: Köszöntöm is a kedves nézőket, én is szobavezető vagyok most a táborban.
4: Ezen a héten mi volt az eddigi legjobb élményed?
7: Nehéz egy legjobb élményt választani, de szerintem az egyértelműen az volt, amikor szobabemutatkozó jeleneteket kellett előadni a minden szobának, és a srácokkal felkészültünk, és végül előadtuk a Norvégia-Brazília találkozót, de egy kicsit a saját értelmezésünk szerint. Végül egy nagyon vicces jelenet alakult belőle, és meg is nyertük a versenyt. Minden srác nagyon örült, nagyon nagy hangulat volt, úgyhogy tök jó élményként maradt meg.
4: Mióta szolgálsz egyébként itt, vagy mióta ismered ezt a tábort?
7: Egyébként én még táborozóként is jöttem régebben, és 2022-ben hívtak először szobavezetőnek, és azóta szinte minden évben érkezek, és nyaranta több hetet is szolgálok, főként szobavezetőként, a más beosztásban is, és nagyon szeretem csinálni.
4: Mennyi mindent tanultál itt ebben a táborban?
7: Hát már táborozóként is nagyon sokat kaptam lelkileg a tábortól, sokat nőtt a hitemét, és szobavezetőként pedig egészen megható érzést van az életben. A legjobb élmény az, amikor megtapasztalja az ember, hogy hogyan használja őt az Úr mások életében, és hogyan lehet az ember, hogyan lehetek én Isten kegyelmének egy eszköz. Ez fantasztikus érzés.
4: Köszönjük szépen. El is engedünk téged, Posgai Csanádot és Lánc Dórát hallhatták, hiszen itt már zajlanak az események, úgyhogy be kell menni a szobára figyelni. De hát itt van velünk egy táborozó is, Rátkai Sevestyén, hiszen táborozók nélkül nincsen tábor, azt hiszem sehol. Te most milyen foglalkozáson vagy?
8: Én kosárlabdára jöttem, és nagyon szeretem, mert az amerikai edzők fantasztikusak, és nagy mennyiben tudnak segítenek, és minden különböző órán különböző feladat van.
4: Hanyadik táborod egyébként ez itt?
8: Ez itt a negyedik.
4: Mindig kosárlabdára jössz, vagy azért kipróbálsz másokat is?
8: Én kosárlabdára szoktam jönni, mert a nővérem is kosárlabdázott, és az amerikai edzőkkel én nagyon jóba szoktam lenni, mert mindig korábban jövök le egy kicsit, és egy csomót beszélgetek velük.
4: Beszélgetsz velük? Tehát akkor ezek szerint az angol tudásod is gyarapszik?
8: Igen, igen. Az edzők által nagyon-nagyon nő az angol tudásom, és segít ez a tábor abban is.
4: Egyébként megfordult a fejedben, hogy te is majd jössz önkéntesnek. Milyen feladatba szeretnél esetleg bekapcsolódni a későbbiekben itt a táborban?
8: Én is szeretnék önkéntesnek jönni, szobavezetőnek, és segíteni a konyhán vagy valami, mert az is elég izgalmas.
4: Köszönöm szépen, téged is elengedünk, hogy be tud csatlakozni itt a különböző játékokba. Köszönjük szépen, Rátkai Sevestyén táborozóval beszélgettünk, és itt van velem továbbra is Kádár László, a Vol Életszava Magyarország vezetője. Tehát ezek a fiatalok itt vannak táborozóként, és aztán sokszor így van, hogy visszajönnek önkéntesnek is?
9: Ez egy elég tipikus pálya. Ugyanis azok a fiatalok, akik valami komolyat kapnak itt, és megismerik Istent, elkezdenek növekedni, azokban előbb-utóbb felébred a vágy, hogy ezt továbbadják a kortársaiknak. És azt tapasztaljuk, hogy a leghitelesebb, a legjobban működő az, amikor a kortársak egymást segítik. Úgyhogy nagyon-nagyon sok táborozónk visszatér önkéntesként.
4: És hát gondolom ez közösségformáló hatással van, nem csak a gyerekekre, de az önkéntesekre is.
9: Az önkéntesekre is, és azt tapasztaljuk, hogy a hazai gyülekezetek egyházát munkáját is segíti az, amikor egy fiatal nálunk sok mindent megtanul, azt visszaviszi, és ott továbbadja a környezetében.
4: És hát nem csak egyszerűen sportokat lehet itt tanulni, meg angol foglalkozás, hiszen itt hallhattuk, Sebestyén elmondta azt, hogy annak ellenére, hogy mondjuk sportfoglalkozás van, ő fejlődik neki az angol tudása is.
9: Igen, minden nyáron, most már lassan 40 éve, amerikai önkéntesek segítik a munkánkat. Ezek a kedves barátaink különböző gyülekezetekből jönnek egy hétre azért, hogy magyar fiataloknak segítsenek, akár a nyelvoktatásban, akár a sporttáborokban, akár a kézműves vagy drámatáborban. Nyilván barátságok szövődnek, és a tevékenységek alatt is lehetősége van a gyerekeknek, a táborozóknak arra, hogy egyrészt gyakorolják, másrészt fejlesszék a beszélt angol tudásukat.
4: És hát arról nem beszélve, hogy ez egy hatalmas nagy terület, ugye az Andrássy kastély területén vagyunk. Mennyi minden fejlesztést terveznek itt a táborban? Látom, hogy vannak szép új épületek, van kevésbé felújított épület is. Gondolom, itt folyamatosan zajlik azért a fejlesztés.
9: Igen, a lehetőségeink mértékéhez szabva igyekszünk fejleszteni. Szeretnénk jövőre ismét megnyitni a fürdőzést, mert van két tavunk, úgyhogy most ennek a tervezése zajlik, illetve az illetékes hatóságokkal az egyeztetés. Szeretnénk egy játszóteret létesíteni, egy olyan játszóteret, ami nem csak a gyerekeknek, hanem a tizenéveseknek is egy jó közösségi alkalom, és hát nyilván a műszaki fejlesztés is zajlik, napelemeket telepítünk, kútakat ásatunk, és az épületeket is igyekszünk karbantartani.
4: És hát szerintem fontos elmondani azt, hogy azért itt nem csak tábor van, hiszen azért itt évközben is zajlik az élet.
9: Igen, tevékenységünk sokkal szerteágazóbb, mint a táboroztatás. Szeptembertől májusig egy nemzetközi főiskolai szintű bentlakásos bibliaiskolát üzemeltetünk itt Tóalmáson. A tavalyi évben körülbelül 50 diákunk volt, több mint 15 országból. Ezek a fiatalok arra készülnek, hogy akár laikusként, akár főállásban keresztény szolgálatot végezzenek. Nem csak Magyarországon, hanem Európában, sőt, világszerte.
4: Hát télen-nyáron látogatható, ha jól gondolom, ez a kastély, hiszen gondolom a látogatókat is várják, hiszen egy gyönyörű műemlék épületről beszélünk.
9: Így van. Az Andrássy kastély műemlék, a park pedig természetvédelmi terület. Nyilván alkalmazkodunk ahhoz, hogy itt oktatás és táborozás zajlik, de amikor csak lehet, a hétvégéken az terület látogatható, ezt a honlapukon posztoljuk, és szeretettel várjuk mind az egyéni, mind a csoportos látogatókat. Igény szerint akár idegen vezetést is szívesen nyújtunk.
4: Jól tudom, hogy filmeket is forgattak itt?
9: Igen. A legismertebb talán a Tizedes és a többiek című film, ez volt az első, de ezen kívül is jó néhány film forgott itt. A közelmúltban 3 évvel ezelőtt például a 3 Oscar-díjat elnyert Brutalista című film összes belső felvételét itt készítették, és most tavaszon is volt egy mondhatni szuperprodukció. Sajnos a titoktartási nyilatkozat miatt ennek a részleteiről nem nyilatkozhatom. Annyit elmondhatok, hogy decemberben kiderülnek a részletek.
4: Na, akkor aki elmegy decemberben a mozikba, az lehet, hogy felfedezheti majd a Tóalmási kastélynak a belső tereit, hiszen gyönyörű ez a kastélyterület, és hát esküvő helyszínnek sem utolsó. Hogyha valaki esetleg itt akarná tartani akár az esküvőit, vagy esküvői fotózásra akarna jönni, akkor a területnek mely részei, mely pontjai a legalkalmasabbak erre, legnépszerűbbek?
9: Esküvőket és lakodalmakat is örömmel vállalunk. A kastélyban a lépcsőház, a párizsi operaház lépcsőháza után az ihlette. Ibl Lajos tervezte egyébként a kastélyt. Van az aranyteremnek nevezett bálterem, aztán a pálmaház, ami egy öntött vas szerkezetes üvegház, egy ilyen üvegház, és hát a tó meg a park az egy elképesztő panoráma.
4: Köszönjük szépen, Kádár Lászlóval beszélgettünk, a Vol Életszava Magyarország vezetőjével, és hát ha már itt az esküvőkről beszélünk, akkor természetesen hát nyár van, esküvőszezon, és hogyha valaki esetleg itt szeretné tartani az esküvőjét, akkor arra azért fel kell gondolom készülni. Kérdezem Landesz Katalint, a Creative Weddings esküvőszervezőjét, hogyan kell felkészülni akár egy szabadtéri vagy egy nyári esküvőre?
0: Jó napot kívánok! Mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes felkészülni és előre tervezni, akár a koncepciót, akár a költségvetést, és akár a vízióját a párnak érdemes megvalósítani.
4: Mire kell odafigyelni? Ugye nyár van, hogyha valaki tényleg nyári esküvőt szervez, gondolom másként kell megközelíteni, mint mondjuk egy télit.
0: Általában Magyarországon tavasszal, nyáron és ősszel zajlanak az esküvők, tehát zömmel fel kell készülni az időjárási viszontagságokra. Ez nyáron lehet ugye a nemrég tapasztalt kánikula, de bármikor beüthet egy kis eső is, tehát a B-terveket is érdemes mindig felállítani. Én azt gondolom, hogy a hőségre, ami az elmúlt időszakban volt, nehéz volt felkészülni, de érdemes napernyőkkel készülni, árnyékos helyre tenni a szertartásokat, vagy akár a szabadtéri programokat későbbre halasztani, akár egy szép éjszakai ceremóniát szervezni.
4: Nagyon sokféle lehetőség van. Milyen trendek figyelhetők meg az idei esküvő szezonban? Vannak egyáltalán ilyen trendek, amiket figyelnek akár a fiatal párok, és szeretnének kifejezetten olyan esküvőt?
0: Természetesen most az internet világában, a Pinterestet vagy az Instagramot nézve nagyon sok érdekes trendet lehet megfigyelni, de én mindig elsősorban azt tanácsolom, hogy mindenki személyre szabottan önazonosan szervez az esküvét, tehát hogy ne kövessen mindent rendet, hiszen ebből a végén nem fog kialakulni egy harmónia. Nagyon sok esetben sztároknak az esküvőit is követik, ugye a párok, és próbálják azokból kiemelni az érdekes részleteket. Én azt gondolom, hogy talán az idei trendekből a legérdekesebbek, hogy monumentális nagy dekorelemeket használunk, például nagy drapériákat, erősebb színeket, óriás tortákat szolgálunk fel. Tehát ezek most teljesen másak, mint az előző években.
4: Hát gondolom, ezek költségesek, és mennyi idővel az esküvő előtt érdemes elkezdeni azon gondolkodni, hogy most akkor mi hol kezdjük egyáltalán, mivel érdemes elkezdeni mondjuk egy esküvőszervezést?
0: Igen, általában egy év az esküvőszervezésnek az ideális időtartama. Ez amiatt alakult ki, nem feltétlenül azért, mert ennyi ideig tart megszervezni egy esküvőt, hanem ugye elfogynak a szabad szolgáltatók, a szép helyszínek, és hogyha valaki le akar csapni a kedvencére, akkor érdemes időben elkezdeni. Általában ugye a helyszínnel szoktuk kezdeni, bár én, ha javasolhatok, akkor mindenképpen az esküvőszervezővel kezdeném, hiszen mi abban is tudunk segíteni, hogy megtaláljuk a víziójukhoz a megfelelő helyszínt, és utána ezzel a dátum is kialakul. Ehhez lehet utána a további szolgáltatókat megkeresni.
4: Miért érdemes egyébként esküvőszervezővel végeztetni ezeket a feladatokat?
0: Azt gondolom, hogy a pároknak egy bizonyos része biztosan meg tudja magának szervezni az esküvőjét, bár jelentős időt igényel. Tehát azt gondolom, hogy elnézést. Azt gondolom, hogy akinek van egy komoly munkája, azért nehéz ezt beleépíteni a mindennapjaiba, de talán az esküvő napján jelentős a mi munkánk. Hiszen aznap az a fontos, hogy a pár megélje az érzelmeit, a szertartást, és hogyha közben azon gondolkodik, hogy megérkezett-e a torta, vagy megérkeztek a rokonok, megvan-e az ülésrend, akkor nem tud ugye az érzelmeibe helyezkedni és egymással foglalkozni.
4: Mik azok a legnagyobb buktatók, amiket a legtöbben elkövetnek egy esküvő szervezés közben?
0: Talán az, hogy az első izgatott lépések során a budget gyorsan elfogy, hiszen kiválasztanak mondjuk egy drága helyszínt, vagy költségesebb cateringet. És akkor a későbbi lépésekre, akár a dekorációra, akár bármilyen érdekes programra már kevesebb marad. Tehát érdemes a budgetet is előre megtervezni, és a forgatókönyvet is mielőtt neki fognak a foglalásoknak.
4: Hol lehet okosan csökkenteni a költségeket?
0: Ez mindig egy rendkívül nehéz kérdés egy esküvőszervezőnek, hiszen mi lelkesek vagyunk, és mindent is szeretnénk beépíteni. De én azt gondolom, hogy a létszám a legkönnyebb költségcsökkentő tényező. Érdemes tényleg csak azokat meghívni, akivel komoly és közeli kapcsolatban van a pár, és ugye nagyon sok költség függ a létszámtól, akár egy catering, akár egy bútor, akár egy dekorációs költség.
4: Érdemes lehet ezekbe mondjuk bevonni a barátokat. Mi a helyzet akkor, hogyha a családnak mondjuk más az elképzelése, mint mondjuk a párnak?
0: Most már talán egyre ritkább az, hogy beleszól a család az esküvők szervezésében, egészen önállóak a párok. A barátok nyilván tudnak segíteni, bár én nem javaslom, hogy mondjuk dekorációt készítsenek, hiszen az a nap nagyon zsúfolt, akár a pár, akár a barátok számára, úgyhogy inkább az előkészületekben tudnak segíteni.
4: És hát most már azért a trendek között ott van, hogy hát nyilván többféle esküvőt is szervezhetünk. Lehet azt polgármesteri hivatalban, lehet lakodalom, ceremóniamester, vőfély,

0: tehát a pár ismerkedjen meg személyesen, akár több szolgáltatóval, mielőtt kiválasztja a megfelelőt.
1: Hogyha mondjuk ide szeretnénk a Tolmási Andrássy kastélyba szervezni egy esküvőt, akkor kijön mondjuk ide a közjegyző, és akkor itt meg tudjuk kötni az esküvőt?
0: Ide a helyi anyakönyvvezető tud kijönni. Ugye ez kötelező, hogy mindenhol a helyileg illetékes anyakönyvvezetőt kell, hogy válasszuk. Nyilván ez lehet egy nagyon szép szertartás, de ma már lehet választani egy szimbolikus verziót is, amikor szertartásvezetőt bízunk meg, és aki akár több nyelven, a párra szabottan, nagyon személyre szabott szöveggel készíti el az esküvői szertartást, és ezzel talán még szívhez szólóbb lesz.
1: És ő ugyanúgy összeadja a párt, vagy akkor ezt csak imitálják? Hogy működik egy ilyen, és mi a különbség mondjuk a vőfély, egy ceremóniamester és a szertartásvezető között?
0: Ez egy szimbolikus szertartás, ahogy említettem is, tehát a magyar állam ezt nem fogadja el, neki nincs erre jogosultsága, tehát mindenképpen előtte érdemes bemenni, sőt szükséges is az anyakönyvi hivatalba, hogy megkössék a hivatalos házasságot. Mind a mellett ezt a párkapcsolati coachingot, amit egy szertartásvezető végez, azt esetleg érdemes számba venni, amikor a döntést meghozzák. A ceremóniamester és a vőfély között szerintem a hagyományosabb elemek használata talán a különbség a vőfély esetén. Tradicionálisabb ruhába érkeznek, versekben beszélnek, és tradicionálisabb programokat is szerveznek, míg egy ceremóniamester inkább egy modernebb moderátor szerepet tölt be.
1: Sokan ugye nagyon emlékezetessé szeretnék tényleg tenni ezt a napot, és tényleg, hogy egymásra tudjanak figyelni. Hogyan tehető ez tényleg azzá a nappá, ami tényleg a párról szól, és nem az előkészületekről? Mik azok a részletek, amikre érdemes esetleg odafigyelni, hogy amikor elérkezik a nagy nap, akkor ez tényleg egy emlékezetes élmény lehessen?
0: Mindenképpen az előzetes szervezés során én azt javaslom, hogy egyrészt legyen egy nagyon jó forgatókönyv, amit a pár összeállít, és minden eseménynek meg legyen a maga ideje és felelőse. Hogyha jó szolgáltató is tábot választanak, akár van esküvőszervezőjük, ceremóniamesterük, vagy legalább egy nap koordinátor, akkor ők nagyon sokat segítenek aznap, már az előkészületekben, illetve az esemény zajlásában, hogy a pár vendégként megélhesse az eseményeket, és a családtagok ugyanígy.
1: Hány emberrel érdemes számolni akkor, ami mondjuk úgy tényleg nem egy olyan nagyon költséges esküvő, ami még úgy talán tényleg kezelhető is?
0: Magyarországon az átlagos esküvő létszám 80-100 fő jelenleg, de gyakoriak most már az 50-60 fős esküvők is, illetve nyilván még most is vannak egészen nagy létszámok, de ez már nagyon ritka, úgyhogy én azt javaslom, hogyha 80 körül tartják a létszámot, akkor valószínűleg a legkedvesebb szeretteik lesznek jelen, és még a költségeket is kordában tudják tartani.
1: Mit üzenne azoknak, akik most készülnének esküvőre, vagy most akarnának belevágni az esküvő szervezésébe? Lehetséges még egyáltalán mondjuk ilyenkor erre az évre helyszínt találni?
0: Meg lehet még próbálni. Idén egy picit kevesebb is az esküvő, úgyhogy én azt gondolom...
1: Ennek mi az oka?
0: Én azt gondolom, hogy talán a gazdasági hatásokkal hozható ez összefüggésbe, tehát meg lehet próbálni. Nyilván nem lesz akkora választék semmelyik szolgáltatóból sem, de én azt gondolom, hogy nem teljesen lehetetlen küldetés. Én szerveztem már egy hónap alatt is esküvőt, érdemes a megfelelő szakembereket keresni hozzá.
1: Mi az, ami mindenképpen legyen mondjuk egy vészhelyzeti csomagban?
0: Az esküvőszervezőnek mindig van ilyen. A mennyasszonynak nyilván, hogyha nincs esküvőszervezője, akkor készüljön mondjuk pótruhákkal, harisnyával, akár egy fehér neművel, ragasztóval, szoktunk ablakfilctollat, pillanatragasztót hozni, varrókészlet nagyon fontos, bármikor történhet a ruhákkal bármi, és hát számtalan dolog, egy fájdalomcsillapító, egy sebtapaszt sem árt, hogyha van a készletben.
1: Köszönjük szépen! Landesz Katalinnal beszélgettünk, a Creative Weddings esküvő szervezőjével, és hát itt vagyunk a Tóalmási kastély területén, lehet évközben is látogatni, lehet jönni, akár még esküvőt is lehet itt tartani, és hát természetesen egész nyáron még itt zajlik a táboroztatás is. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen a figyelmet! A vendégeink között volt Kádár László, a VOL Életszava Magyarország vezetője, és ahogy említettem, Landesz Katalin, a Creative Weddings esküvő szervezője. Ez volt a délelőtt vidéki fél órája, Tóalmásról, az Életszava táborból. Én most itt elvegyülök a gyerekek között, és én is beülök meghallgatni a következő előadást. A szót pedig visszaadom lassan a stúdiónak. Nagyon szépen köszönöm a hangmérnök Farkas Bálint kollégám nevében, és búcsúzik önöktől a műsorvezető Nagy Bálint.
2: Köszönjük szépen a Tóalmási bejelentkezést, és

köszönjük szépen az Életszava tábor bemutatását. Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor és Nagy Bálint, a hangmester Lájer Rita és Farkas Bálint, valamint a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is. És ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclip.hu weboldalon. Most 11 órakor, rövid krónika után kezdődik a helyi a Kossuthon. A műsor munkatársai a budapesti római parttól lévő Eszterházi villában látogatnak. Szóval csak én búcsúzom önöktől. Maradjanak velünk!

Tu es comme le vent qui fait chanter le violon

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban. A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki Maxime Prévot belga külügyminiszter. Mark Rutte NATO főtitkár a törökországi csúcs találkozó előtt arról beszélt, hogy az európai tagállamok és Kanada jó úton haladt, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot, a tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még tavaly decemberben fogadták el azt a törvényt, mely alapján kormányzati jóváhagyás nélkül állami kezességvállalással vehetett volna fel hitelt a főváros a Magyar Fejlesztési Banktól, ha fizetésképtelenné válik, és emiatt nem tudja kifizetni cégeinek a dolgozók bérét. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére, a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit, ez pedig elsőként szembe kell néznie a valós helyzettel. Mint írta, azért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, és indították újra a vonatinfót, és ezért döntöttek úgy, hogy a MÁV ismét részletes adatokat tegyen közzé a késésekről. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL-Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes Budapest góbérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak. A társaság 2 héttel ezelőtt indította az első zárt tesztet. A visszajelzések alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek. A BKK összesen 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű járművet állít majd forgalomba, de a kapacitás a későbbiekben tovább nőhet. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket, és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A vizsgált USB-töltők több mint 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén, közölte a fogyasztóvédelem. A laboratóriumi vizsgálat során 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság szerint a hibás termékek áramütés veszélyt jelentetnek, ezért azt javasolja, hogy a vásárlók csak megbízható kereskedőtől szerezzék be a töltőket, és kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket. Ami az időjárást illeti, országszerte napos nyári idő várható, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 33, este 24 és 31 fok között alakul, és hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Műsor ajánlott. Ugrás a jövőbe. Erdő és ember viszonya.
2: Az olyá az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika. Csak mi bevontuk a modernabb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni.
3: Fákon függő fészekszerű lakások, különleges locsolókocsi, az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója. Az erdő és az ember jövőbeli viszonyát képzelték el a fiatalok a Moholy Nagy Művészeti Egyetem versenyén. Ugrás a jövőbe. A Díki Oszton jártunk.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Nagyok. Olyan módon látja a világot, ahogy itthon csak kevesen. 8 kullancsfaj felfedezője, képes az ágyi poloskát is szépnek látni, és gyorsabban ír tibeti nyelven, mint az ottani szerzetesek. Vendégem a Bolyai plakettel és a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntetett dr. Hornok Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem parazitológiai és állattani tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Várja önöket a beszélgető társ, Benkő Andrea.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
1: A Rádiószínház műsorán
5: nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
1: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
6: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
1: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
0: Egy 1995-ös műsorból idézünk, lábjegyzett irodalmi ügyekhez és művekhez. Eszterházi Péter beszél a gyerekkori strandolásokról.
7: Én tényleg a szomszédban lakom, és az ember a szomszédjával mindenféle viszonyban van, és mi ugye négyen voltunk testvérek, és nagy viszonyban voltunk a stranddal. A nyaraink azok a strandon teltek el. Most is az a helyzet, hogy vasárnaponként kimegyünk, és akkor van ott egy ilyen futballozgatás, inkább csak gatásnak lehet mondani, de avval le is zárul. És nem is maradok ott utána, tehát az tart 10-től 12-ig, akkor én 4-1-kor már nem vagyok. Tehát nem is jövök kísértésbe, hogy kimaradjak.
0: Az Eszterházi villában vagyunk Budapesten, jó napot kívánok! Két részben tervezzük feldolgozni az épületet, az első rész a családi történeté, mert hogy Eszterházi Péter itt élt és itt dolgozott ebben az épületben, amiből egyébként később alkotóház alakult, erről fog szólni a második rész, de most elkezdjük magának az épületnek a bejárását Eszterházi Györggyel, aki Eszterházi Péternek az öccse, ő a második a négy fiú közül, és hogyha ránéz magára az épületre, most fehér felújított állapotban van, de hogyha visszatekeri az időt 57-ig, amikor ide kerülnek, mi a változás?
8: Majdnem így nézett ki, nem volt ennyire magas az épület, és ez a úgynevezett Péter dolgozószobája, ez egy fedett terasz volt, ami később lett beépítve.
0: Na, akkor menjünk, nézzük is, hogy ez hogy néz ki. Itt volt konkrétan egy terasz.
8: Igen, ez egy terméskővel kirakott terasz, a mellvéd az körülbelül 80 centi magas volt, és itt lát egy barna oszlopot, ami annak idején zöld volt és kerek.
0: Azt lehet tudni az Eszterházi család történetéről, hogy a 12. kerületből először Hortra telepítik ki őket, utána kerülnek Csobánkára, és azután pedig ide. Igen. A harmadik kerületbe az Emőd utcába, de hogy miért ide, azt tudja?
8: Valószínű szólt valaki, hogy eladó ez a ház, olyan kondíciókkal, ahogy a szüleim meg tudtak felelni az elvárásoknak, mert ugye azért mi nem tartoztunk a gazdag családok közé az 50-es években. Tulajdonképpen szerencsével tudták megvenni ezt a házat.
0: Mit jelent az, hogy szerencsével cserélték, vették?
8: Cserélték, mert az édesapámnak az inasa az egy igen rendes ember volt, és megőrizte apám díszmagyar ékszerét, és azért cserébe adta ez a család, akik mindenáron el akartak menni az országba.
0: Mehetünk tovább?
8: Mehetünk.
0: Akkor mutassa, hogy merre mi volt, mert mégiscsak maga van otthon, akkor dolgozó szobából kilépvén, előszobába találjuk magunkat. Igen. Akkor is kétfelé lehetett menni, amikor ide költöztek?
8: Nem, akkor ez az az ajtó nem volt, hanem itt volt egy ennél nagyobb ajtó, ugye, mert ez egy elég szerencsétlen tolóajtó, amit szegény édesanyám talált ki annak idején.
9: Na, akkor belépünk.
8: Ez volt a gyerekszoba, ami nem egészen így nézett ki, mert itt volt egy fal, amögött egy WC, itt egy pici szobácska, és akkor az az ajtó, amit ott szembe lát, az volt, akkor is a konyha volt, most is. Itten a lépcső alatt van egy ajtó, ami nem létezett, és az a helység, amit mögötte lát, az két helység volt. A szélső az a spejz, a másik meg az én szobám volt. A lépcső nem létezett, mert a padlás följáró az kívülről volt.
9: Az egy másik történet. Megfordulunk háttal, és egy boltív alatt átbújunk.
8: Igen,
9: akkor.
8: Az ajtó, amit itt lát, ami a kertbe vezet, ez nem létezett. Ez a rész volt az édesanyám része, itt volt az ágya, ahol ez a pamlag van. És akkor a belső meg az édesapámnak volt a része, itt volt az íróasztal. Itt minden így volt.
9: Hogyha kinézünk az ablakokon, magas fákat látok, elméletileg akár lehet is köze hozzájuk.
8: Ezt a három fát, ezt az édesanyámmal ültettük mi 1958-ban, ha jól emlékszem, a Lukácsfürdővel szemben volt egy kertészet a domboldalon, és ott vettük szomorú fűznek, kiderült, hogy nyírfák. De mi szomorú fűznek vettük.
9: Hol fociztak? Mert ezt rengeteg helyen említik, hogy ugye 64-ben még serdülő bajnokságot is nyertek.
8: A legúribb csapatban a Csillaghegyi Munkástorna egy lett.
9: Azt mondják nagyon sokan a bátyáról, hogy vajbokája volt. Mosolyog, hát, hogy billegeti a fejét, igenis, nem is?
8: Marhaság. A Péter jól focizott, ugyanúgy megsérült, mint más. Vele nagyon jó volt együtt játszani.
9: Azt mondják a családhoz fűződő beszámolók, hogy itt töltötték a karácsonyokat, amikor elkezdtek nőni a gyerekek, hogy ne kelljen oda a Komjádi uszoda mögé elzarándokolni, ahol a család másik része rakott. Mire emlékszik ezekből az eseményekből?
8: Hát mindenre. Hát én akkor már felnőtt voltam. A Komjádi uszodám a szemben lakott a keresztanyám, ugye az anyai oldalról volt a nagynénink, és akkor oda jártunk nagyon sokáig a szüleinkkel, aztán amikor a keresztanyám megöregedett, akkor lemondta ezt. És akkor úgy döntöttünk, hogy itt van a legnagyobb egybefüggő hely, meg a Péternek voltak már egyáltalán gyerekei, és akkor hosszú időn keresztül itt volt a karácsony, aztán mindenki ment a saját kis sejtjével külön. Most meg már mi is fölmondtunk, most már mi megyünk a feleségemmel a gyerekeinkhez.
9: Tehát ugye az 50-es évekről már beszéltünk, amikor a család megérkezik ide, és ugye a 80-es években épül az emelet, amikor azt már megbeszélik, hogy a házat ugye Péter kapja, közben recsegő lépcsőkön megyünk fel, úgyhogy az Eszterházi villa, vagy az egykori Eszterházi ház nagyon rádióbarát. Számolgattuk, 4 szoba van.
8: Én ritkán jártam itt fönt, mert nem volt itt keresni valóm, mert miért jöttem volna föl.
9: Azt mondja meg nekem, hogy az, ami lett az egykori családi házból, az alkotóház, még mielőtt lemegyünk a lépcsőn, hogy ahhoz mit szól? Örül neki, elfogadta, siratja, milyen
8: hát
9: hozzá?
8: Dehogy siratom, örülök, mondjuk a magyar állam dolga lett volna. Hát itt sok jó gondolkodású ember, meg a harmadik egy önkormányzat jó voltából alakult ez így.
9: Mondja, György, ezt hogyan dolgozza fel, vagy hogyan eszmélt arra, amikor magát vagy magához hasonló karaktert vélt felfedezni egy Eszterházi Péter szövegben?
8: Ezt vágyom. Eszmélni sokkal korábban eszméltem, mint hogy a Péter írni kezdett, de teljességgel érdektelen.
9: Miért?
8: Mert sok fikció van a családról szóló írásokban.
9: Van valóság alapja is.
8: Van valóság alapja, nagyon örülök neki. Hát mi sokszor beszélgettünk erről Péterrel, soha nem írt inkorrekt dolgokat. Amikor érzékeny téma merült föl, ez egyetlen egyszer volt, amikor a javított kiadást megcsinálta, de akkor a lehető legkorrektebben járt el. Rengetegen megtámadták, hogy lehet ilyet csinálni. Úgy lehet csinálni ilyet, hogy példát adott mindenkinek, aki érintve volt ebben, hogy kell kijönni a napra, anélkül, hogy különösebben szégyenkezni kellene, mert nyilván kényszer alatt történtek ezek a dolgok. És akkor Péter áthívott bennünket Marcival, és mondta, hogy ez van. Nekünk halvány fogalmunk nem volt az egészről. És akkor Pontosan úgy megakadtunk egy kicsit, szó fennakad, hang bennakad.
9: Elvet megszegik,
8: így van. Mint ahogy most egy kicsit megakadtam, megkérdezte, hogy mit szólunk hozzá. Én annyit mondtam, hogy egyelőre semmit, mert tudnom kéne, hogy mit írtál. Mert úgy vezette föl, hogyha mi nem akarjuk a Marcival, akkor ő ezt nem jelenteti meg. A mi életünkben ő ezt nem adja ki, hogyha mi azt mondjuk, hogy nem szeretnénk. És akkor én elkértem a kéziratot, másnap reggelre elolvastam, tehermentesítettem Marcikát ez alól, és akkor reggel mi megbeszéltük, hogy az a helyes, hogyha ez megjelenik. És ezt én a mai napig így gondolom, mert amellett, hogy hihetetlenül sajnálom szegény drága apámat emiatt, de semmivel se változott meg a véleményem róla, mindig a legnagyobb szeretettel gondolok rá, és fogok is egész addig, amíg élek. Tehát ugye kicsit belekaptam az előbb, hogy nagyon sok család volt így érintve, mint ahogy mi. Mert nyilván nem kötelező besúgóvá válni valakinek, csak kíváncsi vagyok én arra, hogy mit csinál akkor, amikor azt mondják magának, hogy ide figyeljen, édesfiam, nézzen ott be azon az ablakon, mert ott van a maga kicsi fiacskája, vagy a kicsi fiacskái, és ezek a bűnözők ezt meg ezt fognák vele csinálni, hogyha maga azonnal nem írja alá.
9: Ja, hát a zsarolás a zsarolás.
8: Hát így van. És minek utána Péterkét mi mindannyian feltétel nélkül szerettük. Tehát feltétel nélkül elfogadtuk.
10: A Magyar Rádió archívuma igen gazdag gyűjteménnyel rendelkezik az író életművéről szóló felvételekből. Egy 1996-os felolvasás részletével folytatjuk.
4: Eszterházy.
11: A történet az Eszterházy családról szól, akik nyulak. Kifinomultak, előkelőek, mondhatni nemesek, csak nagyon és egyre kisebb termetőek, így hát a legifjabb Eszterházy nyulat elküldik Németországba, hogy keressen magának egy jól megtermett német nyúlleányt, hogy végre daliás termető Eszterházyak szülessenek. Eszterházy elindul, nem is sejtve, milyen kalandok várnak rá. Egy házi nyúl csodálatos élete. Írta Hans Magnus Enzensberger és Irene Diese. Le, át, szét, össze-vissza fordította és elmondja Eszterházy Péter. Vad, viharos éjszaka dühöngött Skócia nyugati partjai fölött. Ezen történetünk szempontjából ugyan ennek különösebb jelentősége nincsen, miután történetünk nem Skócia nyugati partjain játszódik, hanem... Ez még vita tárgya.
12: Hová mész, te kis nyulacska? Ingyom, bingyom, táliber, tutáliber, máliber az erdőbe.
10: Irodalomtörténész nélkül nem lenne teljes a mi Eszterházy képünk, de sajnos Dobos István nem tudott jelen lenni a helyszíni beszélgetések készítésénél, így őt a szerkesztő Pálffy Balázs egy másik helyen kérdezte.
13: Az irodalomtörténész akár kortárs írókkal is foglalkozhat? Foglalkozik? Kell foglalkoznia?
14: Feltétlenül az irodalomtörténész ne legyen antikvárius, tehát ne úgy foglalkozzon a múlt örökségével, hogy az egyszer is mindenkorra lezárt. A hagyomány az voltaképpen egy feladat az irodalomtörténész számára, hogy megszólaltassa. Tehát az én szemléletemben a kortárs irodalom és az irodalomtörténet szerves egységet alkot. Eszterházy Péter életműve ékes példája annak, hogy milyen elevenen emlékezik a kortárs író, és maga a nyelv az irodalomtörténetre. Tehát tudjuk jól, hogy Eszterházy Pétert foglalkoztatta ugye az emlékezet és a képzelet viszonya, és ebben például az irodalomtörténeti szövegeknek a szerepe alapvetően fontos. Tehát ő játszik a múlt örökségével, de ezek nagyon komoly játékok. Tehát mit jelent nekünk ma, mi az üzenete, miért fontos számunkra, hogyan érint meg bennünket egzisztenciális értelemben, mi az én személyes közöm ehhez, és így tovább. Tehát az ő művészete az roppant rétegzett, tehát egy irodalomtörténeti kincses bánya.
13: Miért éppen Eszterházy?
14: Most lehetne azt mondani, hogy egész egyszerűen egy olyan időszakban jelentek meg az ő könyvei, amikor én pályakezdő voltam, és másképp érteném az irodalmat, hogyha nem lennének nekem fontosak, vagy nem lettek volna fontosak az ő könyvei. Tehát az én irodalom értésem, irodalom szemléletem, irodalom tudósként úgy formálódott, hogy nagyon erős ösztönzést kapott Eszterházytól, de ez nem csak magamról mondható el. Tehát az Eszterházynak a könyvei, azok kezdetektől fogva az irodalom szemlélet fordulatát ösztönözték. Tehát egész egyszerűen nem lehetett úgy beszélni irodalomról, mint korábban, a termelési regény megjelenése után. Ma már szinte közhelynek számít az, hogy a nyelv használatát, a nyelvhez való viszonyát kiemeljük és fontosnak gondoljuk. Például az a 80-as években egyáltalán nem volt magától értetődő, ugye, hogy nem feltétlenül az ember beszél a nyelvet, hanem a nyelv beszél el minket, tehát hogy van egyfajta megelőzöttség. Például az irodalomtörténet, az a szövegörökség, ugye, amit mi tovább írunk, és az Eszterházy erre nagyon tudatosan rájátszott. Tehát ráhallgatott mindig, hol az irodalomtörténetre, hol a világ konverzációja, az élőbeszédre, mivel ezért olyan gazdagok és rétegzettek, tehát nagyon sokféle nyelv szólal meg bennük.
13: Előttem egy absztrakt füzet, Eszterházy 75/10, interdisziplináris doktorandusz konferencia volt néhány hete. Ennek egyik szervezője volt Dobos István. Ilyen események hogyan fontosak?
14: Az irodalomtudományi doktoriskola vezetője vagyok, és ezt a hallgatók kezdeményezték. Mellé álltam természetesen, és előadást is tartottam. Ez nagyon fontos, mert a rendezvénynek az elsődleges célja Eszterházy írói örökségének az ápolása volt. És öröm volt látni, hogy nagyon sok oldalon közelítették meg Eszterházy életművét, a fiatalok ezt a roppant gazdag és rétegzett életművet, és nagyon sokféle tudományos szemlélet volt jelen, én ennek vagyok a híve, és számra megnyugtató volt az, hogy ennyire gondolatébresztő, magas előadásokat tudnak tartani 20 évesek, ugye Eszterházy szövegeiről. Egyáltalán nem könnyű nekik megközelíteni ezeket a szövegeket. Ugye utalhatok itt csak arra, hogy például a Kádár rendszernek a tárgyi világát, aztán a nyelvhasználatát nem is nagyon értik. Tehát meg kell magyarázni nekik azt, hogy mi a jelképes értelme mondjuk egy lefüggönyözött fekete pobjedának. Ugye ilyet nem is láttak, és nem tudják, hogy mi az. Tehát, hogy az akkori hatalomnak ez egyik jelképe volt.
13: Ugye a 75/10 az 75 éves lenne Eszterházy Péter, igen, és 10 éve már halott.
14: Igen.
13: És ráadásul olyan módon búcsúzott el, hogy az szerintem nem csak, igen, irodalmi nyomot hagyott, hanem az, hogy őszintén és konzekvensen leírta a Hasnyálmirigy naplóban a történet végét, igen, az ő történetének a végét, szintet lépett, pedig nem.
14: Eszterházy hangneme, világlátása nagyon összetett. Tehát a magyar irodalom ugye alapvetően tragikus hangoltságú, és van egy olyan előítéletünk, ami nem ilyen, az nem is lehet igazán komoly. Na most hát Eszterházy a Kosztolányi örökös ebből a szempontból, tehát nagyon jól tudja, hogy a tragikumot a komikumtól egy nagyon vékony palló választja el egymástól, és a sírás meg a nevetés az összetartozik. És hát ez a műve is, és minden műve. Voltak éppen egy olyan, a tragikus hang iránt is nagyon fogékony, érzékeny alkotóról beszélünk, aki a lehető leggazdagabb változatokba jeleníti meg a felfokozott életszeretetet. Tehát még ebbe a művébe is.
10: Nem sokára visszatérünk az Eszterházy villába, de előtte szóljon egy 1988-as gondolatjel műsor részlet Gellei Kornél előadásában. A Duna című rendhagyó a bős nagymarosi vízlépcső ellen tiltakozó irodalmi antológiában jelent meg, ez a 6 soros írás.
15: A bölcs nagymarosi Gabi Mami vízi erőmű tetején a mámoros betonpatkán irodalmi műsor folyik. Már itt abba hagyhatnánk, ő tudnilik, hogy ugyebár a műsor folyik, s nem a Duna, amikor új színész R. Gábor, egy konkrétum lép elő, meghajol, versbe kezd. József Attila levegőt szavalja ünnepélyesen, majd kékülten, légszomiban, hörögve, hirtelen aláájul. Lics, locs. Azért ennyit nem ért ezen tréfa, zsémbeltem, ember életet. Mintha a szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Akrobát.

0: Pénzeli Dórához lépek oda, aki könyvszerkesztő és irodalomterapeuta, és azt mondta, hogy abban a szobában, ahol körbevezetett minket már Eszterházi György, és ő maga ugye azt mondta, hogy ez a mamáé ott nekünk jobbra, az a papájuk szobája volt, de hogy ezek szerint Eszterházi Péterrel önök ketten akkor itt dolgoztak, azt mondta, egy hosszú asztalnál. Hogy zajlott az a munka?
1: Igen, hát ez egy későbbi stádium, amit már én láttam, amikor már csak Péter és Gitta laktak itt. Ez a 2000-es évek második fele. És úgy zajlott a munka, hogy mint látszott, házhoz jött a szerkesztő. Ez viszonylag ritka, de hát ez csodálatos volt. Ide kijönni egy szép napon, nem kellett bemenni a kiadóba. Gitta már, mikor megjöttem, akkor jelezte, hogy mi lesz az ebéd, mert hogy ezek ilyen mostre szerkesztési folyamatok voltak. Korábban megkaptam a kéziratot, elolvastam, végig gondoltam, és hatalmas izgalma közepette megérkeztem. Mert Péter amellett, hogy egy nagyon precíz író, nagyon igényelte azt, hogy valaki a lehető legalaposabban végigvegye a szövegeit.
0: Akkor itt most rögtön ebbe szeretnék is belekérdezni, mert hogy ezen tanakodtunk idefele jövet, hogy mit csinál a rádiós szerkesztő, tévészerkesztő, tudjuk. De hogy a könyvszerkesztő mit csinál, hogy belenyúlhat-e a szövegbe, átköthet-e, kihúzhat-e belőle, na akkor ez hogy működött kettejük között?
1: Ő, mondom, hogy nagyon kivételes volt, mert annyira alapos volt, annyira átgondolt volt, hogy olyan azért nem fordult elő, hogy át kellett írni a könyvet a szerkesztő szerint. Én messziről jöttem Eszterházig, mert én már jóval előtte az első szakdolgozatomat is az ő munkájából írtam, tehát volt hozzá egy nagyon erős szakmai kötődésem, amiről ő tudott is. Van olyan, amikor egy könyvet egy szerkesztő, mondjuk én legalábbis megtettem, hogy egyes szám harmadik szeméből átirattam az egészet egyes szám első szemére, vagy múlt időből az egészet jelen időbe, vagy bizonyos részét jelen időbe, tehát az erőskező szerkesztőnek, és aki fejleszti is könyvet, annak innen kezdődik a munkája, aztán van az Eszterházi Péter, amikor veszőkön, esetleg egy-egy mondat döccenésen, szerkezeten gondolkodunk, de volt olyan, amikor végül a címbe is lett beleszólásom, ő nagyon tudatos címadó is volt.
0: Melyik címbe szólhatod bele?
1: Az Estibe, mert eredetileg az lett volna a címe, hogy Esti Retro. Erre azért én is készültem, hogy ezt hogy fogom elővezetni.
0: És hogy vezettem?
1: És aztán végül, mivel teljesen túlizgultam, ezért azt mondtam, hogy Péter, a címe az ez nem lehet. Ez nagyon modoros, ez így belemegy a trendbe, de igazából nem ad hozzá semmit. Kosztolányi kutatónak indultam, tehát Kosztolányi Estéhez nagyon erősen.
0: Az
1: Esti Kornélhoz. És egyébként előtte még erről is nagyon sokat beszéltünk, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes folyamat volt, akkor már régebben óta dolgoztunk együtt, és volt egy ilyen előzetes rész is a munkának, de amikor a címhez értem, akkor mondtam, hogy hát ez nálam, ez nem megy át, ez a cím. Biztos vagyok benne, hogy aznap este mindenkit végighívott, hogy mit gondolnak erről, nyilván Gittával kezdve, a szorosabb barátai, szorosabb szakmai embere is, nyilván. És akkor talán mások is megmerték erősíteni, hogy ez nem a legjobb cím. Egyedül nem vittem volna keresztül, tehát hogyha csak én mondom, biztos vagyok benne, és akkor mondta, hogy de már így jelentek meg a részletek, mondtam, hogy kiolvas ma folyóiratot, vagy ki fog arra emlékezni, meg akkor valamit az irodalom történészeknek is hagyjunk már munkát, hogy akkor hogy lett ebből Esti. És mondta, hogy jól van Dóra Zsófia, akkor találjon ki valami mást.
0: Hogy tényleg Zsófia a harmadik neve?
1: Igen.
0: Csak ez azért, mert ugye Eszterházi Péternek is két lánya van, Dóra és Zsófia.
1: Ezért voltam én Dóra Zsófia, mert így beosztottuk akkor a három nevét, így lettem én Dóra Zsófia nála, és nekiálltam az Esti Kornélban kutatni valamilyen cím után, hogy hát ha megihletődöm. Ez nem tartott túl sokáig, mert másnap felhívott a kiadóba, hogy megvan a cím. És akkor mondtam, hogy na mondja, és mondta, hogy Esti.
0: És akkor értette, hogy átment.
1: És akkor mondtam, hogy tökéletes.
0: Nem értünk a történet végére, úgyhogy egy hét múlva folytatjuk itt az Emőd utca 20-ban, akkor már nem a családi fészekről, hanem az alkotóházról fogunk beszélgetni. De most elköszönünk innen az Eszterházi család egykori otthonából, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is. Burkert Rudolfot hallották.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 11 óra 30 perc, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Létrejöjjön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-26-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádók miatt 10 000-eket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kanszu tartományban egy földcsuszamlás 33 ember temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-33, késő este 24-31 fok valószínű.
3: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
4: A szimbióták csapatának fákon függő fészekszerű lakásai, a fánti furgon locsoló kocsia, vagy az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója, mindegy-egy lehetséges válasz volt a diákoktól az idei Ugrás a jövőbe pályázaton. Az erdő és az ember viszonyát képzelték el 20 év múlva a fiatalok a MOME versenyén. A jövő lehetséges helyzeteire korlátlan fantáziával keresték a megoldásokat a pályaművek.
5: A tanárunk, ő említette nekünk, hogy van egy ilyen pályázat, és akkor mi keddet kaptunk, és a rajztanárunk összerakott minket egy csapatba, és akkor így kialakult az Erdély Remeték csapat. 7. osztályosok vagyunk. A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumban járunk, Budán található a 2. kerületben.
6: Honnan jött ez a név, hogy Erdély Remeték?
7: Volt egy ilyen mind mappünk, amikor a legelején még csak elkezdtünk így mindent beírni, és oda be is írtuk így, hogy barlangok, erdők, és aztán a barlangból jött a remeték, és akkor az tetszett nekünk, de nyilván nem tudtuk a házba így belerakni, ezért a névbe beleraktuk.
6: Voltatok-e már olyan erdei lakban, ahol rendet kellett tenni? Ebből jött az ötlet, vagy ez honnan jött, hogy legyen önfenntartó?
7: Mindenképpen tudtuk, hogy házzal szeretnénk foglalkozni, és hogy az embereket is szeretnénk belevonni, és akkor így gondolkodtunk sokféle lakhelyen, több minden is felmerült, de ez tűnt a legmegvalósíthatónak.
8: Magának ennek a momés dolognak is az volt a témája, hogy az erdő és az ember kapcsolat, és akkor innen jött valahogy.
6: Te is elmennél egy ilyen házikóba, amit itt terveztetek?
8: Persze, szerintem nagyon jó kis hely, meg hogy teljesítened kell neked is valamit, hogy megkapd ezt a szép nyugodt lakhelyet.
6: Mi a legnagyobb érdem ennek a munkának, hogy látjátok?
9: Tényleg segíteni tud a természetnek, tényleg közelebb hozza az erdőt az emberhez, és szerintem ez egy ilyen megvalósítható dolog, és mindenképpen hasznos. Bármikor lehetne ebből készíteni egy ilyen igazi projektet, és igazából ez nem egy ilyen disztópia vagy utópia, hanem tényleges, már majdnem létező dolog.
6: Mindenféle eszközt is bemutattatok.
7: Az olyá, az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika, csak mi bevontuk a modernebb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni. Ez egy adag edény, ami félig bent van a földbe, és csak félig van kiégetve, hogy pont átmenjen rajta a víz, de az agyag ne szívja fel, és így a növény pont annyi vizet szív ki belőle, amennyire szüksége van.
8: Aki szeretne ide elvonulni, vagy már elege van a városból, az ide jöhet, de cserébe ugye feladatokat kell csinálnia. És mindenki nyer ezzel.
10: És ez ugye bizalmon alapul, mindenféle feladatokat csinálnak, és nem biztos, hogy megcsinálják, de reméljük, hogy megcsinálnak.
11: Kell egy útmutatás az embereknek, maguktól nem tudnának úgy belesimulni a környezetbe?
7: Hát szerintem nem az, hogy útmutatás, hanem ez még jobban segít nekik, hogy így is részt vegyenek, és még jobban tudjanak kapcsolódni az erdőhöz.
11: Készítettetek több mindent. Volt egy makett.
12: A gondozlaknak a makettje, ugye a tóval, az üvegházzal, és ugye az egész ház, ugye két részből áll, és ezt egy ilyen terasz veszi így körbe.
11: Különböző eszközöket is láttunk, hogy egyszerűbb legyen mondjuk magukat elvetni.
8: Az egyik egy ültetőbicikli volt, a másik pedig egy ásó. Az ültetőbicikli azért ültető, mert hogyha csak így biciklizünk az erdőben, akkor megnyomunk a mellettünk lévő karon egy gombot, és kijön egy mag, amit a hátsó kerekünkkel aztán elültetünk a földbe. Az ásó pedig egy ilyen injekciós mechanikával működik, ami szinte van egy magtároló, illetve egy víztároló is, és ezért amikor a mag kijön, akkor egy kis víz is kerül hozzá, hogy adjon egy kezdőöketet a magnak.
11: Miért fontos megmenteni az erdőt?
12: Az erdő az nyugalmat biztosít nekünk, egy ilyen biztos menedék, az biztosítja az oxigént, és mindenben szinte hasznos az emberiségnek.
11: Mit tanultatok ti ebből a projektből?
12: Azt, hogyha mindenki más területen jó, akkor így azokkal így nagyon össze tudunk dolgozni, és nekem nagyon-nagyon tetszett ez a pályázat, és az ilyen workshopokon nagyon sokat tanultam.
8: Tanultunk skiccelni, rajzolni, illetve logikusan, még logikusabban gondolkodni, és valami olyat csináltunk, ami megvalósítható, és tényleg nagyon jó.
10: Nekem a csapatmunka meg az együtt dolgozás az, amiben fejlődtem szerintem.
7: Szerintem megtanultuk, hogy mindannyian nagyon mások vagyunk, de hogy Horváth Krisztina Linda a nevem, és én készítettem az olyákat az egyik mentorunkkal.
13: Én Komáromi Katalea vagyok, és a szövegeket én írtam nagyjából.
10: Én Oroszvári Nóra vagyok, én is leginkább ötleteltem, meg a ház készítésében segítettem.
8: Úzbik Sahárik vagyok. Én a bicikli, illetve az ásót maketteztem le, és teraztam meg házba, és egyéb ötletekből is segítkeztük.
12: Én Tóth Albert vagyok, és én leginkább a maketben a házat csináltam, meg az első ilyen próba makett házat is én csináltam.
14: Én Göntér Ildikó vagyok, én mentorként, szenior mentorként szerepeltem ebben a projektben, és én sziliket tervezőiparművész vagyok, és így tudtam segíteni a csapatot ebben a minőségben. Én alapvetően gimnazistáknak tanítok szobrászatot, így a tervezési munka mellett, és egy picit aggódtam, hogy hetedikes korosztály, de elképesztő az életkorukból fakadó lazaság, amivel ehhez a feladathoz hozzáálltak, nagyon gyorsan tanulnak. A felvetődő problémákra azonnal jönnek a válaszok, amiket az ember hoz, motivációs köröket, pillanatokon belül érzékelik, hogy annak hol van helye, hol nincs helye. Úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy ők jutottak, kaptam őket, és szerintem nagyon jó volt együtt dolgozni. Tehát én oda-vissza ezt érzékelem, meg volt a bizalom Kirillel is és velem is, úgyhogy én örültem nekik. Olyanokban kellett nekik inspirációt adni, hogy ez hogyan lehet még inkább természetközeli, hogy minél inkább önfenntartó legyen ez a dolog, és amit nem biztos, hogy tudatosult, bár szerintem tudatosult bennük, csak nem említették, hogy számomra az volt egy nagyon nagy pozitívum, hogy úgy tudtak a jövőbe mutatni, hogy közben ősi technikákat, amik működtek már évezredek óta, azt nagyon szépen be tudták építeni ebbe a projektbe.
11: Mennyire elégedett a csoporttal?
14: Maximálisan feltöltő volt.
15: Én Varga Boglárka vagyok, formatervező. És én vagyok a technika tanáruk a gyerekeknek a Szent Angéla Ferences általános iskolában. Ők ugye 7. évfolyamban járnak, és azt is kiemelném, hogy ők a legfiatalabbak ebben a versenyben. Ugye ez a verseny 7. osztálytól 10. osztályig van meghirdetve, és szerintem iszonyatosan jól helytáltak ahhoz képest, hogy milyen fiatalok, amikor már tudták, hogy milyen feladataik vannak, iszonyú önállóan és iszonyú lelkesen és iszonyú motiváltan végezték önállóan a munkájukat, úgyhogy büszke vagyok rájuk nagyon.
4: Szabó Péter a Budakeszi Vadaspark ügyvezető igazgatója, erdőmérnök is a zsűri tagja volt. Hát itt az értékelésen rögtön egy nagyon helyreigazító mondatot mondott az erdőről. Mi volt ez?
16: Az, hogy az erdő egy életközösség, és azt nevezzük erdőnek, ami önmagától képes felújulni, vagy egy pici segítséggel. Nagyon sokan azt gondolják, hogy fák csoportjai már erdőt, de ez még nem az. És az erdő az mindig ad ajándékokat, mindig ad élményeket, és mindig ad rekreációt, pihenést.
4: Vagyis, hogyha az erdő ennyire gondoskodik önmagáról, akkor nem is kell érte aggódnunk, és nem is kell ilyen terveket készíteni, hogy az erdő és az ember?
16: Nincsen nagyobb szükség a világban az erdőre, mint most, hiszen óriási kihívásokkal küzdünk. Küzd az erdő, küzd az erdész, küzd a természetvédelem, mindenki azért küzd, hogy az erdő fennmaradjon, és továbbra is biztosítsa azokat az ökoszisztéma szolgáltatásokat, amelyeket az ember elvár tőle. Azt várjuk el, hogy védelmi képességet adjon, élőhelyet biztosítson különböző állatfajoknak, védettnek és nem védetteknek, tisztítsa a levegőt, tisztítsa a vizet, fogja a homokot, tehát egy védelmi funkciót. Elvárjuk tőle mind a mellett, hogyha kimegyünk, akkor rekreációs funkciókat is ellátson. Magyarán mondva, amikor kimegyünk sétálni benne egyet, akkor ki tudjuk magunkat pihenni. És a harmadik, amit még elvárunk tőle, az, hogy biztosítsa az otthonunk melegét, biztosítsa azt a faanyag mennyiséget, amelyre mindennapjainkban szükségünk van. És a klímaváltozás ezt a hármas funkciót veszélyezteti. És úgy gondolom, hogy a társadalom szempontjából nagyon fontos belátni azt, hogy tennünk kell az erdőkért, és összefogásban az erdészeknek, természetvédelmi szakembereknek, sőt néha az egyet ugyanaz, és a társadalomnak, az itt Magyarországon élőknek is be kell látni azt, hogy ezért tennünk kell. És nagyon örülök, hogy ilyen projektek indulnak, mint a mai, mint ez a Momés projekt, mert azt látom, hogy eltávolodunk a természeti környezettől, a minket körülvevő természeti értékektől, és természetesnek vesszük azt, hogy ez az erdő ott van és él. És hát azt gondolom, hogy ezt leginkább a gyerekek tudják elmondani, hogy ők hogyan képzelik el 20 év múlva ezt a területet. És hát én azért is vállaltam nagyon szívesen ezt a feladatot, hogy egy kicsit belelássak én is, hogy a fiatalabb generáció, akár a 10 éves, mert a harmadik helyezett csapat ilyen kis 12-2-3 éves gyerekek voltak, hogy látnak és milyen szempontjaik vannak.
4: Nagyon nagy az elszántság, a tenni akarás. Ők igen, beleteszik az energiát, hogy megmentsék.
16: Volt egy nagyon jó pályamű, ami nagyon közel állt a szívemhez, CEF nevezetű kis csapat, aki egy ilyen erdő monitoring rendszert hozott létre, hogy képesek legyünk monitoringozni az erdők állapotát. És azt gondolom, hogy az adat alapú társadalom, mert most már abban vagyunk, az az alapja, hogy adatokat gyűjtünk. És erre volt egy ötletük, hogy milyen nanorobotokkal körbelépünk, most nyilván a megvalósítást nem kell vizsgálni szerencsére, de azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó kis projekt volt, ami nagyon előremutató. Ami még számomra meglepő volt, hogy milyen nyitottsággal és mennyire természetesen kezelik ezek a gyerekek már a mesterséges intelligenciát. És már képszerkesztés, előadásgyártás, és olyan profin, ahogy gondolom, hogy nagyon sok ember, nagyon sok egyetemi oktató akár megirigyelhetné ezt a készséget, ami már így náluk kialakult.

0: honnan jöttetek?
1: A 7. kerületi Madách Imre gimnáziumból jöttünk, mindannyian.
2: Összeültünk és gondolkodtunk, hogy miről csináljunk, és akartunk valami, amit még nem látott mondjuk a világ, és egyből, hát én úgy voltam, hogy én vagyok a Jamzil Erik, egyből ötletelésnek mondjuk az AI-ra gondoltam, hogy rákeresek mondjuk, hogy adjon még ilyen ötleteket, például, vagy hogy írjunk ilyen jelenlegi problémákat a természet és az ember között, és én arra is gondoltam, hogy szerintem mi van, hogyha ezzel az AI-jal tudunk valamit csinálni, és hogy ezt így ötvözni a természettel.
3: Én Lilla vagyok, Bánk Lilla. Hát az elején én úgy emlékszem, hogy az volt, hogy ugye az alapvető ötlet az, hogy ugye vannak a gyárak, és hogy ezt igazából mi így nem akarjuk, hogy annyi legyen a kibocsátása az atmoszférában, meg ezek a toxikus gázok, nem akarjuk, hogy kibocsátódjanak, és hogy ezért ezt így a föld alá tennénk és helyeznénk, és felé egy haszonerdőt. És ez volt az alapötlet, és később jött az, hogy ez egy AI adatközpont legyen, ne pedig egy gyár, mert hogy igazából az aktualitásából adódóan jött az, hogy ez sokkal nagyobb probléma. Most ugye nagyon-nagyon sok helyen, főleg Amerikában nagyon sok párt indítottak ez ellen, hogy ugye koszos a víz, nincsen víz.
4: Én Brenner Kata vagyok, azért is gondoltuk, hogy egy adatközpont legyen a föld alatt, mivel egy gyárba ugye le kéne járni dolgozni, és ezt így nem tudtuk annyira megvalósítani, úgyhogy ezért inkább egy működő rendszert alakítottunk ki, amikor igazából is a víz körforgása és ugye a hűtés oldja meg magát a problémát, amit mi is meg akartunk oldani.
0: Elfrik Márton.
1: És itt nálunk ez egy ilyen körforgásként van megoldva, hogy a mangrove erdőknél fölül lehűl a víz, és alul azzal hűtik tovább az adatközpontot, és ezzel sok, nagyon 95%-kal lehet megspórolni a felhasznált vizet.
0: Hogy kerültek ezek a kupolák? Önmagában csak az erdő fölül nem lett volna elég, hanem ezt be kellett zárni?
1: Hát az egyik kupola az mindig látogatható, oda bemehetnek emberek, a másik kettőben viszont magasabb a szén-dioxid tartalom, és ezért ezt nem akartuk kiengedni, és így sokkal egészségesebb a környezetnek, mert így nem engedik ki azokat a gázokat, csak is a tisztított oxigént.
0: Na de ez az egyik része, ez a fantasztikus része, amire olyan dizájn épül, hogy itt mindenkinek leesett az álla, és olyan grafika, és olyan makett, és olyan minden. Milyen volt ezt itt csinálni? A Momén, a segítőitekkel és azokon a programokon, amin fejleszthettétek ezt.
1: Én Marci vagyok újra, és hát nagyon izgalmas volt, én nagyon élveztem. A segítőink, Szandi és Gergő és Szabó Dorottya tanárnő is sokat hozzátettek a projekthez, és hát ez egy nagyon jó élmény volt így napokig bejárni a Moméra, és szinte egyetemistaként makettezni itt.
0: Van neked ilyen terved?
1: Igen, ez a kreatív irányzatok érdekelnek.
0: Melyik volt a legizgalmasabb, vagy volt-e elakadás, vagy át kellett törni valami? Erik?
2: Volt rengeteg elakadás, és szerintem mi csapatszinten eléggé jól meg tudtunk mindent oldani. És a kedvenc részem az, hát ez a két nap volt, ez az intenzív, amikor reggel tök korán ide kellett jönni, és aztán egészen délutánig, viszont nagyon sok mindent el tudtunk érni.
0: Kata?
4: Ja. Annyira jó volt ez a tér, ahol voltunk, így nagyon profi volt, meg úgy éreztem magam, mintha ide járnék, és egyébként elég kecsegtető is ez a gondolat. Meg nagyon jó volt a többiekkel is együtt dolgozni, szerintem, hogy nagyon összehozott minket, és nem gondoltam volna egyébként, hogy itt leszek, de nagyon örülök, hogy jelentkeztünk erre a pályázatra.
0: Erik, neked is kecsegtető lenne ide járni?
2: Hát abszolút.
0: A Dekó csapat felkészítő tanára Szabó Dorottya, vizuális kultúra tanár.
5: Ők maguk döntötték el, hogy szeretnének indulni ezen a pályázaton, amit én természetesen már korábbról ismertem, és már egy elég komoly ötletelős fázis közepébe csöppentem, amikor kérték a segítségemet, úgyhogy igazából egy nagyon-nagyon önálló saját vízióval rendelkező összekapcsolódó szuper társaságot mentorálok. Nagyon sok technikai kérdés, vagy kisebb-nagyobb ösztönzés, meg a határidőknek ugye a betartása az volt az, amiben nekem támogatni kellett őket, hogy minden időben beküldjenek, jöjjenek, ott legyenek, de igazából az ötletelés az az övék, tehát az teljesen saját víziójuk. Ők egy abszolút kézműves alkotó, tehát most a maketről beszélek, egy abszolút képzőműves művészi igényű alkotó megoldással próbálnak erre a virtuális világra egyfajta megoldási lehetőséget kínálni, úgyhogy ezt nagyon izgalmasnak tartom.
0: A mentor Kovács Alexandra, mi volt mentorként a feladata vagy lehetősége ebben a projektben?
3: A legfőbb feladatom az volt, hogy egy kicsit vezessem a gyerekeket azon az úton, hogy a már meglévő tervből egy kicsit feljebb fejlesztett maketteket, prezentációt és egy ilyen installálást tudjunk létrehozni a végső kiállításra és a fináléra. Emellett így a csapat egyben tartása és a feladatok megosztása is egy nagyon fontos lépése volt a projektnek, de úgy gondolom, hogy ők is már tök jól menedzselték a dolgokat, úgyhogy elég könnyű dolgom volt így a csapattal. Minden csapat az kettő mentor tartozik, mindketten egy kicsit más területről érkeztünk, én formatervezéssel foglalkozom, Gergő pedig design kultúrát tanul, most végez majd mesterszakon, és őt így az ilyen alternatív anyagok létrehozása érdekli, és az ilyen gomba fonalakkal kapcsolatos projektek, úgyhogy kicsit más területről érkezünk, mindketten tudtunk hozzáadni még a srácoknak a projektjeihez, más-más szemszögből.
0: Ön hogy tudott közeledni ehhez a témához?
3: Hát az AI az egy nagyon aktuális téma manapság, így a formatervezésben is, mert ugye hát a design egy teljesen más útvonalat vesz fel most, hogy az AI egyre több mindenre képes, tényleg ilyen vizualizációkban már modelleket is tud létrehozni, a kutatásban is nagyon nagy szerepet játszik, úgyhogy ez tök közel áll hozzám ez a téma, úgyhogy nagyon örülök, hogy a srácok csapatát kaptam, mert tényleg nagyon-nagyon szuper, és tényleg nagyon aktuális, és szerintem az az irány, vagy abba az irányba kellene haladnunk, hogy megtanuljuk rendesen használni az AI-t, és ne egy ilyen versenytársként tekintsünk rá, hanem egy eszközként, amit rendesen be tudunk építeni a tervezési folyamatokba.
0: Tornyánszky Éva, design manager, a Zero fenntarthatósági aktivistáinak vezetője itt a Momén, a zsűri tagja. Milyen volt részt venni ezeknek a pályamunkáknak az értékelésében?
6: Nagyon izgalmas volt, sokkal könnyebb volt most zsűriként, mert most csak élveztük igazából azt a kemény munkát, azokat a gyönyörű eredményeket, amit a csapatok, a mentorok és a kísérő tanárok segítségével végignéztek, végigkövettek, és végigfejlesztettek heteken, hónapokon keresztül. Ugye az idei téma az ember és az erdő viszonyát vizsgálta, amit azért választottunk, mert a Momé Zero-ban mi az ökológiai fenntarthatósággal foglalkozunk, és itt a Momén egyébként minden novemberben erdőt ültetünk BA elsős hallgatókkal, úgyhogy valódi cselekvésen keresztül próbáljuk meg először őket érzékenyíteni, majd pedig ezt a tudást átadni nekik. És ennek a projektnek pedig az a célja részben, hogy ugye a fiatalabb generációt megszólítsa, egy közös gondolkodásra invitálja, és az erdő egy fantasztikus téma ebben, hogy vajon mit gondolnak, milyen lesz 20 év múlva az ember és az erdő viszonya. Erre ma nagyon-nagyon szép, kreatív és nagyon jó értékrendű projekteket láthattunk.
0: Önnek melyek tetszettek?
6: Nekem az egyik személyes kedvencem, ami nem az első három helyzetből, hanem külön díjas lett, az egyik legszerethetőbb megoldás díját kapta az Urban Nature, akik egy olyan locsolókocsit fejlesztettek ki, ami teljesen megvalósítható akár a napjainkban. Ezt egy kicsit újra gondolták, egy rendszerben helyezték el, ugyanis kiegészítették egy olyan szolgáltatással, ahol a fiatalabb generációt lehet környezeti nevelésre oktatni.

0: a vágyakat, hiszen néha a legvadabb ötletekből lesznek az innovációk a napjainkban is.
1: Idén az erdő és az ember témában gondolkodtak a fiatalok 20 éves távlatban. Az Ugrás a jövőben pályázaton jártunk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A riporter Kata Lucsó Andrea és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Megköszönöm figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: Hamarosan a Déli Krónika következik.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink, ma délben az Agyagos Szergény római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Agyagos Szergény Győr-Moson-Sopron vármegyei község a Hanság déli részén, Kapuvártól 10 kilométerre északnyugatra. A település első római katolikus

Temploma 1777 és 92 között épült. Miután a 19. században a halászatból és erdőirtásból élő lakosság száma megnőtt, a barokk templomot lebontották, és Pách Nándor soproni építész tervei szerint 1883-ban újjáépítették. Ugyanabban az évben Zalka János győri püspök Szent László tiszteletére szentelte föl. Szent László több évtizedes viszály után örökölte meg a trónt. Bölcs és mélyen hívő király volt. Hitelesen megélt vallásosságát a róla szóló írások is mutatják, amelyek Sík Sándor szavaival így emlékeznek rá. Szinte állandóan tenyerén hordja, kardja élén hordja az életét. Minden pillanatban kész odadobni azt egyháznak, hazának, egyeseknek, mindennek és mindenkinek, akikben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt, a magyar ügyet és az Isten ügyét. A Szent László tiszteletére szentelt agyagos szergényi római katolikus templom 32 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 350 kilós harangot Sopronban öntötték, Zeltenhofer Frigyes fiai műhelyében 1925-ben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondott Ceglédi Edit főbb híreink. Először röviden. Egyhangulag szavazta meg az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást.
2: Sürgősségi eljárásban kezdődött meg az alaptörvény 17. módosításának vitája.
1: Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma, a mentőcsapatok folytatják a kutatást.
2: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Megszavazta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosítását az országgyűlés. A döntéssel létrehozták a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot is. Részletek Kovács Mártontól.
3: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 188 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
4: Egyhangulag szavazta meg az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást. A vitában a javaslat előterjesztője, Mellétei Barna Márton azt mondta, a kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja, és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkos szolgálati tevékenységét.
5: Úgy tűnik, hogy 36 év után eljutottunk arra a pontra, ahol ennek a kérdésnek a végére nyugvó ponton tudunk jutni.
4: A Tiszás képviselő hozzátette, a koncepció kialakításába vezető történészeket és levéltárosokat is bevontak. Az érintett területek képviselői egyetértettek az elképzelésekkel. Hangsúlyozta, az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló 13 fős tanácsadó bizottság, amely hozzáférhet a minősített iratokhoz és javaslatot tehet azok titkosításának feloldására. A bizottság rendszeresen készít majd nyilvános jelentéseket az elvégzett munkáról, a minősítéseket az eddigi 5 év helyett 2 évente kell felülvizsgálni. A munkába a Nemzeti Emlékezet Bizottságát nem vonják be.
5: Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Célja tehát az, hogy megkönnyítse a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
4: A törvényjavaslat vitájában a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a Fidesz-KDNP kormány korábban több mint 20 alkalommal szavazta le, utasította el az ügynökakták feltárására tett ellenzéki javaslatokat. Tompa Enikő szerint ez egy megbocsájthatatlan adósság a nemzettel szemben.
6: A meghurcolt áldozatok családtagjaik és az egész magyar társadalom számára az iratok hiányossága, megsemmisítése vagy korlátozott hozzáférhetősége nem tette lehetővé a múlttal való őszinte szembenézést és morális elégtételt. Ezen a méltatlan helyzeten végre változtatni kell.
4: A fideszes Szűcs Gábor örömét fejezte ki, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés szabályait az új tanácsadó bizottság tagjaira is kiterjesztették. Pozitívumként értékelte azt is, hogy két ellenzéki párti delegátot is befogadtak a munkát végző bizottságba. Ezzel együtt úgy véli, megkérdőjelezhető a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság objektivitása.
7: Nem garantálható a független döntéshozatal arról, hogy kinek az aktáit javasolják végül nyilvánosságra hozni, és kiét nem. Ez a lépés egyértelműen visszalépést jelentene a jelenlegi kormánytól független szabályozáshoz képest. Az nem helyes, hogy ez a testület nem az országgyűlés alá, hanem a kormány alárendelt testületként működik.
4: A Keresztény Demokrata Nacsa Lőrinc sem értett egyet azzal, hogy a bizottság nem az országgyűlés, hanem a kormány alá tartozik.
8: Azért örültem volna, hogyha az országgyűlés alá rendeljük ezt a bizottságot, vagy a törvényjavaslat az országgyűlés alá rendeli, mert akkor lehet ilyen szempontból az országgyűlési kontrollt beteljesíteni, lehet időnkénti beszámolásra kötelezni a bizottságot, és nem utolsó sorban lehet egyfajta időnkénti számonkérést.
4: Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője megköszönte, hogy javaslatára a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságba két az ellenzék által jelölt tag is lehet. Felszólalásában javasolta, hogy mindkettőt a Mi Hazánk adhassa.
9: Az időhúzás szolgáló, maszatolást szolgáló Nemzeti Emlékezet Bizottságába csak a Fidesz delegátjai kaptak helyet. Tehát, hogyha 16 évig csak nekik volt, akkor a következő évek azért hadd legyen már magunkfajta történészek, hogy egy kicsit ők is kutakodhassanak végre.
4: A Tiszás Mellétei Barna Márton korábban azt mondta, ezentúl csak akkor lehet hálózati személynek vagy ügynöknek nevezni a hálózattal kapcsolatba került embert, ha megvan az úgynevezett B vagy BT dossziéja. Ezek azonban, tette hozzá, nagyon kevés esetben maradtak fenn. Közölte, október 22-én hozzák nyilvánosságra azokat az iratokat, amelyeknek titkosítását például nemzetbiztonsági okból nem tartják fenn.
2: Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitel eltörlését. Még tavaly decemberben szavazták meg azt a törvényjavaslatot, amely alapján Budapest akkor vehetett volna fel hitelt az államtól, ha fizetésképtelenné válik, és emiatt nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. A mostani törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség.
1: Sürgősségi eljárásban megkezdte az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításának vitáját. A tervezet tartalmazza egyebek mellett Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a parlamenti képviselők mandátumának időbeli korlátozását, az alkotmánybírók esetében a 70 éves felső korhatár visszavezetését, valamint egy új állami intézmény létrehozását. Kocsán Dávid összefoglalója.
10: Az alaptörvény 17. módosítása olyan tárgykörökben tartalmaz halaszthatatlan alkotmányos változtatásokat, amelyek rendezése nélkül az állam alkotmányos működése, a demokratikus jogalkodás, a felelős kormányzás és a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás nem biztosítható.
11: Fogalmazott expozéjában Görög Márta igazságügyi miniszter. Az előterjesztés alapján a kormány 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumának időtartamát. A módosítás hatályba lépésével emellett megszűnne a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása, az országgyűlés pedig legfeljebb 5 évre új államfőt választana. A javaslat szerint 70 éves korhatárt vezetnének be az alkotmánybírók esetében, valamint módosítanák az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria vezetőinek jelölési és visszahívási szabályait. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a közvagyon védelmével, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásával és visszaszerzésével kapcsolatos feladatokat látná el. A javaslat indoklása szerint a cél a demokratikus jogállam helyreállításához szükséges alkotmányos és intézményi feltételek megteremtése. Mellétei Barna Márton, a Tisza vezérszónoka, a képviselői mandátumok időbeli korlátozásáról beszélt. A politikus azt mondta, a jelenlegi viszonyok között az állam kötelessége, hogy beavatkozzon és helyreállítsa a politikai versenyt.
5: Egyértelmű mindannyiunk számára, hogy szükség van politikai megújulásra és szemléletváltásra, és arra, hogy a képviselőségre a politikusok ne megélhetési célként, hanem szolgálatként tekintsenek.
11: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője az alaptörvénymódosítás több pontját elfogadhatónak vagy semlegesnek nevezte. Ugyanakkor szerinte például a bírók visszahívási szabályainak átírása, a képviselői mandátumok időbeli korlátozása, valamint a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése elfogadhatatlan.
12: Nincs a köztársasági elnöknek politikai felelőssége. Éppen ezért a politikai hibák azok nem szolgálhatnak indokul az eltávolításra. Ráadásul miniszterasszony tisztában van azzal, hogy ha viszont a köztársaság bármi olyat tett volna, ami szándékos alkotmánysértés, hivatalával összefüggő szándékos törvénysértés, akkor van erre az alkotmányban egy megfosztási eljárás. Miért nem azzal élnek? Az egy jogrendszeren belüli megoldás. Csak önök is tudják, hogy semmi ilyet a hivatalban lévő köztársasági elnök nem tett.
11: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, miközben a kormány a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyok megerősítését ígéri, valójában ennek ellenkezője történik.
13: De amikor valaki azt mondja, hogy úgy erősíti meg a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyokat, hogy akik ott ülnek ezekben a tisztségekben, azokat mind eltakarítják a Tiszapártnak az útjából, és majd ők, önök kineveznek majd új embereket. Ez nem az ellensúlyok megerősítése, hanem pontosan a meggyengítése.
11: Demokráciát nem lehet helyreállítani diktatórikus eszközökkel, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a kormány alkotmányos válságot idéz elő a tervezett intézkedésekkel.
14: Előbb-utóbb önök fogják saját bőrükön majd megtapasztalni, hogy milyen rendszert építenek ki, és ebből nagyon komoly bajuk lesz önöknek is, nyilván most ezt az ellenzéknek szánják, de valójában egész Magyarországnak, és ezért katasztrofális az, amit önök most itt kitaláltak.
11: A politikus szerint az alaptörvény módosítása egy-egypárti diktatúra kiépítésének irányába mutat. A javaslatról a tervek szerint akár már a jövő héten szavazhat az országgyűlés.
2: Ha az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, a jövőben a mindenkori kormány a törvényben meghatározott feltételek mellett bármely közjogi tisztségviselő megbízatásának megszüntetését kezdeményezheti, mondta Hak Péter, jogtudós.
15: Az egyetemi tanár volt SZDSZ-es politikus, a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május végén fordult a Velencei Bizottsághoz szakmai állásfoglalásért. Sólyog Tamás azt kérte az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, hogy értékelje az alaptörvény szerinti kontroll funkció kereteit, valamint az eltávolítását felvető kezdeményezést. Hak Péter szerint, ha a bizottság megállapítja, hogy a módosítás ellentétes az európai jogállamisági normákkal, annak az európai döntéshozatali szinten is következményei lehetnek.
16: A Velencei Bizottság is nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ez a jogállamiság elveibe ütközik az ilyenfajta elmozdítása, akár a köztársasági elnöknek, akár bármelyik független közjogi szereplőnek, hiszen tulajdonképpen a függetlenség az ebben nyilvánul meg, hogy őt nem lehet politikai alapokon pusztán azért, mert a többséggel szembefordult, ugye ezek a pozíciók nincsenek a többség akaratának alárendelve. Láttuk azt, hogy az elmúlt napokban több száz az embert mozdítottak el, és ezzel senkinek nincs problémája a jogi értelemben, mert a kormányváltás azt jelenti, hogy a kormányzásban résztvevőket, rendőrfőkapitánytól kezdve intézetvezetőkig el lehet mozdítani, erről szól a demokrácia, de vannak olyan pozíciók, amelyek nincsenek a többség akaratának alávetve, hanem ők a joguralmát lennének hivatottak biztosítani.
2: Az ügyészséghez hasonló jogosítványokkal rendelkezhet majd a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke.
15: Gerő Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a hivatal létrehozását az alaptörvény 17. módosítása tenni lehetővé, amelyről várhatóan ma vitázik az országgyűlés. Hozzátette, az új intézmény a közvagyont érintő ügyekben kockázatelemzést végezhet, vagyonfelügyelő rendelhet ki, nyomozhat, vádat emelhet, és akár bírságot is kiszabhat.
17: Professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is, a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuperhatóság lesz, egy olyan csúcsszerv, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok és vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyettes is, vagy lesz a hivatalnak. Tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb.
2: A július 1-i kormányülésen jóváhagyott 100 000 forintos iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, ugyanis még előbbi mindenkinek jár, utóbbi azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter.
15: Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, a jogosultak többségét azok jelentik, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. Egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermekek esetében pedig a határ 69.825 forint. Az erre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, vagy a fővárosban kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.
18: A hatósági ügyintézéshez a szükséges formanyomtatványok letöltését a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet megtenni, a kedvezménnyel kapcsolatos segítséget pedig a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet igénybe venni. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kedvezményben még nem részesülő, de arra jogosult emberek igényeljék meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fognak jutni.
15: Csütörtökig módosíthatják a felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében.
2: Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal még megváltoztatható, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket, és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A felsőoktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik.
15: Júniusban a vártnál alacsonyabb lett az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből.
2: A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban.
15: Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter.
2: Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, indították újra a vonatinfót, és ezért döntöttek úgy, hogy a MÁV ismét részletes adatokat tegyen közzé a késésekről.
15: Magyarországon jóval a nyugat-európai átlag alatt van az egészségügyi szakdolgozók száma, mondta Kunec Zsombor egészségügyi szakértő a Kossuth Rádióban.
2: Hangsúlyozta, az egészségügyi rendszer több nyugat-európai országban is munkaerőhiánnyal küzd, azonban nem olyan mértékben, mint Magyarországon. Kunec Zsombor szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a hazai egészségügyi rendszerben, ami egyebek mellett szervezetlen, alulfinanszírozott és kiszámíthatatlan, egy fiatal nehezen tudja elképzelni a jövőjét.
19: Hogyha tudok ezen a kettőn segíteni, a finanszírozáson és a szervezettségen, akkor nyilván a humán erőforrás hiányon is fogok tudni segíteni, ezek összefüggnek egymással. És hogyha azon tudok segíteni, akkor ez egy önmagát gerjesztő folyamat, hiszen minél kevesebb emberre próbálom a rendszert működtetni, annál nagyobb terhelés jut az egy-egy személyre. Hogyha ezt a terhelést tudom szüntetni, akkor nyilvánvalóan vonzóbb is lesz ez a munkakör.
15: A nyári nagy melegben a diabétesszel élőknek is a szokásosnál jobban kell vigyázniuk magukra. A hőségben a vércukorszint gyorsan ingadozhat. Szakértők szerint ezért a melegben a legfontosabb a gyakori vércukorszintmérés és a folyadékfogyasztás. Falucskai Ivett összeállítása.
20: Megviselt ez a meleg, különösen oda kell figyelni ilyenkor a vércukorszintre.
21: Pápai Patrícia egyes típusú diabéteses kismama, 16 éves korában derült ki, hogy cukorbeteg, azóta inzulin kezelés alatt áll. Napi 4-szer adja be magának az életmentő gyógyszert. A nyári nagy melegben a szokásosnál is jobban oda kell figyelnie, hogy ne ingadozzon a vércukorszintje.
20: De a sűrű cukormérés ez nagyon fontos, mert ugye a magas, illetve az alacsony vércukor is okozhat izzadást, rosszul létet. Én szerencsés vagyok, mert nekem van ilyen cukorszenzorom. Különösen most a napokban, ahogy voltak, ugye ezek a meleg hideg frontok jönnek, mennek, jelentősen magasabbak ilyenkor a vércukorszintjeim.
21: A tartós kánikula a hirtelen vércukor ingadozás mellett kiszáradást és vérnyomás problémákat is okozhat a diabétesszel élőknél. A hőség fokozza a folyadék és sóvesztést, megváltoztatja a szervezet hőháztartását, amely közvetlen hatást gyakorol a vércukorszintre és a keringés működésére is. Erről már a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke beszélt. Füzesi Brigitta hozzátette, a rosszul létek elkerülése érdekében fontos a megelőzés.
22: Folyadékfogyasztás, a másik a mérés, és a harmadik pedig a jelzés. Tehát, hogyha ezt a három dolgot letartjuk, akkor nem lesz nagy baj.
21: Füzesi Brigitta hangsúlyozta, a készítmények és eszközök megfelelő hőmérsékleten tartására is ügyelni kell, mert a magas hőmérséklet ronthatja azok hatékonyságát.
22: A vércukormérő és a testcsiknek is nyilván célszerű egy normál 20-25 27, maximum 27 fokos hőmérsékleten tartani. Bármilyen eszközről, gyógyszerről beszélünk, muszáj kerülni a tűző napsugarat, és azt, hogy mondjuk kocsiba maradjon, vagy egy olyan felvorosodható zárt térben, ahol károsodást okoz, mert utána már nem lehet használni, illetve nagyon fals értékeket mutat, ami hát ugye nem releváns.
21: A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége weboldalán kedd délutánonként online előadásokat tartanak, hívta fel a figyelmet az elnök. Júliusban minden alkalommal a hőség jelentette veszélyekkel, illetve megelőzési praktikákkal foglalkoznak.
0: A klímaváltozás hatására Európa szerte egyre gyakoribbak a hőhullámok, amelyek komoly egészségügyi és ökológiai veszélyt is jelentenek. Szakértők szerint Magyarországon is további hőmérséklet emelkedése, valamint az éghajlati viszonyok átalakulására kell számítani, bujtás szintje összeállítása.
3: Európa számos térsége jobban kitett a klímaváltozás hatásainak és ezáltal a felmelegedésnek, mint a világ többi része.
21: Mondta korábban Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója a közmédiában. A szakértő hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka a Golf áramlat lassulása, aminek következtében az óceáni hatások egyre kevésbé érvényesülnek. Hozzátette, a folyamat több ország, egyebek mellett Magyarország éghajlatát is megváltoztatta.
3: Illetve felettünk volt ez a hőkupola, ami nem egy egyedi meteorológiai kifejezés, hanem volt egy anticiklonunk, egy magas légnyomású régrétegünk, ez akadályozta a felhőket, ez máskor is előfordul, de olyan meleg a nyár emellé, hogy a felhőképződés elmaradása. Ez egy rendkívül nagy melegedéssel járt, ami akár Franciaországba, akár Nagy-Britanniába rekordokat döntött, de itthon is több rendkívül súlyos hőhullámmal sújtott hetünk volt és szárassággal.
21: Somosi Zoltán emlékeztetett, a tartós meleg Európa déli térségeit korábban is érintette. Az elmúlt évtizedben azonban Magyarországon is egyre gyakoribbá vált a hőség és az aszály.
3: Azonban most már eléri azon országot is, ahol eddig ez nem volt ilyen súlyos probléma. Németország, Franciaország olyan hőhullámokat tapasztalnak, amiket eddig még nem.
21: A szakember hangsúlyozta, Európában a továbbiakban is folyamatos melegedésre kell számítani. Az elmúlt egy hétben tapasztalt forróság a közeli időszakban nem tér vissza a Kárpát-medencébe, erről már Förhéc Adrien meteorológus beszélt a Krónikának. Hozzátette, ugyan átmenetileg melegszik a levegő, de ezt megtöri egy újabb hideg front, ami szerdára virradóan érkezik meg Magyarországra. Átlagosan 3-4 fokkal esik vissza a hőmérséklet.
6: A hét további részében napról napra emelkednek az értékek, így igazi hamisítatlan strandidő vár ránk, sok-sok napsütéssel, nagyon erős UV-sugárzással és elvétve egy-egy futózáporral.
21: A szakember hangsúlyozta, a legmelegebb területeken 33-34 fok is előfordulhat, azonban az előrejelzések szerint a következő 10 napban ennél melegebb nem várható.
0: 7 perc múlva 12:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy sürgősségi eljárásban kezdődött meg az alaptörvény 17. módosításának vitája, és hamarosan beszámolunk arról, hogy Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma.
23: Déli krónika.
0: A NATO főtitkára szerint az Észak-Atlanti Szövetség európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén.
24: Mark Rutte a török fővárosban tartandó NATO csúcs találkozó előtt ismét további támogatást csürgetett Kijevnek és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni.
0: Az ukrán elnök szerint a háború a levegőben fog eldőlni, a rakéta és drónfejlesztés a meghatározó, nem a katonák mennyisége. Részletek Iváncsik Attilától.
25: A közép-ukrajnai Kvéri városa volt az elmúlt órák orosz légicsapásainak fő célpontja. A megye központban jelentős a kár, több raktárépület is kiégett. A vasúthálózat bombázása is folytatódott, két dolgozó életét vesztette. Közben a hétfői Kijevet ért orosz rakétatámadások halálos áldozatainak a száma 19-re emelkedett. A mentő alakulatok a törmelékek alatt találtak még egy holttestet. Az ukrán fővárosban ma gyásznap van. Az ukrán válaszcsapások eredményeként az oroszországi Belgorod megyében kigyulladt egy Gazprom létesítmény. A régióban akadozik az áramszolgáltatás. Moszkva polgármesterének bejelentése szerint az orosz fővárost több mint 400 harci drón támadta éjszaka. Az ukrán elnök közben a sajtónak arról beszélt, hogy a háború nem a szárazföldön és nem is a tengeren fog eldőlni, hanem a levegőben. Volodymyr Zelenszkij szerint akkor lesz vége a harcoknak, ha Moszkvát és Szentpétervárt is ezer számra érik majd el a harci drónok. A modern hadviselésben már kevésbé számít az országok területe vagy lakosságának nagysága. A drónok mindent megváltoztattak, fogalmazott az ukrán elnök.
24: Nem vett részt apja az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei ajatollah búcsúztatásán, Irán új legfőbb vezetője. A szombaton kezdődött csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Khameneit csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Részletek Montán Eriktől.
1: Hatalmas tömeg vette körül az ajatollah koporsóját szállító teherautót Qomban hétfőn. A hívek minden erejükkel próbáltak olyan közel kerülni a járműhöz, hogy megérinthessék Ali Khamenei koporsóját. Az Irán középső részén található település a síták egyik legszentebb városának számít. Ez Teherán után a temetési körút második állomása. Az Irán csak nem 37 éven át legfelső vezetőként irányító ajatollahkal február 28-án végzett egy amerikai légicsapás az iráni háború első napján. Halálát eleinte Teherán cáfolta, de gyorsan beismerték, hogy Khamenei elhunyt és fiát választották utódjául. A fővárosban még többen búcsúztatták az ajatollahot, az emberek itt is próbálták legalább megérinteni a koporsót szállító járművet. A saját apám miatt sem sírtam ennyit, és nem is voltam olyan bosszus, mint a legfelső vezetőnkért. Valóban el volt nyomva. 37 éven át ebben az országban elnyomták. Sok mindent mondtak róla a háta mögött, és sok mindennel vádolták, mondta egy nő. A gyakorlatban azonban több évtizedes uralma során Ali Khamenei volt Irán valódi vezetője. Rendeleteket adott ki, és végső döntéseket hozott. A neki vagy az iráni iszlám konzervatív vezetésnek ellentmondó személyeket és szervezkedéseket kíméletlenül elsöpörte. A síta hagyomány szerint Mohamed próféta leszármazottjának számított, ezért viselt fekete turbánt. A gyászolókkal együtt vonó Teheránban Irán elnöke is. Az ajatollah fia és utódja, Mostaba Khamenei azonban nem jelent meg a meneten, habár három testvére sírva gyászolta apjukat a megemlékezésen. A feltételezések szerint a légicsapások súlyos sebesüléseket okozhattak neki és eltorzíthatták. Félhetően ezért nem jelent meg továbbra sem a nyilvánosság előtt apja halála óta. Ali Khamenei megölésért sokan megtorlást követeltek a hétfői meneten. Egymást érték a Donald Trumpot fenyegető táblák és transzparensek. Elvesztettem az apámat, de biztosak lehetnek benne, hogy bosszút fogunk állni érte. Biztos vagyok benne, hogy kedves kollégám, a forradalmi gárda légierejének parancsnoka, Allah segedelmével bosszút áll majd a legfelső vezetőért. Khamenei hatalmát leginkább az idén januári tüntetéseken kérdőjelezték meg, amikor a halál a diktátorra felkiáltással foglalták el az utcákat a demonstrálók. A tiltakozásokat a biztonsági erők vérbe folytották. Legalább 500 tüntetővel végeztek, de egyes bizonyítékok szerint az is lehet, hogy 2000-rel. Ali Khamenei ajatollahot július 9-én csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, az Irán északi részén található Mesedben.
24: A napokban erősödött a Szicília szigetén lévő Etna aktivitása, ezért többször is ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Járatokat irányítottak át, késésekre és törlésekre kellett számítani. A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas tűzhányó, Európa legnagyobb aktív vulkánya. Évente több alkalommal is kitör, és rengeteg turistát vonz. Csüri Fanni Noa információi.
4: Olaszország nem hogy készül, hanem együtt él mindezzel, mert hogy az Etna működik, az Etna élő vulkán, emiatt rendkívül gyakori az, hogy kitör az Etna. Ezeknek a kitöréseknek különböző az intenzitásuk, és ennek megfelelő a hatóságok reakciói.
24: Emlékeztetett Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságíró. Hangsúlyozta, a szakemberek folyamatosan figyelik a vulkán aktivitását, hogy megfelelő óvintézkedésekkel elkerüljék az esetleges baleseteket. Hozzátette, ilyen korlátozás lehet például, hogy az Etna felső részeit lezárják a látogatók elől, és leállítják a libegőt.
4: Egyébként tipikusan vannak olyan helyek, mondjuk Cseh-falu környéke például, amit nagyon szeretnek a magyar turisták, Palermo környéke, ahol egyébként ebből nem érezni túlságosan sok mindent. Catania környéke, Taormina bizony azért olyan, amit általában az Etna kitörése érint. Nem is azért, mert feltétlenül a láva folyamtól kellene menekülni, hanem azért, mert nagyon nagy a hamu, sokszor úgy lehet söpörni ugye a hamut, mint a havat.
24: A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a térségbe utazóknak érdemes maszkot és napszemüveget vinni magukkal.
5: Az Etna aktivitása miatt az elmúlt napokban többször is ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Járatkésésekre és járattörlésekre lehet számítani. A szicíliai repülőtér honlapján azt kéri a turistáktól, hogy a repülőtérre érkezés előtt érdeklődjenek járatukról a légitársaságoknál.
7: A légitársaságnak nagyon fontos tájékoztatási kötelezettsége van, nyilvánvalóan mindenről tájékoztatni kell az utast, hogy mennyit késik az a gép, vagy adott esetben törlik, miért, mi okból törlik, illetve mindenfajta tájékoztatás és segítségnyújtást kell adnia az utas számára. Mondok itt például, hogyha a repülőtérre ragad valaki adott esetben, akkor frissítésbiztosítása, telefonbiztosítása, vagy még akár hogyha egy éjszakai ott tartózkodás is indokolt, akkor a szállás biztosítása.
5: Mondta a Krónikának a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert hangsúlyozta, a vulkánkitörés rendkívüli természeti körülménynek számít, ezért kártalanítási összeg az Európai Uniós rendelet értelmében nem jár. Hozzátette, amennyiben nem érvényesülnek a fogyasztói jogok, a légitársaságnál tehetnek bejelentést az utasok.
7: Dokumentálni kell, hogy megpróbáltunk megegyezni valamilyen módon, vagy megkapni a minket megillető jogainkat. Amennyiben ezt pedig elutasítják, akkor fordulhatunk akár békeltető testülethez, akár a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a hatáskörében eljár, és adott esetben a szükséges információk mellett azokat a jogokat is biztosítja, amelyeket a jogszabályok előírnak a légitársaság számára.
5: Eitmann Norbert azt tanácsolja, hogy folyamatosan kövessék az információkat az utasok, és már előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a légitársasággal.
8: Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma, Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
9: Közel két héttel a katasztrófa után a rokonok még mindig bizakodnak, hogy szeretteiket élve tudják kihúzni a romok alól. 12 nap elteltével itt várom, hogyha Isten úgy akarja, élve hozhassam ki őket, vagy megtaláljam a holttestüket. A tartózkodási helyüket meghatározták. Bízunk Istenben, hogy élve tudjuk ma őket kihúzni, mert a szobákból nem árad rossz szag. Hiszem, hogy minden jól fog alakulni, mondta egy rokonait kereső nő. A romok eltakarítása azonban továbbra is lassan halad. A kevés rendelkezésre álló nehéz gép miatt többnyire még mindig kézzel, kézi eszközökkel próbálják elmozdítani a betontömböket. A gépeket sok esetben nem is akarják bevetni, nehogy az ingatag szerkezet tovább omoljon. Egy anyuka is abban bízik, hogy 9 éves kisfia még életben van, miután az életjeleket érzékelő eszközökkel történő vizsgálatok nem mutattak egyértelmű eredményeket. Arra kérek mindenkit, hogy imádkozzon. Hiszek abban, hogy a hit hegyeket képes megmozgatni. Nagyon reménykedek, üzente az édesanya. A törmelékek alól azonban az elmúlt napokban már csak holttesteket húztak ki. Venezuelából már számos külföldi kutatócsapat hazautazott. Többi között a chilei, bolíviai, panamai és a perui egységek is elhagyták a katasztrófa sújtotta térséget. Az ENSZ szóvivője ugyanakkor hétfői nyilatkozatában hangsúlyozta, számos csapat Venezuelában maradt, és még érkezni is fognak. A szervezet a kormánnyal együttműködve folytatja a segítségnyújtást. Partnereinkkel együtt, a kormánnyal együttműködve továbbra is fokozzuk a földrengések által érintett embereknek nyújtott segítséget. A humanitárius ügyek koordinációs hivatala arról tájékoztatott minket, hogy egyes kutató és mentőcsapatok továbbra is a katasztrófa sújtotta területeken teljesítenek szolgálatot, míg más, speciális támogató csapatok, az orvosoktól a mérnökökig folyamatosan érkeznek a helyszínre. A szükségletek átfogó felmérése hamarosan befejeződik, és ennek eredményei alapján frissítik a beavatkozási tervet és az erőforrásigényt, fogalmazott a szóvivő. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn helyi tisztviselőkkel együtt találkozott egy amerikai delegációval, köztük Francis Donovannel, az Egyesült Államok déli parancsnokságának vezetőjével, hogy megvitassák a katasztrófa utáni munkálatokat. Az állami televízió szerint a két ország egy új együttműködési programon dolgozik, amelynek célja Venezuela északi részének újjáépítése.
8: India nyugati partvidékén az elmúlt 48 órában legalább 13 ember halt meg a heves esőzések és villámárvizek miatt. Bánkata összefoglalója.
10: A 2-3 napja tartó folyamatos esőzés miatt jelentősen megemelkedett a vízszint. A hívásra gyorsan reagáló mentőcsapatok egy órán belül a helyszínre érkeztek és mindenkit kimentettek, mondta egy lakó az indiai Lomvalában. A heves esőzések és földcsuszamlások az állami vasúti és közúti közlekedésben is jelentős fennakadásokat okoztak. A hatóságok szerint a helyzet a következő napokban tovább súlyosbodhat. Az indiai meteorológiai szolgálat munkatársa közölte, az ázsiai ország teljes nyugati part
11: partvidékén rendkívül intenzív felhőszakadásra lehet számítani. Vörös riasztást adtunk ki Gudzsarátra, valamint Maharástra és Karnátaka parti területeire. Ezekben a régiókban rendkívül heves esőzések valószínűsíthetők. Egyes körzetekben a csapadék mennyisége 24 óra alatt elérheti a 21 cm-t is, nyilatkozta az indiai meteorológiai szolgálat munkatársa. Hasonlóan kritikus a helyzet Kínában is. A délen fekvő Nanning városban éjszaka evakuálták a lakosságot, miután a lezúduló rendkívül heves esőzés után több víztározó gátja is átszakadt. A hatalmas erővel hömpölygő iszapos víz pedig betört lakott területekre is. A csaknem 9 milliós nagyvárosban a legmagasabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelték el, mivel a folyók és a tározók szintje is részesen megemelkedett a tájfun levonulása után. Guangxi tartományban eddig több mint 48 ezer embert kellett kitelepíteni az otthonából. A vészhelyzeti minisztérium legalább 1000 mentőt, járműveket, csónakokat és drónokat vezényelt a térségbe. Nanningban körülbelül 55 ezer embert érintett a víztározók gátszakadása miatt kialakult áradás. A hatóságok 48 ezer embert evakuáltak korai figyelmeztetések, célzott riasztások és sürgősségi áttelepítések révén. Eddig két halálos áldozatról érkezett jelentés, tájékoztatott a város alpolgármestere. Peking több mint 150 ezer segélycsomagot indított útnak a leginkább rászoruló déli tartományokba. A meteorológusok szerint az ítélet időt okozó mostanra trópusi viharrá szelidült Maisak tájfun a következő napokban újabb pusztító felhőszakadásokat okozhat, ezért a katasztrófavédelem és a vízügyi hatóságok további áradásokra és gátszakadásokra figyelmeztetnek.
12: Autós percek.
24: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-as autóút csomópontja után. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. Ott 5-6 kilométeres az araszoló kocsisor. Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es kilométer között csak a belső sáv járható. A torlódás itt 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot. A torlódás itt 6-7 kilométeres. Hosszabb menetidővel számoljanak. Baleset történt a 44-es főúton Csaba Csűdnél, a 83-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
13: Tővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szintén lezárták a külső sávot Soroksáron, a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Időjárás jelentés.
24: A tegnapi viharok után ma már jóval nyugodtabb arcát mutatja az időjárás, de estére újra megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Hol, melyik ország részben lehet számítani csapadékra? Förhéz Adrient kérdezem. Szervusz, Adri!
16: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. A láthatáron már feltűnt egy hideg front, azonban csapadék tekintetében ne fűzzünk túl nagy reményeket hozzá. Ma délután a Miskolc-Békéscsaba vonaltól keletre számíthatunk elszórt jelleggel csapadékra, majd a soron következő éjszaka átmenetileg csökken a számuk, de az északi megyékben elvétve lehet egy-egy futózápor. Holnap napközben az észak-keleti ország részben és délnyugaton Baranya megyében lesz a csapadék súlypontja, de egy-egy felfrissülést hozó futózápor másutt is előfordulhat. Az említett hidegfront inkább a légmozgás tekintetében lesz markáns. Ennek hatására a soron következő éjszaka már nem lesz olyan intenzív a lehűlés, jobban átkeveredik a levegő, hiszen erős, viharos széllökések is lehetnek. Többnyire 15 és 24 fok közé süllyed a hőmérséklet. A mai naphoz képest holnapra 3-4 fokos felfrissülést hoz a hideg front. Így délután 25-31 fokot mérhetünk. A nap első felében még borongós lesz az égkép, majd délutántól határozottan csökken a felhőzet és kisüt a nap. Köszönöm a figyelmet!
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is. Köszöni figyelmüket, Ceglédi Edit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
15: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Győzelemmel zárta a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtező első csoportkörét. Stolár Fanni elődöntős vegyes párosban, Wimbledonban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
15: Spanyolország és Belgium is a 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg Belgium magabiztosan 4-1-re verte az egyetlen még versenyben lévő társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. A 8 között pénteken Spanyolország Belgiummal csap össze. A kiesés után megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, aki 2023. januárja óta irányította a nemzeti csapatot. Ma 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal találkozik, a 8-at döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Belgium-Egyesült Államok találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
17: Nem ilyen mérkőzésre számítottam, a végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt eddig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítménnyel adós Decathlon 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második fél időben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutóerő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett 2 gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védőharmadban 2 nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1. Talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
15: A mérkőzést követően a belgák kapusa, a Real Madrid légiósa Thibaut Courtois így összegzett.
18: Sok minden történt az utóbbi napokban, de mi nem foglalkoztunk a külső tényezőkkel, és bebizonyítottuk, hogy jó csapatunk van. Nem indítottuk jól a tornát, de folyamatosan fejlődünk. Ma végig remekül játszottunk, a Szenegál elleni fordítás önbizalmat adott nekünk. Azzal, hogy ott vagyunk a legjobb 8 között, elértük a fő célunkat. Számomra különösen érdekes lesz a spanyolok elleni negyeddöntő. Izgatottan várom azt az összecsapást.
15: Thibaut Courtois után a világbajnokságtól búcsúzó társházigazda Egyesült Államok labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya, az argentin Mauricio Pochettino a belga játékosokat is dicsérte.
18: Látványos fejlődést mutattunk be az elmúlt egy évben, de nem mehetünk mindig csak felfelé. Előbb-utóbb mindig jönnek a hullámvölgyek. Egy évvel a világbajnokság kezdete előtt senki se gondolta volna, hogy eddig eljuthatunk a tornán. Egy olyan ellenféllel játszottunk, amely a végső győzelemért is harcba szállhat. És világklasszis labdarúgói vannak, akik többek között a Bajnokok Ligáját, a La Ligát és a Premier Liget is megnyerték. Nagyon büszke vagyok a csapatra, jól játszottunk a tornán. Tovább kell fejlődnünk, fiatal csapatunk van nagy potenciállal. Jól érzem itt magam, pár héten belül beszélgetünk a szövetséggel a folytatásról.
15: Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország a csereként beálló Mikel Merino 91. percben lőtt góljával, tehát 1-0-ra győzte le Portugáliát, és jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzés után a spanyolok részéről Rodri mondta el véleményét a meccsről.
18: Rendkívül nehéz mérkőzés volt, hiszen egy olyan csapat ellen játszottunk, amely kiválóan védekezik, és a labdaszerzés utáni átmenetei is nagyon gyorsak. Végül a rengeteg kialakított helyzetünk gólt eredményezett. Tökéletes teljesítményt nyújtottunk a legmagasabb szintet képviselő játékosok ellen. Amikor pedig megnyílt a terület Merino előtt, akkor eldöntötte a meccset.
15: Rodri mellett a portugálok klasszisa, a pályafutása utolsó világbajnokságán szereplő Cristiano Ronaldo így összegezte a VB nyújtott teljesítményét.
18: Természetesen szomorú vagyok, hogy búcsúztunk a világbajnokságtól, de mindent beleadtam, a legjobb tudásom szerint játszottam, szóval nyugodt lelkiismerettel távozom. A futball ilyen. Néha nyersz, néha veszítesz, és valóban ez volt az utolsó világbajnokságom. Ám ami a pályafutásomat illeti, most van időm gondolkodni, a családommal lenni, nem akarok forró fejjel hirtelen döntést hozni. Holnap ugyanúgy fogok felébredni, ahogy ma. Mindig a legjobbamat nyújtottam. Előttem egy trófeát sem nyert Portugália, velem hármat is sikerült. A legnagyobb eredményünk a válogatottal a 2016-os Európa-bajnoki cím. Ez a trófea számomra ugyanolyan magas rangot képvisel, mint a világbajnokság. Még egyszer mondom, tiszta lelkiismerettel távozom, kihoztam magamból a maximumot. Holnap új nap virad, és az élet megy tovább.
15: A portugálok spanyol szövetségi kapitánya, posztjáról távozó Roberto Martínez is értékelte a nyolcaddöntős mérkőzést.
18: Nagyon büszkék lehetünk a játékosainkra, szívvel, lélekkel játszottak, és úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb mérkőzésünk a tornán. Persze az első fél időben nem volt szerencsénk a kapufával, néha pedig az ilyen apróságok döntenek. Nagyon jól védekeztünk, kellően agresszívak voltunk, de egy olyan csapat ellen játszottunk, amely a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese. Egy kicsit több szerencsére lett volna szükségünk a kapu előtt, de ez egy teljesen kiegyenlített mérkőzés volt.
15: A portugálok szövetségi kapitányát, a távozó Roberto Martínezt hallották. Ma megkezdi szereplését az Eto FC, a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Vikingur Reykjavik otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Tottenham szerződtette Sandro Tonalit. Sajtóértesülések szerint a londoniak klubrekordot jelentő csaknem 100 millió fontot fizetnek a Newcastle Unitednak az olasz válogatott középpályásért. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest labdarúgó csapatának vezetőedzőjévé. Az osztrák szakember az előző 2,5 idényben a Crystal Palace együttesét irányította, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett az angol Premier League-ben.
3: Nemzeti Sportkrónika.
15: A továbbjutását már korábban kiharcoló magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re nyert Belgium ellen Székesfehérváron a világbajnoki selejtező első csoportkörének 6. utolsó fordulójában. A mérkőzés nagyszünetében búcsúztatták az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázóját, a nemzeti együttestől visszavonuló Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. A csoport másik meccsén Franciaország-Finnország 98-69. A miénk így 3 győzelmet visznek az augusztus végén kezdődő következő körbe, amelybe Franciaország és Finnország mellett még Észtország, Szlovénia, valamint Svédország csatlakozik. Most hallgassuk az egyik búcsúzott Hanga Ádámot, akit Tóth Béla kért interjúra.
6: Ez az elmúlt egy hónapom, ez nagyon érzelmes, ugye maga az elbúcsúzásom a Badalonától is már nagyon érzelmes, hogy sikerült, most itt vagyunk a családdal. Az MKS felajánlotta ezt a lehetőséget, óriási élmény volt, rengeteg ember kilátogatott. A karrierem során nem sokszor volt arra lehetőségem, hogy a szurkolókkal ennyire közel tudjak találkozni, legalábbis itt Magyarországon. Most ez is megadatott nekem és a szurkolóknak is, egy óriási élmény volt.
19: A magyar válogatottat majdnem 2 évtizeden át erősítetted. Milyen pillanatok jutnak azonnal az eszedbe, hogyha végig pörgeted magadban ezt az időszakot?
6: Eszembe jut az, hogy mennyi rengeteg kudarc volt. Az első 10 év az nem volt túlságosan sikerekkel tűzdelt, mondhatjuk így is. Rengeteg kudarc, rengeteg átdolgozott nyár, aminek igazából nem volt eredménye. De aztán igazából, ha belegondol ember, akkor meg volt eredménye, mert valószínűleg azoknak a nyaraknak és azoknak a kudarcoknak is benne kellett lenni ahhoz, hogy ez a korosztály el tudjon odáig jutni, hogy két egymás után Európa-bajnokságon tudjon ott szerepelni. Ott meg egyértelműen a 2017-es Európa-bajnokság egyértelműen egy csúcspontja volt a karrieremnek. Óriási élmény volt ott kint Romániában. van több ezer magyar előtt játszani, nem feltétlenül bejutni a top 16-ba.
19: Említetted, hogy érzelmes hetek vannak a hátatok mögött a családdal, azon jöttetek Spanyolországból, a jövőről bármit lehet-e már elárulni?
6: Egyelőre teljesen nyugodt vagyok, sokan kérdezik tőlem nyilván, de a legjobb az, hogy egyáltalán nem vagyok döntési helyzetben. Most jelen pillanatban ki akarok pihenni magam, családdal akarok sok időt tölteni. A család most egy olyan változáson megy keresztül, ami nagyon nagy változás. Jelen pillanatban az elsődleges fókuszom az az, hogy szeretnék ott lenni mellettük és segíteni őket, mert ők is segítettek engem az elmúlt 20 évben. És hogyha majd mindenre helyé került, és én úgy érzem, hogy még mindig ott van a vizsergés bennem, akkor fogok leülni és beszélgetni azokkal az emberek, akikkel kell, hogy esetleg hogyan tovább is már a tovább.
15: Hanga Ádámot hallották. Sérülése után először lépett pályára az idényben Juhász Dorka, az észak-amerikai női kosárlabdaligában szereplő Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa, aki a török Galatasaray színeiben még az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfejsérülést. A 26 éves erőcsatár első meccsén 24 percet játszotta a Connecticut Sun ellen, 90-89-re elveszített hazai találkozón, és ez alatt 3 pontot, 4 lepattanót és 3 gólt azt jegyzett. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll 15 győzelemmel és 6 vereséggel. 6 magyar csapat, 2 férfi és 4 női együttes indul az európai röplabda kupák következő idényében. A férfiaknál a bajnok és kupagyőztes Kaposvár a bajnokok ligája selejtezőjében, míg a mindkét sorozatban ezüstérmes MÁV előre a harmadik számú sorozatnak számító Challenge kupában vesz részt. A nőknél a bajnok Vasas Óbuda BL csoport körös helye már korábban biztos volt, a kupagyőztes Békés Csaba és a bajnoki ezüstérmes Kaposvár a második számú sorozatban a CEF kupában szerepelhet, még az Extraligában negyedik helyen zárt UTE a Challenge kupára adta le nevezését, mindhárom sorozat sorsolását jövő szerdán tartják.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
15: A címvédő szlovén Tadej Pogacsár győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi harmadik, csak nem 196 kilométeres szakaszán. Ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól. Tadej Pogacsár csapattársát, a mexikai Isaac del Torót méltatta, amiért az előző napon tőle kapott ajándékot viszonozta, és remekül felvezette, majd hatalmasat hajrázva megnyerte a szakaszt.
20: I can't complain. We have good chemistry between.
21: Nem panaszkodhatok, nagyon jól megvan köztünk az összhang, és talán azért is, mert hasonló típusú versenyzők vagyunk. Persze különböző emberek vagyunk, de nagyon jól megértjük egymást. Örülök, hogy mellettem van. Nagyon elégedett vagyok az egész csapattal és minden csapattársammal. Összetartó csapat vagyunk, és büszke vagyok arra, hogy ezen a Tour de France-on együtt versenyzünk.
15: Stolár Fanni a horvát Mate Pavic-sal elődöntőbe jutott a wimbledoni teniszbajnokságon a vegyes párosok mezőnyében, miután a negyeddöntőben kétszoros játszmában bizonyult jobbnak a Neil Skapski, Desiree Krafcsik brit-amerikai kettősnél. A duó ma a fináléba kerülésért a Mark Polmans Sturm Hunter ausztrál párossal játszik, de Stolár ma még az amerikai Ezsia Mohamed oldalán a nyolcad döntőben is pályára lép a női párosok között az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsend és a cseh Katerina Szinyákova ellen. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
22: Vízállás jelentés.
23: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. július 7-én. A Duna a hazai szakaszán Komáromig árad, alatta apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 23 Celsius fok, Budapestnél 23,7, Mohácsnál 25,2 fok. Mai vízállások és medertehetségek a Dunán. Gönyű, mínusz 6 cm 9%, Komárom 35,5, Esztergom 13 cm 4%, Nagymaros mínusz 35, Budapest 83,6, Dunaújváros mínusz 31,6, Dunaföldvár mínusz 145,6, Paks mínusz 18,

0: köbméter 38%, Mura, Letenye 101-11, Dráva, Drávaszabolcs mínusz 29 cm 4%. A Tisza a hazai szakaszán Záhonyig apadó, alatt a kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztás mentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,6 Celsius fok, Tokajnál 27,5, Szolnoknál 25,2, Szegednél 24,8 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 218 cm 4%, Vásárosnamény mínusz 187,4, Záhony mínusz 298,6, Dombrád 10 cm 20%, Tokaj 471,59, Tiszalökalsó mínusz 69,25, Tiszafüred 540 cm 69%, Kisköre felső 725,62, Kisköre alsó mínusz 342 cm 0%, Szolnok mínusz 300 cm 0%, Csongrád mínusz 177,13, Szeged 77 cm 26%. Mai vízállások és mederteltségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 148 cm 3%, Csenger mínusz 115 cm 4%, Kraszna alsó szopor 21,6, Ágerdő-Major 136 cm 24%, Bodrog Felsőberecki 191,23, Sárospatak 226 cm 31%, Sajó-Beretke 39,4, Sajó-Püspöki 28,6, Felső-Zsolca mínusz 1 cm 3%, Hernád Abos-Kőszeg 122,4, Gesztely mínusz 13,3, Zagyva Abc 33,5, Jászteleg 132,11, Berettyó Szalárd 110 cm 3%, Szeghalom 194,34, Sebeskörös csúcsa mínusz 17,4, Körös Szakál mínusz 206 cm 1%, Fekete Körös Belényes 14,12, Tenke 71,8, Ant 55,14, Remete 293,38, Fehérkörös Honctő mínusz 46 cm 1%, Kisjenő 10 cm 1%, Gyula 139,35. A Balaton átlag vízszintje és meder teltsége 69 cm 35%, vízmélysége 317 cm, hőfok a Siófoknál 22,5 Celsius fok. A Velencei-tó Agárdnál 43 cm 0%, hőfoka 22,3 fok. A Fertőtó Fertőrákosnál 23 cm 28%, hőfoka 21,7 fok.
1: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
2: Ön szerint veszélyesek a forgalomra az idős sofőrök? Mi a fontosabb, a kor vagy a rutin? És ismeri a mondást, hogy a nap a bőr ellensége? Hogyan védekezzünk a leégés ellen?
1: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Tartson velünk nyáron is!
4: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelt.
3: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
5: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
3: Pihenésről.
6: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
3: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részlet.

0: Jelenleg a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9
1: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 13 óra, jó napot kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Egyhangulag szavazta meg az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást. Sürgősségi eljárásban kezdődött meg az alaptörvény 17. módosításának vitája. Eredményes NATO csúcs találkozóra számít Ukrajna, jelentette ki az ukrán elnök, miután Ankarába érkezett. Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok folytatják a kutatást. Holtan találták Kijev közelében a monakói robbantás fő gyanúsítottját, a nőt agyonlőtték. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrön, közölte a város polgármestere. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, napközben 27-33, késő este 24-31 fok valószínű.
3: Műsorajánlat.
5: Geológusok egymás közt, avagy csontjainkról, mesterséges baktériumokról és más érdekességekről.
6: Ezt az egészet, hogy olyanok a fogaink, amilyenek, hogy a metszőfogunk más, mint a rágófogunk, ezt a szervezetünk biológiailag szabályozza. Tehát ez mind genetikai szabályozás alatt van. Tehát az nem véletlen, hogy nekünk olyanok a fogaink, amilyenek, arra alakította ki az evolúció, hogy mi a saját táplálékunkat jól meg tudjuk vele rágni, és nem olyan mondjuk, mint az elefántnak az agyara. Ez az egész egy nagyon finom szabályozás alatt van.
5: Az este a házigazda Juhász Árpád geológus, vendége Pósfai Mihály geológus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
8: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
9: Végre valami okosat is csinált, Egres.
10: Nekem ez az ember gyanús.
11: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
12: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
13: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
14: Nagyon jó megúszó voltam.
15: Pátráztam a rohanó szarvasok után.
16: Mondom, hát ez nem lehet.
17: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
18: Imugoszú!
19: Úszogumi!
18: Pontos!
19: Ó, magyarul!
20: A nyelvújítás előtt!
21: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
3: Ütközünk! A Kossuth Rádió vita műsora.
22: Gőzerővel zajlik a parlamenti munka. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, amely tartalmazza többek közt Súlyog Tamás államfői mandátumának megszűnését. Az országgyűlés sürgősséggel már a mai napon elkezdi tárgyalni az alaptörvény 17. módosítását, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre javaslatot tett a kormány nevében. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Deák Dániel politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
23: Napot kívánok!
22: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Érdekes volt a parlamenti ülésnap, már csak a kormányváltás óta először azért is, mert ezen Magyar Péter nem szólalt fel. Változott-e bármi az országgyűlés hangulatába, hogyha lehet így kezdeni ezt az adást.
14: Igen, eddig megszokhattuk, hogy Magyar Péter a vitanap előtt egy ilyen nagyjából egy órás beszédet tart, és akkor ott elég élesen szokta kritizálni hogy a Fidesznek a képviselőit, és sokszor odafordul, és akkor személyesen próbál beléjük kötni, üzenni nekik, vagy akár fenyegetni őket. Most ez elmaradt, most Vitézi Dávidnak volt egy miniszteri felszólalása, ő sokkal inkább egy ilyen szakpolitikai képet vett föl, nem nagyon volt támadó jellegű, az uniós források kapcsán megfogalmazott ugyan kritikát az előző kormánnyal szemben, de nem volt azért annyira indulatos, heves, és hát hogy is fogalmazzak, támadó jellegű egyébként az ő felszólalása, és hát értelemszerűen ezt követően megindult a szokásos parlamenti vita, de hát egy higgadtabb, visszafogottabb parlamenti vita volt, nem volt az, amit sok esetben a miniszterelnöktől is láthatunk, aki bekiabál a fideszes képviselők felszólása közben. Volt ugye arra példa, hogy oda is ment Gulyás Gergelyhez, tehát most más típusú volt így a parlamenti légkör. Ruf Bálint volt ugye az, aki azért hozta azt a stílus, vagy azt a kommunikációs technikát, amit Magyar Péter szokott alkalmazni. Ő volt az, aki ott elég élesen hát odaszólt a fideszes képviselőknek, és azzal indokolta ezeket az alaptörvény módosításokat, hogy hát a választóknak ez az elvárás, és ezt erre kaptak ők szerint a felhatalmazást a választás alkalmával, de ettől függetlenül azért egy jóval visszafogottabb parlamenti napot láthatunk Magyar Péter nélkül, aki ugye bejelentkezett Isztambulból. Ugye ma kezdődik a NATO csúcs, tehát tegnap ő igazából egy magánprogramon vett részt, és akkor kirándult Isztambulban. Láttuk, hogy most egy szobrot látogatott meg, tegnap majd néztem a mecseteket, nézett, és nézte, hogy Isztambul milyen szép város. Én mindenkinek ajánlom, és voltam még tavaly Isztambulban, tényleg egy izgalmas kiránduló célpont. Ugye Magyar Péter, aki azt mondta még az RT-nek adott interjújában, első miniszterelnöki interjújában, hogy nem lesz itt nyaralás, meg hogy a kormány dolgozni fog egész nyáron. Tegnap Isztambulban kirándult, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap pedig a török tengerparton fog majd nyaralni.
22: Ez nagyon fontos, amit mond, mert hogyha a hétvégén valaki figyelemmel követte a miniszterelnöknek a Facebook oldalát, ott először megjelent egy olyan hangvételű poszt, amelyben hát azt szemléltette, hogy ő a csúcson, mint miniszterelnök mennyire magányos és mennyire egyedül van, majd két óra hossza elteltével, miután számtalan komment érkezett annak kapcsán, hogy ő nincs egyedül, vagy hogy éppen pihennie kellene, két óra hosszára megjelent a következő miniszterelnöki poszt, ahol viszont bejelentette ezt, amit ön is mondott, hogy annak ellenére, hogy mindenhol hát szabadságstoppot rendelt el, ő mégis négy napot a gyermekeivel fog tölteni. És talán nem is ez az érdekes, mert ez minden magánembernek jár, sőt. Én úgy gondolom, hogy valamilyen rend szerint csak kellene járni azoknak a dolgozóknak is, akik eddig végig dolgozták az évet. De talán sokkal fontosabb volt az, hogy ő hangsúlyozta, hogy ezt a négy napot is azzal fogja tölteni, hogy dolgozni fog. Hát amikor ugyanezt Orbán Viktor miniszterelnök tette, akkor ezért őt kikezdte a sajtó.
14: Igen, tehát szeretném is leszögezni, hogy mindenkinek joga van a pihenéshez, a nyaraláshoz, meg azzal, hogy a családjával elmenjen egy tengerparti helyszínre, tehát egy miniszterelnöknek is tényleg nem, szerintem nem csak egyébként joga van hozzá, hanem ezt csinálni is kell, tehát ahhoz, hogy normálisan tudjon dolgozni, normálisan tudja képviselni az országot, és normálisan tudja ellátni a miniszterelnöki feladatait, kell a kikapcsolódás, tehát ez hozzátartozik a mentális egészséghez, nem is ezzel van a probléma, hanem ugye az önellentmondás, illetve a kettős mérce, hiszen az önellentmondás az abban van, hogy hát Magyar Péter ugye ezt ilyen népszerű módon bejelentette, hogy ők egész nyáron dolgozni fognak, itt nem megy senki sem szabadságra, most mégis szabadságra megy, tehát van egy ilyen jellegű önellentmondás. A másik pedig az, hogy amikor Orbán Viktor ment miniszterelnökként nyaralni, hát mind Magyar Péter, mind egyébként a Tisza közeli sajtó kifejezetten élesen és erőszakosan támadta Orbán Viktort. Hát emlékszem rá, hogy még a kormányinfón is az volt a kérdés a 444-nek a munkatársa 5 percen keresztül ezt kérdezte Gulyás Gergelytől, hogy, hogy a miniszterelnök, ha szabadságon van, akkor miért dolgozik, akkor miért posztol, akkor miért mennek oda a munkatársai, és akkor ugye az volt a válasz, hogy hát, hogy szabadság alatt is dolgozhat egy miniszterelnök, ez nem mi a kivetni való. Úgyhogy egyébként most maga Magyar Péter is bejelentette, hogy a szabadság alatt is majd a kormányüléseket felügyeli meg tájékoztatást kér, tehát dolgozik ő is a szabadság alatt. Mégis most úgy tűnik, hogy azok a sajtótermékek, akik ezért kritizálták Orbán Viktort, azok most hallgatnak, és nekik ezzel semmi problémájuk nincsen. Tehát ez az, ami ebben a kérdésben egyébként érdekes, és politikai szempontból kérdéseket vesz föl.
22: Ugye a kettős mérce az még egy csomó mindenben tetten érhető, talán a műsorban többször fogunk ilyen kettős mércékről beszélgetni, de hogyha már azt mondtuk, hogy kicsit visszafogottabb volt a hangnem a parlamentben, akkor ugyanezt a kommunikációra, annak professzionalitására is mondhatjuk, és itt gondolok arra, hogy bár kifogásolható Magyar Péter stílusa, egy biztos, hogy egy nagyon erőteljes és nagyon jó kommunikátor. Hát ugyanezt láttuk-e Ruf Bálinttól is?
14: Igen, Ruf Bálint stílusban ugyanazt próbálta hozni, de kommunikációs képességei neki jóval szerényebbek, tehát nem lehetett érteni szó szerint, hogy mit akar pontosan mondani, nehezen tudja magát kifejezni. Nem véletlen egyébként, hogy még az első felszólalásában még pár héttel ezelőtt elmondta, hogy ő kevesebbet is fog kommunikálni, és nem is ő tartja a kormányinfókat, tehát hogy véletlenül ezért van 3 kormányszóvivő, hogy ne a miniszterelnökséget vezető miniszternek kelljen kiállni, és akkor beszélni, mert látszik, hogy Ruf Bálint erre nem alkalmas, ezért van 3 kormányszóvivő, akik ugye helyettes államtitkári minőségben kommunikálnak és mondják a legfrissebb információkat a kormánynak a döntéseiről. És hát összességében azért látszott is, hogy a tisztás képviselők, vagy akár egyéb államtitkárok, vagy miniszterhelyettesek sokkal szerényebb kommunikációs képességgel rendelkeznek, még bele kell rázódniuk ebbe a munkába, tehát ők gyakorlatilag nem volt, őnek itt nem volt korábban politikai tapasztalatuk. Látszik, hogy Vitézi Dávidnak volt, tehát hogy ő volt államtitkár, tehát nem véletlen, hogy ő sokkal rutinosabban kezeli ezeket a szituációkat.
22: De hát Vitézi Dávid milyen színekbe is szerezte ezt a bizonyos politikai tapasztalatot?
14: Igen, ugye erre fel is hívta Tuzson Bence a figyelmet, amikor ott pont mögötte állt, és akkor felszólalt, és mondta, hogy hát Vitézi Dávid még 4 évvel ezelőtt neki kampányolt, és akkor pont egyébként a közlekedési beruházások kapcsán közös videót is készített Tuzson Bencével. Ugye ez egy folyamatos kritika Vitézi Dáviddal szemben, hogy egy ilyen szérirányba forduló politikát képvisel, vagy álláspontot képvisel, tehát, hogy neki biztos vannak nagy ambíciói, és ezért egyébként a lojalitás, vagy a politikai közösséghez való tartozás feladja, tehát könnyen elképzelhető, hogyha úgy alakul, hogy a népszerűsége a Tiszának elkezd csökkenni, Magyar Péternek is mondjuk a népszerűsége lejjebb megy, akkor könnyen elképzelhető, hogy Vitézi Dávid lesz az első, aki kilép egyébként a kormányból.
22: Itt van az alaptörvény 17. módosítása, és még annak tartalmáról beszélünk, mondhatjuk most már azt, hogy berúgta az országgyűlés ajtaját, hiszen vitáznak róla jelen pillanatban is, amikor ezt a műsort felvesszük. De hogyha megnézzük ezt a folyamatot, ami most elindul, hol van ennek a vége? Mikor lehet egyáltalán ennek az alaptörvénymódosításnak vége?
14: Igen, kifejezetten gyorsan, tehát sürgős eljárásban próbálnak ugye törvényeket tárgyalni a parlamentben. Az alaptörvénymódosítás kapcsán is mondta Magyar Péter, hogy neki az a célja, például Siók Tamás esetében, hogy már nyáron, tehát augusztus 20-ára teljesen új államfia legyen Magyarországnak. Ez azt jelenti, hogy itt júliusban ugye Siók Tamást elmozdítják a hivatalából, tehát ez deklaráltan célkitűzése ennek az alaptörvénymódosításnak. Ami ugye érdekes, hogy azt mondja a kormány, hogy itt van érdemi egyeztetés, meg konzultáció a lakossággal. Ugye itt valójában arról volt szó, hogy egy 5 napos lehetőség volt arra, hogy e-maileket írjanak egy címre, és akkor ott mindenki véleményezhette. Mind a mai napig nem tudjuk, hogy ez kihitelesítette, volt egy közjegyzői hitelesítés, volt-e bármi olyan ellenőrzés, hogy itt valóban megérkeztek ezek az üzenetek, hogy valóban mi volt ezekben a levelekben, tehát hogy érdemi feldolgozás vélhetően nincsen, ez csak egy ilyen pipa, hogy ki van pipába, hogy hát volt egyeztet, és lehetett írni e-maileket egy címre, és akkor 23 ezer vagy valahány ember írt e-mailt, ezt mindenki látja, hogy ez nem érdemi társadalmi egyeztetés, egyébként ezt liberális jogvédő szervezetek, Amnesty International is leírta, hogy ez nem számít érdemi társadalmi egyeztetésnek, nem volt meg a politikai vita ezekről a kérdésekről a társadalomban, és hát gyakorlatilag egy önkényes módon azt írják bele ebbe a módosításba, amit Magyar Péter már előzetesen is mondott. Ráadásul ugye itt az is erős kritika, hogy valójában ezeknek a módosításoknak a jelentős része az arról szól, hogy a politikai ellenfelet akarják ellehetetleníteni, tehát a Lex Súlyok is arról szól, hogy a Súlyok Tamást alaptörvénybe ültetett módon elmozdítják a hivatalából, ugye itt van a Lex Orbán, ami az első módosítás volt, ott ugye arról van szó, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök, semmi másról nem szólt, ezt senki más nem tiltott el, csak Orbán Viktort. Itt van egy a 12 éves mandátumkorlátozás, ami egyébként szerintem nyugodtan nevezhető Lex Gulyásnak, tehát itt Gulyás Gergely kapcsán látjuk, hogy nagy éles konfliktus van személyes és politikai viszony mellettben is Magyar Péter esetében. Ő például 2030-tól nem lehet már parlamenti képviselő, de alapjában véve mind a Fidesznek, mind a Mi Hazánknak a frakcióját elég nehezen érinti ez az intézkedés. Tehát alaptörvényi szinten hoznak olyan döntéseket, ami semmi másról nem szól, csak a politikai ellenfeleknek a ellehetetlenítéséről. Ezért mondja azt egyébként nem csak a Fideszes Védelmi Informálók vagy jobboldalhoz köthető szereplők, hanem egyébként liberális vagy baloldali véleményformálók, jogászok, ügyvédek, jogvédő szervezetek, hogy bizony ez egy olyan határátlépés, amit korábban a Fidesz sem tett meg. Tehát ugye ilyenkor mindig jön a másik oldalról, Magyar Péter is láttam a Facebook oldalán azt írta, hogy milyen nevetséges, hogy a Fidesz most a demokráciáért és a jogállamért aggódik, miközben ők voltak ugye azok, akiket diktatúra képítésével vádoltak. De például pont Török Gábor írta le azt, hogy ezek olyan lépések, amelyeket most Magyar Péter és a Tisza kétharmados többséggel megtesz, amelyeket még a Fidesz sem tett meg, tehát ez egy olyan határátlépés, amire nem volt még eddig példa. Tehát ez, ami megjelenik ilyen kritikaként, és akkor emiatt mondja a Fidesz azt, hogy akkor csütörtökön délután 6 órakor tartanak egy tiltakozást.
22: Beszélünk arról is, de térjünk kicsit vissza a társadalmi egyeztetéshez, illetve az ezzel kapcsolatos kettős mércéhez. Mert hogyha abból indulunk ki, amit a Tisza párt és Magyar Péter miniszterelnökként azóta is folyamatosan hangsúlyoz, hogy a legnagyobb társadalmi felhatalmazás az, ami mögötte áll, hiszen 3.300.000 ember szavazott a rendszerváltásra, ez a 3.300.000 ember egyben arra is szavazott, hogy ne ugyanaz történjen, mint a Fidesz kormányzás alatt történik. Hát, hogyha most csak megnézzük ezt a társadalmi egyeztetést, a 23.000 véleményező hol van csak a 3.300.000 emberhez képest, és minthogyha ez a 3 milliós tömeg most úgy csöndbe lenne, pedig a társadalmi egyeztetést ők folyamatosan kifogásolták, hogy ez hiányzik. Akkor most?
14: Hát igen, ugye most én azt látom, tehát ez megjelenik kritikaként is, például Mi Hazánk részéről, hogy ők hitelesen tudják ezt az álláspontot képviselni, pont Toroczkai László adott hétvégén egy interjút hosszasan, és ott elmondta, hogy amit a Fideszben kritizáltak, tehát mint Fideszt is ellenző ellenzéki párt, úgy szólal meg, tehát amit a Fideszben kritizáltak az elmúlt 16 évben, ők most azt látják, hogy ennek a sokszorosra érkezik a Tisza párt esetében. Hát a Fideszre is jellemző volt egyébként, hogy mondjuk hogy is mondjam, tágan értelmezi a kétharmad adta lehetőséget, ugye ezt úgy szóltál megfogalmazni, hogy visszaél a kétharmad adta lehetőségekkel, tehát voltak ilyen kritikák a Fidesszel szemben, ezt a Mi Hazánk is számtalan alkalommal megtette, de azt látják, hogy a Fidesz legalább a látszatra adott sok esetben, és azért nem volt ennyire nyílt hatalomgyakorlás sok szempontból. Most a Tisza esetében még erre sincs, tehát még a látszatra sem adnak. Minden politikai céljukat alaptörvénybe ültetve akarnak egyébként minimális, nem lényegi társadalmi egyeztetéssel nélkül végvinni, és ezt egyetlen a Mi Hazánk is kritizálja, és Torockai László is ezt kritikával illette. Ezért is látjuk azt, hogy azért most még Brüsszelben, vagy nemzetközi fórumokon azt mondják, hogy meg kell adni az időt az új kormánynak, de azért ezek olyan lépések és olyan intézkedések, amelyek élhetően azért a nemzetközi fórumoknak a próbájásán fogja kiállni. Ezért fontos, hogy a Velencei Bizottság itt volt, ugye egyeztetett Siók Tamással, egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel, kérdés, hogy a sürgősségi eljárás mennyire lesz gyors, de én kizártnak tartom, hogy például ezt a jogalkotási módot a Velencei Bizottság úgy értékelje, hogy teljesen rendben van.
22: De a Velencei Bizottság kapcsán is láthatjuk azt a bizonyos kettős mércét, ugye 3.300.000 ember van Magyarországon, aki azt mondta, hogy hiba volt az, hogy az előző kormányzat a Velencei Bizottság állásfoglalását lesöpörte az asztalról. Most 3.300.000 ember, Magyar Péter logikája szerint mondja azt, hogy ha a Fidesz ezt lesöpörhette, akkor ezt a Tisza is megteheti, tehát egy Velencei Bizottság nem fogja azt megakadályozni, hogy ők elmozdítsák Súlyog Tamás köztársasági elnököt, akire rásütötte azt a Tisza, hogy Orbán bábja.
14: Igen, amikor először ugye felröppent a hír, hogy a Velencei Bizottság Magyarországra érkezik, akkor először azok a hírek jelentek meg, hogy Magyar Péter nem fogadja, de mivel itt egy olyan kormányról van szó, melyek a brüsszeli intézményrendszerrel kifejezetten jóban akar lenni, és az uniós forrásoknak azért sok feltétele van, ezért most ugye úgy gondolták, hogy lehet, akkor mégiscsak jobb, hogyha a Velencei Bizottságnak a delegációját fogadják, és tárgyalnak, egyeztetnek velük, ugye ez történt meg végül. Ami nagyon fontos, hogy szerintem egyébként a választási eredményben nem ezek a jogállamisági szempontok voltak benne, hanem sokkal inkább gazdasági jellegű szempontok, és hogy a tegnapi parlamenti vitanapra gondolunk vissza, akkor ezek is megjelentek, mert amikor például Takács Péter fideszes, egyébként korábbi egészségügyi államtitkár kérdezett a mostani egészségügyi minisztertől, akkor ott bizony, hát megjelentek olyan ígéretek, amelyek megfogalmazottak a választási kampányban, mint például, hogy a gyógyszereknek az áfája 0%-os lesz. Az egészségügyi miniszter azt válaszolta, hogy nem lesz 0%-os a gyógyszereknek az áfája, kizárólag a vényköteles gyógyszereknek lesz 0%-os az áfája. Miközben Magyar Péter azt mondta, hogy minden gyógyszernek az áfája 0%-os lesz, tehát hogy megjelenek ezek a szociális jellegű ígéreteknek a nem teljesítése. Ott van a családi pótléknak a megduplázása, az sem lesz most megduplázva. Az iskola kezdési támogatásnál is azt látjuk, hogy fele annyi gyereket érint, mint amit a kampányban megígértek. Tehát, hogy valójában ezek lesznek szerintem azok, amelyek majd a választói bizalmat kikezdik. Most még ugye mézesetek vannak, tehát friss kormány 56 napja vannak hivatalban, tehát még nem várható támogatottság csökkenés. Hogyha választok mondjuk ősszel, azt látják, hogy hát nem lettek meghozva azok a lépések, intézkedések, amelyeket megígértek a kampányban, és azt mondták, hogy ezek azonnal be lesznek vezetve, akkor bizony az ilyen jellegű kiábrándulás az megindul, és ez társulhat egyébként az ilyen típusú jogállamisági kérdésekhez, mert hogyha azt látják, hogy van egy önkényes kormányzat, amely még az ígéreteit sem teljesíti, akkor bizony az már így együtt csomagban kifejezetten a nézszerűséget csökkentő tényező lehet.
22: Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy Magyar Péter maga is a kettős mércét alkalmazza, hiszen amikor a köztársasági elnök elmozdításáról van szó, akkor a 3.300.000 szavazó az, aki mögött áll, amikor pedig a gyógyszerek áfa csökkentéséről, akkor hirtelen már nem beszél arról, hogy de erre szavazott 3.300.000 ember, de hogy ön is fogalmazott, kérdés az, hogy ezek a mézes hetek meddig fognak tartani. Mennyire fog tudni ezekbe a mézes hetekbe a Fidesz és a KDNP is mondjuk belerondítani azzal, hogy most először történt a kormányváltás óta az, hogy utcára hívja a Fidesz az embereket.
14: Igen, ugye most megindult a vita arról, hogy ki kell vonulni a parlamentből, részt kell venni a parlamenti munkába. Én is közzétettem egy elemzést azzal kapcsolatosan, hogy hát jelen helyzetben a Fidesz szempontjából nem sok értelme van a parlamenti vitának, hiszen, ahogy az előbb is mondtuk, Magyar Péter tart egy órás beszédet, ott tényleg porig rombolja az önbecsülését a fideszes képviselőknek, és akkor még finoman fogalmaztam, tehát ugye mafiózókhoz hasonlítja, tömeggyilkos, robbantásos merényleteket elkövető mafiózókhoz. Ezt követően a Fidesznek a frakcióvezetője 5 percben valamit reagálhat, meg a fideszes képviselők 2 percekben vagy 5 percekben felszólalhatnak, de hát azért a teljes, hogyha már ilyen színházi előadáshoz hasonlítjuk, teljes időnek nagyjából 10-20% az, amit ilyenkor reakcióként lehet használni, a többi az mind az ő bánt gyalázásukról szól. Tehát ebben a helyzetben el kell gondolkodni azon, hogy van-e értelme a parlamenti munkának, és hozzá kell tenni, hogy 2015 is már a Fidesz alkalmazott hasonló, tehát amikor a akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc felszólalt, akkor kivonultak demonstratíve a fideszes képviselők, és akinek volt egy ilyen politikai üzenete, hogy mi ebben nem veszünk részt. Ettől függetlenül ott voltak a munkahelyükön, tehát amikor minisztereket kell kérdezni, vitázni kellett, akkor ott voltak, csak amikor mondjuk felszólás előre bejelentett beszéd volt, akkor kivonultak. És akkor ezzel már egy ilyen mutatvány, hogy akkor mi ezzel nem értünk egyet. És ezzel kapcsolatosan azt akarom mondani, hogy viszont az fontos szempont, hogy nem a parlamentben fogja megnyerni a következő választást a Fidesz, ahogy a Tisza sem a parlamentben nyerte meg a választást 2026-ban, hanem az utcán, az emberek között különféle politikai cselekvések formájában tudja visszaszerezni a bizalmát a választóknak a jelentős részének. Tehát, hogy ezért jó, hogy mondjuk megindul egy ilyen jellegű utcai aktivizmus, vagy utcai politizálás. Ez lesz az első olyan tüntetés, amit a Fidesz hív össze, tehát Orbán Viktor teszi ki a Facebook oldalára, hogy menjetek tüntetni csütörtökön, tehát hogy a Fidesz szervezi ezt a demonstrációt. Nem biztos, hogy sokan lesznek, nyár van, július van, de nem is ez a lényeg, hanem hogy megindul az ilyen jellegű utcai jelenlét a Fidesz esetében. Tehát, hogyha valamit akar kezdeni magával ez a párt, hogyha valamit akar csinálni ősszel, akkor bizony ezt el kell kezdeni, tehát más út nincsen, nem a parlamentben fogja megszólítani a választókat, hanem az utcán.
22: Ugye fölhívták arra is a figyelmet, hogy ez a hashtag stop önkény jelenjen meg a Fidesz-szel gondolkodóknak a kommunikációjába a közösségi térben, és ezzel kapcsolatban még a jobboldali kommunikációs szakemberektől is kapott egy olyan kritikát a Fidesz, hogy muszáj lenne, hogy a kommunikációjába is megújuljon, ne ezeket a régi sémákat vigye végig. Képes lehet-e ilyen rövid időn belül a Fidesz kommunikációja is megváltozni?
14: Igen, értelemszerűen most szerintem nem célja a Fidesznek az, hogy új szavazókat szólítson meg. Tehát jelen helyzetben az eddig vagy most meglévő szavazótábor kell egyben tartani, őket kell hát gyakorlatilag megszólítani és hozzájuk kell szólni. Ők leszavaztak a Fideszre most április 12-én, tehát számukra ez a kommunikáció jó volt. Tehát őket ezzel a kommunikációs stílussal vagy eszközrendszerrel meg lehet szólítani, ezt láttuk a választáson, és hozzájuk szól most a Fidesz. Tehát az 56 nappal a választás után irreális elvárás, hogy akkor most itt egy új szavazói réteget megszólítson a Fidesz. Tehát ez most nem egy reális célkitűzés akkor, amikor azt látjuk a felmérésekben, hogy 73%-on van a Tiszának a támogatottsága. Most az a cél, hogy a Fidesz a szavazótáborának a csökkenését megállítsa, stabilizálja, és akkor majd szerintem egy-két év múlva reálisan elkezdődhet az időszak, hogy visszaszerezzen szavazókat, mert ugye először úgy indul meg, hogy a kiábrándulás megkezdődik a kormánypártból, ez ugye szépen lassan megy, tehát ez sem egyik napról a másikra, hanem hónapokon keresztül lesz egy lemozsolódás, elérik a mélypontot, és utána majd az lesz a kérdés, hogy a választáshoz közeledve melyik politikai oldal tudja megszólítani azokat a szavazókat, akik középen vannak bizonytalanok, és nem tudják most, hogy éppen kire szavazanak, akkor lesz majd kérdés, hogy milyen új kommunikációs stílus tud képviselni a Fidesz, milyen módon tud egyébként akár a közösségi médiában, vagy nyilvánosságban megszólalni.
22: Nagyon örülök, hogy az aktuális közvéleménykutatásoknak az eredményeit behozta, mert korábban is azt láttuk, hogy ez a szekértábor hatás, ez mindig elindul. Mindig hirtelen egyre többen lesznek azok, akik azt állítják, hogy a győztes pártra szavaztak a választások után. Most már látjuk, hogy annyian nem szavazhattak a Tiszára, mint amennyien mondják ezt magukról. De az is biztos, hogy az elmúlt időszakhoz képest ilyen gyors vagy masszív növekedést se láttunk a kormányzó párt irányába. Mennyire játszhat ebben közre az, hogy nagyon agresszív és megfélemlítő a Tisznának a stílusa, a kommunikációja, és burkoltan is az emberek lépten nyomon fenyegetésekkel találják szembe magukat.
14: Igen, tehát azért az egyértelműen látszódik, hogy a Fidesz állítségét, a Fidesz szavazóival szemben is kifejezetten a közösségi médiában, de a nyilvánosságban is egy ilyen agresszív testtartás van a tiszás politikusok, vagy a tiszás szimpatizánsok részéről. Tehát ezt lehet tapasztalni a nyilvánosságban. Ezért is van, hogyha megnézzük például a mediának a számait, hogy ugye egy 21%-os Fidesz mutatnak, de van egy 16%-os pártot választani nem tudó, tehát egy ilyen bizonytalan réteg. Ezek igen Fidesz szavazók voltak még 3 hónappal ezelőtt, tehát hogy most inkább a fideszes szavazók, a korábbi fideszes szavazók inkább elfordulnak a politikától, úgy vannak most ezt kicsekkolnak, nem csak követi, nem nagyon követik az eseményeket, nem akarnak ebbe most beleszólni. Ez egy természetes folyamat egyértelműen, és ami ugye a Tiszának a 73%-a mögött van, az meg a nagyon nagy elvárás, tehát ez eufória, hogy itt minden szuper lesz, minden jó lesz, minden marad, ami eddig jó volt, csak most még több jó intézkedés születik. Ugye ez a addig megvan, amíg nem jön egy csalódás, amikor már az emberek mondjuk látják a pótköltségvetést, vagy látják a jövő évi költségvetést, hogy hát azok a ígéretek, amelyek megfogalmazottak a kampányban, ezek nem fognak megvalósulni, tehát vagy hogyha meg is valósulnak, akkor nem olyan módon, ahogy ezt ígérték a kampányban. Ha van egy ilyen kiábrándulás, akkor indulhat meg egyébként a Tisza pártnak a csökkenése. Ezt tudják nagyon jól a tiszások is, tehát Magyar Péter is ezzel tisztában van. Ezért ezt a támadó jellegű stílust a Fidesz-szel szemben még erősebben fenntartja, tehát tisztító tűzön, nem tudom micsoda. Ezek arról szólnak, hogy ha mondjuk le is morzsolódnak szavazók a Tiszáról, vagy kiábrándulnak, ezek a szavazók véletlenül sem mondják azt, hogy lehet, hogy a Fidesz esetében jobb volt a jobb választást lett volna, tehát nem menjenek át a Fideszhez. Egyetlen ez a célja ennek a kommunikációs stílusnak.
22: És hát látjuk, hogy gőzerővel zajlik a parlamenti munka, már az alaptörvény 17. módosításáról tárgyalnak ma az országgyűlésben. Hát meglátjuk, hogy augusztus 20-án ki lesz Magyarország köztársasági elnöke. Nagyon szépen köszönöm Deák Dánielnek, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
16: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Megismertettem nevedet az emberekkel. Aranymiséjét ünnepelte Spányi Antal püspök Székesfehérváron. Hamarosan életút interjút hallhatnak Antal atyával. Kik voltak hatással hivatására? Miért büszke az egyházmegye területén található kegyhelyekre? Mitől vagy kitől különleges kegyelem a püspöki szolgálat? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk vele. Természetesen a vasárnapi szentmise olvasmánya sem maradhat ki műsorunkból. Az ige szakaszt Antal Zsolt atya olvassa és magyarázza a számunkra.

0: Hálaadó lélekkel, örömteli szívvel, a közösség szeretetében ünnepelte Spányi Antal megyés püspök a székesfehérvári Szent István király székesegyházban pappá szentelésének 50. évfordulóját június 20-án. Az egyházmegye főtemploma megtelt a püspök és paptestvérekkel, a hívek sokaságával. A jubiláns főpásztort levélben köszöntötte 14. Leó pápa, ezt Lengyel Ervin, a máltai nunciatúra titkára, egyházmegyés pap olvasta fel. A Szentatya szívből gratulált a megyés püspöknek, hogy elkötelezetten végezte lelkipásztori küldetését Isten népének tanítására és evangelizálására, valamint munkálkodását és törekvéseit Krisztus, a nemzetek világossága, parancsainak hirdetésére és kincseinek feltárására szentelte. Spányi Antalt, a Magyar Katolikus Rádió volt vezérigazgatóját, Szikora József, a Katolikus Rádió főszerkesztője kérdezi.
1: Az aranymise, a pappászentelés ünneplése, annak az évfordulója, illetve a primícia, az első szentmise ünneplése, illetve annak az évfordulója. Én bennem az fordult meg, hogy talán hasonló lehet ez a házasságkötési évfordulókhoz. Mind a kettő szentség, mind a kettő az ember szabad elhatározásából születik, valamiképpen felsőbb sugallatra, de szabad elhatározásból, és mindegyik egész életre, mondhatni örök életre szól. Püspök úr, Spányi Antal, így van?
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és azt hiszem, hogy ez a megközelítés nagyon is jó hasonlat, hiszen úgy érzem, megéltem a családba is aranylakodalmakat. A 50 éves jubileum egy hálaadás, és a papnak is, a pap szentelésének 50. évfordulója, az aranymise egy hálaadás. Isten kegyelmét köszönjük meg, hogy abban az élethelyzetben, amelyre az Isten meghívott, ahol szolgálatot adott nekünk, ahol egymás mellé rendelt bennünket, abban meg tudtunk maradni. És az ember rádöbben 50 év alatt erre bőven van alkalma, hogy ez nem is annyira az ő érdeme, hanem az Isten kegyelme. Tehát egy hálaadó szentmise tulajdonképpen az aranymise, aminek a főszereplője, mint minden szentmisének, maga a jó Isten. Neki köszönjük meg az 50 esztendőt.
1: 50 esztendő, ez egy szám. Azt is megkérdezhetnénk, hogy hány szentmisét mutatott be püspök úr ez alatt az 50 év alatt?
2: Én nekem fogalmam sincs erről, de tudom, hogy voltak olyan atyák, talán régebben, akik pontosan jegyezték minden egyes szentmiséjüket, és mire eljutottak az 50 éves jubileumhoz, vagy életük végéhez, hát nagyon nagy szám volt már, amelyik mutatta, hogy ennyi szentmisét mondott, ennyi szentmisét mutatott be, én nem tudnám ezt sajnos megmondani.
1: Ha fordítva kérdezem, hogy tud-e püspök úr olyan napról, amikor nem misézett?
2: Valószínű, hogy volt ilyen nap az életemben, de tudatosan törekszem arra, hogy minden nap misézek, és amióta Székesfehérváron vagyok, az az első, hogy a napot mindig szentmisével kezdjük. Ebbe úgy bele szoktunk munkatársaimmal, irodaigazgatóval együtt, hogy lehet a napba bármi, és ki tudja, hogy hogyan végződik egy nap. Szentmisével kezdtük a napot, korán keltünk, korán kelőek vagyunk, és az első dolgunk az, hogy a szentmise, a zsolozsma megfelelő részének az elmondásával indítsuk a napunkat.
1: Ez ott a püspöki palota a kápolnájában?
2: Igen, abban a kápolnában, ami nagyon szépen sikerült helyrehozni, és úgy gondolom, hogy az egész püspöki palotának valóban az ékessége lett.
1: Az elesettek, rászorulók segítése, támogatása kezdettől hozzátartozik a pályájához, talán ebből következik, hogy a Caritas vezetője is lett.
2: Nagyon örültem, amikor a püspöki karban a Caritasnak a vezetését bízták rám, amelyet hát sokáig, több mint 20 éven keresztül végeztem. Jó volt a munkatársakkal dolgozni, különböző egyházmegyei Caritas igazgatókkal, és hát jó most is a saját egyházmegyénbe azokkal a Caritas alkalmakon jelen lenni, azokat szervezni, segíteni, amelyben tudjuk segíteni a rászorulókat. Sok rászoruló van, és öröm tapasztalni azt, hogy az ember valami jót tud tenni. A Caritas ad erre alkalmat.
1: A papság teljessége, a püspökség, ez Spányi Antalnak megadatott. De amikor megkapta a hivatást, amikor a döntés megszületett, amikor a szentelés megtörtént, hát akkor nyilván nem volt még erről szó, és nem is tudhatta. Hogyan indult? Honnan jött a hívás? Mi volt az első mozzanat? Milyen volt a család, amelyben fölnőtt?
2: Mi most már mondhatom, hogy jelenleg az ötödik generációban élünk a 8. kerületben, a tisztviselő telepen. Ott születtem, ott nőttem föl 4 testvéremmel együtt, és a családba magától értetődően hozzátartozott a mindennapjainkhoz az imádság, a vasárnap megszentelése, a hit dolgairól való beszélgetés, hozzátartozott a család életéhez, hogy atyák jöttek látogatóba a családhoz. Ezek az atyák hát mindig rendszer kereten kívüli atyák voltak, olyanok, akik szerzetesek voltak, nem működhettek, de valahogy édesapánk volt az, aki őket összegyűjtötte, és ők meg szívesen jöttek hozzánk, akár egy vacsorára, egy beszélgetésre, egy ilyen családhoz, ahol hát 4 gyerekhez is tudtak szólni. A tisztviselőtelepen ott élt és tevékenykedett Petru Antal, jezsuita atya. A tevékenykedés az persze idézőjelben van, mert egy Beszkártovodának volt a fűtője, az volt a fő tevékenysége, de a Golgota kápolnában, amit azóta már fölrobbantottak és eltüntettek, ott reggel 6 órakor misézett. Én voltam ott a sekrestés, mint kisfiú, már 8. koromban én kezeltem a kulcsokat, reggel 5:30-ra mentem nyitni, és aztán, amikor misének vége volt, zártam, gondoskodtam mostjáról, borról, mindenről, ami kellett a misét, és persze az atyával egy jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Amikor gimnáziumba kerültem, nagyon érdekes módon a piaristák egy adminisztratív tévedés folytán nem vettek föl, csak akkor egy közeli gimnáziumba, Széchenyi István gimnáziumba érettségiztem, ahol 2. osztálytól egy piarista tanár lett az osztályfőnököm, aki kereten kívül volt, de tanárként működhetett. Jó Istennek a játéka, vagy a jó Istennek a gondoskodása ez. Esztergomba kerültem, szemináriumba, ahol...
1: Bocsánat, hogy kerültem, azért az ember nem kerül oda csak úgy.
2: Amikor jelentkeztem kispapnak, természetes volt, hogy Esztergomba jelentkezem.
1: De bocsánat, hogy mi indítja az ember, mi indított a Spány Antalt arra, hogy éppen ezt válassza? Hát sok minden más is lehetett.
2: Igen, biztos, hogy lehettem volna sok minden más is. Magam is gondoltam különböző dolgokra, hogy talán ebbe vagy abba az irányba forduljak, de éppen azt gondolom, hogy ezeknek az atyáknak a példája, a templomba járó néniknek nyilván az imádsága, akik naponta imádkoztak értem, biztos vagyok benne. Én naponta minisztráltam a rezsőtéri templomba, ők naponta imádkoztak értem, hogy valahogy ez abba az irányba fordított, hogy egyre határozottabb lett bennem az érzés, hogy én nekem papnak kell lenni. Persze tele félelemmel, aggodalommal, hogy meg tudok-e felelni, képes vagyok-e, leszek-e majd jó pap.
1: Ez is hasonlít a házasság szentségéhez.
2: Igen, azt hiszem. De beadtam a kérelmet, és hát persze fölvettek. 22-en voltunk, akik elsévesek, akiket Esztergomba elsévre fölvettek. Nagyon érdekes volt a kezdet, Dékány atya volt a prefektus, aki
1: Dékány Vilmos,
2: aki később segédpüspök lett, és püspök társak is lettünk aztán. Én voltam káplánja a Haller téren, tehát az életünk többször találkozott és került egészen közel egymáshoz. Nagyon jó barátom lett, mondhatom ezt atyai barátom, és nagy szeretetben, tiszteletben voltunk egymás iránt. Nyilván én tiszteltem őt, ő meg szeretett engem, mint egy fiatalabb papot vagy püspököt. Onnan katonaság jött a következő állomás, ami egy próbatétel volt. Onnan néhányunkat már kirostáltak, a katonaság után nem jöttek vissza, aztán az első évek alatt néhányan elmentek, néhányakat elküldtek, akkor azért még működött az államegyházügyi hivatal, az elküldöttek. Elküldésében nem mindig az volt a szempont, hogy alkalmatlan, vagy valami fegyelmi probléma volt, hanem úgy gondolták, hogy talán jobb, hogyha nem lesznek a szemináriumnak a tagjai. Néhány ilyen elbocsátás is volt. És hát eljött aztán az idő, hogy a tanulmányok befejeztével, a képzések elvégzésével 76 június 19-én Lékai Bíboros úr pappá szentelt. Hát persze ez egy különlegesen nagy öröm volt, amit az ember nem is tud megfogalmazni, és most is, ha visszagondolok, csak azt tudom mondani, hogy valami nagyon nagy ajándék, nagyon nagy öröm volt, ami most is ott van bennem, de most is ugyanúgy nehéz megfogalmazni, hogy mi ez az Istennek a szeretete, Istennek az ajándéka az, amit ott az ember megtapasztalt, és aztán június 27-én, Szent László napján tartottam az első szentmisét ott a rezsőtéri templomba, ahol persze azok közül, akik akkor ott voltak, már hát kevesen vannak életben.
1: Mi volt az első szolgálati hely?
2: Nagy izgalommal fogadtam el, és vagy foglaltam el Ludányhalász, itt egy nógrádi kis falu volt, ugye akkor az Esztergomi Egyház megyéhez tartozott, ott voltam egy évig, onnan 7 év Széchenyi tartózkodás, káplánság következett. Széchenyből Hallertére kerültem Budapestre.
1: Itt volt a Vilmos
2: itt volt atyán, a dékányatya, igen, plébános, és én meg káplán. Onnan kerültem aztán Rózsák terére, ahol aztán hát később különböző feladatok jöttek, és nyilván, hogy én segítettem dékányatyának a Hallertéren, nekem is segítettek a káplánok a viszonylag nagy Rózsák terei templomnak, plébániának az ellátásában.
1: És már ezzel párhuzamosan püspöki kinevezés, majd szentelés is, ez párhuzamos volt a Rózsák terei plébánosi szolgálattal.
2: A helynöki kinevezés először, és aztán már mint helynököt Paskai Bíboros úr bízott meg a helynökséggel, és a Paskai Bíboros úr aztán fogadott el engem segédpüspökének, és aztán később, amikor ő nyugdíjba ment, és már Erdő Bíboros úr volt a esztergomi érsek, akkor ürült meg Székesfehérvár, és küldött a Szentatya engem Székesfehérvárra, hogy már van elég tapasztalatom. Ez 2003-ban történt, tehát majdnem öt éves püspökség volt már mögöttem, hogy van annyi tapasztalatom, hogy belevághatok ebbe a munkába.

0: Folytatjuk beszélgetésünket. Az aranymisés Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt Szikora József kérdezi.
1: Néhai barátom, bencés szerzetes atya, aki tanárom, aztán atyai barát lett, mondta, hogy amikor őt pappá szentelték, úgy érezte, hogy az élete beteljesedett. De hát a papság teljessége, a püspökség mégiscsak.
2: Mindig éreztem, hogy a püspökség az különös kegyelmeket ad. Ezt első perctől kezdve megtapasztaltam. Én nekem nyilván alkati kérdés is ez, hogy amikor jön egy új feladat, az ember szembesül vele, akkor föl kell mérni, hogy képes vagyok én erre, meg tudom én ezt tenni. És sokszor az ember rádöbben arra, hogy hát magamtól talán nem, de remélem, hogy a legtöbb dolgot sikerült megoldani, és ebben a Jóisten kegyelme volt az, amit mindig éreztem. Ez nem valami jámbor szólam most, hanem valóban az ember ezt érzi, és ezt tapasztalja, hogyha próbál a Jóistenre figyelni, akkor az ő kegyelme ott működik. Erőt ad, mert vannak próbatételek. Nem csak feladatok, hanem próbatételek, keresztek is vannak a püspökségben is, amiket hordozni kell, bőven adódik ilyen, és persze adódik öröm is, ebből is van bőven, mert a Jóisten a maga szeretetével eloszt mindent, amire szükségünk van, jót és rosszat, örömet és bút, mert így válunk teljes emberré.
1: Nem, minthogyha csak a szépre kéne emlékezni, és nem is csak arra emlékszik az ember, de talán nagyon szép eredménye a székesfehérvári püspökségnek azok a, én így mondom, hogy tematikus búcsújáró helyek. Jól mondom ezt? Ez püspök úrnak szívügye.
2: Igen, úgy gondolom, hogy mai világban pusztán csak egy kegyhely azzal, hogy tart egy évben egy búcsút, azzal nem lesz igazán kegyhely. Valami célt, valami feladatot, valami eszményt kell ott elültetni, és akkor oda elindulnak az emberek. És hát hála Istennek, úgy hiszem, hogy elég jól sikerült a legjelentősebb kegyhelyeknél ezt megtalálni, és az emberek jönnek is ezekhez a kegyhelyekhez, imádkoznak, és bízom benne, hogy ez a sok-sok imádság, ez meglátszik az emberek életén, és meglátszik az egyházmegye életén is.
1: Imponálóan szép Bodajk, vagy Ercsi, és még, püspök úr, még...
2: Alsó Szent Iván, Vértes Somló, tehát ezek a kegyhelyek mind-mind olyan fontos helyei az egyházmegyének, és talán az országnak is, amely kiemelt kegyhelyek. Bodajk mindenféleképpen, hiszen oda Szent István király és az ő családja, az első magyar szent család járt imádkozni.
1: És ezt a hagyományt őrzi a székesfehérvári egyház.
2: Is, és ezt próbáljuk őrizni. Vértes Somlón, ahol a Sarlós Boldogasszony egy gyönyörű kis templomnak a búcsúja, sokan jönnek a búcsúra, nem férnek be a templomba, a templom mellett van egy nagy tér, azt a teret töltik meg a hívek, ahol imádkozunk azokért a házaspárokért, megint a házasság, azokért, akiknek nem sikerül gyermeket kapni, nincsen gyermekáldás, hogy mondjuk, hogy legyen rajtuk áldás. És utána örömmel jönnek, hogy hát imádkoztunk, és lesz gyerekünk, és hozzák a hála szívet aztán, amit mi csináltatunk, meg ők csak jelzik számunkra, hogy született egy gyerek, és hálát adunk az Istennek, és azt ünnepélyesen elhelyezzük a templomba. Sok ilyen hála szív van már ott kitéve.
1: Aktuális panasz, néha vád, hogy mit akartok ti, hiszen egyre csökken a hívek száma, meg egyre csökken a papok száma. A napokban jártam Érden, a Mariánum iskolában, ami ugye a székesfehérvári egyházmegye egyik kitűnő iskolája, és hát egyrészt imponáló volt maga a millió, az új épületrész, meg az is, hogy jönnek csapatba a gyerekek, látják, hogy jön egy vendég, és csicseregve, kórusban mondják, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Lehet, hogy itt növekszik, vagy hogy mondjam, itt van a növekvés, vagy itt van a vetés, itt jó talajba hull a mag.
2: A papság száma az sajnos valóban csökken. A székesfehérvári papság száma is, hogy ott vagyunk, hogy nehéz ellátni egy bizonyos szinten a lelkipásztori feladatokat. Csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogy a papok sokszor erőn felül helytállnak, és én örülök annak, amikor azt tapasztalom, hogy a hívek ezt elismerik, és hálásak érte. Jó látni családokat, és vannak kezdeményezések. Azt nem mondom, hogy a templomok mindenhol zsúfolásig megtelnek. Ünnepeken talán igen.
1: Püspök úr egy korábbi interjújában azt mondta, hogy nem feszítik szét a templom falait a hívek.
2: Igen. Talán ünnepeken igen, akkor sokan vannak. De van az a mag, amelyik hordozza az életet, és amely biztos, hogy majd szárba szökken is, és gyümölcsöt hoz. Az iskola rendszerünk az nagyon ígéretes. Vannak nagy iskolák, jó iskolák, de vannak egészen kis iskolák is, amik valójában csak úgy tarthatók fönt, hogy a nagyobb iskolák segítenek a fönntartásban. Tehát mi iskola rendszerben gondolkodunk. És ott vannak a különböző gyerekek, különböző helyről származó, különböző identitású gyerekek, és szeretetben, békességben megvannak egymással. És ez nagy dolog, azt hiszem, ma ebben a világban. És hát vannak olyan iskolák, ahol kiváló eredményeket érünk el tanításban és nevelésben, mert ezt is fontosnak érzem, hogy nem csak tanítunk, hanem nevelünk, keresztény, katolikus embereket akarunk nevelni belőlük.
1: Még rengeteget lehetne, és talán kellene is beszélni. Az igazság kimondása. Ugye Pilátus kérdezi Jézustól, hogy mi az igazság, és Jézus nem adott neki feleletet. Mi azért tudjuk, hogy mi az igazság, talán Pilátus is tudta. De másoknak meg más az igazsága. Püspök urat is bírálták azért, hogy bizonyos igazságokat kimondott, képviselt, bizonyos helyzetekbe való jelenlétével ezt az igazságot megmutatta. Szóval mi a papnak a feladata az igazság tekintetében?
2: Nyilván az elsődleges feladat az, hogy Krisztusra kell tekinteni. Krisztus egyházát szolgálja a papa, püspök is, mindannyian. Krisztus egyházához tartozunk a hívekkel együtt, és Krisztus tanítása mellett kell kiállnunk. Ennek a tanításnak kell, ha úgy tetszik, kovászává válnunk a társadalomban. Tehát nem hozzá idomulni kell a társadalomhoz, hogy azt mondom, amit szeretnének hallani, amit elfogadnak tőlem, hanem azt kell mondanom, amit Krisztus velem mondatni akar most. Akkor is, hogyha ez esetleg sokaknak nem tetszik, ha nem érti meg mindenki, hogyha ennek a következménye esetleg az lesz, hogy az embernek kellemetlenségeket kell elviselni. Igen, én nekem is kijutott ilyenből bőven, nem csak nekem, más püspöknek is, más papnak is, de az mégiscsak jó leső érzés az, hogy azt mondtam, amit Krisztus akart rajtam keresztül mondani. Tehát az igazsághoz hűségesnek kell lennünk, és akkor az igazság mégis erősít bennünket, és az igazság összehoz bennünket. Az igazság erejével tudjuk a világot Krisztusivá tenni.

aranymiséjét ünnepelte Spányi Antal püspök Székesfehérváron. Antal atyát a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője Szikora József kérdezte.

Kedves testvéreim! A mai napon az évközi 15. vasárnap olvasmányát olvastuk, amely az evangéliumhoz, a magvető példabeszédéhez kapcsolódik, és Izajás proféta könyvéből származik. Isten igéjéről szól, ami ahhoz hasonlít, mint amikor az eső és a hó lehull a földre. Nincs olyan helyzet, amikor az eső vagy a hó ne idézne elő változást a földön. Amikor nagy a szárasság, akkor minden cseppjét befogadja a föld, és az segíti a termés növekedését. Ám ha valamilyen akadály van a földön, az nem az eső hibája, hogy nem tud eljutni oda, ahova kell, ahova szánták, és nem tud hasznosulni a jótékony hatása. Ez a jövendőlés tehát, amit az előbb hallottunk, előkészíti azt a példabeszédet, amit Jézus a magvetőről mond. S talán Jézus is, amikor elmondta a magvető példázatát, gondolt arra az izajási jövendőlésre, ami arról szól, hogy az Isten igéje is olyan, mint az eső, amely lehull az égből, nem tér oda-vissza, hanem gyümölcsözővé teszi a földet, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ez azt is jelenti, hogy nem csak várnunk kell, hogy történjen valami, hanem elő kell készítenünk a földet, meg kell munkálnunk, illetve olyan edényeket is használatba kell állítanunk, amelyek eltárolják a lehulló csapadékot, amelyet majd később fel tudunk használni arra, hogy megöntözzük a földet. Ehhez azonban használnunk kell a tapasztalatainkat. Előre kell gondolkodnunk, és együtt kell működnünk az esővel, és azzal, aki az esőt küldi. És ami talán a legfontosabb. Hálásnak kell lennünk ezért az ajándékért. Mert ezt kiérdemelni nem tudjuk, csupán hálásak lehetünk érte, illetve együtt működhetünk vele. S tudnunk kell jókor és jóra használni. Hiszen, mint mindent, ezt is lehet rossz dolgokra használni. Lehet visszaélni az erejével, és meg is lehet vonni valamitől. És ezzel károkat is okozhatunk. Mert az Isten igéjének megvonása valakitől tud károkat okozni az ember életében. Ahogy az Isten igéjének önkényes használata is. Az pedig, amikor Isten igéje nem hoz gyümölcsöt, azt jelenti, hogy valami vagy valaki akadálya annak, hogy elérjen oda, ahova szánták. Az évközi 15. vasárnapi Szentmise kezdő könyörgésében azt imádkozzuk. Istenünk, te megmutatod igazságot fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá. Kedves testvéreim, most, amikor arról elmélkedünk, hogy az Isten igéje hogyan fejti ki hatását az életünkben, fel kell tennünk magunknak a kérdést. Én mennyit foglalkozom azzal, hogy hallgassam és olvassam Isten igéjét? Olvasom-e rendszeresen a Szentírást, és elmélkedem-e az értelmén? Keresem-e, hogy mi az, ami nekem szól belőle, és beépítem-e az életembe? Változtatok-e az életemen, szokásaimon, gondolkodásmódomon a Szentírás hatására? És figyelek-e a Szentmisében, a Szent szövegekre, és azok magyarázatára? És segítek-e másokat is, hogy meg tudják érteni, amit az Isten üzen nekik, és aszerint éljék az életüket? S mutatok ebben jó példát másoknak. Imádkozzunk azért a mai napon, hogy felismerjük, mit kell tennünk, s fogadjam el a felismerést, és bátran induljak útnak, és működjek együtt Isten igéjével, hiszen ez hoz jótékony változást az életemben. Amen.

0: kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. A híreket Polyák Adrián szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be a tisztséget. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-26-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Elfoglalta helyét a közmédia új ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. A PR és marketing osztály vezetését, valamint a szóvivői feladatokat Teszári Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Eredményes NATO csúcs találkozóra számít Ukrajna, jelentette ki az ukrán elnök, miután Ankarába érkezett. Volodymyr Zelenszkij szerint Kijev új fegyverszállítási megállapodásokat szeretne kötni, elsősorban drónokról és légvédelmi rendszerekről. Zelenszkij a csúcs találkozó mellett csaknem 20 kétoldalú megbeszélést is folytat a NATO tagállamok vezetőivel. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Márk Rütte, a Katonai Szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktár épületben Gyömrön, közölte a várospolgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester szerint az akkori városvezetés nem tett semmit, és a korábbi vizsgálati dokumentumok is eltűntek. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a környezetvédelmi hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Megerősödik néhol, viharossá fokozódik a szél. Éjszaka általában 17-24, délután 26-32 fok valószínű.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. A magyar népzenei és táncos hagyományokkal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Göcsei Népzenei Táborban. Gubinec Ákos népdalénekes, citera művész, az egyik oktató lesz a vendégünk. Bridge Garden, szabadtéri koncertek a Széchenyi István Egyetemen, Vazareli kiállítás a Veszprémi Kód Digitális Élményközpontban és a Debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpad kínálata.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
2: Olyan módon látja a világot, ahogy itthon csak kevesen. 8 kullancsfaj felfedezője, képes az ágyi poloskát is szépnek látni, és gyorsabban ír tibeti nyelven, mint az ottani szerzetesek. Vendégem a Bolyai plakettel és a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntetett dr. Hornok Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem parazitológiai és állattani tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Várja önöket a beszélgető társ, Benkő Andrea.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: A Kossuth Rádió Nagybajonban FM 105,2. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
4: Hogy mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
5: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Második rész.
6: Levél amerikai nagybácsimhoz. Kedves William bátyám, bocsásson meg, hogy oly régóta nem írtam, van már vagy 6 esztendeje, de hát nem igen lehetett, mert mindenféle közlekedési és egyéb zavarok voltak itt nálunk Európában. Különben semmi baj nem történt, és én nagyszerűen érzem magam. Még mindig író vagyok, amiért ön eleinte neheztelt is rám, de remélem, hogy most már megbocsát, sőt örül, hogy a pálya bevált, és szépen jövedelmez, már persze az itteni európai, sőt magyarországi viszonyokhoz képest. Állandóan dolgozom, mint mi itt mindnyájan, ki a maga mesterségében. Hol regényt, hol színdarabot írok, alig győzöm a sok munkát, annyira elhalmoznak rendeléseikkel a kiadók, akik nyakra főre vásárolják igen magas honoráriumért a legértékesebb műveket, és remek kiállításban finom, famentes papíron adják ki azokat, az itteni kedves közönség pedig oly mohón vásárolja őket, mintha élelmi cikkek lennének. Azon fölül, hogy a kiadók és virágzó lapok, s még virágzóbb folyóiratok már szinte elviselhetetlenül nem hagynak békén a rendeléseikkel, azon fölül még az itteni irodalmi viszonyok is szakadatlan munkára serkentenek engem és másokat, mert pompás sajtószabadság van, amelyben az író úgy érzi magát, mint illatos langyos fürdőben. Kiki azt írhatja, amit akar, azt akarhatja, amit gondol, azt gondolhatja, amit csak tud gondolni. És egyes kollégák a lapjaikban állandóan írásra buzdítanak, különösen egy Új Nemzedék címűben, oly kedvesen és meghatóan, hogy a buzdításoknak nem lehet ellenállni, és az ember még akkor is írna, ha semmit sem fizetnének érte. Na de meg is van aztán a látszata mindezeknek. Pompás, új ruhákban járok, sétálok az utcán, ahol barátságosan és jó indulattal mosolyognak rám az emberek, és én őrájuk, mert hát én is nagyon szeretem ám őket. Általában itt nálunk ez a jó indulatú mosoly most divat, s valóságos hóbort. Aztán kitűnő, többfogásos ebédeket eszek végig, színházba járok, udvarolok a leányoknak, van hozzá időm és kedvem, ragyogó felöltőm gombjukában őszi rózsát hordok. És nem csak én élek ilyen jól és szépen, hanem mi pestiek mindnyájan megelégedettek is vagyunk, a fejünkre vajat kenünk, és vasárnap délutánonként egy nagy lekvártóban ladikázunk, alkonyatkor a szemközti házak lakói egymásnak puszit integetnek. Pénzem is van bőven. Kölcsönöket is osztok szét a barátaim között, bár azok nincsenek arra rászorulva, hanem itt nálunk az is divat, hogy az emberek egymástól tréfából kölcsönöket, 10, 20 és 50 koronákat kérnek holnapig, amiben az a jól sikerült tréfa, hogy sem holnap, sem azután nem adják meg, ami miatt van is aztán kacagás. Hát ezzel tulajdonképpen mindent el is mondtam magamról, ami önt, kedves bácsikám, érdekli. A mama is jól van. Ő mostanában, bocsánat a kifejezésért, lumpol. Éjszakázik. Nem úgy, hogy fönnmarad, hanem éjjel 2 órakor föl kell, és elmegy az itten szokásos népünnepélyekre, amelyeket szén- és fakereskedések előtt szoktak tartani. De helyne, egy kis szívességre kérném önt. Én itt írom levelemet egy kávéházban, a tárcámat pedig otthon felejtettem. Nincs nálam pénz. Legyen szíves, kölcsönözön nekem holnapig 1000 dollárt. Küldj el postafordultával, meg fogom adni pontosan. Ha nem, hát átköphet rám az óceánon. A pénzre okvetlen szükségem van, hogy a cechem kifizethessem, és 5 cigarettát vegyek, mert az aranycigarettatárcámat is otthon felejtettem. Postafordultával okvetlenül számítok a pénzre. Tiszteletem, szeretettel üdvözlöm, hű unoka öccse, Ben Lajos.

0: az elefánt. Az elefánt a legnagyobb szárazföldi állat, de csak a felnőtt elefánt, mert egy igen kis elefánt például jóval kisebb, mint egy igen nagy víziló. Az elefánt úgynevezett állatkertekben fordul elő, a föld minden nagyobb városában, amiért is az elefánt hazája szélese világ, amiben a művészhez hasonlít. Állatkert nélkül csak is Indiában és Afrikában fordul elő, amiért is azok, akik elefántvadászatra indulnak Pilisvörösvárra, kénytelenek néhány nyullal beérni. Az elefánt igen rossz kedvű állat. Már kicsinykorában állandóan megnyúlt orral járkál, ezért aztán az orra úgy is marad, és ormány nevet vesz föl. Jókedve úgy szólván csak akkor van, ha ütik, mert bőrének vastagsága miatt az ütést nem érzi, s ezen jó ízűt röhög. Az elefánt hangja trombita harsogáshoz hasonlít, ami megtévesztően hasonlít ahhoz, amiről az olvasókönyvek, mint az elefánt hangjáról szólnak, s amiről azt mondják, hogy hasonlít a trombita harsogáshoz. Az elefánt füvel, szénával, kölessel és rizssel táplálkozik. Barbár erkölcséről tesz tanúbizonyságot, hogy megjelenik a rizsföldeken, de lezabálja magát és fizetés nélkül távozik. Az elefánt testi ereje óriási, hallatlan nagy terheket elbír, de tízszer annyit ő sem bír el. Az elefánt igen sajátságosan iszik. Beledugja ormányát a vízbe, éppen úgy, mint a nagyorrú kávénénikék a kávéba, de aztán a kávénénikéktől eltérőleg teleszívja az ormányát, és azt nem hagyja csak úgy visszacsöpögni a kötényére, hanem igenis belespricceli a szájába, amiben bizony a disznóhoz hasonlít, nem mintha a disznó is így tenne, hanem mert ez már mégiscsak illetlenség. Az elefánt betegségei közt leggyakoribb a nátha, képzelhető mekkora náthája szokott lenni. Az elefánt igen okos állat. Volt például egyszer egy szabónak egy elefántja. Ez olyan okos volt, hogy amikor a szabó elment hazulról, az elefántot otthon hagyta, és a kaput bezárta. Az elefánt, mikor idegenek akartak bemenni a szabó udvarába, nem eresztette be őket, mert nem is tudta volna kinyitni a kaput, meg nem is tudta, hogy be akarnak menni. Az elefánt az állatkertben a hátán egy trónusszerű alkotmányt cipel, amibe egy leány és egy férfi beleül, és a szerelemről csevegnek. Ekkor az elefánt az úgynevezett elefánt szerepét játsza. Az elefántot robbanó golyóval vadásszák, amire nagyon dühös. Életkora igen magas. Egy tudós egyszer sokáig figyelt egy elefántot, amint az 200 évet élt egyfolytában. Persze előbb is meghalhat, de csak akkor, ha valami olyan különös baj történik vele, amit egy elefánt se bír ki.
1: Az én karácsonyfám. Kedves Jézuskám, én már a 30. évemen rég túl vagyok, de a lelkem még gyermeki. Szeretem a karácsonyfát, a játékot és az ajándékokat. Szeretném tehát, ha nem feledkeznél meg rólam az idei karácsonykor. Hozzá kérlek nekem egy szép karácsonyfát és apró kis vackokat játszani, és mivel már mégis öregebb és így okosabb is vagyok a többi gyermekeknél, ne haragudj, ha mindjárt megmondom, hogy az egész dolgot hogyan szeretném én. Neked már, ha költségbe vered magad és hozol, úgyis mindegy, nem igaz? Hát hozz kérlek egy jó nagy fát, szép nagy gyertyák legyenek rajta, olyanok, amik nem csak fényessé, hanem meleggé is teszik a helyet, ahol felállítják a karácsonyfát. Mivel a szobában nem férne el, az almási térre tervezem. És kérlek, selyempapírosba pakolva ne szaloncukor legyen, mert azt, mióta sokat cigarettázom, nem szeretem, hanem nagy széndarabok legyenek, rút szalámik, fehér kenyerek. A fa aljában ne kiskocsik és építőkockák legyenek, hanem nagy villamoskocsik, mert tudod, olyan rossz itt Pesten a közlekedés. Mindet átadnám aztán, amikor már meguntam velük játszani a városnak, hadd gyerjenek a körúton, és a villamos cse... akarom mondani a Váci körúton. Az építőkockák helyett hozzál, tudod, olyan barakokat, ahol szegény emberek lakhatnak. Majd én úgy játszok velük, a barakokkal, hogy szegény embereket teszek beléjük. És a fa alatt legyen nagy kisznikben sok szén, és nem bánom, roskenyér és főtt marhahús és krumpli. Sok, sok, sok. Ja, igen, ezt majd elfelejtettem. A fán, babák és ólomkatonák helyett vékony zsinórokon háborús generálisok és diplomaták lógjanak. Nem baj, ha a gyertya, amint olvad a fejükre is csöpög. És olyant is szeretnék, tudod, amit szoktál vinni kisfiúknak, hogy viszel nekik egy gumibabát, egy parányi gumiembert, amit megnyomnak és sír. Na, hozd el nekem, kérlek, Ludendorffot. Majd én mindig megnyomom úgy, hogy éppen olyan szépen fog sírni, mintha gumiból volna. Ez nagyon szép játék lesz. Nagyon jól fogom vele tölteni az idei nevezetes karácsonyt.

a sas. A sas ragadozó madár, ami azt jelenti, hogy ha egy sast csirizzel bekerünk és a falhoz vágjuk, hát oda ragad. Ettől a tulajdonságától teljesen függetlenül a sas kisebb élő állatokkal táplálkozik. A sasnak sokféle fajtája van, amelyek színre és nagyságra különböznek egymástól, legkisebb a mezei sas, vagy kánya, legnagyobb a kőszáli sas, bár van kis kőszáli sas is, amelyik csak évek múltán, ha már megnőtt, lesz nagy kőszáli sassá. A sast sasok nemzik. És ez mindaddig így is lesz, amíg Núbia párduca nem fog szülni egy gyáva nyulat. A sas igen bátor madár, a nálánál gyengébb állatokat, amelyek védekezni képtelenek, halálukat megvető bátorsággal végzi ki és eszi meg, amiért is a madarak királyának nevezik. Száraz napos időben látni, amint a sas szép szabályos köröket ír le a levegőben, és mind magasabbra és magasabbra emelkedik, aztán sikló repüléssel zuhan le, csak nem a földig, amiért is a sast a repülőgépfélék családjához sorozzuk. Linné megfordul sírjában. A sast nagy előszeretettel vadásszák, ami úgy történik, hogy a fészke közelében lesbe áll a vadász, megvárja, amíg a sas repülni kezd, akkor golyót ereszt bele, s a sas, ha a golyó talált, motorhiba miatt kénytelen leereszkedni. Akkor a vadász oda megy hozzá, és európai módszer szerint fogjul ejti, azaz agyonüti. A sas igen okos állat, a repülésben kiváló, technikai kísérletekkel is foglalkozik. Föl van jegyezve róla, hogy egyszer egy kis gyereket akart a repülésre megtanítani, amiért is karmai közé kapta, fölvitte a magasba és eleresztette. A kísérlet nem sikerült. A sas a fészkét csak nem hozzáférhetetlen helyeken, igen magas fákra rakja, ahová, anélkül, hogy a fatörzsét még külön beszappanozná, nem mászhatnak föl a fészek rabló suhancok. Ide rakja a nőstény sas a tojásait, nehogy a rossz emberek rántottát csinálhassanak belőlük. A sas hangját víjogásnak nevezik, mert hasonlít a civakodó öregasszonyok hangjához. A sasnak olyan éles szeme van, mint a sasnak. Rendkívül messzire lát, s amikor a magasban kering, a legkisebb állatot is meglátja, és lecsap rá. Ez ellen az állatok úgy védekeznek, hogy sokan vannak, s mivel a sas közülük csak egyre csaphat le, a többiek ezáltal kimaradnak a vízből, sőt, még jól is mulatnak az úgynevezett áldozat pehjén. A sassal közeli rokon a keselyű, ami tulajdonképpen nem más, mint egy olyan sas, amely döglött állatokat eszik, ami nagy ízléstelenségre, de kitűnő gyomorra val. A keselyük még nagyobbra is megnőnek, mint a sasok, legnagyobb köztük a kondor keselyű, amely az Andeszek vagy Andok hegyláncaiban tanyázik, amit ezért Undok hegyláncnak is szoktak nevezni. Úgy a sasnak, mint a keselyűnek, élettartama igen hosszú, néha 100 év is, ami azonban a madarak kellő időben való lelövésével redukálható. A madarak e családjához tartozik még a griffmadár, amely található a mesekönyvekben, és amely táplálkozik a mesekedvelő emberek butaságából, tehát élettartama örök. Életük a törvények védelme alatt áll, amennyiben vadászásukat, azaz a buta emberek agyonütését mindenütt szigorúan tiltják. Igen szimpatikus a sasok közt a kétfejű sas, amely csak döglött állapotban látható, s hajdan címereken tanyázott.

0: a hangya. A hangya nagyságára és színére nézve különféle. Leggyakoribb nálunk Európában a kis fekete és a valamivel nagyobb vörös hangya. A trópusi vidékeken pedig vannak nagy, sőt óriási hangyák, sárga és szürke színűek is. Kék színű hangyák nincsenek, ami a természetnek minden gazdagsága mellett is némi szegénységre vall. A hangyák igen fejlett társadalmi életet élnek, jól működő szervezettség alapján dolgoznak együtt, s még szép tőlük, hogy kórusban nem énekelnek, és nincs külön szaklapjuk. A hangyák a föld alatt élnek, pompásan kiépített lakásokban, és egy kis tölcsér alakú nyíláson átjönnek a napvilágra, amely nyílás körül kis dombocska látható, amit a föltúrt föld alkot. Egy ilyen tölcsérnyílás és a közeli másik tölcsérnyílás között kis utacska vonul. Ezen közlekednek a hangyák szép sorban, mint a katonák. Hogy milyen gonddal vannak ezek az utak építve, azt mutatja az is, hogy némelyiknek a mentén hatalmas fák is vannak, különösen azoknak a mentén, amelyek nagy fák tövében húzódnak. A kis föld alatti lakásokban a hangya nyáron át télre való táplálékot hord össze, amiből az látszik, hogy igen okos állat. Nem csoda, mert hiszen a feje majdnem olyan nagy, mint a potroha. Márpedig bizonyos, hogy például ön is okosabb lenne, ha a feje akkora lenne, mint a törzse. Aztán még azt is mutatja ez a megbocsátható áruföldhalmozás, hogy a hangya igen előrelátó állat. Ami már azért is csodálatos természeti tünemény, mert a szeme oldalt van. A hangyák által alkotott kisdett társadalmakat hangyabojnak nevezik. Ezek a kis társadalmak igen harciasak. Ha például egy ilyen bojba belekerül egy hernyó vagy gyík, a hangyák rámásznak és agyonmarják, fölfalják. Ezért helyes dolog, ha valaki az ilyen bojra rálép és széttapossa. Aki harcol, az ellen harcolni kell. Vannak ilyen ronda hangyabojok a világon. Kár, hogy nincs mindegyikre egy megfelelő, óriás csizmás láb. A nőstény hangyák minden nap egy tojást tojnak. A hangyatojás fehér és viszonylag igen nagy, mert majdnem akkora, mint a hangya egész testének a fele. A nőstény hangya igen szerény állat, mert azt a nagy tojást csöndesen minden kotkodácsolás nélkül tojja. Nem úgy, mint a nagyszájú tyúk, aki az aránylag kis tyúktojás miatt akkora gezérezt csap, hogy nem is lehet csodálni, ha egy tyúktojás olyan sokba kerül. A hangya élettartama eddig még ismeretlen. Egy igen kiváló természettudós egyszer meg akarta állapítani, s ecélból figyelni kezdett egy fűszál árnyékában fekvő hangyát. 2 évig figyelte, de akkor megunta a további figyelést, és megfigyelésének eredményéről írt egy 70 éves munkát, amelyben kimutatta, hogy a hangya legalább 2 évig okvetlenül elél. Később azonban egy másik, még kiválóbb természettudós kimutatta, hogy az első számú kiváló tudós megfigyelése értéktelen, mert hitelesen megállapította, hogy az általa megfigyelt hangya már a megfigyelés első pillanatában döglött volt.
1: A potyka világ szemlélete. Egy társaságban találkoztam a potykával. A mai nehéz időkről volt szó, a nagy drágaságról, a korona romlásáról, Európa gazdasági kríziséről. És arról a csekéségről, hogy nincs mentség, nincs kivezető út. Kommunizmus, szocializmus, semmiféle izmus nem segít rajtunk állatokon, magyarázta Potyka. Így pedig csak azt tud megélni, akinek vagyona van. A nagy tőkések, azoknak még mindig jól megy. A kis ember elpusztul. A potyka is elpusztul. Hiába az a természetrendje, hogy a nagy hal fölfalja a kis halat. Ez így van nálunk halaknál, de így van önöknél, embereknél is. Legfőjebb nem tudják, nem veszik észre, mert a dolog nem oly egyszerű az önök komplikált társadalmi életében, mint nálunk. Nálunk persze a maga primitívségében s egész brutalitásában érvényesül ez a természeti törvény. Én, mint potyka, úszkálok a vízben, jön a csuka, és fölfal. Ezzel kész, és ez ellen nincs mentség. De hát önök elégedettek? Önök potykák belenyugodtak a természet kegyetlen rendjébe? Kérdeztem én kíváncsian. Dehogy vagyunk elégedettek? Dehogy nyugodtunk bele e kegyetlen rendbe? Felelte a potyka. Akkor hát mégiscsak törik valamin a fejüket, hogy ez igazságtalanságon változtassanak? Persze, hogy törjük. De mi nem eszelünk ki semmiféle rendszert. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a lényegen nem változtathatunk. Mi egészen kis praktikus célokra törekszünk, csupán kissé korrigálni akarjuk a nagy törvényt. Hogyan? Hát kérem, én például egy laboratóriumban dolgozom, s azt az élettani és vegytani feladatot akarom megoldani, hogy uszonyainkon rettentő szöges karmok nőjenek, a testünket bevonó nyálkás anyagnak pedig valami más, méreggel tetézett összetétele legyen. Ha ezt a feladatot megoldottam, mondhatom, hogy mi potykák boldogok leszünk. Maradjon a változtathatatlan törvény, hogy a nagy hal fölfalja a kis halat. De viszont kapjon a nagy hal tőlünk olyan gyomormérgezést, hogy abba dögöljön bele.
2: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A második részt hallották. Közreműködött Görög László, Vida Péter, Sóvári Fehér Anna, Szervét Tibor, Jámbor Nándor. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: 14 óra 30 perc, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályozni az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. Holtan találták Kijev közelében a monakói robbantás főgyanúsítottját. A nőt agyonlőtték. Az Ukrajinska Pravda azt írja, hogy két gyanúsítottat már őrizetbe vettek az üggyel kapcsolatban. Egyikük az ukrán katonai hírszerzés tisztje, a másik pedig egy volt rendőrtiszt. Vadim Jermolajev üzletember monakói lakása előtt múlt héten robbant fel egy csomagba rejtett pokolgép. Az oligarha, a felesége, valamint a fiúk is megsebesült. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka általában 17-24, délután 26-32 fok valószínű.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
8: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
9: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
10: Reklámot hallottak.
4: A Kossuth Rádió Budapesten, FM 107,8. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
11: Itt a nyár, itt az ideje az utazási oltásoknak. Egy-egy egzotikusabb nyaralás előtt vajon milyen oltásokat ajánlott beadatni? Veszélyesek-e a génmódosított és génszerkesztett élelmiszerek? A tudósok szerint ártalmatlanok, az emberek félnek tőlük. Mennyit kell várni Magyarországon egy szakorvosra? Attól függ persze, hogy milyen a szakorvos, és hogy az ország mely részében. De átlagosan 35 nap a várakozási idő. Ez a mai adás kínálata. Tartsanak velem! Ha valaki különleges helyekre indul nyaralni, vajon milyen oltásokat érdemes előtte beadatni? Erről Bétót Erika beszélgetett dr. Csilek András infektológussal.
12: Mi az a védőoltás, amit ön, mint infektológus azt mondja, hogy mindenképpen vegyen fel valaki, hogyha elutazik mondjuk Európán kívül?
13: Alapvetően fontos az, hogy meghatározza, hogy ki hova utazik. Tehát nem kell mindenhova mindenféle védőoltást felvenni, pontosan elég, hogy olyan védőoltásokat veszünk fel, ami az olyan fertőző betegségek ellen véd, amik az adott országban előfordulnak. Mondok egy példát, Magyarországon ugye nagyon sok ember be van oltva mondjuk diftéria vagy tetanusz ellen, tehát nyilván akkor nem feltétlenül van szükség egy másik országba elmenni ezekre az oltásokra. Magyarországon nem kötelező a sárgaláz ellen oltás, azért mert Magyarországon nincs sárgaláz, de olyan országba megyünk, ahol van sárgaláz, akkor oda azt nem hogy érdemes felvenni, hanem sok országba kötelező. Utazási oltások közül gyakorlatilag a sárgaláz elleni oltás az egyetlen olyan oltás, ami annyira kötelező tud lenni egy adott országban, hogyha nem rendelkezünk az ezzel az oltást igazoló dokumentációba, akár visszafordíthatják az embert a határon vagy a vámnál. Sárgaláz jelenleg csak Afrikában és Dél-Amerikában fordul elő, tehát csak ezekben az országokban kötelező bizonyos országban. Tehát, hogyha mit tudom, Tájföldre megyek, vagy Indiába, akkor oda nem kell sárgaláz elleni oltás, hiszen ott nem fordul elő az adott
12: ott
13: betegség.
12: Mit javasolnak?
13: Na most például? Mondok példákat, tehát van egy csomó olyan betegség, ami Magyarországon is előfordul. Mondok egy példát, elmegyünk Indiába, ott előfordul hepatitis A. De hogyha azt nézem, hogy Magyarországon, Borsodó Zemplén megyében előfordul, hogy ne fordulnám, hogy előfordulnám, van is járvány. 10 évente most is éppen zajlik egy nem túl nagy volumenű, de zajlik egy járvány. Mindig el szoktam kérdezni az utazókat, hogy ön szerint hol könnyebb elkapni a hepatitiszát, Indiába vagy Magyarországon? És hát nagyon egyszerű válasz, Magyarországon, hogy csodálkoznak. Azért Magyarországon, Magyarországon a héten egy évben 57-et vagyok, Indiában meg csak 2-t. Tehát nyilván itt
12: egyébként akkor ez... milyen tünetei vannak?
13: A hepatitiszának. Tehát a fertőző mágyadásnak általában a tünetek nagyon enyhék szoktak lenni. A enyhe ilyen láz, hasmenés, hasfájás szokott előfordulni, és ami a legjátványosabb, az a sárgaság. Tehát besárgulnak a betegek, ami azért valljuk be egy elég rémisztő tünet. Tehát, hogy akkor az ember ilyen citromsárgára válik a bőre, azért az elég kellemetlen, ugye látványos is.
12: Ezt kórházban kezelik, ugye?
13: Általában igen, azért szokott kórházi felvétel szükséges lenni, mert a magas sárgaságot eredményező anyag a szaporodik az ember vérébe vagy agyába, akkor az akár agyi károsodást is okozhat. Tehát ezért kerülnek be, két oka szokott lenni a kórházi felvétel, egyrészt, hogy megakasszuk a fertőző láncot, a másik pedig, hogy segítsünk a sárgaság legyőzésébe, hogy így fogalmazok, hiszen ezekben a vírusoknál hepatitis A-ra gyógyszeres kezelés nem áll rendelkezésre. Védőoltás viszont van. És ezért szoktam magyarul mondani, hogy ez nem kötelező a hepatitis. A hepatitis B-n védőoltás az kötelező, az A az nem kötelező. És szoktam mondani, hogy ha már egy indai utazást ad apropót arra, hogy beoltsuk magunkat egy fertőző betegséggel, én nagyon örülök neki, mert nagyon fontos, hogy védett legyünk hepatitis A-ra, nem csak India, hanem Magyarország miatt is. Tehát Indiában javaslom általában hepatitis A elleni védőoltást, és például a tifuszoltást is nagyon javaslom, mert hepatitis A-val ellentétben tifusz az Magyarországon nincs, de érdemes beoltani mindenki tifusz, és a hepatitis elleni oltást de minden országba ajánljuk.
12: Utazás előtt mennyi idővel kell beoltatni magunkat?
13: Sok mindentől függ. Az egyik kérdés ugye, hogy hány oltást kell felvenni, mert ha Fekete-Afrikába utazunk, és sárga láztól, agyhártyagyulladáson át, hepatitis A, hepatitis B ellen, tetanusz, gyermekbénulás ellen, sok mindenre akarok védőoltást adni, hogy azokat lehet egy csomó mindent együtt adni, de azért igyekszünk minél jobban széthúzni, amennyiben lehetséges. Tehát érdemes erre felkészülni. A minimum idő, amikor egy védőoltást el kell szatni, az általában ilyen ökölszabályon 2 hét. Beadjuk az védőoltást, és egy oltást kell mondjuk az adott betegségre, akkor már 2 hét alatt védettek leszünk. Tehát, hogyha hétfőn megyünk oltási tanácsra, és úgy, hogy kedden elutazunk, akkor tök mindegy, hogy mit adok be, mert ha beteg 10 nap, vagy az utazó 10 napra utazik el, akkor lesz védett, mire hazajön. Szintén hasznos, csak nem védi az utazás ideje alatt. Tehát én azt javaslom, hogy hónapokkal előre érdemes erre készülni.
12: Tehát, hogy meddig van hatása ezeknek a védőoltásoknak?
13: Általában azt szoktuk mondani, hogy ez is egy ilyen ökösző, olyan 10 évig van védettségük, de például a hepatitis A, ha valaki megkapja szabályosan mind a két oltást, akkor gyakorlatilag a védettség lecsökkenésével már nem is kell számolni, tehát egy életre,
12: egyetre.
13: A sárgázen oltásból is egy oltás és egy életre. Mint a agyhártyagyulladási, a pertussis elleni védőoltások, azok olyan durván 10 évre szólnak. De azért ezt nehéz mondjam, exaktan kiszámolni. Én azt szoktam mondani, hogy eleve már azért 90 éves emberek nem utaznak annyira, tehát hogyha valakit mondjuk 50 évesen utazásot beoltunk jó sok mindenre, akkor már mondjuk a nem tudom, következő 30 évvel, igen, nem nagyon kell ez annyira aggódni ezek miatt a dolgok miatt.
12: De találkozhat olyan betegen, aki valamilyen fertőzésben szenved, nem fél?
13: Igen, de hogy nem, mert ezek a trópusi betegségeket nagy része zoonózis, az azt jelenti, hogy nem emberről emberre terjed, hanem szúnyog terjeszti, például a sárgalázt is, tehát ilyen értelemben nem kell félnem tőle, mert annak az esély, hogy valaki sárgalázasan hazajön, és itt derüljön ki, megcsípje egy szúnyog, aztán meg engem csípje meg, és én elkapjam, az gyakorlatilag a nullával.
12: A szúnyogot nem hozza haza.
13: Igen, bár már voltak ilyen leírások is, hogy berepült a szúnyog a repülőbe, és akkor mérsékelt égőben meg kiszabadult, és akkor ott lett egy-két beteg, de ez gyakorlatilag extrém.
12: Egy Magyarországon lévő szúnyog megcsíp egy sárgalázban szenvedő beteget, nem adja tovább az a szúnyog?
13: Nem, ezekkel nem kell reálisan számolni, akkor hiszen akkor gondoljon bele, ha így működne, akkor mindenhol lenne sárgaláz, és nincs mindenhol sárgaláz, holott a repülőgépek azok folyamatosan repülnek.
12: Több országban mondják, hogy ugye ne ígyunk vizet a csapból, stb. Még fogat sem mossunk a vízzel. Ez ellen van valamilyen, most nem is védőoltás, de valamilyen gyógyszer, vagy bármi más, ami mondjuk megakadályozza ezt a fajta fertőzést?
13: Nincs. Én Egyiptomot szoktam felhozni legjobb példán, gyakorlatilag Egyiptomban mindenkinek, sok embernek megy a hasa, aki oda elmegy. Nem kell feltétlenül fertőzést elkapnom a víztől Egyiptomból, hogy menjen a hasam. Tehát a vízben is vannak baktériumok, vírusok, csak nem feltétlenül ugyanazok, mint amik Magyarországon. De nyilván fertőzést is el lehet kapni, mindenféle fertőző ágás terjed, de mondom, nem kell még feltétlenül az sem hozzá. Ami legfontosabb, hogy azt szoktam mondani, hogy nyilván vizet nem iszunk, csak palackozott formába, vagy üdítőital formájába, és a viszkit nem jéggel isszuk, hanem jég nélkül, mert amikor lefagyasztják a jégkockát, és onnan feloldódik, az is vízből van. Hasmenéses betegségre klasszikus értelemben védőoltás nincs. A Egyiptomban szokták, hogy van ez valamilyen neve is van, Egyiptom így csodagyógyszer, hogy beveszik, de nem működnek. Az fejlődő egészségügyi rendszerekben bíró országokban azért ezzel nagyon nehéz védekezni. Tehát egyszerűen hogy oldjuk meg? Szoktam mondani, hogy tényleg mindent palackozottan, csak megfelelően hőkezelten, utcai orvosoktól nem vásárlunk.
11: A közvélekedés világszerte nagy ellenállást mutat a génmódosítással és a génszerkesztéssel szemben is. Hogy vajon tényleg veszélyes-e az emberi egészségre a GMO, illetve a génszerkesztés? Ennek megértéséhez érdemes áttekinteni a két módszer működését. Györgyei Jánossal, a Szegedi Biológiai Központ főmunkatársával, növénybiológussal Nagy Margit beszélgetett.
14: A hagyományos génmódosítás során a hagyományos génmódosított növényeknél mindig valamilyen új DNS-t, új gént vagy géneket vittünk be a meglévő gének mellé. És nem tudtuk megmondani, hogy ez a bevitt 1-2-3 vagy több gén melyik kromoszómának melyik részére hogyan épüljön be.
15: Jól értem, hogy itt volt valami esetlegesség?
14: Volt esetlegesség. Rálőttünk a céltáblára a sörétes puskával, és aztán utána oda mentünk a céltáblához, és bekarikáztuk azt a találatot, amelyik legjobb volt, a többit azt kukáztuk, és ezt az egyet vittük tovább. Egyébként ez abszolút biztonságos volt, mutatják nagyon jól azok a 30 éve szántóföldön lévő génmódosított növények, amik így készültek. Van olyan példa is nagy mennyiségben termesztésben, amiben egy úgynevezett RNS saperont, vagy RNS működést segítő fehérjét vittek át a növénybe a baktériumból, és ennek köszönhetően a létrehozott növény jobban bírja az átmeneti szárazságot, magas hőmérsékletet. És egy ma már nem létező cég így csinálta meg az első szárazságtűrő kukoricáját. A génszerkesztésnek a lényege az, hogy meghatározott gén, megtervezhető szakaszát akarjuk kivágni, szekvenciájában megváltoztatni, vagy éppen újabb szekvencia részleteket akarunk beleilleszteni, de meg tudjuk előre határozni pontosan, hogy hová tesszük. A közvélemény számára az lenne a legegyszerűbb hasonlat, hogy a hagyományos génmódosítás az új génbevitelt jelent sörétes puskával, míg a génszerkesztés az adott gén DNS bázis sorrendjének tervezett mértékű megváltoztatását jelenti, és kvázi mesterlövész puska.
15: És nincs idegen génbevitel?
14: Nem nincs. Nem kell. Az egyik kedvenc példám, spanyol kutatócsoportok dolgoznak azon, hogy a mostani modern búzafajtákból gluténmentes változatot állítsanak elő, és génszerkesztés segítségével a spanyol fejlesztők meg tudták azt oldani, hogy egy lépésben, egy menetben 35 génjét iktatták ki a búzának, és ennek következtében glutén érzékenységet okozó gluténből ebben a búzafajtában gyakorlatilag semmennyi se lesz.
15: Beszéljünk a génmódosított, illetve a génszerkesztéses módszer elfogadottságáról.
14: Az a helyzet, hogy a tudományos közvéleményben már nagyon régóta nincs ellenérzés. Én 2013-ra teszem a határt, akkor jelent meg a Nature című egyik legnevesebb tudományos újságnak egy külön száma, amelyik különböző aspektusokból, de meg vonta 30 év tapasztalatait a növényi génmódosítás eredményeiről, sikereiről, sikertelenségeiről, és onnantól kezdve azt kell mondjam, hogy megvan a tudományos konszenzus, tisztában vagyunk azzal, hogy a korábbi és a közvéleményben mind a mai napig közszájon forgó, kerengő veszélyek és az azokkal való riogatások, azok teljesen megalapozatlanok. Ettől függetlenül megvan a közvéleményben, azzal nem tudunk mit csinálni, és ezt a félelmet igyekeznek a GMO ellenző szervezetek kiterjeszteni a génszerkesztett növényekre is.
15: De vajon miért tekint a közvélemény gyanakvással, sőt ellenségesen a génmódosítással, illetve génszerkesztéssel előállított növényekre, élelmiszerekre, azt Boldogkői Zsolttól, a Szegedi Tudomány Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének professzorától kérdeztük.
16: Az, hogy a laikus közvélekedés mit gondol valamiről, ez nagyon gyakran úgy keletkezik, vagy egy tudós, vagy orvos valaki, aki állít valami téves dolgot, rendszerint nem azért nem megtéved, hanem szándékosan, például a vakcináknál ugyanez a helyzet, és a GMO-knál szintén. Pusztai Árpád neve, nem tudom, hogy ismerőse, Skóciában dolgozik, és az ő idézőjes munkássága volt az, ami elhintette a kételyt gyakorlatilag a világ laikus közvélekedésében. Patkányokat vizsgált, egy génmódosított burgonyát vizsgált, és ő azt állította, hogy ott a bélbetegségektől kezdve az immunrendszert, meg mindenféle szervrendszeri problémát okoz. Ugyanezzel a burgonyával egy másik kutatócsoport rákot talált, és az kiderült, hogy nem igazak ezek. Na most tudományosan száfolják ezeket, de megmarad a közvélekedésben, hogy valami probléma van. Én azt mondanám, hogy semmi olyan dolgot nem találtak eddig, ami ezeket a félelmeket alátámasztaná. Nem csak arról van szó, hogy egészséges vagy nem egészséges, hanem el tud terjedni a természetben, tehát egyfajta ilyen génszennyezést tud-e okozni a GMO termék, vagy hogy átalmas-e, tudom én, rovarokra vagy madarakra. Tehát az egészséggel kapcsolatban egy ilyen eset volt, 2010-ben az Egyesült Államokban, hogy egy ilyen génmódosított kukoricából, ez, amit takarmányozás célra engedélyeztek, átkerült a humán étkezésbe, és valamilyen csípszó, vagy nem tudom mibe. Állítólag az allergiát váltott ki, nem igazolták ezt. Hogy az egészségre ártalmas lenne valamilyen ilyen transgénikus, vagy GMO természet növény, erre hiteles példát nem tudok mondani, mert nem létezik.
15: Említette az allergiát, ezt említik igen. Egyébként a GMO szkeptikusok is leggyakrabban, hogy allergiát okoz, akkor a bélrendszerben okozhat problémát, az immunrendszerre lehet hatással szerintük. Ezekkel kapcsolatban folytak-e vizsgálatok? Vagy egyáltalán a GMO-s növények egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban folytak-e vizsgálatok? Vagy ez ott függ a levegőben?
16: Vannak vizsgálatok, igazából nem sikerült megállapítani, hogy ez így van, tehát hogy az állítás igaz. De meg kell fordítani a dolgot, mert aki állít valamit, annak valami tényekre kell, hogy hivatkozzon. Tehát legtöbb esetben a laikus oldalról jön. Hogyha esetleg a kutatásról, a tudomány oldaláról jön, a trend szerint olyan személyek által jönnek ezek, akik szakmai kételyeket érezhetőek. Vagy már csaltak korábban, vagy olyan emberek mondják ezt, akik egyébként totál független témákban is extrém gondolataik vannak. Tehát nincs ilyen, ez egy felturbozott dolog. A laikusok úgy érzik, hogyha belenyúlunk a genetikai állományba, akkor az valami szentségtörés, kimenni az utcára sokkal veszélyesebb, mint egy GMO terméket elfogyasztani.
15: Magyarországon ilyen erőteljes a génmódosított növények, esetleg élelmiszerekkel kapcsolatos ellenérzés, vagy Európa egészére jellemző?
16: De Európa GMO ellenes, a spanyol, portugál vonal, ők az egyetlenek, akik engedélyeztek ilyen klasszikus GMO-t, hogy génmódosított kukorica takarmányként használják.
15: Ha Amerikában önnel éteznek egy tál patogatott kukoricát, vagy génszerkesztéssel előállított burgonyát, akkor zokszó nélkül megeszi?
16: Igen, például Amerikában van az a Impossible Burger, lehetetlen burger, mondjuk az annyiban génmódosított, hogy szójának van egy ilyen hemoglobinhoz hasonló molekulája, és majd ettem már többször is, nagyon drága, hogy egyébként, de olyan hús íze van emiatt, hogy ez a hemoglobinszerű dolog benne van. De az Amerikában is van egy ilyen, ha rá van egy GMO-mentes, akkor azt azért jobban veszik. Ez a fajta bizalmatlanság ott is jelen van.
15: Tehát a tudomány nem igazolja azt, hogy a GMO-nak az emberi egészségre ártalmas hatása volna.
16: Annyival korrigálnám, hogy hasonlóan a gyógyszerekhez, hogyha van valamilyen GMO termék, azt meg kell vizsgálni. De önmagában az, hogy beletesznek olyan géneket, amik más növényekben, amiket egyébként megeszünk, mondjuk a sárgarépának azt a génjét, ami besárgítja, betesszük mondjuk egy rizsbe, ez egy valódi. Igen, miért okozna? Ez nem azt jelenti, hogy teljesen legyünk nyugodtak, minden ilyen terméket akkor vizsgáljunk meg, főként amikor ennyire bizalmatlan a légkör. Tehát itt a kutatóknak lenne az a feladata, hogy nem csak a laikus közvéleményt, hanem a politikus garnitúrát is tájékoztassák ezekről a dolgokról. És hogy a politikus mit tesz, az már egy olyan kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a népesség többsége gondol valamit, ami helytelen, akkor kövesse a politikai vezetés, vagy pedig megpróbálja felvilágosító munkát végezni. Én azt gondolom, hogy az utóbbi lenne a helyes.
11: A Medicina 2000 poliklinikai és járóbeteg szakellátási szövetség felmérte tagjai körében, hogy mennyit kell várakozni a betegeknek arra, hogy bejussanak egy-egy szakrendelésre. A szövetség elnöke dr. Pásztéi Zsolt. Ugye hát azt írják, hogy 35 nap átlagosan, de hát ebben az esetben van egyáltalán értelme ennek, hogy átlag? Hát nyilván egészen más a várakozási idő Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mint mondjuk Baranyában, most mondtam két megyét.
17: Az átlagot azért szoktuk így meghatározni, mert hogy ezt évek óta végezzük, 2013 óta végezzük ezt a kimutatást. Ezzel szeretnénk tükröt tartani az egészségügyi kormányzatnak, hogy hol is tartunk, mik a problémák. Akkor az elmúlt évtizedben a legnagyobb elégedetlenség egyébként pont a betegfogadási listák miatt van, tehát hogy milyen sokat kell várni a szakellátásra, és a 2026-os évi áprilisi felmérésünk is azt mutatja, hogy sajnos még mindig nőtte. 2014-ben volt az első, akkor 21 nap volt az átlag, és akkor ami egy fontos dátum, az a Covid előtti utolsó év, akkor 26 nap volt. Ugye a Covid nagyon megzavarta az ellátórendszert, és összezavarta a teendőket, és aztán 25-ben fellélegezhettünk egy picikét, mert 28 napra visszacsökkent a Covid 30 és másfél napja után, és azt gondoltuk, hogy most akkor ez talán stabilizálódni fog. Ehhez képest kicsit hidegzuhany volt a mostani 35.
11: Romlott sajnos. Igen. Ugye itt azt mondtam, hogy a Járóbeteg Szakellátási Szövetség felmérte a tagjai között. Kik az önök tagjai? Tehát hol történt ez a felmérés?
17: Alapvetően szakrendelők, önkormányzati vagy egyéb fenntartású szakrendelők a tagjaink, 70 ilyen szakrendelő van. Azt kell tudni, hogy nagyjából 100-110 nagyobb szakrendelő van az országban.
11: Tehát a szakrendelők nagyobb része, az STK-k nagyobb része tagjai az önök szervezetének.
17: Tehát több mint kétharmad de a szakrendelőknek tagja a szövetségünknek, és mi pedig a mindenkori kormányzat irányába igyekszünk közvetíteni a járóbeteg szakrendelések problémáit.
11: Térjünk a lényegre. Az ország mely részében a legkönnyebb, mely részében a legnehezebb elérni, és milyen szakrendelést? Ismertetné részletesebben az adatokat?
17: Nem szeretném, tehát nem tudom részletesebben, hiszen anonima a összefoglaló, direkt nem szeretnénk. Van, ahol egy megyében csak egy tagunk van, tehát elég jól lenne azonosítható, és azt a döntést hoztuk, hogy mi egy átlagot mérünk, és általában a 60-valahány 70 tagunk közül 35-40 szokott adatot szolgáltatni.
11: Tehát terület szerint nem tudja elmondani, vagy nem akarja. Igen. És szakrendelés szerint?
17: Szakmánként tudom elmondani, így van. A változás a fontos mindig, tehát hogy mennyiben sikerült javítani vagy rontani. 2026-ra három szakmában láttunk előrelépést, ez a kardiológia, ahol 4 napot csökkent, neurológiai és szülészet-nőgyászat, e kettő utolsóban 2 napot csökkent a várakozási idő. A kardiológiára talán van magyarázat is. December végétől több kompetenciát kaptak a házi orvosok, és a gyógyszerfelírásokhoz nem kell minden esetben, vagy ritkábban szakorvosi rendelvény, vagy szakorvosi javallat. Ott lehet, hogy ez az oka egyébként annak, hogy picit sikerült.
11: Jó, csökkent 4 nappal, de mennyiről csökkent, mennyire, tehát végül is mennyi a várakozási idő mondjuk a kardiológián?
17: Sajnos nagyon hosszú, tehát 58-ról csökkent 54-re, ami egy eléggé kicsi, nem is érje a 10%-ot, nem azt mondjuk, hogy ez így megfelelő lenne.
11: Csak azért mégis javult, igen. Felsorolná a többi szakmát is, hogy nagyjából mire számíthatunk, mennyi a várakozási idő?
17: Ezek általában 7 naptól 85 napig tartanak, a leghosszabb az endokrinológiára. Ez egy olyan szakma, amely nagyon jelentős odafigyelést igényel, laborleletekkel, viszonylag kevés szakorvossal és viszonylag kevés bevétellel. Nagyon hosszú még angiológián, ami az erek betegségét vizsgáló szakma.
11: Tehát még nagyon kevés helyen van.
17: És kevés helyen is van, így van. Bőrgyógyászatban, bőrgyógyászat az drámai Magyarországon, annyira jól eladható magánellátásban ez a szakma, hogy nagyon nagy része a szakmának kiment a magánellátásba, és egyszerűen nem találunk az idősebb, kilépő, nyugdíjba vonuló kollégák helyett belépő új kollégákat.
11: És teljesen nem. A várakozási idő?
17: A bőrgyógyászatban most 56 nap, tehát gyakorlatilag hasonlít a

0: vonatkozási lista. Egyrészt Magyarországon a lakosság megszokta, hogy nagyon könnyen hozzáfér a házi orvosi beutalókkal, vagy anélkül a szakorvosi ellátáshoz is, és Magyarországon kétszer többet fordulunk szakorvoshoz, mint az OECD átlag.
1: Miért?
0: A házi orvosok nagy része idős, egyszerűbb számukra tovább küldeni a beteget. Sok esetben lehet, hogy tovább kellene, hogy ők megpróbálják elintézni a beteg adott problémáját, és csak a végén, ha nem jutnak előre, akkor tovább küldeni a szakellátásba. Van egy ilyen része is, tény és való. Van egy olyan része, hogy ezt megszokta ugye a lakosság, így működünk, de most ehhez képest belépett az Európai Unió 2004-ben, és a magyar orvosok a diplomájukkal elmehettek egy olyan országba, ahol többet tudnak adni az orvosnak, mint bér. Ezt a hálapénz kivezetésével sikerült, és ott egy nagyon jelentős orvos béremeléssel sikerült valamennyire kompenzálni, viszont egy jelentős orvosi réteg a paraszolvenciától való elesés okán jóval kevesebb pénzhez jut most, még így is, mint korábban jutott. Ők, egy nagy részük azt gondolja, hogy inkább a magánellátáson keresztül fizessék meg a betegek az ő szakértelmüket, ezért kimentek a magánellátásba, emiatt hiányzik a rendszerből azért orvos. Például biztos, hogy a radiológus meg bőrgyógyászt fel tudnék azonnal venni, ha lenne meg szemészt is, meg kardiológus is. Ha több orvos lenne, és tudnám növelni a kapacitásaimat, akkor biztosan lehetne egy picit csökkenteni ezen a nyomáson. Sajnos ezek hosszú idők, egy nagy előrelépés volt az egészségablakos lehetőség, amin keresztül ugye most egy applikáción keresztül be lehet jelentkezni. Ennek az a jelentősége, hogyha valahol egy hely megürül, akkor azt egy internetes felületen sokkal jobban megtalálja egy másik beteg.
1: És ugye mehet máshová is a beteg, nem csak a saját
0: ebben esetben nem csak területi ellátási kötelezettséggel. Ilyen szempontból ez egy pozitív és jó dolog. A másik oldala az éremnek azért az kevésbé pozitív, hiszen hogyha nem a szokásos kezelőorvosához megy valaki, aki már látta őt többször, a fejébe vannak az adatok, és tudja, hogy milyen szövődményekkel, kísérő betegségekkel kell esetleg számolni, akkor bizony egy új orvosnak sokkal több idejébe telik, és lehet, hogy nem olyan átfogóan tudja elbírálni az esetét.
1: Megütötte a fülemet, hogy sokkal nehezebben jutnak be a betegek szakorvoshoz más országokban. Milyen országra gondolt, és miért jutnak be nehezebben? Hogy működik ott a rendszer?
0: Én ugye Nagy-Britanniára gondoltam, főképp ugye Angliára, amely egy állami egészségügy, nagyon kevés magánellátással, ott nagyon jól őrzik a kapukat, ezt úgy hívják az egészségügyi szervezésben és egészségbiztosításban. A belépési pontot, ahogy mikor mehetek a szakorvoshoz, a sokkal jobban ellenőrzik. Még akár egy házi orvoshoz való bejutásnál is sokszor ugye egy telefonos megkeresés van, ahol egy szakdolgozó irányítja el a beteget, és mondja meg neki, hogy akkor most ön jöjjön egy ellátásra, egy vizsgálatra, vagy pedig ezt és ezt csináljon, és majd hívjon föl egy hét múlva, és akkor beszéljük meg, hogy mi történt önnel. Tehát más országban jobban figyelnek arra, hogy ne terheljék túl a szakorvosi rendszert, és erre mondtam az elején azt, hogy mi megszoktuk azt, hogy könnyen hozzájárunk. Tehát ez egy lakossági elvárás. Valami megjelenik a bőrömön, akkor rögtön bőrgyógyászhoz megyek. Miközben a háziorvos is tanult bőrgyógyászatot, az alapvető betegségeket ő is tudja kezelni, és lehet, hogy ez egy olyan betegség, amit az elmúlt első 2-3-5 hétben tudna jól kezelni, és ha nem tud vele erről jutni, akkor nyilván továbbítja meg egy kollégához konzíliumra. Ez most csak egy példa volt arra, hogy mi az, ami nálunk egy bevett szokás, és mi ehhez szoktunk már elnézést a kommunizmusban. Tehát ugye ez volt a paternalista, államszocialista gondolkodásnak a lényege, hogy mi ehhez szoktunk, és ma is úgy van, és a fiatalok pedig úgy nőnek föl, hogy ők is már rögtön szakorvoshoz akarnak menni.
1: A mai adás ezzel véget ért. A felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk! Ciprus Éva vagyok, a bemondó Cegléd Edit főpíreink először röviden.

0: Hétnapos NATO csúcs találkozó kezdődött Törökországban. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísért.
1: Egy hangulag szavazta meg az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást.
0: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap a délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődött Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg.
0: A tagállamok vezetői emellett döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének növeléséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísért az ankarai találkozóra.
1: Pokolgépek robbantak Damaszkusz belvárosában, legalább 18-an megsérültek. A szíriai állami televízió szerint annak a hotelnek a közelében történt az incidens, ahol az országban tartózkodó francia elnök is megszállt.
0: A hírek szerint egy bombát egy kukás autóban, egy másikat pedig egy parkoló autóban helyeztek el. A detonáció idején Emmanuel Macron francia elnök nem volt a közelben. A támadást egyelőre senki sem vállalta magára.
1: Kijev közelében holtan találták a múlt heti monakói robbantás fő gyanúsítottját, a nőt agyonlőtték. Az Ukrajinszka Pravda azt írja, hogy két gyanúsítottat már őrizetbe vettek az üggyel kapcsolatban. Egyikük az ukrán katonai hírszerzés tisztje, a másik pedig egy volt rendőrtiszt.
0: Vadim Jermolajev üzletember monakói lakása előtt múlt héten egy csomagba rejtett pokolgép robbant fel. Az oligarha, a felesége, valamint a fiúk is megsebesült.
1: Itt a krónika. A légiutasok jogairól szóló rendelet felülvizsgálatáról döntöttek az Európai Parlamentben. Az indoklás szerint az utasjogok számos esetben sérültek, ráadásul a rendeletet eddig eltérően alkalmazták, nem csak a légitársaságok, hanem az egyes tagállamok is, ezért most egyértelműbbé teszik annak tartalmát. A szabályozás alkalmazására egy évet kapnak a légitársaságok. Szerepel benne egyebek mellett, hogy a beszállókártya póddíj nélkül papíralapú is lehet, valamint, hogyha a repülőgép máshol száll le, a légitársaság kötelessége eljuttatni az utasokat az eredeti célállomásra. Strasbourgból Baracki Eszter jelentkezett.
2: A legfontosabb az, hogy a kártérítés mint olyan marad, természetesen a feltételeknek meg kell felelni, és a távolságtól függően 250-400, illetve 600 euró lehet a kártérítés késés, illetve járattörlés esetén. Pontosították azt is, hogy mi számít majd rendkívüli körülménynek, amire a légitársaságok hivatkozhatnak, hogyha mentesülni szeretnének kártérítés fizetése alól. Ezekről készült egy lista is, és ezt a listát az Európai Bizottság 5 évente frissíteni fogja. A 14 év alatti gyerekek a szülők mellett ülhetnek a repülőn, és ezért nem kell fizetniük külön.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosság tételét lehetővé tévő törvénymódosítást.
0: A jogszabály alapján létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. A 13 tagú testület feladata a nemzetbiztonsági ellenőrzés után az lesz, hogy konkrét javaslatokkal járuljon hozzá a munkához, illetve a nyilvánosságot is tájékoztassa.
1: Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája.
0: Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Emlékeztetett, az új, az országgyűlés által megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése.
1: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-26-os tanévre már nem kell alkalmazni.
0: Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni.
1: A július 1-i kormányülésen jóváhagyott 100 ezer forintos iskola kezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, ugyanis még előbbi mindenkinek jár, utóbbi azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van. Hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter.
0: Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, a jogosultak többségét azok jelentik, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 ezer forintot. Egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermekek esetében pedig a határ 69.825 forint. Az erre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a fővárosban kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.
3: A hatósági ügyintézéshez a szükséges formanyomtatványok letöltését a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet megtenni, a kedvezménnyel kapcsolatos segítséget pedig a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet igénybe venni. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kedvezményben még nem részesülő, de arra jogosult emberek igényeljék meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fognak jutni.
1: Csütörtökig módosíthatják a felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében.
0: Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal még megváltoztatható, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket, és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A felsőoktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki.
1: Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél.
0: Hegedűs Zsolt jelezte, hogy módosítani kell egy korábbi belügyi rendeletet, mert 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján, amelyen most 408 vegyület található.
1: Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter.
0: Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, indították újra a vonatinfót, és ezért döntöttek úgy, hogy a MÁV ismét részletes adatokat tegyen közzé a késésekről.
1: Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Az MTVA közleménye szerint a vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen.
0: Úgy fogalmaztak az átmeneti időszakban az online igazgatóságért Mészáros Zsófia, a hír igazgatóságért Bodac Balázs felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszári Sára pedig a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.
4: Időjárás jelentés.
0: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka általában 17-24, délután 26-32 fok valószínű.
1: A krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Robert nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edith és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 16 órakor.
5: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
6: Ön szerint veszélyesek a forgalomra az idős sofőrök? Mi a fontosabb, a kor vagy a rutin? És ismeri a mondást, hogy a nap a bőr ellensége? hogyan védekezzünk a leégés ellen.
5: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
5: A Rádiószínház műsorán
7: nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
5: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
8: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
5: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után a Kossuth Rádióban.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Mesterséges intelligencia a reklámokban, az AI a bizalomról és a hitelességről is vitát nyitott.
11: Vállalkozóknál a 24%-uk mondta azt, hogy ők éreznek ellenállást az AI-ja készült reklámok iránt, és aztán megkérdeztük a lakosságot is, a fogyasztókat, ott pedig 41% mondta azt, hogy kifejezetten zavarja őket, hogyha látják, hogy egy hirdetés AI-ja készült.
10: Régi tudás, örök lehetőség. A gyógynövények ismerete ma is hasznos lehet a mindennapokban.
12: Nem az a megoldás, hogy beveszünk reggel két tablettát délben, meg még este is, ha nem felejtjük el, hanem olyan anyagokat választunk ki, amelyek kiméletesebbek.
10: A csutakolástól a vágtáig, a lovasoktatás a nyerekbeülésnél jóval korábban kezdődik.
13: Egy élőlénnyel dolgozunk együtt, aki 600 kiló, és el kell nyerni a bizalmát, és az kell, hogy együtt tudjak működni vele, és én is megbízzak benne teljesen. Úgyhogy ezt mindenképp a lovaglás erősségei és szépségeihez sorolnám.
9: Trendidők.
10: A mesterséges intelligencia néhány év alatt a marketing és a reklámipar egyik leggyakrabban emlegetett technológiájává vált. Egyre több kampányban találkozhatunk vele, akár szövegírásról, képgenerálásról vagy teljes reklámfilmek elkészítéséről van szó. Miközben egyes vállalkozások új lehetőségeket látnak benne, sok fogyasztó idegenkedve fogadja az ilyen tartalmakat, és felmerül a kérdés, vajon mennyire hiteles egy olyan üzenet, amelynek létrejöttében mesterséges intelligencia is közreműködött. Kovács Nagy Áron erről beszélgetett Wolf Gábor marketing szakértővel, a Marketing Kommandó alapítójával.
14: Mit jelent pontosan a hitelesség a mai digitális marketingben?
11: Hitelesség nagyon fontos a marketingben, hogy a következő üzenetedet elhiszik, vagy nem, amit posztolsz, amit reklámozol, és nekem Bárdos András definíciója tetszik a legjobban, aki azt mondta, hogy ne mondj magadról se többet, mint ami igaz, se kevesebbet, mint ami igaz. És én ezt kiegészíteném a mi meghatározásunkról, hogy a marketing az igazából az igazság, de jól elmondva, érdekesen, izgalmasan elmondva, izgalmasan tálalva. Ha ez a kettő stimmel, akkor szerintem egy cég 10-20-100 éven keresztül is hiteles tud maradni.
14: És hát, ha már hitelességről beszélünk, meg igazságról, a mesterséges intelligencia kérdése mindenképpen felmerülő tényező. Alapvetően ön szerint hogyan változtatta meg az AI a hitelességről alkotott fogyasztói képet? Megváltoztatta?
11: Biztos megváltoztatta, mert az emberek sokkal többet kérdezik, hogy ez most igazi vagy nem. Tehát ezt lehet látni a socialon is, lehet látni hirdetések, hírek alatt, hogy ebben elindult egyfajta bizonytalanság. És az abszolút érinti a bizniszt is. Mi ezt nemrég fel is mértük, tehát konkrétan éreztünk, mint vállalkozók egy ellenállást az AI-jal készült reklámok iránt, és az Ipsos-szal közösen csináltunk egy kutatást, ahol az jött ki, hogy a vállalkozóknál a 24%-uk mondta azt, hogy ők éreznek ellenállást az AI-jal készült reklámok iránt, és aztán megkérdeztük a lakosságot is, a fogyasztókat, ott pedig 41% mondta azt, hogy kifejezetten zavarja őket, hogyha látják, hogy egy hirdetés AI-jal készült. Érdekes módon nagyobb a százalék a fiatalok és magasabb végzettségűek közt. Tehát, hogy még mindig van egy réteg, aki nem veszi észre.
14: Vannak olyan területek, ahol mégis jól működhet, mondjuk egy mesterséges intelligencia alapú fogyasztói tartalom?
11: Abszolút. Nekünk vállalkozóknak nagyon fontos, hogy AI-jal meg tudunk spórolni munkát, meg tudunk spórolni időt. Mondjuk egy fotós hirdetést sokkal gyorsabban el tudunk készíteni, és a fotóknál már nem lehet annyira megmondani. Videónál még látszik, de fotóknál már gyönyörűen, most már feliratokat is jól elkészíti, tehát hogyha bedobod valamelyik ilyen AI-ba, hogy itt van a termékem, legyen rajta egy felhasználó, aki láthatóan éppen ezt élvezettel használja, legyen rajta ez a felület, meg ez a logóm, és ilyen színskála gyönyörűen legyártja. És az óriási. A baj akkor van, és itt visszatérnék az első kérésre, hogy a hitelesség mi, amikor ez egy nagyon AI reklám ordít róla, hogy AI, mert akkor a vevőben az nem csak az üzenet hitelességét csökkenti, hanem a cég, a márkának a hitelességét is. Tehát én ezért azt szoktam mondani cégeknek, hogy ilyen apró kis trükkökre használják az AI-t.
9: Trendidők.
10: Mit tudtak dédszüleink a körülöttünk élő növényekről, amit mi már egyre kevésbé ismerünk? A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagyis a Skanzen fenntarthatósági kiállítása arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyógynövényekhez kapcsolódó hagyományos tudásnak ma is hasznát vehetjük. A helyi növények ismerete, a tudatos erőforrás használat és a természetközeli szemlélet évszázadokon át segítette az emberek mindennapjait. A kiállítás szerint ez az örökség a 21. században sem veszítette el jelentőségét. A témáról és a gyógynövények kulturális szerepéről Major Eszter Anna beszélgetett dr. Berecki Ibolya társkurátorral.
15: A gyógynövények ma újra reneszánszukat élik, teákban, étrendkiegészítőkben, gasztronómiában is találkozunk velük. Valójában mennyire tekinthető ez új trendnek, és mennyire egy régi tudáshoz való visszatérésnek?
12: Azt gondolom, hogy mind a kettő. Már az 1980-as évektől természetes élet felé az érdeklődés megjelent a köztudatban. Az, hogy nem az a megoldás, hogy beveszünk reggel két tablettát délben, meg még este is, ha nem felejtjük el, hanem olyan anyagokat választunk ki, amelyek kíméletesebbek. És hogyha ebben visszanyúlunk a hagyományokhoz, akár a néprajz által rögzített leírásokhoz, kéziratos receptekhez, azt látjuk, hogy a gyógyító emberek, a füvesasszonyok rengeteg tudással felvértezve tették azt, amit lehetett. Amit ma az orvos mond egy megküléses betegségre, de egy influenzára is, hogy gyógyteje, a fekvés, inhalálás, az mind-mind hagyományból fakad.
15: Tudná-e Ibolya olyan növényeket említeni, amelyek egyszerre számítottak élelmiszernek és gyógyító hatású növényeknek?
12: A fűszernövények szinte mindegyike rendelkezik gyógyító hatással. Hogyha most például a kakukkfűre gondolok, vagy a lestjánra, de a majoranna, a citromfűre gondolok például, vagy a mentára, tehát ezek mind nagyon könnyen elérhető, és akár még egy balkonládában is termeszthető növények, és fűszerként is használhatjuk, de mondjuk a citromfű esetében mondhatjuk azt, hogy elalvást segítő, lazító, stresszoldó, ugye a hársfa virág köhögés csillapító szerepe fontos, de hogyha szörpnek készítjük el, akkor már is ételnek, vagyis italnak számíthatjuk.
15: Itt vagyunk a Skanzen fenntarthatósági kiállításában. Itt milyen mondani valóval bír ez az egész témakör, milyen receptúrákat tudnak adni a látogatóknak?
12: Hát egyrészt itt magában a kiállításban is egy önálló kis rész van, ami ezeket a gyógyító eljárásokat és a gyógyító növényeket egy csokorba fűzi. Egy nagyon kedves kollégánk, hagyományőrünk Erzsike járja az egész területet, a múzeum 80 hektárját. Az itt termő gyógynövényekből mindenféle finomságot készít, de ugyancsak mondhatom Margit nénit, aki a Bagladi konyhának a gazdasszonya, rengeteg szörpöt, lekvárt, befőttet meg lehet kóstolni, és receptet is lehet kapni.
15: Hogyha egyetlen egy szemléletet kellene átemelnünk ebből az egész gyógynövény kultúrából, hogyha mondhatjuk így, akkor mi lenne az?
12: Ismerjük meg és használjuk ezt a tudást, és teremtsük újjá.
9: Trendidők.
10: A lovaglás nem a nyerekben kezdődik. Aki igazán meg szeretné ismerni ezeket az állatokat, annak a gondozásukból is ki kell vennie a részét. A Sződligeti Tündérkert Lovasiskolában erre is nagy hangsúlyt fektetnek. A gyerekek a lovaglás mellett megtanulják a csutakolást, a lovak fel- és leszerelését, valamint az állatokkal való felelős bánásmód alapjait is. Nemrégiben ráadásul különleges eseménynek örülhettek, hiszen új lakóval gyarapodott a lovarda, kis Csikó született. A lovarda mindennapjairól, a lovasoktatás kihívásairól és a lovaglás szépségeiről, Héder Tünde tulajdonos, Juhász Ágnes lovasoktató és egy fiatal tanítvány mesélt Cseke Mártának.
16: Mit kell tudnunk a kis Csikóról, mikor született?
17: A kis Csikó június elején született meg, már nagyon vártuk. Hivatalosan júni 10-ére volt kiírva, de egy héttel, bő héttel előtte már megérkezett. Szerencsére minden rendben volt az elléskor, a kancának ez az első kis Csikója, de nagyon jó anyuka ő is, a kisbaba is nagyon bátor és erős, úgyhogy minden rendben ment.
16: Van-e már neve a kis Csikónak?
17: Még nem kapott nevet. Van rá 6 hónapom, de igyekszem azért mi hamarabb valami szép és sokat mondó nevet találni neki.
16: Mikor nyitotta meg kapuit a lovasiskola?
18: Mi 2012-ben költöztünk ide, akkor még itt nem volt semmi, és az első lovak akkor érkeztek, 2 lovval kezdtük a lovasiskolát, ez a szám már a 16-ra bővült. Több szakákban vannak lovasaink, versenyzőink, díjlovaglásban, díjugratásban és lovastornában is vannak.
16: Mi a szépsége a lovas foglalkozásnak, illetve mik a nehézségei?
18: A szépsége az mindenképp a lovak. Annyira más világ, mint mi emberek. Én azt szoktam mondani, hogy én ide járok terápiára a lovakhoz, teljesen elfogadók és a feltétel nélküli szeretettel fordulnak az ember felé, nem ítélkeznek, úgyhogy én mindenképp ezt emelném ki a legnagyobb szépségének. Illetve maga a lovasport is szerintem kiemelkedik a többi sporták közül, mert egy élő lénnyel dolgozunk együtt, aki 600 kiló, és el kell nyernem a bizalmát, és az kell, hogy együtt tudjak működni vele, és én is megbízzak benne teljesen. Úgyhogy ezt mindenképp a lovaglás erősségei és szépségeihez sorolnám.
16: És a nehézsége?
18: Rengeteg munka van velük, és nincs hétvége, nincs karácsony, hanem mindig velük kell lenni, és mindig akkor betegszenek meg, amikor szünnap van.
16: Ágnes, itt már beszélgettünk a kis Csikóról. Ön mióta foglalkozik lovasoktatással?
17: A lovasoktatást én 5 éve kezdtem el, igazából Tünde vett rá, hogy foglalkozzak ezzel. A lovakat azt mindig is gyerekkorom óta imádtam, szerettem, mindig is nagyon foglalkoztatott a lovak világa.
16: De mi kell ahhoz, hogy valakiből jó lovas legyen?
17: Mindenképp kell, hogy szeressék a lovakat, meg az állatokat. Mindenképp kell, hogy kitartóak legyenek. És igazából szerintem ennyi, hogyha ez a 2 megvan, akkor nincs akadály a lovas előtt.
16: Hogyan kezdődik egy lovas edzés?
17: Nálunk alapvetően minden lovaglás úgy kezdődik, hogyha valaki még nem tud lovat szerelni, ápolni, vagy kihozni lovat, akkor mi már ezeket is megtanítjuk. És hogyha ezekkel megvagyunk, szépen leápoltuk együtt, közösen felszereltük a lovacskát, akkor utána szépen ugyanúgy, mint bármilyen más edzést felépítünk, hogy van bemelegítés, van egy munkarésze, és a végén pedig van egy levezetés, és természetesen utána pedig a lovakat ugyanúgy le kell szerelni, vissza kell ápolni, és hogyha minden el van pakolva, akkor utána van vége az edzésnek, a lovaglásnak.
16: Mit jelent a gyerekeknek a lovaglás?
19: Király Erzsébet vagyok, 12 éves. Már 8 éves koromban is ültem lovon. Volt, hogy jártunk, volt, hogy egy kicsit megszakadt a lovaglás, aztán megint jártunk.
16: Miért szeretsz lovagolni? Milyen érzés, amikor fölül az ember?
19: Igazából így az első alkalommal nagyon izgalmas volt, és utána már megszoktam, hogy hogyan ülök föl, meg hogyan szállok le, és hogy mozog alattam egy ló. Ezt szeretem, hogy vele tudok együtt mozogni és összhangba lenni.
16: Hogy hívják a lovadat?
19: Az itteni lovamat Fügyének hívják, egy ilyen szürkés lovacska.
9: Trendidők.
10: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
20: Újabb lépés a robotsebészet elterjedésében. Bár robotsebészeti rendszerek már több magyarországi kórházban is működnek, egy fővárosi magánkórházban most elsőként állt üzembe a Da Vinci SP, az egyetlen behatolási ponton operáló változat. Az új rendszer egyetlen apró meccésen keresztül teszi lehetővé a műtéteket, ami bizonyos beavatkozásoknál kisebb megterhelést és gyorsabb felépülést jelenthet. Elsősorban urológiai, nőgyógyászati és fejnyaki műtéteknél alkalmazhatják. A világon jelenleg is csak néhány száz ilyen berendezés működik. Okosabb gyári robotok. A humanoid robotok a jövőben már nem önálló gépként, hanem a gyár teljes digitális rendszerének részeként dolgozhatnak. Valós időben cserélnek adatokat a gyártósorral, a szállító robotokkal és más berendezésekkel, így azonnal alkalmazkodhatnak a változó körülményekhez. Ez lehetővé teszi, hogy munkájukat az emberekkel és a többi géppel is összehangolják. A szakemberek szerint ez jelentheti a humanoid robotok ipari alkalmazásának következő nagy lépését.
10: Ennyi volt mára. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesírási, nyelvfejességi kérdésekkel foglalkozunk mai műsorunkban. A kedves hallgatók, szerkesztőségünknek írt leveleiből válogatunk, és olyan kérdésekre igyekszünk válaszolni, amelyek sokszor bizony még a helyesírással jó barátságot ápoló nyelvhasználóknak is fejtörést okozhatnak. Blanko Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
1: Zsolt Székesfehérváról kérdezi, hogy mi lenne, ha az akadémia megengedné, nem tekinteni hibának, hogy az öt E-nek, az IT Y-nak, a C-t CH-nak, az S-et pedig S-nek írhassuk. Példaként Ötvös, Kölcsei, Széchenyi és Eszterházy nevét hozta fel.
2: A levélírónak azt tudjuk mondani, hogy alapvetően a helyesírásnak törekednie kell az egységesítésre. Az a célja, hogy minél egységesebb legyen az írott nyelvhasználat. Ha mindenki mindent úgy írna, ahogy neki tetszik, még akkor is, hogyha ez esetleg egy nemes célból a hagyomány őrzése miatt történik, akkor eléggé összekuszálná az írásbeliségünket. Onnantól mindenki fel lenne hatalmazva, hogy ő így írja, ő amúgy írja, tehát ilyen szempontból ez a normativitás, ez végigkíséri nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is a helyesírások történetét és ezeket a törekvéseket. Úgyhogy ezzel tudjuk megvédeni azt, hogy miért nincs a helyesírásban már a CH a C helyett, vagy az S helyett az S-nek az írása, vagy az EÖ az Ő helyett, de a nevekben más a helyzet, hiszen a nevek, a tulajdonnevek, azok nem változtathatók kényünk, kedvünk szerint, azokat meg kell őrizni az eredeti formában, és azt úgy is írjuk, természetes, hogy azok nem változtathatók.
1: Horváth Zoltán Tarjánból azt kérdezi, hogy a magyar állampolgár hogyan írja helyesen a nevét. Egyre gyakrabban látom, hogy fordítva írják a családi és az utónevet. Ez sok esetben megtévesztő, ha mindkét név keresztnév írja.
2: A magyar nyelven az úgynevezett keleti névsorrend érvényesül, azaz mi az elsőbbrendűnek az első helyre a családnevet tesszük, és az utónevet, vagy másik nevén a keresztnevet, keresztneveket, hiszen van, akinek kettő is van, helyezzük utána. Ez a sorrend érvényesül jó néhány keleti nyelvnél, például a japánnál, a kínainál, a koreainál, a mongolnál, és mi is ezt hozzuk magunkkal keletről. Ennek az egyébként a nyelvtani alapja, hogy a magyar nyelvben mindig a jelző van előbb, és ezt követi a jelzett szó. Piros labda. A mi gondolkodásmódunkban a családnév az a kijelölő jelzője, az a jelző, hogy az illető az melyik családnak a tagja, és csak azt követően mondjuk úgy, hogy másodlagos információ az illetőnek a keresztneve. A nyugati névsorrend éppen az ellenkező logikából indul ki, ott az első, hogy hogyan szólíthatom, mi az ő keresztneve, és csak másodlagos, hogy ő éppen melyik családból való.
1: És milyen lehetőségünk van akkor, ha a saját nevünket valamelyik nyugati országban kell leírni?
2: Két lehetőséggel jelölhetjük, az egyik a vessző. Amikor vesszővel választjuk el, mondjuk hagyják a saját nevemmel, Miklós Vessző Blankó, ebben az esetben ugye a vessző jelzi azt, hogy megcseréltük a sorrendet. A másik pedig, amikor a Miklóst kisbetűvel írjuk, természetesen az M-et naggyal, viszont csupa nagybetűvel írjuk a vezetéknevet, ez esetben a Blankót, ebben az esetben egyértelművé tesszük, hogy a családnév az, ami a második, hiszen az van nagybetűvel írva. Úgyhogy ezt tudnám javasolni, különösen ahogy példaként mondja azoknál, akiknek mind a két néveleme keresztnév is lehet, például László Béla, vagy Gábor Zoltán, valóban Zoltán Gábor is lehetne, tehát ezt így tudjuk kifejezni akkor, hogyha a külföldi írásmódot szeretnénk jelölni. De alapvetően Magyarországon egyértelmű, hogyha egy Gábor Zoltánnal találkozunk, akkor neki a Zoltán a keresztneve, a Gábor pedig a vezetékneve.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Kétnapos NATO csúcs találkozót tartanak Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísért az ankarai találkozóra. Az ukrán drónerők csapást mértek az orosz árnyékflotta 8 tartály hajójára az Azovi tengeren. Az egység parancsnoka szerint mindegyik hajó nemzetközi szankciók hatálya alatt áll. Az ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Elfoglalta helyét a közmédia új ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Budac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, holnap észak felül a felhőzet és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka általában 17-24, délután 26-32 fok valószínű.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: Citerán, hegedűn és kobozon is tanulhatnak játszani a Göcsei Népzenei Tábor résztvevői. Vendégünk Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes citera művész. Szabadtéri koncertek a Széchenyi István Egyetemen, egészen októberig dübörög a Bridge Garden. Viktor Vazarelli optikai illúziója a Veszprémi Kód digitális élményközpont legújabb kiállításán. És megismerhetik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpad kínálatát is. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok. A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják, amelyet ma Süveges Gergő szerkesztett. A 9. Göcsei Népzenei Tábort idén július 13-a és 17-e között rendezik Báza keretjén Zala megyében. A Szép Kulturális és Népművészeti Egyesület és a Csádé Zenekar a szervező. A tábor vezetője Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes és citara művész van velem a stúdióban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Báza keretje, szép kis község a zalai dombságban, már csak ezért is érdemes oda elmenni, nem beszélve a táborról. Igaz? Egyébként is Ákos kötődik Zalához.
6: Így van, én magam is egyébként Zalából származom, a gyermekkoromat Nován töltöttem, és hát Nova egyébként a Göcsei szíve, de ott nagyon sok szép kis település van, és például ilyen Báza keretje is, és így van, ahogy mondta is, a zalai dimbes-dombos utakon, ha megérkezünk, akkor már egyből a nyugalom szigete fogadott bennünket, úgyhogy valóban egy idilli környezetben tölthetjük ezt az egy hetet.
5: És lehet, hogy egy hasonló nyári táborban kapott kedvet a népzenéhez, a népi hangszerekhez, mert szerintem nem jellemző, bár adja Isten, hogy tévedjek, hogy a fiatalok ma például citerán tanulnak.
6: Igen, ez valamilyen szempontból mindenképp különlegességnek számít a fiatalok körében. Alapvetően én a családom kapcsán találkoztam először a népzenével, hiszen a szüleim aktívan részt vettek a helyi közösségben és a novai népdalkörben is énekeltek, de valóban, ahogy említette is, népzenei táborokban is részt vettem, jó párban, itthon Magyarországon is, illetve Erdélyben is, úgyhogy ezek az élmények mind-mind megerősítettek abban, hogy ezzel szeretnék komolyabban foglalkozni.
5: És hogy tudja levenni a lábukról a mai gyerekeket a népi hangszerekkel? Mit mond nekik, mit mutat nekik, miért érdemes citerán vagy kobozon, vagy népi hegedűn játszani?
6: Ugye alapvetően valóban nem a általánosabbak ma a népi hangszerek, viszont azt azért nagyon látjuk, hogy amint viszont előkerül egy-egy hangszer, egy hangszer bemutatón, vagy egy közös éneklés alkalmával, akkor minden gyereknek felcsillan a szeme, mert hát egy olyan különlegesség, nem csak a népi hangszerek, hanem önmagában egy hangszer, hogy azt utána megpengethetik, vagy akár a hegedű vonóval meghúzhatják a hegedűt, hogy szerintem ezek az első lépések nagyon fontosak, hogy valóban először a gyerekek élményként találkozzanak a zenével és a népdalainkkal, és hogyha pedig az éneklésről beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy olyan repertoárra építeni, ami mondjuk már egy közös repertoár, tehát egy Hegydunáról fúj a szél, vagy egy Érika szőlő, és aztán ezt utána közösen eléneklik, és megtapasztalják azt, hogy valóban mennyire jó érzés közösen énekelni.
5: Van egy ilyen kép bennünk, szerintem sokunkban, hogy ezeken a hangszereken, például citerát említem ismét, inkább idősebb emberek játszanak, és hogy az olyan régi valami. Hogy látja, lehet utánpótlást nevelni?
6: Abszolút, és nagyon jó azt látni, hogy egyre több gyermek játszik egyébként citerán is, énekel is, és akár a többi hangszeren is, zeneiskolákban, és a citera éppen egy olyan hangszer, amelyen nagyon könnyű az első lépéseket elsajátítani, tehát pár hét vagy pár hónap után, mert tényleg egy dallamot is tisztán és önállóan képes eljátszani egy gyermek, és ugye az első sikerélmények mindig fontosak, hogy aztán utána tovább lehessen építkezni.
5: 8 és 21 év közötti fiatalokat várnak a táborba, ez azért elég nagy merítés, biztosan másképp kell a kicsikkel foglalkozni, mint a nagyobbakkal. Hogy zajlik ez?
6: Így van. Minden nap közös énekléssel indul a napunk. Itt általában helyi zalai népdalokat tanulunk. Azt követően pedig úgynevezett kis csoportos foglalkozások vannak, ahol egyrészt korosztályonként is elkülönítjük a résztvevőket, másrészt pedig a tudás szintje alapján, tehát citerásoknál például van kezdő és haladó citera csoport is. De egyébként azt is nagyon jó látni, és ezért van az, hogy egyébként évről évre kijebb toljuk a korhatárt, mert hogy vannak olyan táborok, azok, akik az első táborban is már ott voltak, ami ugye 9 évvel ezelőtt volt, és azóta pedig folyamatosan visszatérnek, és hát őket se szeretnénk.
5: Közben.
6: Így van, felnőttek, és őket se szeretnénk nyilván elveszíteni, úgyhogy ezt is nagyon jó látni.
5: Ákos tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, tehát ismeri az ifjúságot, a mai ifjúságot, de hát ott már beavatott fiatalok vannak, nyilván azért járnak az egyetemre, míg a táborban lehet, hogy önök avatják be a gyerekeket, akik először találkoznak ilyesmivel?
6: Így van, ez is egy kifejezett célunk, hogy egyébként a helyi fiatalokat is megszólítsuk. Nagyon vegyes egyébként a táborozóinknak az összetétele, hiszen van, aki a főváros környékéről látogat el az alába, de ahogy említettem, többen a helyi környező községekből jönnek, és lehet, hogy ez az első alkalom az, amikor ők találkozhatnak hangszerrel, és tényleg ezért fontos is, hogy milyen az első benyomás.
5: És tudom, hogy Ákos foglalkozik hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésével is. Segít? A zene mindig segít,
6: így van, és alapvetően azt valljuk, hogy a művészetek segítenek, tehát hogy minden gyermek meg tudja találni, akár a zenében, akár a táncban, vagy mondjuk a képzőművészetben, nem beszélve a színházról, a saját területét, vagy a saját tehetségét felfedezheti, és például a mostani táborunkban is egyébként lesznek olyan gyermekek, akiket az Egyesület mentorprogramján keresztül karoltunk fel, és a tehetségprogramunknak köszönhetően most ők is részt vehetnek majd ebben a táborban.
5: A tábor oktatói, igen, neves, elismert előadó művészek, népzenetanárok, akik a Zeneművészeti Egyetemen végeztek. Ákos mellett Csonka Boglárka, László Firadna, Pirbus Virág, Zsikó Zsuzsanna, azt hiszem mindenkit elmondtam.
6: Igen, igen.
5: Egy ilyen neves tanári csapattól nem ijednek meg a gyerekek, szóval nem iskola élményük lesz, ugye?
6: Nem, és erre figyelünk is, hogy ezért az egyhetes programot azt úgy rakjuk össze, hogy persze nagyon sok minden nap 4-5 óra szakmai munka van, tehát ezek a hangszeres foglalkozások, de hogy tényleg legyen szabadidős kikapcsolódás is, tehát akár strandolás, vagy métázás esténként, vagy vetélkedők, mert hogy tényleg itt a túl azon, hogy persze mindenki bővíti a saját technikai tudását, a közösségépítésen is nagy hangsúly van.
5: És választhatnak hangszert, vagy népi éneket.
6: Így van, ugye amit említett is, hogy citera, koboz, illetve hegedű, illetve a népi ének közül választhatnak.
5: Lehet még jelentkezni?
6: Lehet, még egyébként itt az utolsó pillanatban vagyunk, de ha még valaki most gondolja meg magát, akkor szeretettel várjuk.
5: És mi lesz még a nyáron? Más programok, fesztiválok?
6: Igen, ez a nyár is elég sűrű egyébként, éppen múlt héten Zsámbékon, illetve a Muravidéken volt egy tábor, ahonnan érkeztem. És a Göcsei Népzenei Tábor után sem áll meg az élet, hiszen a Művészetek Völgyében például az egyetemi udvarnak lehetek a házigazdája, ahol négy egyetem, a Lisztvenezene Művészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói és oktatói alkottunk majd közösen, és augusztusban pedig jó pár koncertre várjuk az érdeklődőket országszerte, illetve a Kárpát-medencében.
5: A Művészetek Völgyében mikor találkozhatunk?
6: Ez július 24 és augusztus 2-a között, és egyébként, hogy ne felejtsem el, szeptember 4-én és 5-én pedig Nován, éppen a szülőfalumban egy tehetséggondozó fesztiválra, a Szép Fesztiválra várunk majd mindenkit.
5: És még visszatérve egy szóval a táborra, lesz egy záró esemény is. Ez egy közös táborzáró koncert. Gondolom ez is olyan jó hangulatú lesz, mint az egész tábor maga. Tehát ez egy ilyen felszabadult eseményként képzelhető-e?
6: Igen. Abszolút, igazából itt pont azért hoztuk létre már az első évtől kezdve, hogy a szülők, illetve a barátok, akik ellátogatnak, de egyébként a helyiek is, hogyha kíváncsiak arra, hogy milyen munka zajlott ott abban az egy hétben, ők valóban bekapcsolódhassanak, és láthassák azt, hogy egy hét alatt tényleg mennyit lehet haladni a gyerekekkel közösen.
5: Meddig juthatnak el egy hangszeren, mondjuk a kezdők egy ilyen táborban?
6: Azt nagyon jó látni, hogy egyébként egy ilyen egyhetes intervallum az már pont elég arra, hogy ugye elég intenzív tanulás történik, ahol azért nyilván motiválják is, vagy inspirálják egymást is a gyermekek. Szóval mondjuk, aki teljesen null kezdőként érkezik, ugye így szoktuk őket hívni, ők is már akár egy, az biztos, hogy egy önálló dallamot képesek eljátszani, de az is lehet, hogy akár már többet és egy összeállítás is készül ezekből.
5: És hát, ha ezzel nem is ér véget, hanem majd tovább csinálják ezt a táboron kívül is, vagy esetleg ez lesz a hivatásuk.
6: Így van, mi is ebben bízunk, hogy ez így lesz.
5: Köszönöm szépen. Göcsei Népzenei Tábor, tehát július 13-a és 17-e között Báza keretjén, Zala megyében, Gubinec Ákos junior primadias népdalénekes és citara művész táborvezető volt a vendégünk. Most pedig énekelni halljuk őt.

0: A nyár egyik legkedveltebb szabadtéri koncerthelyszíne ismét megnyitotta kapuit Győrben. A Bridge Garden koncertsorozatban májustól egészen október közepéig a hazai könnyűzenei élet népszerű előadói lépnek színpadra a Mosoni Duna partján. Az idei programokról Németh Bende Pétert, a Bridge hallgatói klub vezetőjét kérdezte Gárdonyi Eszter.
1: Számos koncert lesz idén október 17-ig bezárólag. Egy picit menjünk már ennek a történetébe. Mikor indult, kikkel indult, és most hol tart?
2: Alapvetően a klubot mi 2007-ben kezdtük el csinálni. 2007-ben mi hallgatói klubként, és a hétvégente az alsó szinten diszkok voltak fenn, az emeleten meg koncertek. Ez a része alakult egy kicsit átott a Covid-nál. Lehetett volna ezeket 500 fős bulikat csinálni, csak a beltérbe nem akart eljönni senki. Ezért csináltuk meg akkor a szabadtéri színpadunkat. Így indult el az egész. És utána nyilván kicsit fejlődött a kinti rész is, utána mentünk 1000 fős létszámmal, most már 2000 fő befogadó képessége a helynek. A nyári időszakban a kintivel megyünk, a szabadtérivel, tehát az ilyen május elején nyitjuk, és akkor október eleje fele, közepe fele van vége, és akkor utána indul a belső rész. És akkor a belső részen viszont két színpadon megyünk párhuzamosan, tehát akkor majd tud menni az emelet is, meg tud menni az alsó szint is.
1: Az idejében kik lépnek fel?
2: Fellép a Bagosi, Bájalex, BSV, lesz Kovalszki, lesz Tang csapda, legyen a Queen Bee is, a 35 éves zenekar.
1: Be tudja hozni ő a fiatalokat is?
2: Minden idősebb zenekar próbálkozik ezzel. Sokan úgy próbálják ezt megoldani, hogy nem kérnek a fiataloktól belépőt, tehát van egy korhatár, amelyet ingyen be lehet jönni. Valaki ezt megcsinál 18 év alatt is, de általában ez a 12 év szokott lenni, és akkor ugye, ha már elhozhatod a gyereket magaddal, akkor eljön, lehet megszereti. Van, akinek sikerül a vérfrissítés, főleg azoknál a zenekaroknál, akik hoznak ki új számokat, és akkor egy kicsit úgy próbálják szabni a fiatalokra. Viszont ez meg visszaütett a régi közönség felemelő, meg szeretik azt a régi megszokott dolgot, és akkor ugye ezt nehéz összevegyíteni szerintem egy zenekarnak, mert jól megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy megragadják a fiatalokat is, meg még a régebbi korosztályt is megtartsa. Az Oszcián az nagyon jól csinálja, növekszik a létszám, bármilyen meglepő, tehát évről évre többet tudunk az Oszciánnal, és ott látszik, hogy ezért begyűl a korosztály.
1: Itt is egyébként, tehát ezt tapasztalható, hogy megjönnek a zenekarok, és itt vannak az egyetemisták, és itt vannak esetleg a szülők korabeli vendégek is.
2: Igen, igen. Hétvégén az egyetemistákból kevés van. Itt inkább úgy mondom, hogy aki a városban él, és akkor így azért vegyes a korosztály. És ugye a programunkat is próbáljuk úgy összerakni, hogy minden korosztályt meg tudjunk szólítani, mert minden stílus meg tudjunk szólítani.
1: Idén összesen a még hátralévő programsorozatban körülbelül hány koncertre számíthatunk?
2: 15-18 körül van még, ami a szabadtéri.
1: Ugye ez hallgatói klub is, de nem csak a hallgatók jöhetnek ezekre a koncertekre.
2: Nem. Ugye úgy van, hogy szerdánként vannak az egyetemi bulijaink, akkor egyetemistáknak nyitunk ki, illetve hétköznapokon is. Ilyen hallgatói rendezvények vannak, de hétvégén az teljes mértékben úgy működünk bármelyik magyarországi klub, tehát bárki jöhet, nem csak egyetemistáknak szól.
1: Július 11-én a Queen Bee.
2: Így van, június 11-én lesz a Queen Bee. Még áruljuk a jegyeket, még van.
1: Voltak már itt, először jönnek?
2: Régebben voltak a Szenen, az egyetemi napokon, ugye az áprilisban tartjuk, az egy ilyen 3-4 napos fesztivál. Tavaly voltak már így önállóba, és most idén újra. Szinte

0: Én úgy gondolom, hogy az a különlegességük, főleg a régi zenekaroknak is, hogy meg tudják tartani a közönségüket. Tehát nem az van, mint a mostani fiatal zenekaroknál, hogy berobbanunk, és akkor két évig szalad a szekér, aztán utána vagy tudják ezt tartani, vagy pedig lefele indul a dolog. Náluk azért van egy állandóság, én úgy gondolom.
1: Nem csak az említett Quimby, hanem a Bagosi Brothers Company is koncertezik majd a győri Bridge Gardenben. Ők játszanak most.

0: Viktor Vazarelli művészetét mutatja be a Veszprémi Kód digitális élményközpont legújabb kiállítása. A világhírű művész születésének 120. évfordulója alkalmából a Kód hatalmas hatszögletű vetítőtermében olyan közelségbe hozza az alkotásokat, ahogyan azt korábban még sosem tapasztalhattuk. Felszegi Csaba interjúja.
1: A jelen művészete a nagy stílű és igény szerint újra teremthető formák felé halad. A jövő művészete vagy közkincsé válik, vagy nem lesz művészet többé. Ezt a világszerte legismertebb magyar művész mondta. Hogy megértsük, hogy értette, tegyünk egy utazást az ő világába.
2: Ez egy nagyon különleges dolog, hiszen már az első alkotói folyamatoknál is már szóba került Viktor Vazarelli neve, ugye az első ilyen immerzív festészettel foglalkozó előadásunk Csontvári volt, úgyhogy most így nagyon örülünk neki, hogy most még egy ilyen neves művészt köszönhetünk így a Hexagon falain belül.
3: Deli Kitti, a Veszprémi Kód Központ projektmenedzsere.
2: Nagyon különleges, hiszen már ezek a képek önmagukban is így élnek és vibrálnak, és ezzel még izgalmasabbá tudtuk tenni, hogy beraktuk ebbe az immerzív.
3: A Csontvárit említette, a Csontvári is egy rendkívül impulzív, hát ugye immerzív, ezt a szót használjuk, tehát minden érzékünkre ható, valahogy így kell ezt érteni?
2: Így van, ez egy multiszenzoros érzékeléssel nagyon jól meg lehet magyarázni, ugye egy audiovizuálisan komplex az az élmény, ami itt történik. Ugye itt nem csak a képre van hatása, hanem ugye magára a térhangzásra is, hogy úgy érezzük, mintha Vazarelli világába csöppennénk bele, és ott élünk benne a festményeiben. És valahol egyébként Viktor Vazarellinek is ez volt a célja, hogy így behúzzon minket ez az élmény, és erre a mi alkotóink is rásegítettek.
3: Igazából a Hexagon tér tökéletesen alkalmas erre a műfajra, hiszen szintén egy ilyen kockaszerű térben vagyunk kellős közepén.
2: Így van, illetve ugye, ha retrospektíven néznénk azt, hogy Vazarelli hogyan is alkotott, volt is egy ilyen korszaka, ami a Hexagon dicséretét mutatta, úgyhogy ez is egy nagyon jól illeszkedik a mi koncepciónkhoz, de itt főként azért más ikonikus festményeiről van szó, például a zebrákról, illetve magáról a plasztikai ABC-ről, ami ugyanúgy lehetővé tette, hogy demokratikus legyen ez a művészet, és hogy mások is hozzá tudjanak nyúlni, és ezzel éltünk is.
1: Ő volt Vásárhely Győző. Maga választotta nevén Viktor Vazarelli. Vagy ahogy a művészet történet ismeri, az pop art atya.
3: Ugye itt egy aláfestő zene narráció is szokott lenni, a Csontvárinál is így volt, akkor ez ugyanúgy megismétlődik, csak éppen most Vazarellit látjuk.
2: Így van, Nyári Krisztián írta a narrációt, és így próbáljuk közelebb hozni a látogatókhoz, bemutatva Vazarelli munkásságát, illetve azokat az érzéseket, érzeteket, amiket ez az alkotás ad.
3: A zene, kinek az alkotása?
2: Fitzner Ároné, ő egy, hál' Istennek, egyébként egy veszprémi alkotó, úgyhogy így is ezzel már úgy tudunk hozzá kapcsolódni. Ugye a narrációt is színész ezt mondja fel, tehát ugye ennek is így van jelentősége, hogy sokkal élvezetesebb legyen, és hogy ne csak a képre figyeljünk, hanem a hangra is.
3: Ha már kép, akkor az zebrákat már említetted, de hát rengeteg Vazarelli kép elevenedik meg ugye itt a Hexagon teremben.
2: Több korszakából próbáltuk inkább kronológikusan bemutatni ezeket a festményeket, és ezeknek az is a különlegessége, hogy mindegyikben szabad kezet adtunk az itteni alkotóknak, és mindegyiket egy-egy külön alkotónak a kezemunkáját dicséri, és ők próbáltak hozzá teljesen külön módokon hozzáérni. A Dior például, vagy a Begazet, illetve a Manicure festmények azok, amik így megjelennek, amik szintén ikonikusok, ugye ezekből a gyűjtemény korszakaiból mutatkoznak be. Eleve már az elején a fekete-fehér korszakból elindulunk, és majd berobbannak a színek, és így fogunk egy teljes képet kapni erről a munkásságról.
3: De azért mondja el nekem, hogy a zebra a legnépszerűbb, tehát felhorkannak a látogatók, amikor megjelenik a zebra alkotás, zebrák, illetve.
2: Eddig még a visszajelzéseink alapján, hál' Istennek, hogy próbálnak nagyon érdeklődőek lenni, nyilván ugye a legnépszerűbb alkotása a zebrák, bár az élmény folyosón ugye megismerünk olyan dolgokat is, olyan festményeket is, és nem csak festményeket, hanem ugye kültéri alkotásokat is, amik ugye Vazarellihez köthetők, mondjuk mint például az RTL Székház, vagy a Győri Színháznak az oldala, vagy külön a Vazarelli Foundation, ami kint van Párizsban.
3: Illetve most kiegészül mindez egy játékkal?
2: Így van, egy interaktív játék, ugye a mi nézők hozzuk mozgásba ezt az interaktív tartalmat, ugye a szem kicsit ugye mindig becsapódik, csapva érzi magát, de itt egy virtuális ecsetet ragadva mi is alkotókká válhatunk, és mi manipuláljuk a környezetünket, ugyanúgy, mint hogyha Vasarellinek az ecsetét ragadnánk meg.
3: Tálatvezetés is kapcsolódik mindehhez.
2: Így van, bizonyos időpontokban lehet foglalni exkluzív tálatvezetésekre is időpontot, ahol betekintést nyerhetnek sokkal részletesebben a látogatók Vasarelli életművébe, abba, hogy hogyan is alkottuk meg mi ezt az alkotást ide a hexagonba, illetve, hogy mi az az oppárt, hiszen ez is egy nagyon izgalmas téma.
0: Vasarelli művei a Veszprémi Kód Digitális Élményközpontban.

0: Idén nyáron is változatos programokat kínál a debreceni nagyerdei szabadtéri színpad. A musicalektől a koncerteken át a vígjátékokig, a néptánctól az operettig minden műfaj megjelenik, szóval minden korosztály talál magának valót a Békás-tó partján. Gyarmati Péter összeállítása.
1: A nagyváradi Szigligeti Színház operett előadása a Csárdás királynő is Debrecenbe érkezik Novák Eszter rendezésében. A két színház kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza.
2: Ez már egy 3 éves előadásunk, sok díjat nyertünk vele, és leginkább azért hozzuk ezt, mert ezt hívta meg a színház vezetőség.
1: Debrecen választott.
2: Hát igen, tulajdonképpen Debrecen választott, de én nagyon örülök, mert erős, jó az előadás, és eddig még mindenütt nagy siker volt. Ezért hosszú évek óta cserélünk mindig előadást.
1: Ezt akartam kérdezni.
2: Tehát azért ez egy aktív kapcsolat a két színház között. Csináltuk ugye a Viktóriát tavaly, ami koprodukció volt, és volt egy nagyváradi, meg egy debreceni verziója is, de közös volt az anyagi befektetés is, meg az erőfeszítés is, ami

0: címet megemlíteni. Szeretőből egy is sok, az Ankónai szerelmesek, Éjféltát és Csárdás királynő. Az Ankónai szerelmesek az Erkel színház produkciójában, megvalósulásában érkeznek hozzánk. A Szeretetből egy is sok a Hangjegy színház, az Éjféltát az Orlai szervezésében, kivitelezésében és a Nagyváradi Szigligeti színház tolmácsolásában a Csárdás királynő. Nekem ez egy személyes nagy kedvencem egyébként ez az előadás. Fontos kommentet ide szeretnék vigyeszteni, mert a műfaj is közel áll a szívemhez, és ez a produkció, ami Nagyváradon színpadra került, és már különböző helyeken szerepelt az utóbbi időben Magyarországon is. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas út, hiszen egyszerre hagyománytisztelő és egyszerre útkereső. Úgy bővíti az operettnek a közönségét, hogy nem veszíti el a meglévőket. Szerintem ez egy nagyon fontos arányérzék, és több produkció is tartozik Eszterhez természetesen, akár csak a közelmúlt, meg a közeljövőben is, de egyet hadd említsek itt, hogy a következő évadban egy nagyon izgalmas Csókos asszony produkcióra hívtuk meg Esztert rendezni, és úgy gondolom, hogy az operettek tekintetében nagyon kevés olyan alkotót látok, akár távolabb is, akik ilyen kifinomult ízléssel, arányérzékkel, stílusérzékkel, szeretettel formálnak előadásokat. Lesz operettgála, lesz musicalgála, és a néptánc sem maradhat el.
1: És a teljesség igénye nélkül néhány előadás a nyári kínálatból. A Nagyerdő fái alatt Presser Gábor és Stevanovics Dusán ikonikus darabját, a Padlást a Veresegy Színház mutatja be. Már a debreceni Virág Karnevárra is készülve, augusztus 14-én operett gálával, 15-én pedig a Forever Broadway címmel gála koncerttel várják a látogatókat. A nyár végén lesz az említett Pál utcai fiúk című zenésjáték, de lesznek könnyű zenei koncertek is. Színpadra lép Charlie, az Irigy Hónai Mirigy és Dés László koncert is lesz a debreceni Nagyerdei Szabadtéri színpadon.
2: Charlie július 10-én lép fel a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Őt hallgatjuk most.

0: chute una pomeriggia. E io non si di crecchio. E chute una luggia. Ma rosa di un schemi. Ide, mintha diga viszkibe.
1: A kalendáriumot hallották itt a Kossuth Rádióban. Hangmérnökünk Hajósi Bence, a szerkesztő Süveges Gergő volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk. A Kossuth Rádió helyén átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatóak.

Gericai Gyula D-moll szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a MÁV szimfonikus zenekar játszott, Gál Tamás vezényelt. Gericai Gyula egyébként egy évben született Camille Saint-Saëns-szal, és ugyanabban az évben halt meg, amikor Csajkovszki, és bár egész életében zeneszerző szeretett volna lenni, az apai intencióra vasútmérnöknek tanult ki, és ő volt a kiegyezés után a MÁV első főmérnöke, aztán utána korkedvezményes nyugdíjjal átnyergelt a Zeneakadémiára a zeneelmélet tanárnak. Van neki egy másik, egy A-dur szimfóniája is, sajnos abból nincsen felvétel, de ha majd lesz, akkor meghallgatjuk azt is. Maradunk egy kicsit a magyar zenetörténetnél. Hidas Frigyes a következő zeneszerzőnk. Az Oboa versenyének első tételét hallgatjuk meg. Lencsés Lajos a szólista, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát Ellen Gilbert vezényli.

Higyas Frigyes obol versenyének nyitó tétele szólt, Lencsés Lajos volt a szólista, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara játszott, Alan Gilbert volt a karmester. Wolfgang Amadeus Mozart 311-es jegyzékszámú D-dur szonátájának második Andante con espressione tételével folytatjuk a zenehallgatást, Ránki Dezső zongorázik.

Wolfgang Amadeus Mozart 311-es köhelyjegyzékszámú D-dur szonátájának második tételét hallottuk, Ránki Dezső zongorázott. Robert Schumann második szimfóniájának második tétele következik most, ez egy scherzo tétel, a lipcsei Gewandhaus zenekara játszik Riccardo Sáji vezénnyel.

Robert Schumann második szimfóniájának második szkercó tételét játszotta a lipcsei Gewandhaus zenekara, Ricardo Sáhy volt a karmester. Vivaldi zenét hallgatunk a folytatásban, Két szemedhez, ez az ária magyar szövegének kezdete, az Egy ismeretlen című operából szól a részlet, Cecilia Bartoli énekel, az Il Giardino Armonico-t Giovanni Antonini vezényli.

0: Antonio Vivaldi egy ismeretlen című operájából csicsergett ez az ária, Cecilia Bartoli énekelt, az Il Giardino Armonicót Giovanni Antonini vezényelte. 2:05, mindjárt játszunk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
3: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Üdvözlöm újra a rádióhallgatókat, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz, három játékunk lesz a mai muzsikáló délutánban. Egy most, a nyereményjáték, utána rögtön egy szavazós játék, és 17:30 a tippjáték. Az elérhetőségeink 0630303060 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide lehet nekünk írni megfejtéseket, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, kérem, hogy az elérhetőségüket is írják meg, hiszen azon tudjuk majd önöket értesíteni, hogyha szerencsés nyertesek közé kerülnek. Mondom, hogy mik a mai nyereményeink. Először is van július 9-e csütörtökre este 8 órára az Opus Jazz Klubba egy páros belépünk, Andrea Manzoni és a Maguro Sigura Migrant című lemezbemutató koncertjére egy páros belépünk. Ezen kívül van július 10-e péntekre este 9 órára a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központba az 5. Erkel Ferenc Kamarazenekar Művészeti Fesztiválnak a Jazz Session koncertjére. Ez tehát egy jazz koncert. Nagy János Jancsa jazz zongora és barátai ad koncertet. Ez tehát 10-e és Biatorbágy este 9-kor. És 11-e szombatra is van erre a fesztiválra egy páros belépünk. Az este 8-kor van a Juhász Ferenc Művelődési Központban, az Erkel Ferenc Kamarazenekar nagy koncertje lesz Baráti Kristóffal. És van egy tárnyereményünk is, egy DVD-t lehet megnyerni, a Srác biciklivel című film van ezen a DVD-n. Tehát 9-e Opus Jazz Club, 10-e Biatorbágy, 11-e is Biatorbágy, és a DVD Srác a biciklivel. A játékzenénk az Schubert első szimfóniájának első tétele lesz. Ezt a művet Schubert 1813-ban írta, és még abban az évben ősszel be is mutatták. A kérdés az, hogy hány szimfóniája volt ekkor Beethovennek, tehát 1813-ról beszélünk. Több helyes megoldás is elfogadható, minden helyes megoldást elfogadunk. Még egyszer az elérhetőségeink 0630303060 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Várjuk a megfejtéseket és a nyereménypályázatokat. A Schubert első szimfónia első tételét pedig a bécsi filharmonikusok játsszák, Riccardo Muti vezényel.

Franz Schubert első szimfóniájának első tételét játszották a bécsi filharmonikusok, Riccardo Muti volt a karmester. Ez volt a mai játékzenénk, és az volt a kérdés, hogy hány szimfóniája volt ekkor a Schubert első szimfónia megszületésének évében, 1813-ban Beethovennek. Ahogy mondtam, több megoldás is helyes volt. És miért volt többféle megoldás helyes? Hát egyrészt az a kérdés, hogy 1813 melyik részében, és hogy a megírás vagy a bemutatás számít befejezett szimfóniának. Ugyanis 6 szimfóniája egészen biztosan volt az egész 1813-as évben, hiszen a 6. szimfóniát már 1808-ban bemutatták. Ugyanakkor viszont 1811-12-ben elkészült a 7. és a 8. is, és 1813. decemberében bemutatták a 7-et, majd 1814-ben mutatták be a 8-at, de az 1813-ban már készen volt. Tehát a 6, a 7 és a 8 is helyes megfejtésnek számított, hiszen ezek a szimfóniák voltak is, meg nem is. A szerencsés nyerteseink most ebben a játékban Elek Miklós, Németh Lóránt, Taróczi Erika és Bóka Zsombor. Köszönöm mindenkinek, hogy játszott velünk, és gratulálok a nyerteseinknek. És folytatjuk a játékot a szavazós játékkal. A szavazós játékban mindig 3 mű közül lehet választani az előbbi elérhetőségeinken, hogy melyiket hallgassuk meg, és mind a 3 mű valamiképpen kapcsolódik az aznapi aktualitáshoz. Milyen aktualitásaink vannak ma, július 7-én? 1207-ben ezen a napon született Szent Erzsébet hercegnő, II. András és Merániai Gertrud lánya. Van egy Szent Erzsébet legendája című nagyszabású mű, Liszt Ferenc alkotása. Ebből javasolnék meghallgatására egy áriát, Erzsébet áriáját, az O Kindheitstraum, ó gyermeki álom kezdetű áriát. A másik lehetőség, hogy 1834-ben július 7-én született Angster József, az egyik legnagyobb magyarországi orgonaépítő, több száz orgonát épített, és nem csak, hogy megvannak még ezek az orgonák, de a mai magyar orgonaépítészet is alapvetően az ő munkásságát tekinti etalonnak, tehát azt, hogy hogyan szólnak a magyarországi orgonák, azt nagy mértékben az ő ízlése is meghatározta. Többek között az egyik első nagy munkája volt a kalocsai főszékes egyház orgonája, ezen hallgathatnánk meg egy felvételt, Léon Böhlmann, francia romantikus zeneszerző művét. És a harmadik évforduló, hogy 1860-ban július 7-én született Gustav Mahler. Sokat szokás idézni a szimfóniáit, illetve a vándorregény dalait maga is nagyon sokat idézte. Én most egy másik dalt választottam tőle, az Erinnerung, azaz Emlékezés címűt. Szóval a 3 lehetőség, Liszt Szent Erzsébet legendájából Erzsébet áriája, vagy Angster József kalocsai orgonáján egy francia romantikus mű, Léon Böhlmann, vagy pedig Gustav Mahler Erinnerung, azaz Emlékezés című dala. Írják meg nekünk, hogy melyiket szeretnék ez a 3 közül hallani, addig pedig meghallgatjuk Gabriel Fauré Álom után című dalát átiratban, Perényi Miklós játszik csellón, Kocsis Zoltán zongorán.

Gabriel Fauré Álomután című művét Perényi Miklós és Kocsis Zoltán előadásában hallottuk. Beérkeztek a szavazatok, és mindhárom mű sok szavazatot kapott, de úgy tűnik, hogy a legtöbben mégiscsak orgona zenét hallgatnának most, és hát amiatt is érdekes egyébként Angster József, mert hát egy nagyon-nagyon vadregényes élete volt ennek az embernek. 1834-ben Kácsfalun született, ez ma már Horvátországhoz tartozik, és aztán az orgona építést érdekes módon, bár sváb gyerek volt és anyanyelve német volt, nem a nagy német városokban tanulta ki, hanem Párizsban Aristide Cavalier Colnál, aki a francia orgona építészet akkori legmeghatározóbb alakja volt. Tulajdonképpen azt lehetett mondani, hogy a 19. században kétféle nagy orgona iskola volt, a német és a francia, na ő volt a franciának a vezetője, és nála tanult. És Cavaillé-kol annyira nagyra tartotta Angster Józsefet, hogy fölajánlotta neki, hogy vegye feleségül a lányát, és örökölje meg az orgonagyárat. Tehát nem csak, hogy a királylány keze és fele királysága, hanem az egész királyságot fölajánlotta neki, és Angster József azt mondta, hogy köszöni szépen az ajánlatot, de ő inkább hazatérne Magyarországra, és Pécset hozta létre az orgona műhelyét, és hát innen indult el az a sikertörténet, amit azóta

0: John Böhlmann gótikus szvítjének harmadik tételét hallottuk a kalocsai főszékes egyház Angster József által épített orgonáján Leányfalusi Vilmos játszott. Most 2 perc elmúlt, 5 óra, folytatjuk a zenehallgatást.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Niccolò Paganini Opus 6-os D-dur hegedű versenyének harmadik tétele következik. Midori a szólista, a londoni szimfonikus zenekart Leonard Slatkin vezényli.

Niccolò Paganini D-dur hegedű versenyének záró rondóját hallottuk Midori szólójával, a londoni szimfonikus zenekarral Leonard Slatkin vezényelt. Georg Friedrich Händel Julius Caesar című operájából hallgatjuk meg most Sextus áriáját, Ian Bostridge énekel, az English Concertet Bernard Labadie vezényli.

Ian Brostridge énekelte Sextus áriáját Georg Friedrich Händel Julius Cézár című operájából, az English Concertet Bernard Labadie vezényelte. Liszt Ferenc Álmomban című nocturne a következő zenénk, Lantos István zongorázik.

Liszt Ferenc Álmomban című noktürnyét hallottuk Lantos István zongorajátékában. Egy újabb D-dur szimfónia nyitótétele következik, ez esetben Jan Václav Vorzsisek a zeneszerző, a Skót Kamarazenekar játszik Charles Mekeres vezetésével.

Jan Václav Vorzisek D-dur szimfóniájának első Allegro con brio tételét hallottuk, a skót kamarazenekar Charles McCrath vezényelte. Filmzene részlet következik, a Ben Hur című filmzenéjéből szól a részlet, Rózsa Miklós a zeneszerző, illetve a karmester is, a Metro-Goldwyn-Mayer stúdió zenekarát és kórusát vezényli.

Rózsa Miklós a Ben Hur című filmzenéből idéztünk egy kis részletet, a Metro-Goldwyn-Mayer stúdió énekkarát és zenekarát a szerző vezényelte. Most pedig Domenico Cimarosa G-dur koncertántéjának rondó tételével folytatjuk. Ez egy fuvola és oboa szólóra írt mű, illetve zenekarra. Aurel Nicolé játszik fuvolán, Heinz Holliger oboán, illetve a St. Martin and the Fields kamarazenekart halljuk Kenneth Szilitó vezényel.

0: Domenico Cimarosa G-dur koncertájának befejező rondó tételét hallottuk Aurel Nicolai és Heinz Holliger szólójával, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott Kenneth Szilító vezényelt. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékhoz. A tippjáték lényege, hogy egy szándékosan ismeretlenebb művet hallgatunk meg, és azt kell megtippelni, hogy ki lehet a zeneszerző. Senki ne szégyenkezzen, aki elsőre nem tudja, pont az a cél, hogy ne annyira ismeretlen mű legyen, de nem csak a zeneszerző kilétére lehet tippelni, hanem arra is, hogy például melyik korszakban született a mű, vagy ki az az ismertebb zeneszerző, akinek a stílusára hasonlít ez. Egyáltalán milyen fajta műfajú zenéről lehet szó. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélutánkukacradio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket, ameddig szól a zene. Halljuk a zenét!

Ez volt a mai tippjáték zenénk. Ma úgy látszik, a hallgatók egy kicsit bátortalanabbak voltak, mert kevesebb megfejtést kaptunk, mint amennyit szoktunk. De aki tippelt, az közel járt az igazsághoz. Egyrészt, hogy hát majdnem biztos, hogy angol szerzőről van szó, illetve hát, hogyha angol szerző és korszakot kellene mondani, senki sem Purcellre gondolt, sokkal inkább Elgarra, illetve volt olyan is, aki megtalálta a konkrét művet. Arthur Sullivan volt a zeneszerző, akit inkább az operettjeiről ismertek a kései 19. században, korai 20. században, de vannak neki ilyen akapella kórus művei is, sőt egy egész sorozat, amikor tulajdonképpen verseket zenésít meg dalként, de négy szólamú kórusra. Ez a The Long Day Closes kezdetű műve volt, gyakorlatilag az angolok esti dala. A Voices 8 együttes énekelt egyébként. És akkor az ismeretlenség után jöjjön egy nagyon-nagyon ismert tétel, Camille Saint-Saëns az Állatok farsangjából a Hattyú, Eric Le Vionnet játszik Gordon Khan és Güher, illetve Züher Pekinel zongorán.

Miután Camille Saint-Saëns hattyúja elúszott, Beethoven pastorál szimfóniájában is elmúlik a vihar, és a vihar utáni tételt, a hálaéneket hallgatjuk most meg a 6. pastorál szimfóniából, a londoni filharmonikus zenekart Arien Boldt vezényli.

Hálaének a vihar után Beethoven 6. szimfóniájának befejező tételét a londoni filharmonikus zenekar játszotta, Adrian Bolt vezényelt. Bellini Romeo és Júliájának első felvonásából következik Julia áriája, Angela Georgiou énekel, a Torino Teatro Reggio zenekar játszik, John Mozart a karmester.

Vincenzo Bellini Romeo és Julia című operájának első felvonásából szólt Julia áriája Angela Gheorghiu énekelt, a torinói Teatro Reggio zenekarát John Mosseri vezényelte. És fúvós zenével fejezzük be a mai muzsikáló délutánt, Georg Drusecki B-dur partitájának első tételét játssza a Budapesti Fúvós Együttes.

0: Georg Drusecki B-dur partitájának első tételét hallottuk, a budapesti fúvós együttes játszott. Ezzel véget ért a mai Muzsikáló délután című műsorunk, most hamarosan kezdődik a muzsikus legendák, amelyben Ránki Györgyre emlékezik majd Németi Attila. Aztán lesz majd még opera közvetítés ma este, kamarazenei hangverseny és kortárs zene is. Én kollégáim Csík Gabriella, zenei rendező és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsari Bencét hallották.
1: Műsorajánló. A prolog következő műsorában Isaac Albéniz Pepita Jiménez című komikus operájáról lebbenti fel a nem létező fátylat László Ferenc. A címszerepet Maite Alberola énekli, a Teatro de la Zarzuela énekkart és a madridi autonóm közösség gyermek és zenekarát Guillermo García Calvo irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az opera közvetítés után a tavalyi Kapos Fest kamarazenei gálahangversenyét hallgathatják meg. A fesztivál művészeinek előadásában Johannes Brahms és Robert Schumann egy-egy zongora négyese szól a Szivárvány Kultúrpalota felvételén. Kamara muzsika. Ma 20 óra 54 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó napot kívánok, gyerekek és gyermeklelkű felnőtt hallgatók! Az iskola televízióban ma egy nagyszerű zeneszerzőről tanulhattok, aki a muzsikus legendák mai műsorának főszereplője. Bizonyára sokan emlékeznek erre a sziglára, ami után sok érdekeset lehetett látni a televízióban. A zeneszerzője Ránki György. Czövek Erna gyűjteményében a Zongora ABC-ben található a Kopogós című kis zongoradarab, amelyet országszerte ismertté tett ez a remek sorozat. Németh Attila köszönti a hallgatókat, Tóth Krisztina hangmérnök nevében is. Igen, Ránki György, Erkel és Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, a Bartók Pásztori díj és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa ilyen zenét is írt.

0: nem derogált neki a rádió, a televízió vagy a film világa. Ránki 1907. októberében született Budapest 6. kerületében, dr. Reisz Frigyes vegyész és Hőnig Rozália Szidónia gyermekeként, zsidó családban. 1912-ben édesapjával együtt az Óbudai Református Egyházközség lelkésze által kiállított kivonat szerint a református vallását értek át. Sokoldalú zeneszerző volt, aki soha nem tett különbséget műfajok között. Úgy vélte mindig, hogy minden műfajban lehet értékeset és értéktelent alkotni. Írt operát, musicalt, balettet, filmzenét, kísérőzenét, színházi előadások és rádiójátékok számára, zenekari és kamarazenei műveket, dalokat. Kodály Zoltánnál tanult zeneszerzést. 1926 és 30 között a Zeneakadémián, ezután népzenei tanulmányokat folytatott Lajta László mellett a Néprajzi Múzeumban. Egy időben a Magyar Rádió zenei osztályát vezette, majd Párizsban és Londonban élt. Így vallott mesteréről, Kodály Zoltánról.
1: Különösen sokat köszönhetek Kodály egykori zeneszerzés óráinak, következetes művészi és emberi példaadásának, a ritka, de számomra rendkívül becses beszélgetéseknek, itt-ott bírálatoknak, melyekben azóta is részesített. Egészen ez évben bekövetkezett korai haláláig. Kodály tanított meg engem az úgynevezett zenei igazmondásra, és arra, hogy minden feladatot komolyan kell venni.
0: Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán több zeneművét feldolgozta, meghangszerelte. Hallgassuk meg a Székely nótát, Kodály Zoltán muzsikáját Ránki György feldolgozásában. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lehel György vezényli.

Kodály Zoltán székely nótáját hallottuk Ránki György átdolgozásában. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lehel György vezényelte. Ránki Györgyöt mindenki a Pomádé király új ruhájával, esetleg a hattyú dallal, vagy az Egyszerelem három éjszakájának zenéjével azonosítja. Szerintem általában meg is állapítják, hogy könnyed, humoros zenéket írt. Olyat is. De például a József Attila versére komponált kantátája a Város peremén nehéz, bonyolult mű. De a pesztimista művek közé lehet sorolni az 1514 címmel írt szimfonikus darabot, amely Derkovics Gyula Dózsa metszetei nyomán készült. A Sötét hang dominál az 1944 című Radnóti oratóriumában, vagy Eget ostromló madács operájában, az Ember tragédiájában. Nagyon sok költő munkássága izgatta. Most hallgassuk meg a Babis Mihály nyomán készült Zsoltár gyermekhangra című kórusművet. Előadja Palotai István, Szekeres Béla, Kirs János és a Magyar Rádió gyermekkórusa, vezényel Igó Lenke.

Babics Mihály nyomán készült Zsoltár gyermek hangra című kórusművet hallottuk, Ránki György zenéjét. Előadta Palota István, Szekeres Béla, Kirs János és a Magyar Rádió gyermekkórusa. Sokak kedvence volt a Mekelek az ezermester. A forgatókönyvet Romhány József írta, a figurákat és a díszleteket Kós Iván tervezte, a zenét Ránki György szerezte. Emlékeznek rá?

Ránki György zenéjét hallottuk, a McElleck rajzfilm sorozat fő cím zenéjét. De Ránki sokoldalú volt, énekelt is. Igaz, nem a saját nevén. A Csendháborító című rádiójáték zenéje például megvesztegető keleties dallam csavaraival jellemzi a csavaros eszű Nasreddin Hodzsát és világát. A zeneszerző miután nem talált olyan énekest, aki hamarjában megtanulta volna a főszereplő dalait, maga vállalkozott Nasreddin zenei megformálására. Inkognitóban hangszalagra énekelt produkcióját Rész Bálint álnéven őrzi ma is a rádió archívuma. Halljuk Rész Bálint hangját.

nem hír, beszélhet az míg csak hír, hogy mint tolvajt és betyár, megtisztelget majd a bát. Én, hogyha Nasreddin, talpon vagyok már megint, és bennem hirdetem, nem is hallok meg sosem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem.

dolol gottot nézem, hely a szép napot. Kegyel ám a sors, a nép úgy, mint édes gyermeké, szultánt jó emír, akár nevetem, hely egy orrát. Ha-ha! Én, hogy a nasz redim, balkon vagyok már megint, és bennem dürtetem.

0: Conrad. Shawshank.
1: Rész Bálint, alias Ránki György énekelte a Csendháborító című rádiójátékból Nasreddin Hodzsa dalát. A rajzfilmek, a Két Bors, Ökröcske és társai után Ránki nagy filmekhez is írt felejthetetlen muzsikát. A maga nemében tökéletes Ránki remekmű a Körhinta című film nagy keringője. Itt a Körhinta keringése és a mozgást aláfestő keringőzene együttese tökéletes vizuális, akusztikus harmóniát alkot. Ránki elővette egy sima, közönséges dallamot, amelynek megszólalásakor még a verkli mechanizmus jellegzetes tekergése is jó kivehető. Ebből a jelentéktelen témából a zeneszerző néhány perc alatt megjelenítette az emberi tragédiát. Két részletet hallgatunk meg, Sándor János először a xilofont szólaltatja meg, és ezután jön a keringő.

A Körhinta című filmből hallottunk részleteket Ránki György zseniális muzsikáját. A komponista egyik népszerű műve az első magyar musical, az Egy szerelem három éjszakája, amely 1961-ben készült, és amelynek szövegét Hubay Miklós és Vas István jegyezte. A darab több mint 50 éve rendszeresen szerepel a színházak műsorán, készült belőle film és tévéváltozat is. Most ebből következik két ismert részlet. Az elsőben Horváth Tivadar, a másodikban Senyei Vera énekel. A Petőfi Színház zenekarát Petrovics Emil vezényli.

az etikett, hogy millendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, ó, etikett.

Egyszerelem három éjszakája. A nagysikerű musical két részlete hangzott el Horváth Tivadar, Sennyei Vera és a Petőfi Színház zenekarának tolmácsolásában, vezényelt Petrovics Emil. Ránki György nagyon művelt muzsikus volt, sokat olvasott. 1960-ban komponálta meg Cervantes halhatatlan figuráit. Don Quixote és Dulcinea a spanyol zene jellegzetes stílusában készült két miniatűr, amely egyszerre érzelmes és humoros. A kétrészes oboaművet Lencsés Lajos és a budapesti vonósok szólaltatják meg.

0: Don Quixote és Dulcinea. Ránki György szép zenéje hangzott Lencsés Lajos és a budapesti vonósok előadásában. Ránki György remekül zongorázott, és ahogy hallották, énekelt. Impozáns volt a megjelenése is, hiszen magas volt, arányos. Nagyon hosszú nyaka miatt még húri horgasabbnak tűnt. Tevékenységének jó része az 50-es-60-as évek nem igazán vidám korszakára tehető, de őt látszólag ez nem zavarta, mert olyan gyilkos paródiákat is megmert írni, mint a Pomádi király új ruhája, ami egyértelműen a diktatúráról, a diktátorokról szól. Csak hogy a diktátorok egyik jellemzője, hogy saját magukat istennek, csodatévőnek tartják, és nem diktátornak, így nem is ismerik fel, hogy egy-egy mű esetleg róluk szól. Ránki ebben az öltönyös, vagy néha toplák megjelenésű korban igen lezseren, lazán öltözködött. Ő inkább volt modern, mint konzervatív, és inkább célszerű volt, mint elegáns. A Pomádé egy zenés komédia, aminek szövő kettősét egy bugi-bugi basszusra építette Ránki. Ez merészség volt, kapott is rendesen bírálatot. Micsoda dolog az, hogy egy magyar gyermek operában az amerikai imperializmus káros hatása jelenik meg. De másra is figyelni kellett. Volt, aki azt kifogásolta, hogy Ránki a szélhámos takácsok zenei figurájának jellemzésére román elemeket is felhasznált. Ez sokak aggodalmát kiváltotta. Egy kivétel volt, a zeneszerző. Őt egyedül a karakter ábrázolás érdekelte. A Pomádi király nagy sikert aratott. Érdekes, hogy 1950-ben a Magyar Rádióban volt a bemutató. Akkor egy rádiójáték bemutatója országos esemény volt, amelyre odafigyelt a közönség és a sajtó. A mű később kibővítve, átdolgozva eljutott az Operaház színpadára Székely Mihály címszereplésével, Ferencsik János vezényletével. Hallgassuk meg a szövő kettőst a Pomádéból. Előadja Palcsó Sándor, Palóc László, közreműködik Dene László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Oberfrank Géza.
1: Ott vannak. Hogy dolgoznak?

0: suona cioda ruha,
1: chi suona cioda ruha.
2: Ránki György zenéje hangzott el a Pomádi király új ruhájából, a Szövőkettős. A felvételen Palcsó Sándor, Palóc László, Déné László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködött, vezényelt Oberfrank Géza. Érdekes, hogy a Pomádi király új ruhájáról, amelyben igencsak elevenére tapintott önnön korának, ő maga elég lekicsinylően nyilatkozott, pedig ez egy elég egyértelmű és hangos tiltakozás volt a diktatúra ellen a komikum eszközeivel. Aki közelebbről ismerte Ránki Györgyöt, tudta, hogy szellemes ember, és nem csak a zenében. Szellemességében azonban mindig vegyült némi szomorúság vagy keserűség. Úgy érezte, cirkuszi mutatványokra kényszerül, hogy odafigyeljenek komoly szavára. Ez az érzés elemi erővel tört fel abban a balettmuzsikában, amelyet Karinthy Frigyes novellája a Cirkusz nyomán írt. Ennek hőse egy tehetséges ifjú hegedűművész, akire senki sem figyel, aki csak a cirkuszi trapéz tetején félelmetes akrobata mutatványok után veheti elő hangszerét, hogy eljátsza élete nagy melódiáját. E balettzenében hangot kapott a zeneszerző minden keserűsége, de humora is. De szerencséje ezzel a művel sem volt, nem kapta meg azt a nyilvánosságot, amelyet művészi rangja szerint megérdemelt volna. A Cirkusz polkáját hallgatjuk meg, az első tételt. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényli.

A cirkusz polkáját hallottuk a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában, vezényelt Medvecki Ádám. Ránki habitusához közel állt a paródia, ennek egyik szép példája, hogy megírta a Lúdanyó meséi példáján Lúdapó meséit is. Ennek második tételében Richard Wagner Walkür című operájának kis paródiáját halljuk, a felhőlovaglás.

Bánki György muzsikája hangzott el a Ludapó meséi második tétele a Modern Rész fúvós együttes előadásában. Ez a nagyszerű zeneszerző 1992-ben hosszú betegség után halt meg Budapesten. Egykori lakóhelyén a második kerületi Gülbaba utca 36 számú ház falán tábla őrzi emlékét. Az Aranyember, a Hattyúdal című filmek kísérő zenéje, azok egyes számai már önálló életet élnek. Ránki sikeres ember volt. A siker a Pomádi óta kísérte, de ő ezt nem így akarta, nem így képzelte. Ő a nagy tragédiák sikerére vágyott, a megrendülés keltette megtisztulásra, a katarzisra. Nem alaptalanul, hiszen fiatalkora tragikus események köré fonódott, ezek ihletését nagy ambícióval és hatalmas munkával formálta kompozíciókká. De a közönség, melyet, mint tudjuk, nem lehet leváltani, nem ezekre a műveire hangolódott rá. Befejezésül a Hattyúdal két részlete csendül fel, a Tamburásdal, majd a leghíresebb sláger, a Villa Negra nem a Páca zárda, Páger Antal hangját halljuk.

lógok, mint gyümölcsafán. Csavargok zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám. Csavargok zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám. Nékem, hangbetétem, nincs se villám, sem skodám. Márkám ott a kártyám, véd a Joker, jó komám. Másám hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Oszt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém.

0: A hangmérnök Tóth Krisztina és magam nevében Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét, és ne feledjék, a mediaclick.hu oldalon ez a műsorunk is visszahallgatható. A viszonthallásra!
1: A 2020. augusztus 29-i adás ismétlését hallották. Műsorajánló. Az opera közvetítés után a tavalyi Kapos Fest kamarazenei gálahangversenyét hallgathatják meg. A fesztivál művészeinek előadásában Johannes Brahms és Robert Schumann egy-egy zongora négyese szól a Szivárvány Kultúrpalota felvételén. Kamaramuzsika. Ma 20 óra 54 perckor. A Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a veszprémi régi zenei napokról beszélgetünk.
2: A helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este Wolfgang Amadeus Mozart műveit játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar. A színigazgató nyitányát követően az S-dur és a C-moll zongora verseny csendül fel. A szólista a 20. század egyik legnagyobb, egyedülálló tehetségű zongora művésze, Fischer Anni. A karmester Mura Péter. 1975-ös archív felvétel a Zeneakadémiáról. Szerdán 20 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazin műsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Isaac Albeniz Pepita Jiménez című operáját hallgathatják majd meg három felvonásban a madridi Teatro de la Zarzuela tavaly október 16-i előadásának felvétele révén, ahol is a karmester Guillermo García Calvo, a címszereplő pedig Maite Alberola volt. A spanyol opera irodalomnak erről a zenetörténeti jelentőségű, ám számunkra jó szerint teljességgel ismeretlen alkotásáról beszélvén, az elkövetkezőkben szóba hozhatom majd többek között Liszt Ferencet és az 1880-as Szent István napi körmenetet, Spanyolország bécsi nagykövetét és egy angol bankárfamíliát, a nyelvek és a műalakok valóságos kavalkádját, egy spanyol táncosnőt és az Új földesúr című jókai regényt, valamint egy zongoravirtuóz világjárását és a spanyol opera hosszadalmas megszületését. De az ismertetést kezdjük a katalán-spanyol komponista Isaac Albeniz személyével, akit itt a Bartók Rádióban a legtöbbször alig hanem az Iberia Suite szerzőjeként szoktunk emlegetni, ám mi tagadás, még egy cím alatt is rendszerint inkább Debussy Iberia Suite-jét szokás idézni és ismerni. Vagyis túlzás nélkül állítható, hogy keveset tudunk az 1860-ban a katalóniai kisvárosban Camprodonban megszületett zeneszerzőről, karmesterről és virtuóz zongoristáról, Isaac Manuel

Francisco Albéniz y Pascualról, aki mindössze 48 esztendőt élt, de ez idő alatt igencsak mozgalmas pályafutást mondhatott a magáinak. Hiszen csoda gyermekként egészen korán indult, így, ha minden igaz, a legelső nyilvános fellépésére 4 esztendős korában került sor. A ha minden igaz óvatoskodó közbevetése ezúttal több a szokott szószaporításnál. Ugyanis Albéniz közkeletű életrajzában akad nem egy olyan mozzanat, amely, ha szabad így fogalmaznom, nem állja ki a szigorúbb vizsgálat próbáját, különösen ami a mester ifjú éveit illeti. Például, bármilyen kalandosan is hangzik, a fiatal művész palánta nem potyautasként egy hajóra felosonva jutott el az új világba, és nem is bohém módjára csavarogta be Európát, hanem polgári kényelemben és családi költségen, például Budapestre is eljutva, ahol napló feljegyzése szerint Liszt Ferencnél is jelentkezett tanítványnak. Amint azt 1880. augusztus 18-i dátumban lejegyezte, látogatást tettem Lisztnél. A legbarátságosabb módon fogadott. Eljátszottam 2 etüdömet és egy magyar rapszódiát. Minden jel szerint nagyon elégedett volt velem, különösen amikor egy teljes táncot improvizáltam az általa megadott magyar témára. Mindenféle kérdést tett fel a hazámról, a szüleimről, vallási nézeteimről, és végül általában a zenéről. Teljes őszintességgel és határozottan azt válaszoltam, hogy mindezekre nem fordítok különösebb figyelmet, ami láthatóan tetszett neki. Azt mondta, hogy 2 nap múlva újra vissza kell majd térnem hozzá. Ezzel a beszámolóval csupán az a gond, hogy Liszt akkoriban nem tartózkodott Budapesten, és Albéniz a sokfelé olvasható közlésekkel ellentétben másutt sem lett Liszt Ferenc tanítványává, így nevét hiába is keresnénk Ellen Walker 3 kötetes magisztrális életrajzában. Albéniz lódított, és amint az a 19. századi világjáró virtuózok esetében korán sem volt példátlan, kiszínezte a múltját, abba romantikus kalandokat, no meg egy Liszt léptékű referencia szemét is beleköltve. Ám az jó eséllyel tényleg igaz, hogy 1880 nyarán a 20 esztendős spanyol Budapesten járt, és szemtanúja volt például a Szent István napi körmenetnek is, amiről ugyancsak írt néhány sort, e részben alig hanem megbízhatóbb naplójegyzetében. Valamint egy hölgynek is csaphatta itt a szelet, ha igaz, mérsékelt eredményességgel. Ám számunkra most persze fontosabb az, hogy miközben zongoristaként járta a világot, tanult és tanított, valamint 23 esztendősen megházasodott, Albéniz serényen komponált. Méghozzá mind jobban kötődve a hazai, a spanyol zenei hagyományhoz és örökséghez, legyen szó akár dalokról, akár zongoradarabokról. Érzékeltesse ezt a kevéssel fájdalmasan korai halála előtt komponált, és utóbb Debussy által is méltatott zongoraszvit, az Ibéria egyik tétele. A Zapateado nevű andalusz táncritmust megidéző El Puerto című tételt Alicia de la Rocha adja elő.

És most már indokolt sietséggel közelítsünk az opera műfajához, egyszer s mind Albéniz opera szerzői működéséhez, persze szokás szerint több irányból és körülményesen nekiveselkedve témák tárgyalásának. Elsőként azt megpendítve, hogy az olyannyira muzikális spanyolok körében az opera kultúra sokáig csak igen felemás módon tudott megjelenni. Mert miközben az udvari kultúra közegében már a barokk korban megszületett néhány saját spanyol alkotás, mégis utóbb a 19. század utolsó harmadáig az operákat döntően importálták a Pireneusi félszigetre. Nem mintha a spanyolok nem komponáltak volna szép számmal zenés színpadi műveket, csak hogy azok elsősorban és szinte kizárólag szarzuélák voltak. Ez a könnyed és népies, prózai dialógusokkal tarkított zenés színpadi zsáner ugyanis annyira megfelelt a helyi igényeknek, hogy az opera, a spanyol opera jó ideig nem is nagyon hiányzott a honosok számára. A helyzet megváltoztatásában éppenséggel igen komoly szerep jutott Albéniznek és a ma este felhangzó Pepita Jiménez című operájának. Ám ezt korán sem úgy kell elképzelnünk, ahogyan a saját opera irodalom megteremtése a nemzeti ébredés korában más országokban lezajlott. Habár Albéniz e második operájának alapanyaga hamisítatlan nemzeti klasszikus volt, még ha annak viszonylag friss is. 1874-ben jelent meg ugyanis a Pepita Jiménez című regény, amely a diplomataként is tevékeny, így többek között bécsi nagykövetként is szolgáló Juan Valera legelső regénye volt. Egy fölszentelés előtt álló papnövendék a szülőfalujába visszalátogatva megismeri Pepita Jiménezt, a fiatal özvegyet, akiből a tervek szerint a mostoha anyja válna, hiszen a szeminarista apja megkérte a hölgy kezét. Csak hogy a két fiatal között szerelem támad, és ez legyőzi a fiú papi elhivatottságát, sőt, az apa előzetes terveit is. És így Don Luis és Pepita kapcsolata szentesítést nyer, jeléül és bizonyságául annak, hogy a természet által sugallt és oly őszinte érzések és indítatások mindig elsőbséget élveznek a konvenciókhoz képest. Két évtizeddel e nemzetközi sikert arató regény megjelentetése után, vagyis az 1890-es évek közepén, Albéniz ezt a hazai témát választotta operája tárgyául. Különös nyelvi és kulturális áttéteken keresztül. Minthogy ez időtájt jobbára Londonban élt, ahol a Kutz bankárdinasztia egyik tagja, a bárói rangot viselő Thomas Money Kutz anyagilag és eszmeileg egyaránt támogatta a munkálkodását, Albéniz e patronusával készítette el a spanyol regényből új operája librettóját. Amely librettó tehát első renden angolul íródott. Ám a barcelonai Liceuban természetesen nem ezen a nyelven szólalt meg a Pepita Jiménez című opera az 1896. január 5-i ősbemutatón, hanem olaszul. Igen, a spanyol opera irodalomnak ez a mérföldkő gyanánt tisztelt alkotása olaszul debütált, és utóbb játszották Prágában németül, Brüsszelben és Párizsban franciául, mire végül majd 70 év múltán 1964-ben sor került az első spanyol nyelvű madridi bemutatóra. S mindeközben a mű előadási alakja is folytatólagos változtatásokon ment keresztül, Albéniz életében csak úgy, mint a halála után. Vagyis az ősbemutatón egy felvonásosként előadott Pepita Jiménezből utóbb két, majd három felvonásos opera lett. Mi ma este éppenséggel három rövid felvonásban hallhatjuk majd e darabot, méghozzá abban a formájában, amelyet bő fél évszázaddal Albéniz elhunytát követően a honfi és pályatárs Pablo Sorozábal munkált ki, határozott kézzel belenyúlva a mű anyagába, dramaturgiájába. Ha úgy tetszik, hát egészen hasonlóan ahhoz, ahogyan Erkel műveit is jócskán alakították még nálunk posztumusz jelleggel is. Sorozábal neve egyéb iránt ismerős lehet számunkra, hiszen az ő leghíresebb,
a Kikötő csapláros nője című szarzuélájában hangzik fel a No puede ser, az lehetetlen kezdetű tenorsláger, amely tudhatólag hosszú évtizedek óta Placido Domingo koncertrepertoáriának egyik közkedvelt alapszáma. Ám ennek felidézése helyett, mielőtt végre rátérnék a spanyol opera ideáját, már olasz nyelven is valósággal megtestesítő Pepita Jiménez cselekményének ismertetésére, szólaljon meg egy címszereplői részlet a ma esti műből. Még minden magyarázat nélkül, legfőként annak érzékeltetése gyanánt, hogy a spanyol kolorit, a spanyol folklorisztikus hang milyen izgalmasan és fűszeresen vegyül a 19. század végének operai hangulatával, no meg a színpadi éjszaka közegével. Maite Alberola énekel.

cselekmény előtt már csupán egyetlen kitérő következzen, a kisbetűs Pepita és a nagybetűs Pepita kapcsán. Hiszen a Pepita számunkra elsősorban egy mintát, két szín, alapértelmezetten a fekete és a fehér saktábla-szerű váltokozását jelenti, amely minálunk egy a 19. század közepén Pesten vendégszereplő spanyol táncosnő Pepita de Oliva becézett keresztnevéből vált köznévvé. Egyik korai, ilyetén szépirodalmi előfordulását éppenséggel az Újföldes úr című jókai regényben lelhetjük. És e becenévből vált köznév, ugyanis a Pepita a Josefa becéző alakja. De most már akkor következzen a Pepita Jiménez, pontosabban a három felvonásos Pablo Sorozábal által átdolgozott Pepita Jiménez cselekménye. Egy andalusz kisvárosban játszódik az opera valamikor a 19. században. Itt él a címszereplő, az idős rokonával egykor összeházasított, ám szinte rögvest meg is özvegyült, alig 20 esztendős Pepita Jiménez, akinek már több kérője is van. Egy hepciáskodó, fennhéjázó gróf, illetve a köztiszteletben álló férfiú Don Pedro de Vargas személyében. Csak hogy a fiatal özvegy helyettük Don Pedro fiába, a papnövendék Luisba szerelmes, mégpedig viszonzottan. És ezt Pepita dajkája el is árulja az apának, aki bölcsen kész is elfogadni a megváltozott helyzetet. Mi több, amikor a fia búcsúzni készül Pepitától, Don Pedro inkább arra biztatja a fiút, hogy ne tagadja meg érzéseit, és maradjon. A színen megjelenik az özvegy is, valamint a sokkal kevésbé bölcs és belátó másik kérő, a gróf, aki kigúnyolja a szeminaristát. Pepita bevallja bizalmas lelki atyának, a plébánosnak, hogy szereti Luist, aki viszont kitartana eredeti választása a papi hivatás mellett. Csak hogy döntésében ismét meginog, amikor a dajka közvetítésével sor kerül egy búcsú találkára a fiatalok között. A gróf és emberei ismét gúnyolják Luist, aki dühében megüti a grófot, ezt pedig csak is párbaj orvosolhatja. Az első felvonásból most következzen Luis és Pepita párjelenete, a két előadó Leonardo Caimi és Maite Alberola.

második felvonás cselekménye a következő hajnalban indul. Pepita fájdalmas szűzanyához intézi szavait, majd a Dajka jelenti úrnőjének, hogy a párbaj szerencsére elmarad. Luis pedig fel fogja még keresni Pepitát. Közben falusiak és vendégek érkeznek a színre. Dom Pedro és a plébános értelmezni próbálja a pap növendék fiú magatartását. Jellemző módon és a spanyolos kolorit kidomborítását elősegítő jelleggel épp egy ünnepre virrad a reggel, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére, amelyet énekszóval és tánccal köszöntenek. A táncban az özvegy is részt venne, ám ő ájulást színlel, hogy alkalma legyen majd találkozni szerelmével. Az utolsó, a harmadik felvonás azután ezt a találkozást mutatja. Mielőtt még Pepita megérkezne, már látjuk a szobában Luist, aki ingadozó középparaszt módjára újra és újra elbizonytalanodik döntésében. De úgy tetszik, végül mégiscsak a papi hivatást választja majd. Az őt egyetlen szerelmes csókjukra emlékeztető Pepita kérlelésének is ellen tud tehát állni. Ám amikor menekülésszerűen távozna, a szerelmes özvegy mérget vesz be. Luis először azt hiszi, csak színjáték az is, hogy Pepita arra kéri őt, imádkozzon a lelke üdvösségéért. Ám a fiatalasszony delirálva összeesik, és a szeminarista karjai között meghal. Mert hogy Sorosabal 1964-es e ponton kimondottan radikális átdolgozásában Albéniz operájának tragikus a végkifejlete. Pepita rosszul léte nem színlelt, hanem nagyon is valóságos, sőt végzetes. Befejezésül halljuk ezt a kettős szerzőségű végfinálét a Pepita Jiménez tavalyi madridi előadásából.

0: Kérem, ha kedvük támadt és megtehetik, úgy okvetlenül hallgassák meg ma este Isaac Albéniz operáját, a Pepita Jiménezt. És persze tartsanak majd velünk a jövő héten is, amikor a 19 esztendős Gioachino Rossini L'inganno felice, azaz Szerencsés csalás című egy felvonásosának új lemezfelvétele lesz műsoron. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pergel János nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető László Ferenc. Méghozzá szokás szerint a kecsegtető lehetőség fölemlítésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Szöveg dal nélkül.
2: Giuseppe Verdi levele Giulio Ricordinak. 1833-ban vagy 1834-ben volt Milánóban egy filharmonikus társaság, jó hangú elemekből, Massini karnagy igazgatta, aki ha nem is volt nagy tudású ember, de szorgalmas, kitartó és türelmes, tehát éppen olyan, amilyenre egy műkedvelő társaságnak szüksége volt. A Filodrammatico színházban Haydn Teremtés című oratóriumának előadására készültek. Mesterem, Lavinia, megkérdezte, hogy okulásomra nem akarok-e próbákon jelen lenni. Ezt örömmel meg is tettem. Senki sem törődött a serdülő ifjúval, aki szerényen kuksolt egy sarokban. Három karmester vezényelt a próbákon, Petrelli, Bonoldi és Almasio, de egy szép napon, furcsa véletlen folytán mind a három karmester hiányzott a próbáról. A jelenlevő művészek türelmetlenkedtek. Massini mester pedig, aki nem érezte magát képesnek arra, hogy a zongorához üljön és a partitúrából dirigáljon, hozzám fordult és kért, hogy én üljek be kísérőnek. Talán nem nagyon volt meggyőződve a fiatal és ismeretlen művész tudásáról, mert azt mondotta, elég egyszerű basszussal kísérni. Tanulmányaim még frissen éltek bennem, s természetesen nem jöttem zavarba egy zenekari partitúra előtt. Vállaltam és a zongorához ültem, hogy a próbát megkezdjük. Jól emlékszem a műkedvelő urak egyikének másikának ironikus mosolyára. Fiatal, vézna alakom és nem nagyon elegáns megjelenésem úgy látszik nem keltett sok bizalmat. Szóval próbálni kezdtünk, s én lassan-lassan tűzbe jöttem, és nem csak kísértem, hanem jobb kézzel vezényeltem is, csupán ballal játszva a zongorán. Valósággal sikerem volt. Annál nagyobb, mennél váratlanabb. A próba végeztével mindenfelől siettek hozzám dicsérő és gratuláló szavakkal, de különösen Pompeo Belgioioso gróf és Renato Borromeo gróf illetett meleg elismeréssel. A dolognak pedig talán, mert a három fentemlített mester túlságosan el volt foglalva, és ezért nem jelenhettek meg a próbákon, talán egyéb okok miatt az lett a vége, hogy a hangversenyt egészen rám bízták. A nyilvános előadás sikere oly nagy lett, hogy meg kellett ismételni a nemesek körének nagytermében Rainieri főherceg és felesége, és az egész akkori legelőkelőbb társaság jelenlétében. Santa Gata, 1879. október 19-e.

0: Opera a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. Én Bolla Milán vagyok. László Ferenc kollégám a prológban már felvezette. Ma este Isaac Albeniz Pepita Jiménez című három felvonásos operáját hallhatják, arról a felvételről, mely tavaly október 16-án készült Madridban, a Teatro de la Zarzuela-ban. A szereposztás a következő. Pepita Jiménez, Maite Alberola, szoprán. Luis de Vargas, Leonardo Caimi, tenor. Antoniona, Ana Ibarra, mezzoszoprán. Pedro de Vargas, Rodrigo Esteves, bariton. Vicario, Rubén Amoretti, tenor. Gróf, Pablo López, baszbariton. Első tiszt, Josep Fado, tenor. Közreműködik a Teatro de la Zarzuela énekkara, karigazgató Antonio Fauro és a madridi autonóm közösség gyermekkórusa és zenekara. Vezényel Guillermo García Calvo. Hallgassuk az első felvonást.

Az első felvonást hallottuk Isaac Albeniz Pepita Jimenez című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Pepita Jimenez, Maite Alberola, szoprán. Luis de Vargas, Leonardo Caimi, tenor. Antoniona, Anna Ibarra, mezzoszoprán. Pedro de Vargas, Rodrigo Esteves, bariton. Vicario, Rubén Amoretti, tenor. Gróf Pablo López, baszbariton. Első tiszt José Fado, tenor. Közreműködik a Teatro della Zarzuela énekkara, valamint a madridi autonóm közösség gyermekkórusai zenekara, a karmester Guillermo García Calvo. Hallgassuk a második és a harmadik felvonást.

0: Albeniz Pepita Jiménez című három felvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Pepita Jiménez, Maite Alberola, szoprán, Luis de Vargas, Leonardo Caimi, tenor, Antoniona, Ana Ibarra, mezzoszoprán, Pedro de Vargas, Rodrigo Esteves, bariton, Vicario, Rubén Amoretti, tenor, Gróf Pablo López, baszbariton, első tiszt Josep Fado, tenor. Közreműködött a madridi Teatro de la Zarzuela énekkara, karigazgató Antonio Fauro és a madridi Autonóm Közösség gyermekkórusa és zenekara. Vezényelt Guillermo García Calvo. A felvétel Madridban, a Teatro de la Zarzuelában készült 2025. október 16-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája szerdai adásában Simon Rattle vezényel. A brit karmester díjait, elismert felvételeit hosszan sorolhatnánk. Mostani műsorunkban kedvenc együtteseit, a londoni szimfoniettát, a birminghami szimfonikus zenekart és a berlini filharmonikusokat irányítja. Mesterek órája Simon Rattle. Szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután a bécsi filharmonikusok Ludwig van Beethoven hangversenyét hallgathatják meg. Az 1954-es archív felvétel a Salzburgi Fesztiválon készült. A 8. F-dur és a 7. A-dur szimfóniát vezényelte a 140 éve született német karmester Wilhelm Furtwängler. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Az Old Ed Jazz adásában a 9. Sárkány szelidítő jazznapok fellépőinek albumairól válogatunk. A nyárvégi esztergomi fesztiválon a hazai jazz élet legkiválóbb zenekarai lépnek színpadra. Mottójuk: szelidítsük meg a bennünk élő sárkányt a jazz zene segítségével. Old Ed Jazz. Sárkány szelidítő jazznapok. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a 2025-ös Kaposfest kamarazenei gála hangversenyét hallják felvételről, melyet a kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában rendeztek 2025. augusztus 12-én. Először hallgassuk Robert Schumann S-dur zongora négyesét, opus 47. Előadja Fejérvári Zoltán, zongorán Pusker Júlia, hegedűn Abou Zahra Amira, brácsán, Várda István, csellón.

Robert Schumann, opusz 47-es, Ez dur zongora négyesét játszotta. Fehérvári Zoltán, zongorán, Pusker Júlia, hegedűn, Abó Zahra Amira, brácsán, Várda István, cellón. Most következik Johannes Brahms, c-moll zongora négyese, opusz 60, numero 3. Előadja Julien Canten, zongorán, Román Simovics, hegedűn, Szűcs Máté, brácsán, Várda István, cellón.

0: Johannes Brahms C-moll zongora négyesét hallottuk. Opus 60 numero 3. Előadta Julien Canten zongorán, Román Simovics hegedűn, Szűcs Máté brácsán, Várda István cellón. Kedves hallgatóink, a tavalyi Kaposfest kamarazenei gála hangversenyét hallották felvételről, melyet a kaposvári Szivárvány kultúrpalotában rendeztek 2025. augusztus 12-én. A felvételt Weisz József hangmérnök készítette. Műsorunk végén a szerkesztő Szegl Dénes és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást kívánok, Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a veszprémi régi zenei napokról beszélgetünk.
2: A helyszínnek van egy olyan sajátos varázslata, ami szerintem még a külföldi fellépőket is nagyon vonzza, ezért jönnek vissza. Gyönyörű akusztika van, gyönyörű a belső tér.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este Wolfgang Amadeus Mozart műveit játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar. A színigazgató nyitányát követően az S-dur és a C-moll zongora verseny csendül fel. A szólista a 20. század egyik legnagyobb egyedülálló tehetségű zongora művésze, Fischer Anni. A karmester Mura Péter. 1975-ös archív felvétel a Zeneakadémiáról. Szerdán 20 óra

0: perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
1: A Harsona művészből lett sokoldalú karmester Sylvain Cambrélink adásunk főszereplője. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. A nemzetközi kortárs zenei élet egyik meghatározó dirigense, a franciaországi Amiensben született. Noha gyakorló hangszeresként indult pályája, hamarosan a karmesteri pulpituson találta magát. Már 28 évesen a Besançoni fiatal karmesterek számára kiírt verseny díjazottja. Ekkor Robert Schumann jelenetek Goethe Faustjához című művének vezénylésével nyűgözte el a zsűri tagjait, köztük Pierre Boulezt is, aki azonnal meghívta saját együtteséhez, az Ensemble Intercontemporainhez. Minden bizonnyal ez volt az a pillanat, amikor repertoárja önkéntelenül is napjaink zenéje felé fordult. Hosszas lenne felsorolni a zenekarokat, együtteseket, melyeket vezényelhetett. Talán csak néhány a sorból. Klangforum Wien, Baden-Badeni Szimfonikus Zenekar, Párizsi Nemzeti Opera Zenekara. 2010 óta a Jomuri Nippon Szimfonikus Zenekar állandó vendégkarmestere, 2018-tól pedig a Hamburgi Szimfonikus Zenekar vezető dirigense. Elsőként a már említett Klangforum Wien-t irányítja. Az 1953-as születésű zeneszerző Georg Friedrich Haas 13 perces egytételes műve az Einklang Freier Wesen címet kapta, amit talán így fordíthatnánk: harmónia szabad módon.

Heinklang Freier Wesen, Georg Friedrich Haas alkotását a Klangforum Wien játszotta. Összeállításunkban a francia karmester Sylvain Cambreling felvételeiből válogatunk itt az Ars Novában. Német szerző után francia komponista, akinek életművéből a 20. század zenetörténetének egyik ikonikus alkotása csendül fel. S a felcsendő szó ezúttal nem túlzó, fennhéjázó, hiszen Olivier Messiaen exotikus madarai énekelnek nekünk. A mű népszerűségét jelzi, hogy 1956-os keletkezése óta folyamatosan, megszakítás nélkül szerepel hangversenyprogramokban és rádióállomások műsorán. Most a zeneszerző Olivier Messiaen 100. születésnapjára megjelentetett gyűjteményes kiadványról szólal meg Roger Murano zongoraművész, valamint a Baden-Badeni és Freiburgi Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában. A felvételt a jubileum évében 2008. februárjában rögzítették a Freiburgi Concerthaus nagytermében. A karmester tehát Sylvain Cambreling.

Olivier Messiaen 70 éves, ám minden bizonnyal örök életű egzotikus madarait hallották. A zongoraszólamot Roger Murano játszotta, közreműködött a Baden-Badeni és Freiburgi Rádió szimfonikus zenekara. Az Ászlova adásában a francia karmester Sylvain Cambreling lemezeiből válogatunk. Mind a közönség, mind a kritikusok szeretik az előadó művészeket valamiféleképpen beskatujázni, hogy könnyebb legyen őket beazonosítani. Nos, Sylvain Cambreling esetében ez a pozitív szemléletű besorolás igen körülményes lenne, hiszen végigfutván diszkográfiáján azt látjuk, hogy lemezre vette Beethoven, Bruckner, Dvorák és Offenbach műveit épp úgy, mint a közelmúlt és a jelen kiemelkedő szerzőinek nagy zenekari alkotásait. S ha látjuk azt, hogy az operaházak zenekari árkában is biztos kézzel irányítja az énekeseket és az előadókat, végképp elbizonytalanodhatunk. 2003-as New York-i fellépését a Metropolitan Operaházban Anna Netrebko főszereplésével az énekesnő legszebb produkciói közé sorolják. Sylvain Cambreling befejezésül Ötvös Péter Ima című kompozícióját vezényli az Észak-Német Rádió énekkarának és zenekarának élén. A hangfelvétel 2002. szeptemberében a Kölni Filharmónia nagytermében készült.

0: József, Sári László, Kocsár Miklós, Fekete Győr István és Maros Rudolf művei szerepelnek összeállításunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk. Mára elköszön a szerkesztő, Bánkövi Gyula, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Szerda este Wolfgang Amadeus Mozart műveit játssza a Magyar Állami Hangversenyzenekar. A színigazgató nyitányát követően az S-dur és a C-moll zongora verseny csendül fel. A szólista a 20. század egyik legnagyobb, egyedülálló tehetségű zongora művésze, Fischer Anni. A karmester Mura Péter. 1975-ös archív felvétel a Zeneakadémiáról. Szerdán 20 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök este Perényi Eszter hegedül, Perényi Miklós gordonkázik, és Jandó Jenő zongorázik. Liszt Ferenc két legendáját zongorán hallhatjuk, majd Vajda János duója csendül fel a testvérpár előadásában. Végül Orbán György és Franz Schubert trióit szólaltatja meg a három nagyszerű művész. Az 1994. november 29-i felvétel a Zeneakadémiáról, csütörtökön 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekességekkel.
4: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
3: Ismeretszerzéssel.
5: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
3: És sok-sok kulturális értékkel.
6: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
3: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
7: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit, ma is lemezbemutatóval készültünk, Fellegi Lénárdot hallják, de rögtön át is adom a szót szerkesztőnknek, Weisz Gábornak, az ő interjújából minden fontos részlet kiderül.
8: Megjelent a Jazz zenekarnak egy új albuma, ezúttal egy CD-t tartok a kezemben. Égerházi Attilával beszélgetünk róla, a zenekar vezetőjével, gitárosával. Amikor Kieli Minuccival 2025-ben egy kisebb turnét tettetek, beszélgettünk arról a turnéről, a koncertekről. Abban az időben stúdióba vonultatok, és ennek a lenyomatát tartom a kezemben. Miért döntöttél úgy, hogy most nem a koncertfelvételt adjátok ki, hanem stúdiófelvételt készítetek?
9: Egy stúdiófelvételnek mindig más azért a hangulata, más a zenészeknek is a hozzáállása, és a koncertalbumunk elég jól sikerült. Kaptunk is fonogram nevezést az év jazz lemeze kategóriában a Tour of Waterfalls albumra, úgyhogy én szerintem ez egy jó ötlet volt, hogy most még profibb, még jobban a felvételre koncentráló körülményeket teremtettünk. Olyan számokat játszottunk, amelyek azon a bizonyos Tour of Waterfalls lemezen nem szerepeltek, tehát ez ebből a szempontból egy teljesen új anyag. Az albumon 7 kompozíció hallható, abból egy Kielinek a szerzeménye, a Butterflies. Hallható rajta egy másik Butterflies, ez Barabás Tamás szerzeménye. Azért is hívtuk ezt a turnét tavaly áprilisban Tour of Butterflies-nak, mert hogy a Waterfalls-nál is Kielinek is, meg nekünk is volt egy Butterfly-unk, úgyhogy így lett ez Tour of Butterflies. A többi szám egyébként, amit játszottunk, az mind Jabbe szám, ilyen például a Freya, vagy az Ice World, a Dawn, úgyhogy egy olyan válogatás ez, ami részben a Butterflies turnénak az új, korábban 2024-ben nem játszott számai, illetve ezzel egy időben volt egy jubileumi koncertünk, ami tulajdonképpen két koncert volt, volt egy Debrecenben április 12-én a Kölcseiben. Április 13-a szabad nap volt, na ezt használtam én ki arra, hogy visszajöttünk Budapestre, és a TomTom stúdióban eltöltöttünk egy napot, tehát minden, ami az albumon hallható, az egy nap alatt készült el, tehát valamikor dél 1 óra körül érkeztünk a stúdióba, és azt hiszem este 8-kor már el is jöttünk, tehát viszonylag gyorsan felvettük ezt a lemezt.

0: Április 14-én volt aztán a budapesti koncert a Momkultban, és utána kezdődött ez a bizonyos Tour of Butterflies, amiről egyébként három extra felvétel, három koncert felvétel a CD változaton is rajta van.
1: Kicsit kanyarodjunk vissza az időben. Kieli Minuccival hogyan ismerkedtetek meg, és mióta dolgoztok együtt?
0: Hát most már ez egy 3 éves történet. Én őt, mint rajongó ismertem meg, még egyetemista koromban egy kollégiumi csoportársam hozott egy pár Special Effects CD-t, ott ismertem meg. Ezek a 80-as évek végének a klasszikus Special Effects albumai voltak, amit aztán később Budapesten el is játszottak. Szakcsi Lakatos Béla volt itt Budapesten a billentyűsük. Aztán ugyanúgy jártam, mint Steve Hackettel, hogy eltűntek a nagy kiadótól a lemezei, a Kielinek, és így az interneten kellett levadászni őt, és tulajdonképpen ő maga árulja a lemezeit. Később aztán volt itt a Farkas Zoli szervezésében egy koncertje Budapesten, azt hiszem a Dürer kertben. Ott már személyesen is megismerkedtem vele. Beszélgettünk is, sőt, vittem egy Slice of Life című lemezt dedikáltatni, egy Special Effects-et, amit meg akart tőlem venni, mert azt mondta, hogy neki hát azért megvan minden Special Effects albuma, de hát ez nincs meg neki vinilen, csak valami CD kiadáson, és hogy adjam el neki. Hát mondtam, hogy nem adom el, úgyhogy azóta is megvan a lemez. Néha írogattunk egymásnak, és amikor megjelent 2023 elején a 2022 című albuma, akkor láttam, hogy ezt magánkiadásba adta ki, tehát már kiadó sem volt a lemez mögött. És akkor gondoltam, hogy ez viszonylag akkor egy könnyen teremtett olyan helyzetet, hogy azt a CD-t, ami nekem egyébként nagyon tetszett, szerintem az egyik legjobb albuma, amit valaha készített, azt esetleg itt még kiadhatnák Magyarországon hanglemezen. Felvettem vele a kapcsolatot, ezügyben is hát nagyon hamar létrejött a megállapodás, és 2023 őszén ő itt volt Budapesten az élettársával nyaralni, illetve hát egy ilyen körúton voltak. Mondtam neki, hogy hát körülbelül akkor lesz kész a lemez, amikor ők itt lesznek Budapesten, és hogy mi lenne, hogyha csinálnak egy ilyen sajtótájékoztatót, egy bemutatót. Közben kiderült, hogy én is gitározom, van zenekarom, hogy mi lenne, ha játszanánk valamit egy ilyen duóban, vagy valamilyen formában, és akkor mondtam, hogy szerintem sokkal jobb lenne, hogyha zenekarral együtt lépnénk fel, tehát a Jabbe zenekar, és akkor úgy játszanánk valamit az albumról. Sőt, abban is megállapodtunk, hogy akkor úgy csináljuk ezt a fellépést, hogy egy Jabbe és egy Special Effects szám került terítékre, és mindezt egy délután a Budapest Jazz Clubban megrendeztük. Szép számmal el is jöttek érdeklődők, és hát már ott megkérdezték tőlünk, tervezünk-e együttműködést. És akkor mondtam, hogy hát erről így nem beszéltünk, de hát olyan jól éreztük magunkat, hogy ha Kieli benne van, akkor mi is, és akkor ő egyből mondta, hogy igen, nagyon jó, és akkor fogunk együtt zenélni. Innentől aztán már egyenes út volt az, hogy akkor hogyan tovább, mikor lesz a következő turné, jött létre a Tour of Butterflies, és hogyha már ezt így előre megemlíthetem, már megvan a következő terv is. Neki van egy Slice of Life, nekünk pedig egy Slices of Life című lemezünk, úgyhogy most következik a Jabbe with Kieli Minucci Slices of Life turné. Ez 2027. januárban lesz, és lesz itt Budapesten is koncert, meg még valószínűleg egy-két magyarországi más városban. Ennek egyébként még az is apropója, hogy a Jabbe zenekarral én rendszeresen szoktam a korábbi időszakban, amikor a bakelitek, vinilek nagyon hátra voltak szorítva. Abban az időben csak CD-n vagy meg DVD-n adtuk ki az albumokat. A 2005-ben megjelent Slices of Life című album sem jelent még meg LP-n, és akkor így most ősszel, az őszi időszakra jelentetjük meg a Slices of Life című Jabbe albumot vinilen. Valószínű, hogy lesz egy új kibővített CD-kiadás is, és akkor ezután egy jó alkalom lesz akkor a Slices of Life turné Kielivel, úgyhogy most ez a program itt majd a Butterfly-nak a megjelenése és a koncertjei után.
2: Égerházi Attila szavai után hallgassuk a Jabbe with Kieli Minucci Butterflies albumát. Kieli Minucci tehát gitározik, Barabás Tamás basszusgitáron játszik és énekel, Égerházi Attila gitáron játszik és ütőhangszereken, Kaszás Péter dobol és énekel, Bubenyák Zoltán billentyűs hangszereken játszik, Kúshutás Áron trombitán és Sandkürtön, Zana Zoltán pedig szaxofonon és Evin, közreműködik Szabó László szitáron és gitáron. Csak a témacímeket mondom, Butterfly by Tamás, Freya, Butterfly by Kieli, Ice World, Far Away, Down és Power of Wings fér bele a mai összeállításba.

0: Így ért véget a mai éjszakai jazzklub, lemezbemutatóként hallhatták a Jabevit Kielli Minucci Butterflies albumot. Butterfly by Tamás, Freya, Butterfly by Kielli, Ice World, Far Away, Down és Power of Wings fért bele téma cím szerint a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt. Úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.

Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

állítják össze a zenei anyagot. De ha kérésük van, hogy mondjuk ismételjünk meg valamit, hát ezt nem tudjuk teljesíteni. Olyan zeneszerzőket is gyakran hallani ebben a műsorban, amelyeket normális körülmények között a koncertpódiumokon nem játszanak. Pretorius nem ilyen szerző, tőle a reneszánsz koncertó szól.

Mihály Pretorius reneszánsz koncertóját a magyar részfúvós együttes adta elő. Ez a szerző a braunschweigi herceg udvari titkára és karnagya volt, a 17. század kimagasló német mestere, a protestáns egyházi zeneirodalom markáns alakja. Henrik Andriessen kórusműve

Qui habitat? Henrik Andriessen kórusművét a holland kamarakórus énekelte. Mozartról tudjuk, hogy nagyon kedvelte a matematikát gyermekkorában. Tőle most az 511-es körüljegyzékszámú A-moll rondót hallgatjuk meg. Apja halála környékén írta a művet Mozart. Hát ez hallatszik is a zenén.

Mozart 511-es körül jegyzékszámú Amoron Doját Jean Müller játszotta. Gondolom figyelték, mennyire más ez a muzsika, mint a többi könnyed Mozart mű, mennyi keserűség, fájdalom szorult a kis zongora darabba. Ruth Gibbs Jane Grey fantáziáját játsza most a BBC skóciai zenekara.

Ruth Gibbs, Jane Grey fantáziáját Scott Dickinson és a BBC skóciai szimfonikus zenekar adta elő. Sergio Assad Brazil jelenetek című zeneműve 1984-ben készült, eredetileg 7 gitárra. 3 rövid tételben idézi fel a szerző Brazília különböző tájait, hangulatait, karaktereit.

Sergio Assad brazil jelenetek című zeneművét a Tornado Gitár Duo adta elő. A mű az Assad fivérek repertoárjának egyik alapköve. Ez nem csak egy képes lap a Brazíliáról, hanem három hangulatkép, játékosság, szemlélődés, ünnepi energia váltakozik benne. Blagoje Berzsa idillje következik.

Napsütötte mezők, Blagoje Berzsa idilliét a horvát rádiózenekar adta elő. Ez a komponista Dubrovnik városának szülötte, aki Zágrában tanult, majd Bécsbe került a zeneakadémiára, aztán Szarajevóban és Splitben dolgozott karnagyként. Most Schubert A-moll kvartettje következik.

Schubert ámul úgynevezett Rosamunda vonós négyesét az Artemis vonós négyes adta elő. Samuel Barber, Agnus Dei című kompozíciója következik, de ne lepődjenek meg, ha a híres adagio témáit fedezik fel a darabban. Barber nagyon tehetséges volt éneklésben, zongorázásban is, de leginkább zeneszerzésben.

Agnus Dei, Samuel Barber zeneművét a BBC Singers énekelte. Barbert a zenei tehetsége kora gyerekkorában megmutatkozott, hiszen 12 évesen már orgonistaként dolgozott Philadelphiában, aztán a Curtis intézetben tanult. Most hallgassuk meg Peter van Maldere Gémol szimfóniáját.

Pierre vagy Peter van Maldere Gémol szimfóniáját a régi zene akadémiája zenekara adt elő Philip Brall vezényletével. Maldere előadó művészként kezdte a pályáját, hegedű művész volt. Brüsszelben, Dublinban, Párizsban, Bécsben is ismerték a nevét. 2 óra van.

Bojan Adamics a 20. századi szlovén zeneélet egyik sokoldalú alakja volt. Ljubljanában született, fiatal korától érdeklődött a zeneszerzés, a hangszerelés és a karmesterség iránt. A pályája során klasszikus zenét írt, de a filmzene és a könnyű zene területén is maradandót alkotott. A második világháború idején részt vett a jugoszláv partizán mozgalomban, és ez később a művészetére is hatással volt. Számos szimfonikus kamarazenei művet komponált, bár a legnagyobb népszerűséget a filmzenék hozták meg számára. Három népdal zenekarra című kompozícióját ismerhetjük meg.